0: Szeti agrárkárenyhítési rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd 100 millió forintot folyósítottak, írja az Agrárközigazgatási Intézet közleménye. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ünnepeljen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunkban Egressy Gábor színész rendező, író, költő, műfordító életét és művészetét ismerhetik meg. Ő volt a magyar romantika korának egyik legjelentősebb és legtudatosabb színművésze. Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusával Jászter Beáta beszélget.
2: Megint a 19. századba visz az utunk, és egy olyan emberről fogunk beszélgetni, akit nem csupán a színészi karaktere vagy a színészi játéka miatt őrzünk az emlékezetünkben és a szívünkben, hanem olyan emberként, aki a magyar színház, a magyar színjátszás ügyét azt dédelgette és vitte a révbe. Református családba született, ha jól tudom.
3: Igen, méghozzá Sajó László falván, ez Sajó Szentpéter közelében levő nagyon kedves kis falu, és itt református lelkész volt az édesapa. És alkalmasnak találta nyilvánvalóan Gábort is, hogy ezt a pályát vigye tovább, az hivatását örökölje, meg valószínű rendelkezett azokkal a tulajdonságokkal már kisgyerekként, amikről az ember azt gondolja, hogy egy papnak rendelkeznie kell, lelkészként ugye kiállni a hívek elé, hatásosan beszélni. Csak hát ebbe ugye megint csak beleszóltak a diákévek, mint olyan sok mindenkinél. Ugye a Latabár Endrénél is a legutóbb mondtuk, hogy a diákévek adtak egy fordulatot a életének. Egressy Gáborral is ez történt. Ő a Miskolci Református Kollégiumnak lett a diákja. Ez az épület egyébként a mai napig áll. Akik ismerősek Miskolcon, azoknak mondom, hogy az Avas templom aljában áll ma, és most már a Herman Otto Múzeum épületeként ez a papszeri kollégium. Gábor és a testvére Béni is itt tanultak, és hát itt lettek mind a ketten a színháznak a szerelmesei. Kötelezték el magukat mind a ketten a színház világa mellett. Na, ez a Gábor esetében nehezebb volt, mert ugye az édesapa ragaszkodott volna, hogy az ő hivatását vigye tovább. Tehát Gábornak konkrétan háromszor kellett elszöknie, beállni egy színtársulatban, az édesapa háromszor lépett fel ellene, de hát aztán fel kellett adnia, mert Gábor rendíthetetlen volt, és kiállt a színészet mellett. És hát megint egy szép gesztus, hogy ahol Miskolcon ő elhatározta, hogy színész akar lenni, itt is kezdhette a pályáját a Miskolci kis színházban. Aztán majd utána ennek lesz egy újabb miskolci fejezete megkoronázása. Tehát ez egy nagyon szép dolog volt. Tehát egy nagy küzdelem volt az, hogy el tudjon indulni a pályán. És akkor itt kanyarodnék picit vissza még, és itt zárnám le a Sajó László falvi vonulatot, hogy hát kevés színész mondhatja el, vagy kevés színházi ember mondhatja el azt, hogy egy templomban márványtábla őrzi az ő emlékét, méghozzá hatalmas nagy márványtábla. Egressy Gábor elmondhatja, mert a Sajó László falvi templomban ott egy nagyon szép emléktábla őrzi azt, hogy ő itt született, innen Sajó László falváról indult. Ez egyébként mutatja a jelentőségét is.
2: Hát pap lett végül is, csak nem református lelkipásztor, hanem tália papja. Hogyan indultak a miskolci évek? Hogyan kezdődött ez a pálya Miskolcon?
3: Miskolc és Kassa tulajdonképpen ingázott ő a két város között, ahogy a társulat is. Kassai színjátszó társulat néven működtek, ami a magyar színházi világnak a legminőségibb színháza volt, a legjobb társulat, a legjobb tehetségesebb fiatalokkal. Tehát Miskolc és Kassai együtt kell említenünk a két város, aztán majd Kolozsvár is képbe kerül. Ő is pontosan ugyanúgy kezdte, mint mindenki, ezt le is írja a valamelyik írásában, hogy ebben az időben minden kezdő színész mindent csinált a színházban. Tehát a úgymond legalantosabb dolgoktól minden feladatot el kellett látni, színlapírást, kellékezést, bármi, ami egy színházban adódik, ez természetes volt, a tanulásnak is a folyamata, meg hát ugye kis létszámúak voltak a társulatok, tehát mindent mindenkinek kellett csinálni. Ezt egyébként azért is szoktam kiemelni, mert aki nincs tisztában a korszak működésével, az azt gondolhatja, hogy ez egy-egy művésznek a nagyságából, vagy színpadra alkalmasságából levonhat. Tehát Petőfi Sándorról például tévesen nagyon sokan leírták, hogy hát nem volt tehetséges, nem volt színésznek alkalmas, mert hogy például valahol súgóként működött. Miközben a súgó a maga idejében olyan volt, mint egy karmester, a legfontosabb szereplője egy előadásnak. Tehát ezért kell hangsúlyozni, hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy valaki elszegődik egy színtársulathoz, ott mindent csinál.
2: Várható volt, hogy a tehetsége Egressy Gábort elviszi Budapestre, a Pesti Magyar Színházba, a későbbi Nemzeti Színházba?
3: Azt gondolom, hogy igen, hiszen markánsan mutatkozott már meg fiatalon, illetve ott is voltak eleve azok a kollégái, akikkel ő együtt nevelkedett, akikkel egy stílust képviseltek. Például Telepi György, akivel itt együtt kezdtek szintén Miskolcon és Kassán, ott volt egy oszlopos tagként, és lehetne sorolni a többieket, hiszen nagyjából az a gárda adta a Pesti Magyar Színháznak az alapító gárdáját, akik itt Miskolcon és Kassán kezdtek, innen indultak. Van is itt a Miskolci Színész Múzeumi kiállításban egy jelenetkép sorozatunk, a Tisztújítás című reformkori komédiából a Nemzeti Színháznak az előadását ábrázolja, név szerint tudjuk, hogy melyik szereplő a képen az melyik színészünk volt, és hát mindig mutatjuk a látogatóknak, hogy a nevek többsége az innen indult, és ugyanazokat a neveket látjuk ezeken a Nemzeti Színházi jelenetképeken, mint akiket a miskolci színlapokon olvashatunk. Én közben ugye Nemzeti Színházat mondtam, mert ugye a Pesti Magyar Színházként nyílt meg az épület, az intézmény 1837-ben, de pár év múlva ugye ez lett a Nemzeti Színház. És fontos hangsúlyozni, hogy Gábor, ő már a nyitó előadáson és fellépett, és a költőnek a szerepét játszotta az előjátékban.
2: És micsoda társaságba került, hiszen Budapesten ugye a Nemzeti Színház köré szerveződő, vagy a Pesti Magyar Színház köré szerveződő értelmiség, írók, költők, Petőfi, Jókai, Fáy András, és még hosszan sorolhatnánk azokat a neveket, akik ebben az időben jó kapcsolatot ápoltak egymással. Ugye Petőfi sok szép kritikát is írt az ő játékáról.
3: Hogyne, valóban ez nagyon fontos, volt is egy konkrét kör, aminek ő oszlopos tagja volt, de alapvetően az egész korszakra egyébként nagyon jellemző, hiszen ez egy nagyon a magyar történelemnek és a kultúrának a legpezsgőbb időszaka volt, ugye szoktam mondani, hogy a magyar kulturális intézményi rendszer tulajdonképpen ekkor születik meg, ekkor alakul ki, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy magától értetődő is volt, hogy mindenki mindenkivel nagyon aktív kapcsolatot tartott. Egressyre ez valóban nagyon jellemző, és megint csak azt kell mondanom, hogy az ő nagyságát mutatja azt, hogy egy minőségi körben a legjelentősebb alkotókkal, személyekkel volt ő kapcsolatban. Ugye madara tolláról, ember barátjáról, ugye szoktuk mondani, hogy mindenki azzal a körrel barátkozik, ami ugyanazt a minőséget és színvonalat is képviseli, ami ő is betült. Hát ez Egressyre maximálisan igaz volt, és ugye ez kihatott egyébként megint csak a magyar színházi életre is. Ugye elhangzott Petőfinek a neve, ugyanilyen jó kapcsolatot ápolt például Vörös Marti Mihállyal, és például Egressy vetette fel Vörös Martinak és Petőfinek, hogy kezdjék el fordítani Shakespeare-nek a darabjait, de eredeti angolból. Mert ugye Shakespeare első pillanattól kezdve megjelent a magyar színházakban, de német fordítások, illetve német romantikus átdolgozások alapján. És tulajdonképpen Egressi nevéhez, illetve Vörös Marti nevéhez köthető az, hogy ők kezdeményezték, hogy igazi, irodalmi, költői értékű fordítások szülessenek magyar nyelven, amelyek teljesen hűek is az eredetihez. Ahogy ugye mások is, úgy Egressi is egyébként fordított maga is Shakespeare drámát is. Tehát például a Vörös Martival kapcsolat, ez egy nagyon fontos szál, és hát a Petőfivel való kapcsolat az egy külön fejezetet megérne, az egy külön műsor időt elvinne, mert ez megint egy nagyon izgalmas dolog. Egyrészt azért, mert ugyanúgy gondolkodtak. Tehát mind a ketten a látványos, a korra is jellemző teatrális színészettel szemben ők egy nagyon visszafogott, természetes játékstílusban hittek, és azt képviselték. És megjegyzem, ez is volt idézőjelbetéve például Petőfinél a baj, hogy nem játszott teátrálisan, széles gesztusokkal, és a többi, és a többi. Azt szoktam mondani, hogy ő az 1970-es évektől lett volna az ő ideje, az ő színészetét. Nézzük is, Egressi is egy nagyon természetes játékmódra törekedett. Tehát ez az, ami összekapcsolta őket, és például Egressi ajánlatára kerül be Petőfi is a Pesti Magyar Színháznak a tagjai köré egy rövid időre. És hát szólni kell ugye arról, hogy az élet, a sors az hogyan tudja szűrni, fonni a szálakat, hogy tulajdonképpen ez a barátság aztán végzetes lett. Mert Petőfi halálához vezetett, amit Egressi mindig a saját hibájának rót fel, és ezt sosem tudta feldolgozni, mert 1849-ben ők véletlenül találkoztak Mezőberényben. Petőfi akkor a családjával együtt el akarta hagyni a csataterek világát, hiszen ugye akkor született meg fia Zoltánka is, és egészen véletlenül összetalálkoztak Mezőberényben, ahova pedig Egressi akkor érkezett meg nagyon fellelkesülten, hogy így a Bem seregét ugye erősíteni kell, Bem küzdelmét támogatni kell, és ennek a találkozásnak a hatására döntött úgy Petőfi, hogy mégsem vonul el, hanem visszatért Bem apóhoz. És ugye ennek a következménye aztán a segesvári csatatéri halál, és azóta ugye Egressinek egy ilyen alapmondata lett, hogy egy fél órát kellett volna, hogy később érkezzek Mezőberénybe, és akkor elkerüljük egymás Petőfivel, és akkor megmenekülhet attól a haláltól. Úgyhogy ezt nem tudta feldolgozni. Ebben az időben volt nagy divatja például az asztaltáncoltatásnak. Egressi is, Arany János is részt vett ilyen asztaltáncoltatáson, és hát jellemző, hogy mind a ketten a barátjukat, Petőfit akarták megidőzni. És még mindig nincs vége a történetnek, ami lezárja, számomra megkoronázza, és nagyon szépé teszi, hogy kölcsönösen megörökítették egymást az utókor számára. Petőfi nyilvánvalóan egy verssel, az Egressi Gáborhoz című versében fogalmazza meg Egressinek a nagyságát, a jelentőségét. Egressi Gábor pedig egy fotográfiával. Mert hogy az a daguerrotív felvétel, amin fennmaradt Petőfi Sándorról, és az egyetlen hiteles, realista ábrázolása a költőnek, azt Egressi Gábor készítette maga, mert ő Párizsból annak idején hozott egy daguerrotív fényképezőgépet, és magáról is készített például egy sorozatot, azért, hogy kívülről lássa, hogy különböző arcjátékok azok hogyan mutatnak a valóságban, de készült képe ez az egy felvétel Petőfiről is. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen örök időkre egy hiteles képet adtak a utókor számára a barátjukról. Ez nagyon-nagyon szép számomra, nagyon megható történet.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk rövidesen folytatódik.
0: Repeta.
4: Repeta.
0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunkban Egressy Gábor színész, rendező, író, költő, műfordító életét és művészetét ismerhetik meg. Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusával továbbra is Jászter Beáta beszélget.
2: Az 1840-es évek elején Egressy Gábor külföldön is vendégszerepelt, Münchenben, Stuttgartban, Strasbourgban, és hát természetesen Párizsban is. Hogy fogadta őt a külföldi közönség?
3: Pontosan. Nagyon fontos volt számára, ugye a korszak embereire megint csak, akik nagy léptékben gondolkodtak, természetes volt, hogy elmennek külföldi tanulmányútra. Ezek a fellépések is részben tanulmányutak voltak Egressy Gábor számára. Nyilvánvalóan egy más nyelvi közegbe nehéz bekerülni színészként, ugyanakkor azért a tehetség az mindenütt át is tud sütni, így is volt ez Egressy esetében is. Hozzáteszem, hogy később, amikor ugye Kossuth-tal emigrál ő a szabadságharc leverése után, akkor Törökországban automatikusan felajánlanak neki színházi pozíciót, amit ő azonban elutasított. Talán a korábbiak hatására is, mert tudta, hogy egy magyar színész az magyar színpadon tud 100%-osan teljesíteni. Ő pedig mindig erre a 100%-os teljesítésre törekedett, nem csak a maga életében, hanem az egész színházi működés területén egy kulcsszó volt nála, hogy a legmagasabb szintre emelni a magyar színészetet. És ő ezt ugye nem csak úgy gondolta, mint színész a színpadon.
2: Még egy külföldi tartózkodásról beszélnünk kell, de hát ez nem vendégszereplés, hanem ez egy kényszerű tartózkodás, ez egy törökországi emigráció.
3: Igen, igen. Ő nagyon aktívan részt vett a szabadságharc eseményeiben. Ez megint egy érdekes dolog, ugye már a kirobbanáskor, március 15-én főszereplője lett az eseményeknek, hiszen az esti nemzeti színházi előadásnak ő volt az egyik főszereplője a Bánkbánban, és ő szavalta el ott a nemzeti dalt, és a Petőfi mellett ő is szavalója volt a nemzeti dalnak már első nap, és utána pedig nagyon aktív szerepet vállalt Kossuth mellett, Szegeden is volt kormánybiztos, aztán amikor ez a funkciója megszűnt, akkor például Miskolcon szervezett szabad csapatot, akikkel Kassa mellett aztán egy küzdelembe bele is került, ott meg is sebesült. De ott volt Budaváros románál is, méghozzá a fiával, Ákossal együtt küzdött. Ebből volt egy kis sajtópolémia is volt, aki szóvá tette, hogy hát apa és fia, két színész miért küzd, miért harcol, és hát számára nagyon fontos volt ez a vállalás, a hazaszeretete, a szabadságért való elkötelezettsége. Nagyon szép. Tehát amikor, ugyanaz a példa egyébként, ugye megint csak összekötni Petőfivel, hogy nem csak szavakban fogalmazott meg elveket, hanem a tetteivel is és ugyanazt követte. Úgyhogy ő nagyon meghatározó személyiség volt, és a szabadságharc leverése után együtt menekült Kossuth-tal. Noha Kossuth-tal már korábban is volt vitája, meg Törökországban is voltak nézetkülönbségek, de hát ezt meg tudták tárgyalni. És ahogy említettem, tehát itt merült fel ugye az, hogy akár színház, vezető színházi személyiség lehet kint is. A felesége, a gyermekei meg is látogatták például Törökországban, de hát nem tudott tartósan kint maradni, ezért hazatért, méghozzá úgy is egyébként, hogy halálos ítélet várta. Tehát ugye a sok elítélt között, a császár által, Hajnaújik által elítéltek között ott volt Egressy Gábor is, és hát időbe tellett, amíg ugye visszajuthatott ő a Nemzeti Színháznak a társulatába.
2: Igen, mert hogy hála Istennek nem tört derékba a karrierje, nagyon szép szerepek várták még ezután is.
3: ki tudta teljesíteni. Ugye említettük Shakespeare-t, hát rengeteg Shakespeare szerepet eljátszott, méghozzá nagyon nagy előadás számba magam is rácsodálkoztam, hogy például Lear királyt, Otellót, más Shakespeare hősöket 40-50-60 estén játszott el. Ez a maga idejében ez nagy szám volt. Nagyon jelentős szám volt. Tehát, és ugye alapvetően ugye drámai figurákat, karaktereket játszott, ugye Shakespeare alakokat, de volt Lígszínházi szerepe is, az Egy pohár víz című szkrip komédiának például ő volt az egyik férfi főszereplője. Hát egyszerűen színész volt, aki minden műfajban kiválót tudott alakítani. És emellett ugye más tevékenységeket is folytatott, tehát például rendezőként is működött a Nemzeti Színházon, méghozzá opera rendezőként is. Először ezt tiltakozott, nyilvánvalóan a próza háttérbe szorulásaként értelmezte azt, hogy bekerül az opera a Nemzeti Színház repertoáriába, de aztán ennek a műfajnak is képviselője volt, tehát ilyen módon is tevékenykedett, és ami nagyon fontos, és ugye annak a megerősítése, amit mondtam, hogy az egész magyar színház művészet felemelésére, megerősítésére törekedett, hogy két nagyon fontos dolog is kötődik a nevéhez, amiben ő volt az első. Egyrészt ő indított el a legelső színházi lapot Magyarországon, aminek aktív szerzője volt, cikkírója is volt, tehát ez megint egy nagyon fontos lépés volt, és az ő nevéhez fűződik a magyarországi színészképzésnek az elindítása is. Először magántanítványi szinten, ugye vele is többször előfordult, hogy betegség miatt el kellett hagyni a rövid időre a színpadot, és akkor kezdett először tanítványokkal foglalkozni, majd pedig a Színi Akadémiának is, amikor, illetve az első színi tanoda, ez még a Nemzeti Színháznak volt a színészképző iskolája, akkor ott is oszlopos tanára volt ennek a iskolának, és ehhez megírta a magyar színészképzésnek is az első tankönyvét. Tehát egy nagyon elkötelezett személyisége volt a magyar színházművészetnek, és ugye tudunk a tanári módszereiről és visszaemlékezésekből, nem csak az elméletét ismerjük a könyvei alapján, és azt kell mondanunk, hogy ez egy a mai napra egy színészképzésre jellemző módszereket és elveket tartalmazott. Tehát jellemző volt az, hogy nem játszott elő a diákjainak, nem azt várta, hogy úgy játszanak, azt másolják le, amit ő csinál, ami egyébként sok mindenkire jellemző volt, hanem azt a módszert alkalmazta első percről kezdve, ami ma is jellemző, hogy a diák előadja a maga monológiát, vagy a diákok előadják a maguk jelenetét, ahogyan azt elképzelik, ahogy abból felkészülték, és a tanár pedig ezt véleményezi, kiigazítja, értelmezi, segíti a tovább lépést. Tehát egy nagyon korszerű és a mai nap is meghatározó módszerrel kezdett tanítani, oktatni. Úgyhogy azt tudom mondani, amit ugye a múltkor elmondtam Latabár Endre kapcsán, hogy a Magyar Zenész Színháznak az egyik megteremtője volt, aki lerakta az alapokat, ez ugyanígy igaz Gáborra is. Tehát amit a Zenész Színházban Latabár tett a Magyar Színházért, az Egressy oda tette a Magyar Színház művészet egészért, nem csak mint a Nemzeti Színháznak egy vezető színésze és rendezője, de úgy is, mint aki a magyar színházi szakírásnak, színházi lap megteremtésnek az elindítója, vagy éppen a színészképzésnek az elindítója.
2: Említetted a beszélgetés elején, hogy Miskolci éveinek, vagy Miskolci tartózkodásának van egy második fejezete is. Erről szeretnék most hallani. Ez az újjáépített színház megnyitásával kapcsolatos?
3: Valóban igen. Ugye az első kis színház, amiben Egressy Gábor is diákként elkezdett járni, majd ahol elkezdte a színészi működését, az 1843-ban leégett. És 1857-ben készült el a újabb színház, Miskolc második külszínháza, az az épület, amiben a mai napig járunk. És ugye elmondtam a múltkor, hogy ez egy milyen szép történet, hogy Latabár Endre adhatta át igazgatóként, aki ugyancsak Miskolcon Egressy mellett kezdte itt a pályáját. És ennek az nyitó előadásnak a Maród Bánnak játszotta a férfi főszerepét, a címszerepét Egressy Gábor. Tehát ez megint gyönyörű, hogy a nemzeti vezető színészeként visszatérek a gyerekkoromnak, a színészi pályámnak a kezdetére, és én adhatok át egy új színházat. Ennek egyébként lett volna egy nagyon kínos háttér, nem is annyira háttér zöngéje vagy hangja, mondjuk úgy, hogy lett volna egy nagyon kínos része is, ugyanis maga a színház átadásnak az egyik vendége, fő vendége, az maga Ferenc József császárra tolna. Tulajdonképpen az ő miskolci látogatásának köszönhető, hogy gyorsan befejezték a színház építését, megnyitható állapotba hozták, hogy ugye legyen Miskolcon is valami nagy attrakció, amit meg tudnak a császárnak mutatni, illetve ahol a császár előtt ugye egy nagy tömeg, egy nagy közönség megjelenhet, és ugye hódolhat. És hát ugye most gondoljunk bele, hogy milyen kínos az, hogy egy Egressy Gábornak ott kellett volna hajlongani azelőtt a uralkodó előtt, aki leverte azt a szabadságharcot, amiért ő fegyverrel küzdött, és aki őt halálra ítélte. És az történt, hogy egy nemes ember, aki egyébként nagy császárhű volt, a Szirmai gróf, ő leesett a lováról, amikor kilovagoltak a város határába fogadni a császárt, és ott meghalt. És a gyászesetre való tekintettel Ferenc József lemondta az esti színház előadást, mondta, hogy egy ilyen tragédia idején ő nem mehet este színházba, úgyhogy ettől a kínos jelenettől megmenekültek, és valóban arról szólhatott ez az este, amiről szólnia kellett az új színház épületnek, a színházművészetnek és a színpadon levő színészeknek az ünnepléséről. Egressy egyébként nagyon szépen a naplójában le is írta ezeknek a napoknak a történetét, leírta, hogy mit gondol a színház épületről, tehát megint csak egy írásos nyoma van, amit nagyon köszönünk neki.
2: Haláláig nagy tisztelet övezte mind szakmai munkája miatt, mind embersége miatt, mind nagy tettei miatt. Nagyon szép síremlék őrzi az ő emlékét Budapesten, és hát nagyon sokan siratták, amikor meghalt.
3: Valóban rendkívüli jelentőségű, hatású színművész volt, és ugye ez mutatja, hogy ugye például a szülő falu ugye magában a templomban is elhelyezett egy emléktáblát, ami nem jellemző. Miskolcon például egy egész alakos szobrot állítottak neki, tehát őrzi az emlékét a város. Ez a vasgyárnak egy abban az időben, a maga idejében, ez egy nagyon hangsúlyos, fontos miskolci élet számára mozgalmas területnek a helyén állt ez a szobor. Most már viszont egy elnéptelenedett parknak a közepén volt ez a szobor, és a város pár éve úgy döntött, hogy a belvárosba, a színház közelébe helyezi majd el. Hát egyelőre még várunk, de jelzi azt, hogy mai napig fontos a miskolciaknak is Egressy személye. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ahogy Latabár Endre nevét sem hangsúlyozzuk eleget, és nincs benne igazán úgy a köztudatban, ez igaz Egressyre is. Tehát, hogy mi mindent tettek ők a magyar színház művészetért, arról nem esik annyi szó, sokkal nagyobb figyelmet érdemelnének. És hogyha lehet egy fél mondatot hozzátenni, ha a latavárok esetében ugye egy dinasztiáról beszélünk, akkor azért megemlíteném Béninek a nevét is, ugye őt ugye a szózat zeneszerzőjeként tiszteljük, ismerjük, zárójelbe jegyzem meg, sajnos rendszeresen tapasztalom itt múzeumi foglalkozásokon, hogy a mai iskolásokat erre valahogy nem sikerül megtanítani a kedves pedagógusoknak, hogy ki a szózat zeneszerzője, de Bénit nem csak emiatt kellene megint csak tisztelni, mert ahogyan Gábor oda tette az egész életét a magyar színházművészetért, Béni pedig a zenész színháznak volt ugyanilyen sokoldalú alakja. Ő is énekes színészként kezdte a pályáját, pályát, aztán váltott, zeneszerzőként működött, szövegkönyvíróként, ugye Erkel opera szövegkönyvírója lett, nagyon sokoldalú zenés színházi ember volt, aki valószínűleg, ha tovább él, tovább tud működni, akkor sokkal nagyobb tiszteletet, említést érdemelhetne. Tehát ez megint csak a korszakra jellemző, ez a patriarkális, családias kapcsolat, hogy nagyon szorosan ott vannak együtt családtagok, és elindulnak egy úton, esetünkben a színház útján.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, még jövő héten is maradnánk a 19. században, a színész legendákat feldolgozó sorozatban. Mit szólnál, ha Blaha Lujzával folytatnánk, a nemzet csalogányával?
3: Nagyszerű, nagy tisztelő vagyok neki is, és az ő alakja segít minket abban, hogy átlépjünk a 20. századba.
2: Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci színész legendákat bemutató sorozatunkban Egressy Gábor színész, rendező, író, költő, műfordító életét és művészetét ismerhették meg. Ő volt a magyar romantika korának egyik legjelentősebb és legtudatosabb színművésze. Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusával Jászter Beáta beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Szólagrácia az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Denkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nem nagyon tudunk túl sok pozitív fejleményről beszámolni, az orosz-ukrán háború is, most már ő 4,5 éve tart. A Közel-Keleten is mindig történnek események, és ugye az amerikai-iráni szembenállás, illetve a térség konfliktusa most már szintén hosszú ideje tart. Ez a két terület, illetve ez a két konfliktus góc jelenleg milyen kapcsolatban van egymással, melyik hogyan hat a másikra?
2: Rendkívül szoros a kapcsolat, az első az olajárak miatt, hiszen az 50-60 dollár körüli olajárakból lett egy 100 dollár feletti olajár a március után. Hogyha megnézzük a grafikonokat, akkor egy hatalmas ugrás van márciusban az olajárakban, és azóta van egy hullámzás, tehát van, amikor akár 120 dollárig is felmegy, aztán 100 dollárra visszanéz, de jóval magasabbak az átlagárak, mint a Irán elleni amerikai izraeli támadás előtt, és ez nyilván hatással van az orosz-ukrán háborúra, hiszen Oroszországnak ez egy jelentős bevételi többlet. Különösen úgy, hogy ugye a Urász, tehát az orosz egyik legfontosabb orosz olajtípus ára, amit mi is veszünk, annak az ára általában alacsonyabb volt. Az elmúlt éveket, évtizedeket nézzük, mint a Brent, a nyugati mértékadó olajnak, olajtípusnak az ára. Ugye ez más típusú olaj is, tehát a mi olajfinomítőnk eleve erre vannak optimalizálva, de még olcsóbb is volt. Tehát volt, hogy 20-25-30 dollárral hordónként. Ez egy nagyon jelentős különbség. Az utóbbi időszakban először zárult ez a zolló, és ahogy egyre nagyobb igény lett az orosz olajra, főleg Indiában és Kínában, ugye mert kiestek a közel-keleti források, drágább lett az Urász, tehát az orosz olaj, ami mondom hagyományosan történelmileg olcsóbb, mint az egyéb olajtípusok, vagy a legtöbb fontos egyéb olajtípus, ami egy jelentős extra bevételt jelent Oroszországnak, most 10 dollárral drágább. Tehát 102, most az adás előtt néztem meg, 102 dolláron állt a Brent, 114 dollárral, 12 dollárral drágábban állt az Urász. Amit egyébként mi is megérzünk, hiszen mondom, ez a fő, még mindig ez a legfontosabb olajtípus, ami bejön Magyarországra, ugye a száz halombolattai olajfinomítóba.
1: Összességében az oroszoknak ez a helyzet mennyire kedvező? Hogyha persze lehet azt kedvezőnek nevezni, hogy azért az ukrán drónok okoznak problémákat Oroszország területén is.
2: Ez egy rendkívül kedvezőtlen év volt sok tekintetben az oroszoknak, főleg ha a frontvonalakat nézzük, illetve a stratégiai mélységi csapásokat nézzük. Tehát nagyon sok negatívum történt Oroszország tekintetében. Az orosz kalkulus azt tekintve, hogy beveszik ebbe az évbe a Donbasszt, ez már biztos, hogy nem fog megtörténni, sőt, a Donbassz északi részén az oroszok inkább kiszorultak, egy Liman nevű stratégiailag fontos várost az ukránok gyakorlatilag felmentettek az orosz ostrom alól. Tehát van rengeteg negatívum, de ez ellensúlyozza ez a pozitívum. Az, hogy nagyobb szüksége van a világpiacnak az orosz olajra, hajlandó érte többet fizetni, és ez többletbevételeket jelent az orosz költségvetés. Az oroszok nagyon sokat vesztettek az ukrán légihadjárattal. Olajfinomítók elleni, sőt, olajexport kapacitások is estek ki. Tehát Oroszország most kevesebb olajat termel, mint az elmúlt években, szinte bármikor. De a kevesebb is több, mert magasabb az ár. Tehát, hogyha megnézzük a veszteségeket és a nyerességeket, akkor még így is negatívumban vannak sok tekintetben az oroszok, ha ezt az elmúlt évet nézzük, de ez a negatívum nem akkora, mint sokan gondolják.
1: Pont nem kényszerülnek térdre.
2: Nem kényszerülnek térdre, ráadásul van még egy nagy pozitívum, hogy a Patriot PEC-3-as elhárító rakéták, légvédelmi rakétáknak a hiánya. Ami azt jelenti, eleve mindig több volt az orosz találatok aránya annál, mint amit az ukránok meg a nyugati média mondott. Tehát itt azért volt egy optimizmus, ezt azért lássuk be. Tények azért fontosak, ennél többször találtak, tehát nem, ezek a 90%-os elhárítási ráták általában nem voltak igazak.
1: 80 körül inkább?
2: Nehéz megmondani, de 70-80 körül általában, de ez is olyan, hogy hullámzik, mikor, mennyi, tehát azért nagyon nehéz egy évre megmondani, de az, hogy 90 az valószínűleg túlzás volt, meg ezek a 90 fölöttiek. De most gyakorlatilag nincs, vagy nagyon kevés. Ami a ballisztikus rakétákat illeti, nagyon kevés PEC-3-asa van Ukrajnának, nagyon ritkán vetik be őket, és ez azért van, mert a Közel-Keleten azért elég szabadon használták az Emirátusok, Szaúd-Arábia, Kuvait, ezek az országok nagyon sok rakétával rendelkeztek, de nagyon sokat el is lőttek, nem is mindig feltétlenül indokoltan, és ugye ők a prioritás az Egyesült Államok számára, most nem Ukrajna, tehát ha szállítani kell rakétákat, akkor nyilván a saját csapatok légvédelme az első, Izrael szintén, mondjuk Izraelnek vannak saját légvédelmi rakétái, de mondjuk az Egyesült Arab Emirátusok szintén kiemelten fontos, hogy ezek közeli, Katar közeli barátai az Egyesült Államoknak, és Ukrajna csak ezek után jön. Tehát ez is egy hatás. Tehát szerintem van egy gazdasági hatás, meg van egy katonai hatás, ami gyengíti Ukrajnát, úgyhogy egyébként más területeken, mondjuk a Starlink lekapcsolása az oroszok részére, az nagyon nagyot hatott, és pozitívan Ukrajna számára, meg az haderőnek az átszervezése is. Az ukrán haderő az most hatékonyabb, mint egy-két évvel ezelőtt volt, tehát ezek pozitív hatások, de ezeket jelentős mértékben ellensúlyozta a közel-keleti háború negatív hatás sorozata.
1: Mennyit billenthet át a mostani helyzeten, hogy Vlagyimir Putyin elnök támogatottsága még szilárdabb, ugye az Egységes Oroszország párt nagy fölénnyel győzött néhány hete?
2: Hát egy olyan választáson, ami semmilyen szempontból nem nevezhető szabadnak, nyilván van jelentősége. Tehát azt nem lehet mondani, hogy az orosz népnek egy jelentős része ne állna a jelenlegi orosz elnök mögött.
1: Maximum nem olyan arányban, mint a végeredmény.
2: De valószínűleg nem olyan arányban, mint a végeredmény, ugye talán 57 vagy 58% lett a vége, hát... Én azt mondanám az elnök választásokra, hogyha visszamegyünk az előző elnök választásokra, az talán 87% lett, nem emlékszem rá pontosan, de hát ezek fogalmazok úgy a tervezőasztalon született eredmények. Tehát Oroszországban nem, tehát az, hogy teljesen figyelemen kívül a hagyható népakarat, az nem igaz. Az, hogy egyáltalán nincs ellenzék, az így ebben a formában nem igaz, bár a jablokot nagyon súlyosan korlátozták. Ugye az egyetlen egy olyan pártot, ami a háború kérdésében más álláspontot képvisel, mint a kormány. De hát azért ez egy hihetetlenül korlátozott folyamat volt, és nagyon valószínű, hogy bele is nyúltak az eredménybe. De ezekkel a zárójelekkel együtt is azt lehet mondani, hogy az orosz társadalomban megvan még az a kellő támogatás sajnos a háború mögött, ami lehetővé teszi, hogy Vlagyimir Putyin folytassa ezt a egyébként szerintem maga által is hibának tartott háborút, már lassan 5. éve.
1: És nagyobb sebességre kapcsolhatja, tehát fordíthat a háborúra több erőforrást, több pénzt, és akár mondjuk nagyobb segítséget kérhet a szövetségeseitől, Észak-Koreától, vagy másoktól.
2: Ugye nézzük meg az orosz gazdaság elmúlt évi adatait. Tehát eleve lassult megint az orosz gazdaság, aminek van egy olyan oka is, hogy az ukránoknak a légihadjárata az százalékosan mérhető a GDP-ben. Ezt még Putyin is elmondta Valdajban, ő 1%-ot mondott, én nem fogom tudni mennől, hogy ez valószínűleg inkább kevesebb a valóságnál, hogy ez mennyire pontos, de hát azért hihetünk, hogy ez a mérce, tehát ennél csak több lehet, mint amit Vlagyimir Putyin mondott, tehát az a negatív hatás, ami az orosz gazdaságot érte. De azért a fundamentumok, hát hogyha európai szinten nézzük, a 20% körül vagy 21% körül orosz államadósság, hát a legjobb európai ország, vagy a legalacsonyabb államadósággal rendelkező európai országok, Luxemburg, Észtország, ezek vannak nagyjából ebbe a kategóriába. Ugye a magyar az, nem tudom, 76-77 körül van, és ezzel még az Európai Uniós átlag alatt vagyunk. Csak azt mondom, hogy az oroszoknak van még lehetősége pénzt bevonni akár saját, ugye belülről, Oroszországon belülről, miért? Mert nem folyik ki annyi pénz Oroszországból. Ezt mindig elfelejtjük, hogy a szankciók ugyan nagyon komolyan hatnak Oroszországra, de rengeteg pénzt vittek ki Oroszországból a szankciók előtt. Sok-sok 10 milliárd eurónyi pénz, amit részben elsíboltak, az ment ki Nyugat-Európába, nyugati bankokba, nyugati ingatlanba, nyugaton elköltött életbe. Tehát az orosz elit az olasz rivierán, a francia rivierán, Spanyolországban szórakozott. Tehát itt nagyon sok pénz nem megy ki az országból, amit részben ugye befektetnek, részben mehet az államadósság finanszírozása, valamennyit azért valószínűleg csökkentettek a korrupción is, különösen a Védelmi Minisztériumban. Tehát az összképet kell nézni. Az a probléma, én azt látom, hogy nagyon sokan kiragadnak egy-egy dolgot, hogy most mennyivel csökkent mondjuk az orosz olajfinomításnak a volumen. Ez igaz? De a másik részét nem nézik meg, hogy még milyen lehetőségei vannak az orosz gazdaságnak. És van, aki összeomlásról beszél, van, aki arról beszél, hogy nem fájnak a szankciók, de fájnak a szankciók, de nem is omlik össze Oroszország. Fájnak az ukrán légi csapások, nagyon súlyosak, az olajfinomítás tekintetében tényleg kilométeres sorok voltak, de nem omlik benne össze Oroszország. Tehát ezt a szürkeséget nagyon ritkán lehet érzékelni, sajnos a nagy nemzetközi lapokban, hogy nem ez, és ezért van az egyébként, hogy egy idő után meg átesnek a ló túloldalára. Oroszország összeomlik, vagy nem omlik össze, még akár 5 évig folytatja a háborút.
1: És milyen helyzet Ukrajnával? Ukrajna meddig bírja?
2: Hát ugye ez itt a nagyobb kérdés. Ugye Ukrajna már régen nem bírná, ha nem lenne nyugati segítség. Tehát a nyugati katonai és gazdasági segítség nélkül, akármilyen hősiesek is az ukránok, meg akármennyire összeszorított foggal küzdenek, ezt már nem bírták volna. És ez a másik része onnan, amiről kevesebbet beszélünk, mert a nyugati médiák tele voltak azzal, hogy hogyan égnek az orosz olajfinomítók. Az elmúlt pár hétig nem nagyon jelent meg az, hogy mi semmisül meg Ukrajnában. Egyébként ez a frontra is igaz, hogy nagyon sokat beszélünk az orosz veszteségekről, és keveset az ukránról. Ami nem ad egy reális képet arról, hogy valójában mi folyik. Tehát például beszélhetünk erről, az elmúlt hónapokban az ukrán eszközveszteségek hónapról-hónapra nagyobbak, mint az orosz eszközveszteségek. Nem mindegy, de visszatérve a gazdasághoz. Gyakorlatilag az ukrán acélipart, ami egy jelentős lába volt Ukrajnának, azt megsemmisítették, pontosabban leállt. Ugye ott az acéliparnál, én nem vagyok acélipari szakértő, de az újraindítása a kohóknak az se egy egyszerű dolog, meg nagyon sokba kerül, de valami meg is semmisült. Tehát nem csak leállt, hanem fizikailag is megsemmisült. Ugye a mezőgazdaságnál nem lehet ezt megcsinálni, nem lehet a mezőgazdaságot megsemmisíteni, de azt nehézé lehet tenni, hogy ez az export kikerüljön a világpiacra, és az oroszok ezt elérték. Tehát miközben égtek az olajfinomítók, meg elszálltott egy fedele egy nagy tartálynak, ugye ez a kép szerintem sokaknak megvan, miközben ez történt, és az oroszoknál tényleg komoly problémákat okoztak az ukránok, eddig Ukrajnában két nagyon fontos gazdasági területet gyakorlatilag megbénítottak az oroszok. És ez sok 10 milliárd dolláros kiesés. Ugye Ukrajna így is a nyugattól, főleg Európától függött, mert az amerikaiak már nem kívánnak bele több 10 milliárd dollárt adni a költségvetési pénzből, amit adnak egyébként az amerikai támogatása szűnt meg teljesen, de nem az a nagyságrend, mint az európai. De volt ez a láb is. Tehát a nyugati segély meg volt azért saját ukrán termelés. Most ezt lökték ki az oroszok, és még lehet rosszabb is. Talán itt ebben a stúdióban beszéltünk arról 25 végén, hogy a háború utolsó szakasza a legrosszabb. Hát ez most látszik.
1: És ez az utolsó szakasz egyáltalán?
2: Abban az értelemben az utolsó szakasza, hogy ugye 4,5 év telt el, én nem hiszem, hogy 2-3 év még ebből hátra van. Tehát meg sok tekintetben azt lehet mondani, hogy látjuk a rendezés alapjait. Egy ideje már látjuk, ilyen értelemben már új nagy meglepetés nem lesz, tehát az oroszok nem foglalják el Kijevet, az ukránok meg nem verik ki az oroszokat az országból. Tehát ilyen értelemben ez egy hosszan elhúzódó utolsó szakasz, de nem látom azt, hogy egy radikálisan új szakasz lenne, akármelyik fél megfordítja. Ugye most hónapokkal ezelőtt arról beszéltek nagyon sokan, hogy Ukrajna megfordította a háború menetét, abban az értelemben, hogy ez a rendezés, ez valószínűleg erre fog kifutni egy megosztott Ukrajnára, ebben az értelemben semmiképpen nem fordította meg a háború menetét, de Oroszország sem fordítja már meg. Tehát én nem látom azt, hogy Oroszország azt az eredményt el tudja érni, sőt, ezt nem látom már 22 ősze óta.
1: Tehát, hogy nagy területi változások már nem valószínűleg.
2: Én nem látom azt, hogy sok 10 000 négyzetkilométeres területi változások lesznek, több 100 négyzetkilométer lehet, pár ezer négyzetkilométer lehet, az ukránok most vettek vissza szeptemberben nettóba körülbelül 4 és 500 négyzetkilométer közötti területet, ez most nettó nyeressége Ukrajnának, ilyen nem volt 22 ősze óta. De ez nem fordítja meg a háború menetét. Ez Limantól északra egy jelentős ukrán győzelem, és sajnálatos módon nem egy csatán múlik a háború, hanem azon, amiről az előbb is beszéltük, a gazdasági részéről, az attríciós részéről, ami demográfiai attríciót is jelent, Ukrajnában sokkal súlyosabb, mint Oroszországban. És a katonai helyzet az önmagában csak egy pillanatkép, a nagy kép az ez, hogy valójában a két ország hátországa hogy áll, mennyire stabil, Ukrajna egyre nagyobb mértékben függ a nyugati segélyektől, egyre nagyobb mértékben függ attól, hogy mennyi ember tudnak behozni. Ugye az ukrán emberi erőforrások előbb merülnek ki, mint az oroszok, meg a technológiát volt. Ami Ukrajnát a haderő átszervezése mellett megmentette ebbe az évben nagyobb, nem hogy vereségektől, hanem győzelmeket is hozott, az a technológiai hullám, ami éppen Ukrajna ült. Ugye egy olyan hullámon ültek, ami nekik kedvezett. De ez a hullám, ugye a hullámoknak sajnos az a tulajdonság, hogy nem tartanak örökké, ez már lefele megy, mert az oroszok adaptálódnak, és most az oroszok vannak hullámba, főleg a sugárhajtású drónjaik a Gerán 4, Gerán 5-ösök által, amire persze jön majd az ukrán válasz, az elhárítónak, a sugárhajtás felállítónak, de akkor az oroszok majd egy nagyobb sugárhajtóművet raknak bele, még gyorsabbat, és így tovább. És ez a harc, ez folyik, de az attrició közben a kisebbet sújtja jobban, és ez Ukrajna.
1: Az látszik-e, hogy meddig éri meg folytatni a Vlagyimir Putyinnak ezt a háborút, vagy mi lehet az a pont, vagy akár mi lehet az a fordulat, amely áttörést jelenthetne a háború lezárásához, vagy a tárgyalások érdemi megkezdéséhez?
2: De ugye Ukrajna meg a nyugat már tárgyalni akar régen, tehát ez az oroszokon múlik, hogy ez a háború nem fejeződött be. Miért? Ugye már Oroszország, Vlagyimir Putyin papíron nem igaz, de papíron a háborút azzal kezdte, hogy megvédjük a két dombaszi szakadárköztársaság népét. Ugye minden évben volt előtte 20-30-40 volt, amikor 100 halott, ami nem kevés, nem bagatellizálni akarom, csak azóta meghalt 600 ezer ember, tehát ilyen jól sikerült a védelem. Illetve, hogy a műholdképeket nézzük, akkor a Donbass városainak többségét az oroszok lerombolták, azokat a városokat, amelyeket úgymond fel akarnak szabadítani. Még Mariupol, még Szoszó, tehát van, ahol 100% körüli a rombolás, tehát gyakorlatilag nincs épület, ami ne sérült volna, meg ezt nevezik felszabadításnak az oroszok, ugye Pokrovszk például. De hát ugye most kerül sor, vagy most fogják lerombolni az oroszok, ha ez így folytatódik, Szlavjanszkot és Kramatorszkot is. Tehát ilyen a felszabadítás, de akkor is az orosz legendáriumban ennek fel kell, hogy szabadítsák ezt. Tehát ez az egyik, hogy ez sikerül. Tehát beveszik a Donbaszt. Most nagyon lelassultak, ugye Limánnál van, az vereséget szenvedtek, de ez nem zárja ki, hogy mondjuk a jövő évben valami történik, és sikerül. Ugye bejutottak a négy utolsó nagyváros, ugye Konstantinivka nagy része az már orosz kézben van, most Druskivka felé próbálnak menni, viszont mondom, északon, Szlavjansz környékén viszont visszaszorultak az oroszok. Tehát lehet ez, hogy elfoglalják a Donbaszt, és akkor rá tudja ütni Putyin a pecsét, tehát hogy ezért kezdtük a háborút, mondom, zárójel, nem ezért kezdték, vagy nem csak ezért, és akkor győztünk. Másik lehetőség, ugye itt Putyinon múlik nagy rész most már, vagy jelentős részben, másik lehetőség, hogy olyan ajánlatokat kap nyugatról, tehát nem csak büntetést, de büntetést is, negatívot is, meg pozitívot is, hogy mit adunk pozitívba, akár szankciók ügyében, akár egy nagy kelet-nyugati rendezés ügyében, ami arcmentő lehet számára. Ez egy második verzió, ami leállíthatja ezt a háborút. Tehát akár a fájdalom, akár a haszonnak a potenciája. És a fájdalomnál mondjuk szerintem a katonai helyzet tudna érdekes lenni inkább, mint a gazdaság, ugye azt megbeszéltük, hogy valószínűleg rövid távon nem lesz orosz gazdasági összeomlás. Nézd, csak egy példát akarok mondani. 22 tavaszán miért kezdett el Oroszország tárgyalni Ukrajnával? Ukrajna is, ugye ez volt a híres isztambuli folyamat. Fő ok az volt, hogy Gerasimov jelentette Putyinnak, hogy nem tudjuk fenntartani a támadást Kijevnél, hanem az egész támadócsoportosítást elveszíthetjük. Ez volt az a híres pillanat, amikor az oroszok nagy lelkűen mondták, hogy a tárgyalások elősegítése, ismét idézőjel és zárójel érdekében visszavonulunk Kijevtől. Azért vonultak vissza, mert nem tudták tartani ezt a támadást. És akkor az orosz hadsereg azt mondta, hogy meg kell állapodni, különben baj lesz. Tehát az orosz hadsereg mondta ezt Putyinnak. Ha most az orosz hadsereg olyat mondana, hogy meg kell állapodni, és nyilván az orosz hadseregtől félti leginkább a hatalmát Vlagyimir Putyin, akkor megállapodna, vagy elindulna a megállapodás. Csak nem látok ilyen szituációt.
1: A nemzetközi szereplők, a nagypályások közül tud-e még bárki hatni érdemben Vlagyimir Putyinra? Most ugye Friedrich Merz Kijevbe látogatott, üzent is Putyinnak, Donald Trumpnak nyilván valamivel azért közelebbi a viszonya Putyinnal, mint Joe Bidennek volt, de az elmúlt években azért ők se értek el áttörést, ráadásul a belpolitikájukra is kell figyelni, ugye Friedrich Merz pocsékul áll Németországban, Donald Trumpnak jönnek a félidős választások, és akkor még ott van a Közel-Kelet, és meg annyi más téma.
2: Igen, Merzhez képest még Donald Trump is kiválóan áll, azt hiszem pont duplája a támogatottsága az Egyesült Államokban, mert az talán 18%-on áll.
1: Ezért pártja és ő maga olyan 10%.
2: Igen, akkor még Donald Trump háromszor olyan jól áll, mint Merz, legalábbis sem ez személyt illeti. Én ezt mondom egyébként, ezért belpolitikai olvasata is van annak, amit Merz mondott. Az egyik az, hogy mi is készek vagyunk a tárgyalásra. Ugye ezt nagyon határozottan elmondta Kijevben is. Ez egy kicsit olyan volt, mint Kennedy beszéde, hogy ez le kell rombolni a falat. Legyetek végre okosak, és hagyjuk abba ezt a háborút, mind a kettőnek jobb lesz, Mr. Putyin. Ez nem is Kennedy, talán régen volt, aki semmit számoljuk fel a falat, zárjuk le a háborút. Valamilyen szimbolikus gesztus akart ez lenni szerintem Merz részéről, ezek a mondatok, amiket Kijevben elmondott. És ez befele is szólt, hogy igenis tárgyalunk az oroszokkal, mert Vejdelék azzal támadják, hogy viszik ki a pénzt Ukrajnába, de nem támogatják az oroszokat. Tehát szerintem ez az európai kép, hogy az európaiak mennyire kitudhatni Putyinra, ugye, mert ez volt a kérdés. Az európaiak nem tudnak annyira Putyinra hadni nyilván, mint az amerikaiak és a kínaiak. Tehát, hogyha sort kéne felállítani, kire hallgat leginkább Putyin, az első, az szerintem Xi Jinping, utána Donald Trump, és az európaiak valahol...
3: A fasorban?
2: A fasorban vannak, de nyilván Friedrich Merz meg Németország a fontosabbak között van. A britek az vörös posztó az oroszoknak, tehát szerintem le se ülnének velük. Meg ott vannak még a franciák nyilván. Tehát ez a sorrend nagyjából.
3: Ugye a franciáknál is közeleg az elnök választás.
2: Hát ugye az is egy, és az oroszok már csak, bocsánat, hogy visszautalok, hogy miért nem hagyják abba az oroszok, mert reménykedhetnek abba, hogy lesz egy olyan európai változás, ugye Merz, ahogy ő mondta, akkor 10%-on áll, a pártja 18%-on, az AfD 32%-on, akkor bejöhet Le Pen. Tehát az oroszok reménykedhetnek abban, hogy egy olyan európai politika lesz, ami sokkal inkább nyitott arra, amit az oroszok kérnek, vagy mondanak, vagy követelnek. Én nem látom azt, mondom, hogy Xi Jinping meg a kínaiak rá kényszerítenék az oroszokat a háború befejezésre. Miért? Mert ugye vannak negatívumai ennek Kínára nézve, de sokkal több a pozitívuma.
3: Hiszen az amerikaiak figyelmét leköti.
2: Leköti? Hát meg a fegyverzet. Tehát nézzük meg, hogy hol, tehát az európai-amerikai fegyvertartalékoknak, fegyverkészletnek egy jelentős része elégett Ukrajnába és most az Irán elleni háborúba. Az a légvédelmi rakéta, az a harckocsi, az a lőszer, ami ott már megsemmisült, vagy súlyosan megsérült, az nem tud menni Tajvannal, vagy nem tud menni Kínával szemben bárhova, a Japánba, Dél-Koreába. Tehát a nagy kép az ez, hogy ugye mindennel összefügg, ugye kérdezte az összefüggéseket, nem csak a közel-kelet függ össze az orosz-ukrán háborúban, hanem a távol-keleti feszültség is összefügg. És ha valaki nyertese volt ennek a háborúnak, akkor az Kína, mert az ő képességei nem degradálódtak, még a nyugati, meg az orosz képességek degradálódtak, bár mondom, teszem hozzá, a drón technológiában nyilván az oroszok meg az ukránok élen járnak a világban, tehát nem mindenbe gyengültek az oroszok se, meg nyilván a nyugat is tanul Ukrajnától, de a legérintetlenebb szuperhatalom vagy nagyhatalom ebbe az egész válságot sorozatba az Kína. De, és nekik ez, nekik, ők már zárnák szerintem az iráni konfliktus, mert ugye az olaj miatt, az orosz-ukránt miért kéne zárniuk? De a kínai most voltam Pekingben, megmondták, hogy ők nem fognak az oroszokra nyomást gyakorolni, komoly nyomás semmiképpen sem.
3: Oroszország felszólította a diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet. Mekkora ennek a jelentősége, a súlya?
2: Szerintem ez a pszichológiai hadviselés, információs hadviselés része, az oroszok csinálják ezt már régen, de azért van mögötte valós fenyegetés is. A Kijevet megnézzük, 2024-ben voltam utoljára, a nappalok majdnem normálisak voltak Kijevben. Hidakon lehetett járni, nagyon ritkák voltak a nappali légitámadások, ez 25 folyamán már változott, 26-ra teljesen jellemzőek a nappali támadások, nincs olyan óra, amikor az ember nyugodt lehetne. Kijevben az éjszakák azokon nem lehet aludni. Aki legalábbis nem két vagy három emelet mélyen van, az hallja a szirénákat, hallja a robbanásokat. Tehát eleve nehéz egyébként diplomatának is nehéz lenni Kijevben, nem hogy egy átlag kijevi polgárnak, mert nyilván az éjszakákat nem alszik normálisan végig az ember, annak az évek során azért meg lesz az egészségügyi következménye. De ennél rosszabb most már a helyzet. Tehát a helyzet az, hogy régebben hetente volt átlagban egy-két halott, most ez napi szintre ment. Tehát a Kijevben sem láttunk ilyet a háború legeleje óta, hogy ennyire sok lenne a halott és a sebesült. És hogyha megnézzük a fotókat, amik az északi hídon, a déli hídon készültek, meg a filmeket, Kijevben ugye a Dnyepert összekötő 8 híd közül kettőt már találat érte, és úgyhogy a forgalom ott volt a hídon, ez nem éjszaka volt, legalábbis az egyik támadás az reggeli csúcsforgalomba készült. Csoda, hogy, vagy történt, csoda, hogy nem volt több, ha sok halott, két sebesültről beszélnek az ukrán források. Tehát az, ami mondjuk egy-két évvel ezelőtt még természetes volt, hogy nappal 99,9%-ig biztos lehet benne az ember, hogy nem lesz semmi, az nagy megváltozott. Tehát ilyen értelemben pszichológiai hadviselés is, amit az oroszok csinálnak, csak raknak mögé tényeket is. Azt a tényt, hogyha valaki az utcára kilép, és egy hídon átmegy, akkor biztos, hogy az eszébe fog jutni az a fotó, vagy az a kép, amit sokan láthattunk, hogy belecsap ugye a híd kábeleibe, pilonjaiba az orosz cirkáló rakéta. Tehát azt mondanám, hogy Kijevre nagyon-nagyon nehéz hónapok várnak, még nehezebbek az elmúlt egy-két hónapnál is, amik eleve rendkívül nehezek voltak.
3: A diplomaták, illetve azok az országok, amelyek még tartanak nagyköveteket, diplomáciai képviseleteket Kijevben, hogyan reagálhatnak erre?
2: Hát ugye ez országfüggő. 22-ben, ugye februárjában sok ország visszavonta a diplomatáit, más országok meg nem. Ugye az invázió előtti hetekben az Egyesült Államok is vissza kivonta ki ebből a diplomatái nagy részét. Én még nem láttam olyan hírt, hogy tömegesen hagynák el diplomaták Kijevet. Nyilván ez egy rendkívül rossz üzenet, főleg a szövetségesek részéről, tehát Ukrajna szövetségesei részéről, ha a diplomaták elhagyják. De az, hogy családtagok, nem feltétlenül szükséges személyzet már nem megy vissza esetleg mondjuk egy eltávozásról, vagy nem hoznak be újakat a kiesők miatt, ez valószínű. És lehet, hogy a sérülékenyebb munkatársakat, idősebbeket, terhes hölgyet esetleg nem kiküldenek, tehát hogy ne jöjjön vissza, de nem, nincs ez tömegesen, de nem is ennek van a jelentősége. Annak van a jelentősége, hogy ez az orosz kampány hogyan hat Kijevre, ami nem csak Ukrajna politikai szíve, hanem gazdaságilag is nagyon fontos, és itt egy 3 milliós vagy 3 milliónál nagyobb lakosságú városról beszélünk, aminek ha sikerül a hídjait megbénítani, akkor az ország gazdaságát mérnek az oroszok egy nagy csapást. Miért? Ugye Kijevben 8 híd van a Dnyeperen, ebből 6 a közúti híd, egy vasúti, egy gyalogos, és akkor vannak kombinált hidak, ahol a metró, például két metróvonal van, ugye úgy, ahogy nálunk két metróvonal megy át a folyón, csak mind a kettő egy hídon, tehát nem alagútban. A híd az sebezhető a rakéták számára, tehát a metrót el tudják vágni, trolibuszok mennek át, a tömegközlekedést, meg magát az autós közlekedést, hogyha ezt heteken át napról napra megismétlik. És ugye itt vannak kábelhidak is, amik sebezhetőbbek, és most hogy jól láttam ezeken a filmeken, fotókon, akkor a kábeleket eltalálták. Az nem olyan, tehát nyilván ez is egy műszaki kérdés, de ha sorra érik a kábeleket egy kábelhídnál a támadások, az okozhat problémát. Az úttestet az be lehet foltozni, a kábeleket helyre rakni, az egy picit nehezebb, szerintem. Tehát itt lehet komoly probléma, és mondom, Kijev egyharmada van a balparton, az egy főleg lakótelepekből álló lakónegyed nagy részt, nem egy negyed, az óriási, ugye milliós, és a kétharmada van a jobb parton, az a történelmi város negyed. Egyébként kicsit hasonlít is Budapestre Kijevben, mert a jobb part, ez a történelmi rész, ez magasabb, ez egy dombokon van, és utána van a Dnyeper, ami szélesebb a Dunánál, kisebb folyó egyébként, de Kijevnél egyértelműen szélesebb, mert szigetek vannak, ártér van, tehát 1,5 kilométer hosszú hidak ezek nem 4-500 méteresek, mint a pesti hidak, és sebezhetők, tehát főleg a tömegközlekedés, tehát a metrót az biztos, hogy ki tudják lőni az oroszok, és akkor mondjuk egy nagyon fontos napi közlekedési eszköz szűnne meg a város két partja között, vagy a folyó két partja között.
3: Összességében a háborúra mekkora hatása lehet az ilyenfajta nyomásgyakorlásnak, és mondjuk Kijev szinte teljesen élhetetlenné tételének?
2: Egy fővárosról beszélünk, ami gazdaságilag is súlypont. Nyilván nem úgy, ahogy Budapest Magyarországon, vagy London az Egyesült Királyságban, mert 35 milliós lehetett Ukrajna a teljes körű háború előtt, és annak nagyjából a tizede volt Kijev. Most meg 25 milliós, és valószínűleg több, mint a tizede Kijev. De ez nem az ipari kapacitás. Már nagyon sok gyárat, főleg fegyvergyárat hoztak Kijevbe. Drón összeszerelő üzemeket. Miért? meg Kijevnek volt a legjobb légvédelme, és Kijevet politikai okokból Kijevet nem támadták annyira az oroszok. Mondom, Kijev belvárosa egy éve, amikor ott jártam, még gyakorlatilag teljesen épp volt. Na most már láttuk a Tudományos Akadémia épületével, mi történt, ugye hidakat nem támadták korábban, ezek újdonságok. Tehát szerintem nagyon súlyos hatásai lehetnek, ha ez így fennmarad hosszú távon, de ez is lehet, hogy ez csak egy üzenet az ukránoknak, hogy ne folytassátok így az olajfinomítók elleni csapásokat, ne támadjátok a moszkvai reptereket, ugye Zelenszkij megfenyegette a moszkvai reptereket, és ezt én is láttam, mert 3 éve járok minden évben szeptemberben Kínába, és 3 évvel ezelőtt még Moszkva mellett repültünk, láttam a várost, 2 évvel ezelőtt már egy olyan 100 kilométerre Moszkvától északra, most meg egy hatalmas évbe került el a kínai légitársaság Moszkvát, meg az orosz, a délebre és orosz részeket, miért? Mert félnek a drónháborútól, és ez bizony kihathat a repterekre, és ha a 4 nagy moszkvai reptér megbénul, ez óriási csapás lenne viszont Moszkvára. Tehát lehet, hogy erről is van szó, hogy jelzik az ukránoknak, hogy kérem, ha arra készültök, amire mi gondolunk, hogy készültök, mondjuk az orosz repterek elleni támadásra, akkor készüljetek fel arra, hogy nem lesznek hidak Kijevben, vagy a krími híddal kapcsolatban ugyanez. Tehát itt egy csomó dolog a háttérben azért zajlik. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy a két fél gyűlöli egymást, akkor jól gondoljuk, de amikor azt gondoljuk, hogy a két fél nem beszél egymással, akkor rosszul gondoljuk.
3: Milyen válasza lehet erre az ukrán vezetésnek?
2: Hát az egyik válasz, amit mondtam, hogy mondjuk a moszkvai reptereknek a folyamatos támadása drónokkal.
3: Még intenzívebben?
2: Hát ugye támadták a reptereket, de azért ez nem volt folyamatos. Tehát gondoljuk azt el, hogy elég, ha egy drón megközelít egy nagy repteret, mondjuk a Seremetyev volt, akkor a gépek nem szállhatnak föl, és akkor egész napra borul a menetrend. Tehát nem kell, hogy becsapódjon. De mondom, tehát ez azok a légitársaságok, amik repülnek Oroszországban, azok is egyre inkább elkerülik Moszkvát. Tehát azért ennek vannak gazdasági hatásai. Tehát lehet ez, de nem tudjuk, hogy az oroszok, tehát én nem akarok itt találgatni, az biztos, hogy a két fél beszél egymással, ez 100%. Tehát lehet, hogy valamit üzentek az oroszok ezzel a hidak elleni támadásra, hogy ezt ne. Az is lehet, hogy valamit megbosszultak a hidak elleni támadásra, és lehet, hogy jön egy ukrán eszkaláció, és mondjuk a krími híd ellen látunk valami nagyon jelentős ukrán akciót. Mert egyébként a kijevi hidak is mutatják, meg az atokai híd is mutatja. Az atokai híd az egy óriási túlélő az oroszok, mert 4 évet támadják, és még mindig áll. Egy nagyon rossz állapotban van, de még áll az a híd, hogy nehéz a hidakat megsemmisíteni. Nem tudjuk, de az eszkalálódás, tehát ez egy eszkaláció. Az eleve rossz helyzetben a hidak elleni ilyen mértékű támadás, az mindenképpen egy jel.
3: Volodymyr Zelenszkijnek mekkora a mozgástere ebben a helyzetben? Ugye nem rendezték meg az ukrán választásokat a hagyományos időben, most már nagyon hosszú ideje, további időszaka van ennek a ciklusnak. Mekkora az ő legitimációja az ukrán nép előtt?
2: Ja, beszéltünk arról, hogy mennyire népszerű Donald Trump vagy Friedrich Merz, hát Zelenszkij népszerűsége is csökken, de még mindig jóval népszerűbb a vezető nyugati politikusoknál. És azt nem kérdőjelezik meg Ukrajnában, hogy háborús viszonyok közt választásra nem tud sor kerülni. Ugye Fedorov volt védelmi miniszter, dobta ezt be, és el is vesztette a népszerűsége jelentős részét, tehát ez egy nyári eseménysor, amikor leváltotta az előző népszerű 35 éves, magas, jóképű védelmi minisztert Zelenszkij. Véletlenül azért is, mert félt, hogy a vetétársa tud lenni, és a védelmi miniszter felvetette a választások lehetőségét, és akkor elpárolgott a támogatásának egy jelentős része. Mert az ukrán társadalom pontosan érzi, hogy nem lehet ezt meglépni, vagy a többsége az ukránoknak érzik, hiszen a napi életüket befolyásolja az orosz. Tehát amikor valaki azt szervezi meg, hogy legyen fűtőanyag, vagy mondjuk a dácsájába kimenekül a tér, akkor nem arról fog gondolkozni, hogy választani akarok most feltétlenül. Tehát amikor egzisztenciális kérdések vannak, és Ukrajnában egyre több ember számára az egzisztenciális napi kérdések a döntők, akkor nem erről fog gondolkozni. Én értem, az oroszok még segítenek is annak, aki nem akar választást Ukrajnában, és nyilván Zelenszkij nem akar. Nem akarja megmérettetni magát. Miért? Hát ugye nagyon sok körülötte a botrány, ugye erről nem beszéltünk még, tehát gyakorlatilag a korrupcióellenes ügynökség körbelőtte már Zelenszkijt, tehát nem nagyon van körülötte olyan, akit valamilyen szinten ne érintett volna, legalábbis a pletykák szintjén ez a szertágazó, nem is egy korrupciós ügyek sorozata, tehát a kabinet főnökétől kezdve számos volt miniszteréig, az amerikai nagykövetéig, és ezek személyes ismerősei, sokszor barátai Zelenszkinek.
3: Nem véletlenül mondta Ursula von der Leyen is Zelenszkinek, hogy a korrupció szintjét csökkenteni kell, meg is fagyott a levegő New Yorkban.
2: Hát ugye ez egy ideig tabu volt nyugaton, tehát egy évvel ezelőtt lehet, tehát 2025 nyara óta lehet erről beszélni. A korrupció szintje az nem igazán csökkent mondjuk az előző a Juščenko Janukovics kormányhoz képest, talán, de az se biztos, de a Poroshenko kormányzathoz képest semmiképpen nem csökkent a korrupció szintje, csak átalakult. Tehát, hogy most nem Poroshenko és baráti köre, hanem Zelenszkiről nem tudunk, tehát azt vegyük ki, Zelenszkiről nincs hír, tehát róla nem szivárgott ki eddig semmi, de a baráti köre, hát az körbe van lőve, tehát nagyon-nagyon súlyos ilyen értelemben a politikai helyzete Zelenszkinek, és nem hiszem, hogy választást akarna, bár mondom, az ő támogatottsága még nem rendült meg olyan mértékben, mint mondjuk nyugati partnerei közül számosé.
3: Mekkora veszély annak jelenleg, hogy ez a mostani konfliktus a NATO-ra is átterjed, tehát akár egy orosz NATO szembenállásja?
2: Ilyen értelemben ez az időszak legalább olyan veszélyes, mint a háború kezdete. Az volt a legveszélyesebb időszak, amikor még nem láttuk tisztán a játékszabályokat. Utána szerintem 22 ősz után ennek a veszélye csökkent, 23, 24, 25 és 26-ban növekszik. A veszély részben azért, mert az oroszok is próbálják növelni a szabotázs, meg egyéb hibrid támadásaik számát Európában. Ez volt korábban is, tehát 2007 óta tudunk, sőt előtte is orosz akciókról európai területen, de ez egy növekvő tendenciát mutat, és ebből lehet baleset. Persze nyilván az európai nyomás is egyre nagyobb Oroszországon, az árnyékflottán, ugye, meg elfogtak orosz hajókat, ebből feszültség támad. Mi van akkor, tegyünk, most forgatókönyvezzünk. Nem hiszem, hogy bármelyik fél nyílt konfliktust akarna. Oroszország sem akar nyílt konfliktust, mert azt hagyományos konfliktus lenne elveszteni. Ha nem hagyományos eszközökhez nyúlna, akkor meg a létatét lenne mindenki számára, de az oroszok számára is. Ugye akkor nukleáris eszközökről beszélünk. Például Kaliningrádban alig van orosz katona. Baltikum mentén alig van orosz katona. Ezért se számítok arra, hogy egy nagy arányú orosz támadás tudna indulni, mert le vannak kötve Ukrajnában. De mi van akkor, hogyha az oroszok laknak mondjuk egy különítményt egy árnyékflottás hajóra, amit mondjuk az észtek vagy a finnek elfognak, és lövöldözés, támad és halottak vannak mind a két oldalon. Vagy van egy dróntámadás, akár véletlen, akár direkt, egy orosz drón berepül, és mondjuk megöl egy iskolában néhány gyereket. Egy európai országban kizárható ez? Sajnos nem. Abból mi lehetne? Tehát én inkább a balesetektől félek, nem attól, hogy bármelyik fél direkt belemegy egy ilyenbe. Az oroszok direkt végeznek akár halottakkal is járható műveleteket, ugye ami Lipcsébe történt, hogyha több ezer kilónyi kerozin fölgyullad, akkor abban ártatlanok is meghalhattak volna, ugye a dróntámadáskor. Tehát nem direkt akarják, de lehet ebből baleset, és akkor valaki hozhat egy olyan döntést, ami után elindul egy beláthatatlan folyamat. Tehát én ettől tartok, hogy növekedett ennek. Tehát amire ki akarok lukadni, ahhoz képest, hogy mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt növekedett, szerintem ez a 22-es szint közelébe van. Akkor is voltak olyanok, hogy mondjuk az oroszok majdnem előttek egy brit felderítőgépet a Fekete-tenger fölött, amin legalább 30 vagy 20 brit katona volt.
3: Összességében egyébként az, hogy bizonyos kormányok azért a lakosságnak is adnak ilyen jellegű jelzéseket, hogy mondjuk akár készüljenek arra, hogy ez egy lehetséges forgatókönyv, még ha nem is valószínű, mennyire lett önbeteljesítő jóslat? Tehát mennyire szerencsés az, hogyha azt mondják, hogy halmozzanak fel mondjuk tartós élelmiszert? Néhány országban azért vannak erre jelek, illetve akár kormányzati nyilatkozatok is.
2: A Baltikumban, Lengyelországban vannak ilyen jelek.
3: De Nagy-Britanniában is azért.
2: Hát igen, tűnik, de mondjuk leginkább legkevésbé, tehát egy direkt támadás legkevésbé briteket fenyegeti, hiszen oda nem fog eltévedni egy drón. Ha ott csapódik be egy drón, akkor nem lehet azzal magyarázni, hogy eltévedt Lengyelországban, meg Baltikumban, még akkor is, ha nem eltévedt, akkor is lehet azt mondani, hogy eltévedt. És akkor mi meg elhihetjük, hogy eltévedt. Ugye ez is fontos, még ha tudjuk is, hogy az oroszok direkt csináltak valamit, amiben meghaltak emberek, hogy elkerüljük a konfliktust, mondhatjuk azt, hogy elhisszük, hogy nem direkt volt. Tehát azért mondjuk, ha Londonban történik egy ilyen, akkor nehéz. Akkor legfeljebb hát nem bizonyított, hogy az oroszok voltak. Tehát én azt mondom, hogy ezzel semmi gond nincs, hogy halmozzanak fel az emberek. Tehát ezekkel a tanácsokkal, mert szerintem egyébként érdemes mindenkinek otthon tartani egy bizonyos mennyiségű túlélő készletet, mert akár még Magyarországon is lehet egy olyan hóvihar, hogy mondjuk 4 napig bizonyos településekről ki nem megy, be senki, meg nem megy, tehát nincs élelmiszerellátás, nyilván nálunk ez nem nagyon jellemző.
3: De azért a stratégiai gondolkodás
2: hát nem hiba. Én szeretném, hogyha a magyar népesség jobban gondolkodna az ilyen dolgokról, tehát ne érezzük magunkat teljesen kényelmesen. Nem hiszem egyébként, hogy ilyen veszély fenyeget Magyarországra különösen nem, mert mi nem vagyunk ebbe a zónába. Ugye melyik az érzékeny zóna a balesetek meg a provokációk szemszögéből? Azok, akik nagyon sok fegyvert adnak Ukrajnának, ott a határátkelők támadása, ugye Lengyelországon keresztül megy rengeteg fegyver, akkor a Lengyelország melletti határátkelőt vasutakat támadják már az oroszok. 100 méterre vagy 200 méterre a lengyel határtól. Meghalhat benne akár a lengyel oldalon is valaki szerencsét. Még akkor is az ukrán oldalon csapódott be egy srapnel, eltalálja, meghalhat egy lengyel vasutas, vagy egy lengyel átlagpolgár is. Nálunk azért ez így nincs meg Kárpátalja eleve nehezebben támadható. Sok ok miatt. De földrajzi okai is vannak, nyilván politikai ok már most kevesebb, de Kárpátalját kevesebbet támadják. De Románia, Lengyelország, a balti országok abszolút ott vannak a frontvonalon ebből a szemszögből. Részben azért is, mert az ukrán drónok is használják a balti légtér melletti orosz légteret, de még ukrán drónok is tévednek át, mert ugye a Szentpétervárt, ahogy támadják. Tehát összességében azt mondanám, hogy oda kell figyelni. Tehát valós az a fenyegetés, hogy az oroszok részéről több művelet lesz Európában. Ennek az oka az, hogy azok az európaiak, akik erőforrásaikat az orosz műveletek elhárítására összpontosítják, vagy mondjuk a légvédelmi rakétáikat megtartják, mint Finnország. Ugye finnek azt mondták, hogy nem adunk. De miért? Mert van orosz fenyegetés. Annyival kevesebb segítséget kap Ukrajna. Tehát itt viszonylag kevés befektetéssel ezeknek a műveleteknek, és egyébként itt gyakorlatilag eldobható, idézőjelben eldobható ügynököket alkalmaznak az oroszok, olyat, akiknek mondták, hogy 5000 eurót kapsz, ha felgyújtasz valamit. Ezek nem kiképzett specnatos szuperügynökök, hanem valaki, aki a társadalomnak nem a csúcsán van, és 5000 euró, vagy 10000 euró, vagy bármi ilyen ígéret, az őt bevonja egy ilyen egyébként életveszélyes dologba. Tehát az oroszok ezt növelni fogják, mert olcsó ahhoz képest, hogy mekkora kárt okoz Európán belül, de más nyíltabb támadást én nem látok, mert egyrészt nagyon drága, másrészt a válasz olyan lehet, ami Oroszországnak nagyon sokba kerül.
3: A lengyelek ugye hagyományosan is nem kedvelik az oroszokat, de azért az utóbbi hónapokban, években az ukránokat sem annyira. Tehát azt lehet hallani, hogy azért akár a gazdasági szempontokat, ha nézzük, akár az elmúlt évek történéseit, már nem akkora az ukrán barátság Lengyelországban sem. Lehet ennek bármi jelentősége?
2: Mindenképpen van egy lengyel-ukrán feszültség, ennek egy része a történelem, egy része pedig az, hogy ki legyen a térség vezetője. És Ukrajna is törekszik erre a szerepre, meg Lengyelország is törekszik erre a szerepre, és nyilván Lengyelország azért gazdaságilag, meg lakosságban azért nagyobb erre a lehetősége. Ukrajna meg nyilván háborút folytat, és egy nagyon erős hadsereget épített ki, és mondhatja ezt, hogy ezért. Tehát van egy ilyen típusú versengés is, meg van a történelem is, és ezt a kettőt nem lehet kikerülni. Tehát én nem látom, hogy a lengyel kapcsolat azt az évet futja be, mint amit sokan reméltek 2022-ben, hogy itt akár még konfederáció is létrejött újra, ugye a régi lengyel konfederáció képeként, utóképeként, vagy történelmi párhuzamként. Tehát szerintem itt a viszony, és már most is rossz, ha esetleg a PiS vagy a konfederáció kerül kormányra, akkor még rosszabb lehet. És ez látható, tehát az Ukrajna és a szomszédok közt több szomszéddal van nem annyira jó viszony. Ez nem javult az utóbbi időszakban. Mondjuk Magyarország egy kivétel, de mondjuk a szlovák-ukrán viszont se túl jó, de még a románokkal is vannak feszültség. Ott a legkevesebb egyébként, érdekes mondom, pedig ott területi viták is, nagyon komoly területi viták is voltak.
3: Magyarország biztonsága hogyan alakulhat, illetve az új kormány stratégiája?
2: De két dolgot kell látni. Az egyik dolog az, hogy Magyarország a NATO és az EU tagja. Ergo, ha bármely NATO és EU tagot, mert ugye mondtam, hogy mi nem vagyunk olyan közvetlenül érintettek, de ha ott történik valami, és mondjuk az ötödik cikke életbe lép, akkor mi is ugyanúgy háborúban vagyunk, mint bárki más. Ezzel jár a NATO, meg az EU, mely egy védőernyő, de kötelezettségekkel is jár. Én nem, mondom, nem látok erre sok esélyt, de ezt nem lehet elkerülni. A másik dolog az, hogy vannak változások a magyar politikai irányban, aminek vannak pozitívumai, de rejthetnek veszélyeket is, ugye az oroszokkal kapcsolatban. Mert Oroszország eddig kesztyűskézzel bánt Magyarországgal, ez változhat. Tehát Kárpátalja kaphat akár sajnos több támadást, eddig szerencsére csak egy nagyobb támadás volt, de ez megtörténhet, mert Kárpátaljára is vittek egyébként komoly ipari kapacitásokat az ukránok Kijevbe. Kijev meg Kárpátalja volt a legvédettebb, ezért sok gyár oda ment, beleértve fegyvergyárakat is. Tehát ez is változhat. Meg Magyarország nem volt terepe azért az ilyen hibrid akcióknak, nem gyulladt föl egyetlen egy magyar gyár se, ugye még Lettországban, ugye Lengyelországban, most egy Starlink központ égett le, tehát nem voltak ilyen akciók, ugye Csehországban a fegyvergyárrobbanás, ugyanez Bulgáriában, Magyarországon nem voltak ilyen nagyon látványos, nyilván az oroszok itt kémkedtek ezerrel, meg itt voltak az országban, de nem, a kinetikus műveleteket nem hajtottak végre. Tehát ezek változhatnak a következő

0: lépett volna, és azt mondaná az oroszoknak, hogy ide lőjetek. Tehát szerintem racionális a politika, meg kell őrizni az orosz energiahordozókat, ameddig lehet, ez abszolút magyar érték, még akkor is, ha most drágább egyébként az orosz olaj a sok éves átlagnál, tehát már nem éri meg annyira a nyugatival szemed, de ez visszaváltozhat. Tehát ellátás biztonságokból is, nem csak anyagi, nem csak árokból fontos az orosz gáz meg az olaj, szerintem ezt a kormányzat igyekszik megtartani, de az is fontos, hogy azokat a konfliktusokat, amik kialakultak a NATO-ban meg az EU-n belül a szövetségeseinkkel, ezeket rendezzük. Tehát ez egy egyensúlyozás, ami nem egy egyszerű dolog, meg nyilván Ukrajnával is, elsősorban a kárpátai magyarok érdekében javítani kell a viszont, és nagyon reméljük, hogy amit Ukrajna megígért, azt végre fogja hajtani.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Önök az elmúlt szűk 50 percben Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább 2 megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első 3/4 évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is 2 számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg, a művet Boromisza Dóra előadásában hallják.
6: Mikor Erdélybe átjöttem a Királyhágónál, majdnem egy évig tartózkodtam ott az erdőben a szénégetők közt. Egyszer bolyongva csörtetést hallok, s a bokrok sűrű gajain át két fényes villogó szemet pillantok meg. Összeborzadtam. Medve volt. A halálos rettegés fogott el, mert nemhogy fegyver lett volna nálam, de csak egy bicska sem. Egy tisztás közepén állottam, s a mackó mihelyt kilépett a bozót közül, megpillantott és felém lépdelt. Első dermedtségemmel semmi sem jutott eszembe, önkéntelenül futni kezdék. Szerencsére széles szakadék szelte keresztül a tisztást, s egy, a vihar által valamikor kitépett fa keresztül volt dőlve az óriási mélység fölött. Meg vagyok mentve, kiálték fel, hiszen csak a túlsó partra kellett átfutni, s alátaszítani a fát. A medve nem jöhet oda. Így is lett. A mackó utánam rohant, fogvicsorgatva bár, tehetetlenül kellett megállnia a parton. Én, a recsegő faderekon lépkedve, már mentve hittem magamat, midőn borzadva látom, hogy a túlsó parton is egy medve vár. Képzeljék, uraim, a helyzetet! No, és mi történt aztán? Kérdék, és lélegzett folytva hallgatták. Istennek ajánlottam a lelkemet. De hát a medvék mit csináltak? Hát mit csináltak volna? Megfogtak és megettek. Ah! Ó, hát ilyen feleletre nem számítottak. Petki Gábor volt az első, aki kirúgta maga alól a széket. Ejnye, kiáltál Laci nyakába esve, hiszen te pompás fiú vagy, aki hatalmasan kigúnyoltál minket. Úgy kellett nekünk, minek kötekedtünk veled. Lefőztél cimbora, beismerjük. Kovas Úci a bátorságodat akarta próbára tenni, én meg az eszedet. No tehát te bebizonyítottad. Egy füstre mind a kettőt. Volt bátorságod nevetségessé tenni bennünket, és az eszedet is megcsillogtatni ugyanekkor. Sorba kezet fogtak Lacival, s ezentúl egészen más hangon ment a társalgás. Laci érezte, hogy respektusa lett, s hogy ennek a nagy barátságnak most már csak a felett tréfa. Késő éjfél utánig mulattak együtt, míg végre azt indítványozta Vér István: megöregedett az idő, fizessünk is, ígyük meg a Szent János áldását. Kovasóci Petkivel éppen sugdosni kezdett, hogy nem lenne méltányos nem hozni többé zavarba a szegény verest, hanem abba hagyni a tréfát és kifizetni a mulatság költségeit, midőn maga veres hozta elő. Bizony, már magam is elálmosodtam, alig várom, hogy lefekhessem. Hadd lássuk, kifizet, aztán oszoljunk. Hadd lássuk, kifizet? Megszúrta ez a megjegyzés Kovasócit. Hát ő még nem is bizonyos abban, hogy kinek kell itt fizetni. No hát, próbáljuk meg. Nagy Gergely uram, fizetünk. Hely fiúk, mennyi pénz van nálatok? Kié a legkevesebb? Ő maga kivett negédesen a zsebéből egy zacskót, s oda tartotta csörgetve. Ebben 120 arany van. Nálam is van vagy 100, mondá Petki, és kiszorta az asztalra a zsebei tartalmát. Veres Laci mosolyogva jegyzé meg. No már akkor látom, hogy nem én fizetek. Hogy? Kiálták csodálkozva. Miből látod? Miből? Hát mert nálam sokkal több pénz van. S kijönti a dolmánya egyik zsebéből az aranyakat és drágaságukat, úgyhogy mindnyájuknak a szemei kápráztak ennyi kincs láttára. Hiszen ez... rengeteg pénz, szörnyűködik Vér István. Van annak, aki meg nem issza, felelte Laci tréfálkozva. Majd sóbálványá váltak a cimborák, míg végre így szólt Naláci farkas. Vald be, hogy bolondá tetted ma a fejedelmet. Mivel? Azzal a kopott ruhával. Laci nevetett, de nem felelt semmit. Mikor kimentek a kocsma ajtón, odafordult a fiúkhoz. Ki ad nekem közületek éjjel szállást? Mindnyájan készen voltak rá, de Laci a Petki ajánlatát fogadta el. Hány órakor kelsz? Kérdé Petki. Korán, mert tovább megyek innen. Hová még? A testvérbátyámat keresni. Hol van a te testvérbátyád? Nem tudom, de fel kell őt találnom. Reggel érdekes mendemondákra ébredtek a gyulafehérváriak, amiknek a fele igaz volt. Az a fele tudnélik, hogy többen, akik korán keltek, egy-egy aranyat leltek az utcán, amerre Veres László a múlt este futott a kiukadt zsebbel. A gyerekek apró tündöklő kövecskéket találtak, amikről egyszerre elterjedt a hír, hogy azok keleti gyöngyök és drága kövek voltak. Egész a fejedelemnő füléig jutott a híresztelés, úgyhogy ő nagysága maga is kíváncsi lőn, s felkéretett a várban néhány ilyen talált kövecskét. A legszebb smaragdok és gyöngyök voltak. Aranyokat is kéretett fel a fejedelemnő, de azoknak igazán csak a híre volt meg már, mert aki talált, eltitkolta. Szana Albert uram, a gyulafehérvári ötvös beszaladgálta az utcákat, mint az őrült. Felhajszolta az egész város gyerekeit, hol találták, merre találták a kincseket. Fent az udvarnál és Teleki Mihály uramnál egész nap nem beszéltek egyébről, mint a csodálatos esetről, amelynek nyitját senki nem bírta kiszimatolni. Míg végre déltájban, amint az aranymedve ivószobáját söpörték, megcsillant a seprű alatt egy szem igaz gyöngy, amivel Nagy Gergelyné asszonyom nyomban a fejedelmi palotába futott, hogy ő azt is tudja, kinek a zsebéből esett ki. Egy fiatalember mulatott náluk a többi urakkal, egy fehér kutyával jött, a zsebe kiukadt, s abból ilyenek hultak a földre. De bizaz nem nagyon törődött velük, csak úgy immelámmal szedegette fel. No most már csak azt kellett kitudni, ki volt az a fiatalember. Olyan kisvárosban, mint Gyulafehérvár nem maradhatott sokáig titokban. Az éjjeli cimborák telebeszélték az egész várost a tegnapi idegen esetével, aki Petkinél hált, korán reggel egy paripát vett tőle, s azon elvágtatott valahova Kolozsvár felé. Rémítő kincs volt nála. Csak úgy dűltek zsebéből az ökölnyi nagyságú gyémántok. Ez pedig nem volt más, mint Veres László, az a kóbor piszkos diák, akit a fejedelem tegnap délután tett meg nemes embernek. Hát ebből aztán nem volt nehéz megszűni a többit. Nem lehetett az kóbor diák. Képtelenség. Hol venne a diák annyi kincset? Lopta tám valahol? De ugyan kitől lopta volna? Hát kinek hiányzanak tegnap óta a kincsei? Aztán volt is itt annyi valakinek. A fél zsebéből kifizethette volna a leggazdagabb erdélyi urat. Mind jobban-jobban nagyítva szállongott a hír, míg végre abba lyukadtak ki, hogy az nem lehetett más, mint egy átöltöztetett királyfi. De akkor mit keresett itt? Ej, hát mit szoktak keresni az átöltöztetett királyfiak? Feleséget. S ha már feleséget keresett, kire vethette volna vajon a szemét másra, hanem a hatalmas Teleki Mihály uram szép hajadon leányára. Telekiék valóságos nyomozást indítottak meg, amelyből ki is sült, hogy a fenséges királyfi csak ugyan be akart tegnap jutni Telekihez, de az őrök nem eresztették. Bezzeg meggyűlt a baja Istok bácsinak, nyomban vasra verték, s kémek indultak mindenfelé a királyfi hollétét kipuhatolni.

0: Tizedik fejezet. Nesselrót Ágnes. Laci Bécsnek vette útját. Ott fogja ő Pistát föllelni valahol a császári udvarban. Mert ha őt a szerencse kísérte, egész természetesnek találta, hogy Pista is elérte, amit akart. Könnyen utazhatott, sok pénze volt, jutott váltott lovakra, szekerekre. Mindenütt főúrnak gondolhatták útközben. Kolozsvárra jutva arról értesült, hogy Leopold császár most nem sokára Budára jön. Már el is indult Bécsből. No, az nagy ritkaság Magyarországnak. Amióta a szegény második Lajosnak a Cselepatakban vetett fekvőágyat a halál, azóta üres lett a budai vár, s élettelen, csöndes a két város a Duna jobb és bal partján. A nemzet is elárvult, azaz, hogy még rosszabb történt vele. Mindig volt egy mostoha apja, Bécsben. Laci tehát egyenesen Pestnek tartott. Éppen akkor várták a császári udvart, s mindenféle pompával készültek azt fogadni. Diadalkapuk voltak felállítva szerte, s lobogók lengtek a házakról és kolostorokról. Ami magát Pestet, a mi mostani gyönyörű fővárosunkat illeti, melynek látára ma sebesebben dobog minden magyar szív, bizazon nem sok néznivaló volt. Leopold uralkodása idejében az egész akkori város nem állt egyébből, mint a belvárosból. Falakkal és bástyákkal övezve csak három kapuja volt. A Váci kapu, a mai Váci utca végén. A Hatvani kapu, a mai Hatvani utca végén, s a Kecskeméti kapu, a mai Kálvin tér táján. Az emeletes ház ritkaság, a piaristák épülete volt a legszebb, legnagyobb háza Pestnek. A többi számos kolostor alig jöhetett figyelembe. A mai megyeháznak még semmi nyoma. A Károly kaszárnya helyén üres tér volt, ahol tavaszkor pocsolya állott, melybe kedvükre kurutyolhattak a békák. A plébánia templom már akkor is megvolt, és a fennhéjázó katedrále nevet viselte. A jámbor nyárspolgárok abban a hitben éltek, hogy ez a legszebb épület a világon. Lipótot nem szerették a magyarok, s ha Pest mégis ilyen nagy pompával fogadta, annak bizony nem volt más oka, mint a polgármester, Nesselrót Tamás uram, aki mindenáron ki akart magáért tenni. Dicsvágyó, gonosz ember, akit gyűlöltek a polgárok, s mikor a tanácskozások folytak a városházán, mely éppen azon a helyen állt, ahol a mostani városház, hogy miként kellene fogadni a császárt úgy, hogy meg legyen lepetve, a népnek is öröme legyen, és sok pénzbe se kerüljön, mert bizony a város egész jövedelme nem volt több ezen időben, mint 13.430 rénusi forint. Fölszólalt az egyik bátor magyar polgár. Ezen plánumhoz képest, uraim, a legcélra vezetőbb lenne, ha a polgármester uram ő kegyelmét fölakasztanánk a Váci kapura, ahonnan ő felsége jönni fog. Elérnénk mindent, mert ő felsége nagyon meg lenne lepve. A nép roppant örülne neki, és nem is kerülne sok pénzbe. Nagy hahota támadt. Nesselrót uram elvörösödött, s dühösen kirohant a tanácsteremből. De mi annak a polgártársa gúnya és megvetése, aki szemét a hatalom felé vetette? Az nem érez mást, nem hal mást, annak örökké az a képzeletbeli napfény csiklandozza az idegeit, s így azután Nesselrót uram olyan fogadtatást csinált ő felségének, hogy Mátyás király budai bevonulása óta nem látott olyat a két város. Ha ebből sem háramlik majd kitüntetés, rendjel, akkor nem érdemes élni a világon. Bizony háromlott volna, ő felsége már bizonyosan bele is jegyezte a Nesselrót nevét a kis jegyzőkönyvébe, mert mindennel kegyesen meg volt elégedve. De az ádáz végzet, az is a forradalom javára dolgozott már. Nem engedte, hogy a Nesselrót hő óhaja teljesedjék. A legszebb lojalitást átváltoztatta a legnagyobb gorombasággá. Lehetséges-e ez? Igen. Mégpedig maga Nesselrót uram volt a sors kezében az eszköz. Ő vele esett meg, hogy amint a főségnek átnyújtandó instanciák beszedésével volt megbízva, özönnel nyújtogatták az érkező király felé. Ugyanakkor a díszítőmester is átnyújtotta a számláját a diadalkapukért és mindennemű dekorációért, 2000 rénusi forint, ő kegyelme azt sem tudván, hol áll a feje, ezt a szerencsétlen iratot is az instanciák közé vágta. Természetesen tudtán kívül, mert ő maga csak akkor jött rá e szörnyű dologra, amint nehány hét múlva, mikor már éppen a rendjelt várta, 2000 forint érkezett az udvarmesteri hivataltól azzal a megjegyzéssel, hogy ezúttal hajlandó volt ő felsége a benyújtott kontót kegyesen kifizetni, de figyelmezteti a hatóságot, hogyha jövőre Pestre jön, ne legyen semmi ceremónia. De ez mind mellékes dolog a mi történetünkben, hanem van egy, ami előtt sehogy sem hunyhatunk szemet, s ez Nesselrót kisasszony, a polgármester leánya, aki többet ért minden rendjelnél a világon. Nesselrót Ágnes a legkülönbb hajadona volt akkor Pestnek, termetben, arcban és erkölcsökben. Kék szemeiben a szelídség tükröződött, minden mozdulatán báj és kellem ömlött el. De ha még tízszer teszebb és jobb lett volna, ez a krónika most hallgatna felőle, ha a császár bejövetele napján nem véletlenül arra a tribűnre ül a fényes menetet nézni, amely a nagy tömeg alatt leszakadt, s a rajta ülők ki fejjel, ki háttal a hegyes kövezetre zuhantak. Ágnest szintén ez a sors éri, ha nincs ott kapura egy szép, fiatal nemes úrfi, aki a végzetes pillanatban, úgy szólván esés közben derékon kapta a halálra ijedt lányt. Ágnest még hallotta a deszkák recsegését, látta dűlni, összeomlani az egész hitvány alkotmányt, sikoltott, és eszméletét veszté. Nem tudta többé, mi történt vele. Aléltan maradt karjai közt, és fel nem nyitotta szép szemeit, hiába hömpölygött végig a tömegen, mint az áradat a kiáltás. Jön! Jön! Majd amerre jött, felzúgott a földrengető vivát. 400 bandérista lovának patkói dübörögtek a kövezeten, de a leányka szemet csukva maradt. A lovag lekapcsolta fekete mentéjét, és a földre terítette, hogy reál fektesse. A zűrzavarban és tolongásban azonban majd agyon taposták a szép beteget, úgyhogy ismét karjába kellett vennie, s elvinni a szomszéd házig, hol egy szegény szabó lakott a négy leányával. Babó János uram, mint nagy népszónok volt ismeretes, torzsalkodó ellensége mindannak, ami hatalom. Beillett volna bizaz ezzel a lelkülettel a nemes csizmadia cébe is. Szerencsére verseket komponált otthon, ahelyett, hogy a császár bevonulását ment volna nézni. Látott ő annál különb urat is, Tököli Imre uram ő nagyságát. Még a leányait sem eresztette ki. Jó is volt, legalább rögtön ápolásba vették Ágnest. Fellocsolták, melegített zabzacskokkal életre kényszerítették, kinyitotta a szép beszédes szemeit. Hol vagyok? Kérdé bágyattan. Itt van, jó emberek közt, felelte az ifjú, aki elfáradva, izgatottan várta eszmélését. Ne ijedjen meg, nincs semmi baja. Hogy kerültem ide? Hebegte zavartan, nyugtalanul körülhordozván tekintetét az idegen helyen. Leszakadt az ülőke, kisasszony. Én éppen ott álltam, s fölfogtam a kezembe. Ennyi az egész. Jaj, Istenem, a néném! Kiáltott felijedten. A Franka néni! Ja, Istenem! Emlékszem már! Mi lett a nénikéből? Nem tudom, felelte a lovak kedélyesen. Csak gondolom, hogy ha a bordáit nem is, de legalább az orrát minden esetre betörte, mert nagyon magasan ültek. A gyermek leányka, mert valóságos feslő bimbó volt még, zokogásba fakadt, s keservesen siratta. Jaj, édes, kedves Franka néni! Örüljön, kisasszony, mondta az egyik szabó leány, aki Ágnes körül sürgött, hogy maga megmenekült. Mire Ágnes, mintha akár éppen Franka néni figyelmeztetné valamely elkövetett helytelenségre, egyszerre összeszedte magát, s kellemmel nyújtott kezet a megmentőjének. Bocsássa meg, hogy aggodalmaim közt, melyeket jó néném bizonytalan sorsa okoz, feledékeny vagyok. Köszönöm kegyelmednek, amit értem tett, sohasem fogom elfelejteni, valamint atyám sem, ki hálásan lesz lekötelezve ezért. Ó, bárcsak a nénémet is megmentette volna. Én csak önt láttam, kisasszony. Pedig mellettem ült szegényke, felelte Ágnes naívul. Hiszen ültek ott elegen, de megvallom, úgy jártam, mint az utas a mezőn, ki millió fű között, ha egy tulipánt lát, csupán a tulipán után nyúl. Ágnes csak most nézett először végig a beszélőn, s elpirult egész fülig, szemeit szendén lesütve. Csalhatatlan jelez, hogy túl csinosnak találta az ifjút ehhez a mondáshoz. Öregebb embertől lovagi bókszámba siklik el az ilyen, fiatal úrtól, csinostól, csintalan udvarlás. Egy neszerót Ágnesnek nem szabad ilyen vakmerőségeket mondani. Így, egyszerre. Rideg pillantást vetett lovagunk felé. Rosszabbul van? Kérdi az természetes aggodalommal. Köszönöm. Sőt, inkább magamhoz jöttem egészen, úgyhogy képes vagyok hazamenni. Elkísérem, kisasszony. Nem szükséges, szólt hidegen, elutasítón, de csak hamar megbánta, mert rögtön hozzátette szeliden. Megszólnának, uram. Azzal fölkelt, s megköszönve nyájasan a háziak szívességét, könnyedén, fürgén távozott az ifjúval együtt, ki egy aranyat tett le ajándékba az ápolásért a szabó asztalára.
1: Istenem, ezt értem teszi, sopánkodott a leány. Már most hogy adom én azt meg kegyelmednek? Nekem nincs pénzem, uram.
0: No bizony, nevetett fel a kedélyes úrfi. Hát egy kontraktust ad róla, jó lesz?
1: Igen, igen, atyám vissza fogja fizetni, de ő most nincs otthon, s én nagy zavarban vagyok. Megálljunk csak, mosolyogva futott vissza a küszöbről a szabóék szobájába. Valamit ott felejtett talán, kérdé az ifjú, aki az udvaron várta meg, hogy ott búcsút vegyen tőle.
2: Én Neszárót Ágnes vagyok, a polgármester leánya. Följegyeztem kegyelmednek a nevemet erre a fehér lapra. Ha úgy tetszik, írja fölé azt is, amivel tartozom, és küldje el hozzánk, hogy beválthassam. Kontraktus lesz az reám nézve.
0: Jól van, kisasszony, elfogadom ezt a papírost. Emlékül. Ám bár úgy is emlékezném én erre a fél órára örökké.
2: Nem, nem, vissza kell azt küldenie. Hát kegyelmetnek mi a neve, hogy én is megőrizzem? Kérdi aztán kissé szégyenlősen.
0: Fáradi Veres László. A kapunál elváltak, balra ment Ágnes a Dunaparton hazafelé, mert Neszárótik ott laktak valahol a török császár leányának a háza mellett. Laci pedig a hullámzó néptömeg közé keveredett, hisz itt van most boldog-boldogtalan, az egész ország. Hát, ha megtudhatna valamit a testvéréről, vagy ha talán össze is jöhetne vele. Ó, beragyogóra színezte ki lelke ezt a találkozást. Gyulafehérvártól egész idáig ez volt egyedüli álma, ébren, alva, azaz, hogy alva minden éjjel összetalálkozott Pistával, mindenféle tarka viszonyok között. Egyszer, mint koldus találta útfélen fekve, líceum kerítés alatt, máskor ragyogó ruhában, fényes hintón ülve robogott el mellette, utána kiáltott, Pista, Pista! S felébredt. Látta sebektől véresen a csatatéren, haldokolva, egy éjjel temetőben sétált, s egy nagy márványkövön ez volt felírva, itt nyugszik Veres István. Máskor a debreceni katedrán ült és Cicerót magyarázta. Egy szóval annyit gondolkozott róla nappal, hogy aztán az éjjel tündérek rendesen elejébe hozták, vagy szomorú, vagy jó helyzetben, a saját szeszélyeik szerint. De a nappali tündérek lassú népség, nehéz csizmában járnak, nem csak elő nem hozták, de csak meg sem súgták a Pista hollétét, pedig mennyire vágyott már utána. Milyen boldogság lesz, mikor azt mondhatja neki, nemes ember vagyok, s azon felül gazdag, úrrá teszlek téged is. Van pénzünk, hál' Istennek, busásan. Ha nem lenne elég, majd visszamegyek a másik feléért. Megveszünk egy kastélyt, szép birtokot hozzá, erdőt, szántóföldet, gazdag réteket, négy prüszkölő lovat szerzünk a debreceni vásáron. Befogjuk őket festett hintóba, úgy megyünk el Szegedre, s hintón hozzuk el a kastélyba Dobos nénit a férjével. Ez lesz az első utunk.
1: Ó, beszép lesz, begyönyörűség lesz, mikor az öregek ott fognak tipegni a márványos ambitusokon, s el fogják mondani egymásnak, bizony derék fiúk ezek a mi diákjaink. Hanem a második utunk se lesz ám unalmasabb. Talált ki, no, Pista, hová megyünk a hinton, aztán? Ó, be nehéz fejed van, hát hová mennék egyebüvé te golyhó, mint hogy beállítunk csengősen, bongósan Debrecenbe, a Szilágyi professzor uram udvarára. Ha még ott virít az a kedves jószág, aki valamikor a kartkötőt adta. De hát azután, fogja kérdezni a Pista, no hát azután is lesz még valami. A harmadik elmenetel, de ezt már te ki nem találhatod, mert ezt már csak én tudom, merre lesz. S utána nézett a távozó Ágnesnek merengő arccal. Bizaz már eltűnt a tömegben, még csak a szoknyája csücskét sem láthatta. Lassan hatolt a csoportok közt, mert a kutyájára is folyton vigyáznia kellett, nehogy elmaradjon. Miközben részint tovább szőtte a rózsaszínű mesét a jövőből, részint pedig igazítgatott rajta, mert az is nagy mulatság. Hogy mégis jobb lenne talán, ha már dobosnéniéket a kastély udvarán fogadná a szép Szilágyi Magdaléna, mint háziasszony. Persze, mert a konyháról sem szabad megfeledkezni. A szép asszony főztje gazdagon terített asztalon várná már őket. Ez volna az igazi. Úgy bizony, a Magdáért megyünk el legelőbb. Rideg a ház, még ha kastély is, asszonyi mosoly nélkül. Az adja meg a fényét. De hát, ha még Ágnes is ott lenne, a szép Nesselrót Ágnes, ha ő mondaná üde nyájas hangjával, Isten hozta Dobos néni, s megölelni, megcsókolná a jó öregeket, kiknek erre könyperegne végig a ráncos arcukon. Úgy, az Ágnes lesz a legelső dolgunk. Annyit gondolkozott Ágnesről, hogy lassanként nem csak elsőnek jött a kastélyba, hanem majdnem kiszorította a többit. Az udvar bevonulásának már ekkor vége volt. Az emberek csak azért hullámoztak, hogy még egyszer elfecsegjék, amit láttak. A pompát, a császár kinézését bizony nem volt elől, mikor az ábrázatokat osztogatták. A nádas dilovának csörgős pokrócát, az Eszterházi mentéjét, a sok mulatságos epizódot, amely előadta magát. Néha jött egy-egy udvari furír, vagy gazdagon öltözött főúr, s az is jó látványnak, ha nagyobb nincs. Laci remélte, hogy találkozni fog a sok nép közt valamely debreceni ismerőssel, akitán hírt mond Pista felől. De az óriás emberseregben egyetlen ismerős arcot sem látott. Végre egészen lemondott a reményről, midőn a hajóhídnál egyszerre örömkiáltásban tört ki. Megpillantotta Rozsomák Jánost, egy pár gazdagon öltözött úrral beszélgetve. Ő maga egyszerűen volt öltözve, hétköznapias feketében. Szíve nagyot dobbant, keresztül törte magát, egy pár asszonyt fellökött, néhány embernek a tyúk szemére hágott. Rozsomák uram! Kiáltá, és hozzáfutva bizalmasan a vállára ütött a derék férfiúnak. Az visszafordult mogorván és végignézte. Miféle magaviselet ez? Mit akar?
3: Hát nem ismer már, Rozsomák úr!
1: Elment az esze, mordult rá Amaz bosszúsan. Én nem vagyok Rozsomák.
3: Nem Rozsomák, szólt ez kétkedő ámulattal. De hát ki akkor?
1: Én gróf Bercsényi Miklós vagyok.
3: Nem volt ez még akkor híres név, szíveket gyújtogató, sőt, inkább úgy hatott Lacira a fölcsillant remény után, mintha egy dézsa vízzel öntötték volna nyakon. Búsan sompolygott el, s egész estig céltalanul ődöngött az utcákon. Éjjelben nem hunyta szemeit, álmatlanul hánykolódott puha ágyában a budai grifben, ahol szálva volt. Ágnesről ábrándozott. Előállította a kalandját a legkisebb részletekig, s átélte még vagy kilencszer. Miképp vitte be aléltan a Szabóhoz, hallotta csengeni minden szavát, melyet hozzá intézett. Ott volt a fehér lap is, amit adott. Ezzel akarta megjutalmazni, s milyen finom, nemes modorban. Azt gondolta magában. Ha szegény ember, írjon fel oda nevem fölé néhány aranyat. Ha pedig gazdag ember, hát akkor tegye el emlékül. hanem Laci egyiket sem cselekedte. Alig várta, hogy reggel legyen, türelmetlenül kért tintát a vendéglőstől, s kitöltötte a fehér lapot. Ezt írta a Nesselrót Ágnes név fölé. Én, alulírott, kötelezem magam Veres Lászlót, Holtomiglan híven szeretni. Akkor azután borítékba zárta, piros pecsétet ütött rá, s elküldte a vendéglő szolgájával Nesselrótékhoz. Izgatottan várta a választ, feje égett, szíve félelmesen dobogott, levegőre volt szüksége a tüdejének. Kiment sétálni a vár felé, s nézte a sok sürgő-forgó udvari népséget. Hát, amint ott bámul a rácsnál, látja az udvaron gróf Bercsényit, akinek most már nem olyan mogorva rideg az arca, mint tegnap volt. Feléje jön, s nyájasan kérdi. Nem lát Óbuda felől egy lovas embert? Az én szemeim gyöngék kissé. Senkit se látok, egy csepp porfellek sincs az úton, gróf úr. Miért szólít grófnak? Hát nem mondta nagyságos uram tegnap, hogy gróf Bercsényi? Kérdé megütődve Laci. Én? Felelt azt szemmeresztve. Én Rozsomák János vagyok, az udvari intendáns. No, hála Istennek, rikkantott fel Laci, csak hogy megtaláltam végre, kedves Rozsomák bácsi. Mit, hát nem ösmer?
4: Nem én, uram. Kicsoda ön?
1: Hát én vagyok abból a két fiúból a másik, akikkel az erdőben találkozott ezelőtt egy esztendővel. Tudja, mikor a nyulat megettük?
4: Nem voltam én ott soha, felelte Rozsomák idegenül, de a félre ismerhetetlen őszinteség hangján.
1: A bátyámat, a Pistát magával vitte Bécsbe, folytatta Laci habozva.
4: Nem vittem én senkit. Itt valami tévedés van. Azt már én is hallottam, hogy nagyon hasonlítok egy Bercsényi nevű grófhoz, tette hozzá némi kevésséggel, de nem is ösmerem azt a grófot.
1: Az, aki a bátyámat elvitte, szakasztott mása volt kegyelmednek, s Rozsomák Jánosnak mondotta magát.
4: Teringette. Nem értem, ha csak az ördög nem vette fel az alakomat és nevemet, vagy pedig ön van megbolondulva, fiatalember. Nézze csak meg, kérem, jön-e már az a lovas?
3: A lovas most sem jött, minél fogva nagy dünnyögéssel távozott a vár felé, otthagyva Lacit, kinek feje zsibongott a hullámzó benyomásoktól. De hát ki volt akkor az a Rozsomák? Két embere vagy egy ember? Ha ez az, miért tagadta el a bátyámat? Ha pedig a másik, miért tagadta el, hogy Rozsomáknak hívják? Megfoghatatlan rejtének látszott előtte, melyből nincs semmi kivezető fonal. E pillanatban érkezett meg a várpalota elé a lovas, akit Rozsomák várt. Tajtékzó lovának patkói szikrázva csattogtak a köveken. Rögtön körülállták udvari szolgák, a lovak kantárját fogva.
1: Szálljon lesebesen is, ne is öltözködjék át, ő felsége már türelmetlenül várja.
3: Egy fél óra múlva csomagolni kezdett az udvar. A déli órákban már kiszivárgott a hír, hogy az elfogott második Rákóczi Ferenc megszökött a bécsújhelyi börtönből, s Lengyelországba menekült. Minden nap egy futár jött a császár után Bécsből. Az öreg császár, mintha sejtette volna a bajt, minden nap türelmetlenül, izgatottan várta a futárokat. A mai rossz hírt hozott. Az utolsó Rákóczi szabadon van. Sápadtan jártak, keltek a miniszterek és udvari tisztek. A kocsisok a lovakat szerszámozták, a lakályok a málhákat rakták a társzekerekre. A polgárság közt mindenféle cicomákkal megnövekedve hömpölygött a sokat jelentő hír. S ettől a naptól kezdve óriási tömegek jártak ki esténként nézegetni a Dunapartra, ha nem piroslik-e még az ég Lengyelország felől. Mindenki hitte, hogy piroslani fog. De Lacira elveszett e hír bűbája, mert mikor a vendéglőbe ért, már otthon volt a szolga a Nesselrót Ágnes válaszával. Csak két szót írt, de az sokat ért. Visszaküldte a kis kötelezvényt azon módon, csak azt írta alája finom fonott betűkkel. Láttam, megtartom. Felsikoltott örömében, bánta is ő most, hogy Rákóczi szabad, egész szívét betöltötte az az édes tudat, hogy ő fogoly.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kelmen a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromisza Dóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigail.
8: A bogyós gyümölcske. Szent Péter esetője.
9: Házasságon innen.
10: Katalin.
9: A gyerek.
11: A gólya kalifa.
12: Foszti fiú esete.
13: Pilátus testament.
14: Szigetkék.
15: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

Bevet üres edényt, egy ki győzni segít szegényt, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te magad légy.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat,

0: A szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretett szolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják, a közleményrovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. A nyári aszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamatkülönbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agráris vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd 100 millió forintot folyósítottak, írja az Agrárközigazgatási Intézet közleménye. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó-oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délutára térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Balog Csabával, a Magyar Férfi Sakk Válogatott szövetségi kapitányával beszélgetünk a mögöttünk lévő sakkolimpiáról, ahol egy fél ponttal maradtak csak le a dobogóról.
2: És a hetedik hely is olyan, hogy alapból nyolcadik helyen voltunk kiemelve, és a hetedik hely az igazából így szinte végig bármikor aláírtuk volna, csak egyszerűen így bennünk marad ez a tájész, hogy ott volt a kezünkben a harmadik hely, és nem sikerült élni vele.
1: Mai vendégünk tehát Balog Csaba, a sakkválogatott szövetségi kapitánya. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csak fél ponton múlt, hogy a magyar férfi sakkválogatott bronzérmet nyerjen a sakkolimpián. Az utolsó körben egy bravúros döntetlent játszottak India válogatottja ellen. Az indiai csapatban ott volt az aktuális világbajnok is, akit sikerült legyőzni, de végül a négy tábla összesített eredmények 2-2-es döntetlen lett, így a magyar válogatott a 7. helyen végzett. Ez egyébként még így is jobb egy helyjel, mint az előzetes kiemelésünk volt. Palok Csaba, a magyar sakkválogatott szövetségi kapitánya azt mondja, örül, hogy az első 10-ben végeztek, a 7. helyet szép eredménynek tartja, de idő lesz feldolgozniuk az elszalasztott érmet. A szövetségi kapitánnyal beszélgetünk az olimpiai keretről, az India elleni fordulóról és a lehetséges jövőről is. Vendégünk tehát Balogh Csaba, a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitánya. Mielőtt a sakkolimpia eredményeiről és történéseiről beszélnénk, engedje meg egy személyes kérdést. Az ön személyével kapcsolatban hogyan érintette önt a szövetségi kapitányi felkérés és feladat?
2: Én már 2017-18-ban voltam egyszer szövetségi kapitány, mert 16-ig játékos voltam, és utána, mikor a profisaktól visszavonultam, akkor ott 2 évig egy olimpián, meg egy Európa-bajnokságon voltam, és 2024-ben volt a budapesti sakkolimpia, és azután lejárt az akkori kapitánynak a szerződése, és akkor ismét megtaláltam a Magyar Szövetség, hogy lennék a kapitány. Igazából a játékosokkal mindig is jó kapcsolatban voltam, együtt is versenyeztünk többikkel, válogatottba is, és igazából mindig közel állt hozzám, hogy valamilyen formában segítsek, amikor már nem játékosként, akkor is. Úgyhogy 25-ben elfogadtam, és akkor tavalyi Európa-bajnokság után meg igen, mentünk az olimpiára.
1: Akkor forduljunk rá az olimpiára. Hogyan választotta ki a csapattagokat, akikkel nekivágtak az olimpiának? Ha megtenné esetleg, hogy mindenkiről mond egy-egy gondolatot, hogy miért őt tartotta alkalmasnak a csapatba, akkor az szerintem úgy jó lenne.
2: Igen, hát volt néhány játékosunk, akinek alapból helye van a csapatban, mert hogy jobb játékosok a többieknél, és hogyha ők rendelkezésre állnak, akkor mindenképpen szükség van rájuk, és a szövetség megteremtette a feltételeket, hogy ők asztalhoz tudják ülni, tehát ők a Raport Richard, aki ugye a legjobb magyar játékosunk, és hát volt a top 10-ben is, most kicsit visszábesett, de még mindig a legjobbak között van egyértelműen, mindenkit képes megvenni, tehát ő ugye a egyes táblásunk is volt. Hasonlóan Lékó Péter, aki már de most lett az olimpia előtt 47 éves, tehát ő már nagyon régóta a egyik legbiztosabb tagja a válogatottnak, most már itt félig visszavonultan is, még ugye korábban világbajnoki döntőt játszott, több mint egy évtizeden keresztül a világranglistán a top 10-be tartozottak, amit azért nem sokan mondhatják el magukról, tehát ugye a magyar sakkozás mindenképpen egyik legnagyobb alakja, talán Portis Lajos mellett. Tehát ő is, amíg még nem jelenti be végső visszavonulását, addig rá is mindenképpen nagy szüksége van a csapatnak. És a Gledura Benjamin volt a harmadik, aki fiatal egy játékos, szintén, hogyha elkapja a fonalat jó formában, akkor nagyon magas szinten tud játszani, és neki is igazából ilyen alap szerep jut a válogatottban. Tehát ők hárman voltak a biztosak, és akkor utána pedig volt egy keretünk, akik közül egy-két játékos kellett kiválasztani, egy alapból és ugye egy tartalékjátékos, de hát azt nem lehet tudni előre, hogy a tartalék az valóban tartalék lesz, vagy a végén még neki jut a komolyabb szerep is, ahogy ez történt is most az olimpián, tehát a két játékos az végül a Bánusz Tamás lett, aki a előző Európa-bajnokságon is végül mellette döntöttem. Nagyon jó csapatember, ő is külön, mint annak idején én is voltam, hogy amikor a válogatott esemény van, akkor igazából tehát sokkal jobban előrébb helyezi a válogatott ad, mint a egyéni versenyeket, sokkal jobban fölkészül, sokkal komolyabb munkát végez el előtte, és emiatt az eredmény is meg szokott lenni. Biztam benne, hogy most is az olimpián, hát együtt edzőtáboroztunk, edzettünk még, de sokat készültünk, hogy most is elvégezte a munkát. Élő pontszám alapján nem ő jött volna, de így mindent figyelembe véve úgy gondoltam, hogy neki is egyértelműen helye van a csapatban, és a ötödik játékos pedig a Dudding Lab orosz származású játékos, akik már 4 éve a családjával Magyarországon laknak. Tavaly 25 decemberében ő nyerte meg a magyar bajnokságot, nagyon jó játékkal, fiatal, tehát az szintén nagyon fontos szerep, hogy sajnos a csapat többi tagja már nem annyira. Tehát a Peti 47-37, a Bánusz Tomi, Ricsi is 30, Benjamin is 27, úgyhogy hát jobb lenne ilyen 20 évesekkel, csak sajnos Magyarországon nincs olyan nagy lehetőség, mint mondjuk Üzbegisztánban vagy Indiában, úgyhogy jelenleg. Viszont nagyon jó, hogy van a Gleb, aki ezt a fiatal nyers erőt hozza a csapatba teli optimizmussal és energiával, és amellett olyan stílusa is van, hogyha elkapja a fonalat, akkor nagyon sok partit is tud nyerni, úgyhogy ezért döntöttem mellette, hogy hát ha vele is jó formát fog kifogni az olimpiának.
1: És róla még beszélünk külön, mert az egyik legemlékezetesebb pillanat volt, gondolom, az, amikor neki sikerült az aktuális világbajnokot legyőzni egy partiban, de ne szaladjunk ennyire előre. Egy kérdés még visszamenőleg egy kicsit az ön szövetségi kapitányi munkájára. A most felsorolt csapatból, ha jól számolom, akkor 2 olyan játékos van, Rapport Richard és Léko Péter, akivel ön csapattárs volt Hajdanán, és 2014-ben ezüstérmet szereztek együtt sakkolimpián. Milyen érzés velük most így dolgozni, hogy ők még a aktív játékosok, és ugyanúgy küzdenek egy sakkolimpián, ön pedig már más szerepben, de mégiscsak csapattársa ezeknek a játékosoknak.
2: Igen, hát ez így jobban ismerjük egymást, tehát ez mindenképpen megkönnyíti a munkát. Érdekes, főleg úgy, hogy azért nálam van idősebb, tehát a Peti, a Léko Peti idősebb, tehát így ilyen szempontból kicsit furcsebb, hogy ő már a 2002-es olimpiai ezüstérmes csapatban is játszott, amikor én még messze voltam a válogatottból, és amikor már rég visszavonultam, ő még akkor is játszik, tehát ilyen szempontból kicsit furcsa, hogy nálam idősebb játékos, még játékos, a Ricsinél ilyen szempontból ez kevésbé, hogy én azért idősebb vagyok nála, és akkor ez úgy a normál folyamat, hogy amikor én még visszavonulok, akkor ő még játszik. A Benjivel is együtt játszottunk 16-ban, de kapitányaként most tavalyi EB-n, meg most először voltunk olimpián. Azt megkönnyíti tényleg, ez fontos szerintem, hogy a játékos és a kapitány jól ismerjék egymást. Én annak idején a Léko Petivel nagyon sokat éveken át dolgoztunk is együtt, úgyhogy az fontos tudni, hogy a saját játékosunknak, játékosainknak mik a előnyei, gyengeségei, mikor érzi jól magát, milyen ellenfelek ellen kevésbé jó, tehát az szerint lehessen tanácsot adni nekik, és az a tapasztalat, amit korábban gyűjtöttünk, azok ebben mindenképpen segítenek.
1: És elfogadják az ön intelmeit? Tehát mondjuk, ha azt mondja Léko Péternek, hogy ma, nem tudom, te leszel a tartalékos pihenő, nem tudom, most volt-e ilyen mostanában, ez csak egy fiktív példa, akkor azt ő gond nélkül elfogadja?
2: Igen, persze, tehát az általában úgy mindenki nyitott a pihenés felé, inkább a fordítottját kell elfogadni, hogyha valaki pihenni szeretne, de mégse tud. Úgyhogy, de persze végül elfogadják, tehát ebből most se volt vita, korábban se volt vita, hogy mindenképp pihenni akart volna, de nem kapta meg a szabadnapját, már lenne. Ugye mindenkinek nem csak a partik nagyon nehezek, hanem aznap este már elkezdődik a készülés, kijön a párosítás reggel 10-kor, azután reggel még 1-4 órát készülni, tehát itt ilyen napi 10-12 órákat kell sakkozni, teljes maximális odafigyelésre és nyomás alatt, meg nagy tét mellett, tehát ez elég hamar lefárasztja az embert, és nehéz a legjobbat kiadni magából, hogyha nyilván nem 100%-os, és akkor ezért várható, hogy szokták jelezni a játékosok, hogy most már kéne egy pihenőt, de hát ugye egy tartalék van csak, tehát egyszerre csak egy embert lehet kihagyni, és az így néha rossz felhívott, hogy a játékosba, hogy hiába kéri, nem kapja meg a pihenőjét, de nem volt probléma ebből most sem.
1: Mennyire sikerült kihozni a legjobbat mindenkinek magából? 7. helyen zárták most ezt a sakkolimpiát. Ha összevetjük a 2 évvel ezelőtti budapesti sakkolimpiával, akkor ez jobb hely. Mennyire elégedett ezzel a 7. helyen?
2: Igen, hát múltkor 11-ek lettünk. Ami érdekes, hogy hát ugye nyilván alapból a számokból ítélve nyilván sokkal jobb a 7. helyezés. Viszont hát jó, nehéz nagyon egy ilyen olimpiát értékelni, mert 2 évvel ezelőtt Budapesten az olimpián, ott végig a legjobbak között játszottunk, sokáig érmes helyen álltunk, de nagyon nehéz ott is maradni, mert hát jó, hogyha folyamatosan minden nap ott a világ legjobb csapataival mérkőzünk, akkor egyszerűen végére elfárad a csapat, és felőrölnek minket. Tehát a csapat összességében jobban játszott két évvel ezelőtt, és végig elő volt az élbolyba, és csak végén pehesre alakult úgy, hogy 10-ből is kiszorult, pedig tényleg az éremre is megvolt minden esély. És most pedig ehhez képest az eredmény jobb lett, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor nagyon közel voltunk az éremhez az utolsó fordulóban, viszont a csapat sokkal rosszabbul játszott, azt így utólag be kell látni. Tehát csak a Dudding Lab volt, aki óriásit játszott, és a tábláján aranyérmet is szerzett, ő lett az egész olimpia legjobb teljesítménye, 10-ből 8 ponttal, és ő húzta hátán a csapatot, mindenki más pedig küzdött, nagyon küzdött, de nem tudott igazából kiemelkedőt mutatni, mindenki más vesztett is az időpontszámból, azt is jól mutatja, viszont ennek ellenére ott volt a kezünkben gyakorlatilag az esély, hogy dobogon végezzünk, és hát igen, nagyon bosszantó, hogy nem sikerült vele élni. De a számokat nézzük szigorúan, akkor játszhatott volna, egy jobban kellett volna játszanunk, viszont egyszerűen az volt, hogy a 11 fordulóból összesen 12 játmát vesztettünk, ami nagyon sok. Tehát annak idején, mikor ezeket az ezüstérmeket értük el, akkor ilyen 1-3 partit vesztettünk, és akkor valaki majd úgy is nyer a csapatba, mivel meg lesz a csapatgyőzelem. De hát úgy, hogy 11 fordulóból 12-t vesztettünk, tehát gyakorlatilag mindig meg kellett fordítani a meccset, amihez mi nem vagyunk hozzászokva se ahhoz, hogy ennyit vesztünk, se ahhoz, hogy ennyit kell nyerni, mert mi mindig így ilyen stabil csapat voltunk, ahol sok a döntetlen, viszont valaki mindig nyer. Most ehhez képest valaki mindig vesztett, és kettőnek meg kompenzálni kellett azt. Hát ez nehezítette meg a dolgunkat, meg ezért is nem jöttek ilyen nagyobb arányok győzelmek, ami meg a holtversenyes számításainkat tette tönkre, tehát most is a 4-től 7-ig végeztünk, de 7. helyen zártunk végül, mert a legrosszabb volt a számításunk. Az a baj, hogy azt ilyen 2,5-másfeles győzelmekkel azt a holtversenyt eldöntő számításokat ezt tönkrevágja, tehát ahhoz minél nagyobb arányú győzelmek lett volna szükség, de hát úgy nem lehet, hogyha két meccs maradt, ahol nem vesztettünk valakit, a 11-ből és 9-en vesztettünk, tehát ez nagyon sok volt.
1: És mi lehet ennek az oka ön szerint, hogy most nem ment együtt a csapatnak olyan jól, mint máskor?
2: Mindenki akart, mindenki felkészült, sokat edzőtáboroztunk, de valahogy az a baj, nem lehet sokba garantálni a jó formát, tehát ugyanúgy, ahogy a Gábnél se számíthattunk rá, hogy most mindenkit meg fog venni, a többieknél se lehetett számítani arra, hogy most nem fog úgy menni. Mindenki igazából megteszi a kellő fölkészülést, de nincs semmire garancia. Igazából egy-egy lépés, ami eldönt egy eredményt, tehát mindenkinél elővehető egy-egy parti az egész olimpiáról, ahol valami hibát vétett, és hogyha azt nem követi el, akkor mondjuk egy teljes ponttal jobban végez, és akkor már az egész eredményt abszolút egyénileg is pozitívan lehet értékelni. Úgyhogy tényleg apróságok tönkenek csak ilyenkor.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Balogh Csabával, a magyar férfi sakválogatott szövetségi kapitányával, de most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Tartsanak velünk!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: Mega.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Teljesen elpusztult a radostyáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. 2 millió 600 ezer forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostyáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatal által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezése állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu. oldalon.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délutánra térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Balogh Csabával, a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitányával, a mögöttünk lévő sakkolimpiáról, ahol fél ponton múlt csak, hogy a magyar csapat dobogón végezzen, végül hetedikek lettek.
2: És akkor még azt kérném, hogy segítsen megérteni a hallgatóinknak azt a két mondatot, hogy azt mondja, hogy az utolsó partinál még ugye az éremesé is megvolt, és aztán ebből hogy lett hetedik hely. Most részben megértettem a holt verseny tekintetében, hogy ott akkor a pont egyenlőségnél miért lett végül a hét, de akkor ez elmúlt, vagy itt még valamit nem értek, hogy akkor ez...
3: Igen, tehát nekünk az összes holtverseny, ezt már a verseny legelejét lehetett tudni, mert minden első négy meccsünket 2,5-másfélre nyertünk meg, még az összes kiváló, vagy összes csapat az gyakorlatilag 3-3,5 meg 4-0-akkal kezdett be, ami végén ilyen utolérhetetlen előny számukra gyakorlatilag, tehát minden egyes holtverseny minden forduló után az nekünk volt a legrosszabb. Tehát nekünk csak úgy tudtunk elől végezni, hogyha minél több csapatgyőzelmet szedünk össze, tehát igazából, hogy teljesen mindegy, hogy 2,5-másfélre nyer a csapat vagy 4-0-ra, ugyanúgy két csapatpontot kapunk, ami az első számú kritéria eldönteni, hogy ki végez előrébb. Hát azt is lehetett tudni, hogyha korábban említettem, hogyha végig előjátszunk, akkor semmi esély nem lesz jó eredményt elérni, mert akkor tényleg ezek a legjobb csapatok fel fognak minket őrölni. Viszont hát igazából részben ilyen taktika is volt, hogy megpróbálni elkerülni őket, és csak a legvégén oda kerülni, amikor esetleg ők már fáradtak, nekünk meg még valamivel több energiánk van, mert nem játszottunk végig a legjobbakkal, akkor oda kerülni a legvégén. És ezt jól sikerült kivitelezni, mert ott volt egy, hát a Romániával játszottunk a 8. fordulóban, egy ilyen teljesen nyert meccset 2-2-re hoztunk le végül 3-1 helyett, de már akkor is éreztem, hogy ez egy ilyen, Csehországgal, nem Romániával, és akkor is éreztem, hogy ez egy ilyen kulcsfontosságú dolog lesz a későbbiekben, mert hogyha azt megnyertük volna, akkor azonnal jöttek volna megint a legjobb csapatok. Viszont így kaptunk két ellenfelet, Ausztriát és Spanyolországot, ahol jó Ausztria ellen egyértelmű favoritok voltunk, őket megvertük, utána Spanyolország ellen egy ilyen 50-50 meccsen tudtunk nyerni, de ők is mindenképp egy verhető csapat volt, és akkor gyakorlatilag úgy érkeztünk meg az utolsó fordulóba, amikor a Indiával játszottunk, akik a olimpiai címvédők, meg az első kiemelt csapat, tehát egyértelműen ők voltak a legerősebbek, a jelenlegi világbajnok a 4. táblájukon játszott csak élőpontszám alapján, viszont ők már sokkal fáradtabbak is voltak, és egy meccsen meg bármi lehet. Tehát nekünk igazából az érem úgy lett volna meg, hogyha le tudjuk győzni az első kiemelteket, ami normál esetben, hogyha mondjuk így a verseny felénél csapunk velük össze, akkor nem lett volna a legjobb esély, de így a különböző egyéb körülmények közt ott, tehát bármi elképzelhető, bármi megtörténhet egy mérkőzésen ilyenkor már nagy tét mellett, és a meccs az meg tökéletesen alakult, tehát az utolsó táblán legalább a világbajnok ellen már a megnyitásban sikerült elkapni valahogy, nagyon rosszul döntött a világbajnok, és már nagyon korán lehetett tudni, hogy ezt a partit jó eséllyel meg fogjuk nyerni, tehát már egy ilyen fél-egy óra játék után, és a két sötét partiban meg semmi problémánk nem volt, sőt, a Rapoczicsinek is nagyon jó nyerő esélyt hozott ki az első táblán, és gyakorlatilag csak a Léko Petriért kellett aggódni, aki meg világosan játszott, és jó, hát tudtam sajnos, hogy nagyon fáradt, korábbi partjai nagyon hosszúak voltak, tehát ilyen több mint 6 órán keresztül játszott, a felkészülés mellett az teljesen ilyen hullámzó partikban teljesen le volt terhelve már, beteg is volt, úgyhogy igazából olyan szempontból bosszant, hogy próbáltam neki sugallni, hogy nem kell mindenáron megnyerni ezt a partit, tehát elég, hogyha egy döntetlent játszana, mert hogy ez a csapatnak fontos, és hogy jelenlegi állapotában, ahogy az utolsó part előtt volt, nem volt indokolt, hogy próbáljon nyerni, és hát végül azt a partit nem tudtuk, a Ricsinél is azt a nyerő esélyt sajnos ott valami egy lépésbe ott hibázott, és az ellenfél megúszta, a Petinél meg kijött ez a fáradtság, és végül nem tudta megmenteni a játmát, és abból a kettőből félponttal többet szerzünk, akkor meg lett volna a 2,5-másfeles győzelem, amivel a harmadik helyen végeztünk volna, tehát a csapatponttal ott is volt verseny lett volna a második-harmadik helyen, csak mivel ott abban a pontcsoportban is nekünk lett volna a legrosszabb, így úgy is a harmadik hely lett volna, tehát nekünk mindig ez a holt verseny volt, ami nem kedvezett a verseny elején lévő 2,5-es győzelmek miatt, de hogy a csapatbontban nagyon jól álltunk, és akkor a győzelemben megelőztük volna Indiát is, meg az azerieket, meg örményeket is, akik végül előttünk végeztek, tehát második-harmadik helyen váltunk volna. De érdekes, hogy 14-ben ugyanennyi pontot csináltunk, mint most, amivel másodikak lettünk, tehát a megszerezhető 22 meccspontból 17-et szedtünk össze, akkor is, és másodikak lettünk, most ezzel a 17 ponttal meg hetedikak lettünk, tehát lehetett volna így is érmet szerezni, illetve ez az záróforduló az India ellen, meg hát a 2,5 az mindenképp, de még akár a 3-1-es győzelem is benne volt, ami igazából mindegy, mert így is úgy is harmadikak lettünk volna, ez a 2-2 így a partik alapján egy nagyon szomorú eredmény volt, mert kezünkben volt gyakorlatilag a győzelem, és érmet jelentett volna. De alapból, hogyha bármikor összekerülünk Indiával, hát tényleg a kiemelkedő csapat 20 éves játékosokkal, világbajnokkal a negyedik táblán, tehát a 2-2 az egy szenzációs eredmény lenne, csak így, hogy tényleg ott voltak a állások, annyira jól alakultak, hogy a kezünkbe lett végül nyerés, így ez szomorú. És a hetedik hely is olyan, hogy alapból 8. helyen voltunk kiemelve, és hát a 7. hely az igazából így szinte végig bármikor aláírtuk volna, csak egyszerűen így bennünk marad ez a tájész, hogy ott volt a kezünkben a 3. hely, és nem sikerült élni vele. Meg a csapat is olyan, hogy 8. helyen voltunk kiemelve, de igazából a 15. csapatnak semmivel nem rosszabbak, mint mi. Van néhány, India, Amerika, Kína, Üzbegisztán, ők nagyon kilógnak az egész mezőnyből, és utána ott van tényleg tizenvalahány csapat, ahol hasonló játékerejű játékosok vannak, semmivel sem jobbak nálunk, vagy rosszabbak. Most azon közül, hogy 15-ek vagyunk, vagy 5-ek, az tényleg ahogy alakul. Annak örültem, hogy a elvárásunkat, hogy az első 10-be szeretnénk végezni, azt így sikerült teljesíteni, meg hát a 7. hely az nagyon szép eredmény, ő volt így is, csak tényleg ez az utolsó forduló, ami még idő lesz elfelejteni, vagy túltenni magunkat rajta, hogy érmeseit elmulasztottuk.
2: És ezt hogy tudja a csapat kezelni? Most nyilván gondolok első körben Lékó Péterre és Raport Riheldre, akiknél azt mondja, talán Lékó Péternek a nehezebb, hogy ugye ő az egyetlen, aki ebben nem szerzett pontot, de amit mondja, hogy Raport Riheldnek is volt egy lépése, amivel akár ha azt nem úgy teszi, akár győzhetett van, az ők hogy vannak ezzel lelkileg, meg így az egész csapat ilyenkor haragszanak egymásra, vagy egy csapat tudja ezt kezelni, hogy akár más is kerülhetett volna ilyen helyzetbe, és nem marad harag egymás iránt?
3: Hát nyilván nem haragszunk egymásra, csak hát mindenkiben benne maradták, ez nem fogjuk így túltenni magunkat másnap, meg pár hónap múlva, hanem ez így lehet, hogy évek múlva is emlékezni fogunk erre mindannyian. Ricsi is nagyon-nagyon el volt, kezdve mondta, hogy élete egyik legfontosabb partija volt, mert ő is tudta, hogy ott volt az esély. Én még vártam a Petit, aki utoljára fejezte be, vagy a Ricsi sétált vissza, és hát ő is nagyon mérges volt magára, hogy ott miért hagyta ki azt a lépést, ami igazából nagyon, hát ő is végig azt akarta lépni, de végül meggondolta magát, és azután lett volna nyerő esély, és magának is nehezen tudta megmagyarázni. Meg hát Petinél is ugyanaz, hogy ő is nem értette már egyszerűen a megnyitás részét a játszma elején, hogy lépett egy olyat, ami után így hirtelen nem tudta, hogy mit kell csinálni, összeszedett egy óra hátrányt, meg egy ilyen kellemetlen helyzetbe találta magát, ahelyett, hogy lépett volna egy másikat, amit szintén tervezett, és abból meg igazából nagyjából így kötelezően egy olyan állás jön ki, amit nem tud elveszteni. Tehát ott kb. Az lett volna, hogy az ellenfél pontosan játszik, és döntetlen él el, de az ellenfélnek kell jókat lépnie hozzá. És hogyha nyilván meglépte volna azokat, meg az ellenfél is tisztában volt vele, meg a Peti is tisztában volt vele, és akkor logikus döntetlen lett volna. De mivel fölcserélte azt a lépést, így egy olyan kellemetlen helyzetbe került, amit végül nem tudott később megmenteni. És akkor egy lépésen múlik gyakorlatilag, hogy a harmadikok vagyunk, vagy hetediket. Tehát ez így nagyon bosszantó, és hát nyilván mindenki, egész csapat emiatt el van kenődve, de hát nem tudunk mit csinálni, tehát ez így elmúlt. Fel kell dolgozni, és akkor menni tovább.
2: Mindjárt beszélünk a továbbról, csak még egy kérdés, ugye itt az indiaiak elleni egyik táblán a Duding Lab, ő legyőzte a mostani világbajnokot, ő Domaraju Gukesh. Ez mekkora teljesítmény, és mennyire lepte ez meg önt kapitányként?
3: Hát igen, ez óriási teljesítmény, tehát így magyar játékos regnáló világbajnokot nem sokat győzött le, tehát úgy nem is tudom ezt így megmondani, mert láttam valami statisztikát, de nem sokszor fordult ez elő klasszikus partiban, tehát ez már ezzel önmagában így a történelembe bekerült. Hát igen, a világbajnok, ő most novemberben fog világbajnoki döntőt játszani, és ilyenkor az gyakori azért, hogy a fő dolgait, amiket készít a világbajnoki meccsre, azokat nem adja ki ilyenkor egy olimpián mondjuk. Tehát itt nem a legjobb fegyvereivel jön elő. Nyilván az is sebezhetőbbé teszi, meg hát az egész Indiának a részben az volt a taktikája, hogy ő a negyedik táblán sorra fogja nyerni a partikat. Tehát addig is azt hiszem, hogy 10-ben 8,5 pontot szerzett, tehát ilyen nagyon-nagyon 7 partit nyert, 3 döntetlen. Tehát ő hozta a meccseket nekik folyamatosan, viszont rengeteget kockáztatott, és többször is előfordult, hogy vesztésre állt, aztán később meg tudta fordítani, mert hát erősebb játékosa ott az ellenfeleinek. Viszont épp ebből biztattam én a Glebet, hogy rengeteget kockáztat, és ő is ugye a Gleb is nagyon jó formában volt, tehát ne higgyen el neki mindent, amit lép, tehát ne legyen az, hogy hú, ezt a világbajnok lépi, biztos jó, és akkor tehát ne higgyünk el neki mindent, hanem sokat kockáztat a világbajnok, viszont csomót hibázik is, csomószor eljut vesztett állásig, és onnan jön vissza, de hogy bízom magában, ne higgyen el az ellenfélnek, hogy amit tesz, az minden jó, ki fogja tudni használni, hogyha esélye keletkezik, és igazából ez úgy is történt, tehát már a nyitást elhibázta a világbajnok, nagyon jól jött ki belőle, a Gleb végig ő irányított, tehát igazából, hogyha valaki megnézi a partit, akkor azt gondolná, hogy itt a Gleb volt a világbajnok, az ellenfél meg nála papíron jóval gyengébb játékos, tehát egy végig elejétől pillanatban a kezébe volt a győzelem, 10 lépés után már így föl sem merült, hogy ezt a partit ne ő nyerje meg.
2: Ennek fényében...
3: Tehát egy nagyon magabiztos győzelem volt, nagyon szép győzelem volt a részében.
2: Ennek fényében igazán fájó akkor az, hogy az a fél pont még nem jött össze a Likó Péter, igen, vagy a Rapport Richard tábláján.
3: Igen, mert ugye a pont az, hogy alapból a kérdés a győzelemhez, hogy hol tudunk partit nyerni egy ilyen csapat ellen, ahol csak világ legjobb játékosai vannak, de hogyha már ennyire gyorsan kialakult és látszódott, hogy azt meg fogjuk nyerni, többieknek már ugye nem kell semmit próbálkozni, csak tartani. Igen, így az bosszantó, hogy ezt nem tudtuk.
2: De akkor egy technikai kérdés sok verseny esetében kevésbé járatos hallgatóinak, hogy ilyenkor a játékosok a többi tábla állásáról tudnak bármit, vagy ilyenkor ön látja és odasúgja a fülébe, hogy az egyik tábla úgy néz ki, hogy megvan, hajrá nektek is, vagy ez ilyenkor csak az ön fejében áll össze?
3: Nem beszélhetek velük olimpián, elvették a jogokat, Európa bajnokságon adhatok nekik bizonyos információkat, de olimpián nem. Viszont ez tényleg annyira jó állás volt, hogy ők saját partijukból föl tudnak kelni és megnézni, meg föl is kell kelni és szétnézni néha, hogy mégiscsak egy bizonyos állásban mennyire kell kockáztatni, vagy mennyire játszunk stabilan, attól függően, hogy a többiek hogy állnak, tehát ezt itt magunknak kell megtenni, viszont tényleg az állása a Glebnél annyira jó volt már korán, hogy nem kellett, ugye itt azért komoly játékosokról van szó, részünkről is, tehát sokáig nem kell elmerülni benne, hogy ők is mindenki lássa, hogy ott nagyon jól állunk. Hát igen, én látom, meg úgy végig ott tudok lenni a csapat mögött, meg úgy nem tudom energiát sugározni, de nekik kell megbizonyosodni róla, hogy a csapat jól áll.
2: És miért vették el egyébként azt a jogot a szövetségi kapitányoktól, hogy beszéljenek a játékosokkal, ez mondjuk az EB megvan?
3: Igen, az EB-nek meg az olimpiának más a szervezője, mert vagy a olimpia az FIDE, az EB az meg a ICU, az a Európai Sakkszövetség rendezvénye hivatalosan. Korábban voltak csalások, ahol a kapitánynak még voltak különböző jogi, sőt, ahogy kiment a mondjuk ilyen frissítőt összeszedni a játékosoknak, kávé, víz, ilyesmi, akkor elhaladhatott nézők közt, akik tudtak kommunikálni feléjük lépéseket, majd ezeket a lépéseket valamilyen jelekkel, fülvakargatás, orvakargatás, valahogy lekommunikálta a játékosok felé. Volt korábban ebből botrány, ami miatt, hát igen, ennyire nem kéne szigorúan venni, tehát egyszerűbb EB-n is megoldható, az is lezajlik mindig botrány nélkül. Tehát igazából abban azt nem kellene elvenni a kapitányoktól azt a szeretet, hogy döntetlenek ajánlása, illetve hogyha a játékos döntetlen ajánlatot kap, akkor meg tudja kérdezni a kapitányt, hogy ezt elfogadja, vagy elutasítsa, mert ugye a kapitány az lát mindent, nem kell hirtelen döntést hozni, hanem látja, hogy hogy mennek a játszmák, és akkor tudom mondani nekik, hogy hát ők nem állunk jól, úgyhogy ő játszania kell, a döntetlent utasítsa vissza, vagy hogy a többiek jól állnak, és akkor fogadja el, meg ugyanezt, hogy ajánlja a döntetlent, mert hogy a többi partén meg lesz a győzelem, vagy szóval ilyen dolgokat az EB-n lehet csinálni, és itt is nagy segítség lenne, ha lehetne, de ezt felvették az olimpiának.
2: Hogyan tekint előre? Sakkolimpia az két évente van, tehát két év múlva ismét lesz. Milyen reményei vannak? Hogyan néz előre?
3: Igen, hát 28-ban Abu Dhabiba lesz az olimpia. Nehéz. Tehát nekünk az a baj, hogy látni kell, hogy a magyar sakka sajnos nem előre megy, tehát a fiatalok nem úgy jönnek, ahogy kellene, és a játékosaink meg csak idősebbek lesznek, tehát a Ricsi is, a Peti is, Benjamin, Tomi, mindenki két évvel idősebb lesz, ők abban a korban vannak, amikor már így nem fejlődik az ember az alatt a két év alatt, hanem a kérdés, hogy mennyire tudja tartani a mostani erejét, és nem nagyon látszik, akik a helyükre tudnának lépni ilyen rövid időn belül, tehát hát igen, most nem hangzik jól, de én így a következő periódusban több éven belül most nem látok reális esélyt, hogy még egyszer így éremért játszunk az utolsó fordulóban. Most se lett volna reális, ezt hozzá kell tenni, tehát ez a hetedik hely, ez abszolút túlteljesítése volt az elvárásoknak, viszont hát csak valami hasonló, hogy minden addig szépen összejöjjön, és csak úgy tudnánk összehozni reálisabb, hogy így valahol így, nem tudom, 12-15. Hely környékén küzdünk, amíg nem jön föl néhány fiatal, akik úgy ezt a dudinglepféle lendületet tudnák adni a csapatnak, csak ez meg nem pár éven belül fog kialakulni. Úgyhogy hát egy hosszabb programot kell elindítani, aminek remélhetőleg előbb-utóbb meg lesz az eredménye, ugyanúgy, ahogy Indiában is ez a generáció most mindenkit lekeszel, tehát a 24-es olimpiát is ők nyerték, most így megúszták az ellenünk lévő meccset, és akkor második helyre futottak be. Üzbegisztán nyerte a 22-es olimpiát, meg most nagyon biztosan a hazai pályán ezt a mostani olimpiát, de itt ezek mind ilyen 20 éves gyerekek tele energiával, és elképesztő nagy játéktudással, de ők is, hogyha úgy nézzük, akkor 10 évesen van nem voltak, és ezt így sikerült az országoknak különböző programokkal kialakítani, talán ilyen tehetségeket, és éjjel-nappal dolgozni velük, és végül felhozni őket ennyire. Tehát nekünk is egy ilyen hosszabb távú programra van szükség, hogy hát ugye nyilván sajnos Indiában 1 milliárd emberből van lehetőség találni ekkora tehetségeket, nálunk kicsit kisebb a felhozata, de csak ebben.

0: játékosként is tud segíteni, de hogyha nem vállalja, már úgy dönt, hogy visszavonul, akkor meg abban bízunk, hogy részt tud venni ebben a programban, amivel a fiatalokat fel tudnánk hozni, tehát így a utánpótlása, a kiemelkedő játékosok megtalálása után az ilyen fejfejlesztésében részt tud venni, tehát játékosként, hát nem tudom, 50-50% esélyt látok, hogy akkor még fog játszani, vagy nem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balogh Csabát, a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitányát hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Teljesen elpusztult a radostyáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. Váradi Zsolt lelkészt hallják.
3: A délelőtt során vagy a déli órákban volt gyújtogatás a temetőnek a ravatalozóhoz eső részén, ami körülbelül 100 méterre van a templomtól. Akkor a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet. Nem onnan terjedt át a tűz, elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva. Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy

0: értékű káresemény, ami bekövetkezett, amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hadszögalaprajzú, 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a tízes kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő négy templomfal. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van, ami veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült radosnyáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. Az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostjáni csoda, és ebben épülhetünk mi magunk is majd lelki házzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
1: 2.600.000 forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostjáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással.
2: A Magyar Református Szeretetszolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban például adománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt. Mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt pedig azért ez azt bizonyítja a mi számunkra, hogy nagyon jó volt, hogy meghirdettük ezt a gyűjtést, mert így tényleg egyértelműen és gyorsan tudunk reagálni és segíteni a gyülekezetnek. Másrészt pedig ez azt is jelzi a mi számunkra, hogy tényleg ennyire fontos ez az ügy, ami miatt ilyen sokan, ilyen rövid idő alatt megmozdultak és ilyen támogatásokat juttattak. Az adománygyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat bankszámla számára történő utalással lehet, a közleménybe tűzesetet kell feltüntetni, valamint online formában az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül támogatható a radostjáni templom. Az biztos, hogy ebben a hónapban, és majd a továbbiakat látjuk.
1: Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatal által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezetőt, Bódis Attilát hallják. Október 7-ei szerdai műsorunkban is először hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután arról szólunk, hogy használt mászó kötelekből készít öveket Péteri Zsombor, fiatal vállalkozó.
2: Először az ötlet onnan jött, hogy apának volt otthon egy használt mászókötele, amit nem szerettem volna kidobni, és így nem igazán tudtam, hogy mit tudok ezzel a kötéllel kezdeni, és egyszer csak úgy jött az ötlet a derültékből, hogy amúgy egy öv az mennyire egy király ötlet lenne, és csináltam egyet magamnak, meg egyet egy barátomnak, és így egyre több ember mondta, hogy amúgy ez jól néz ki, ez neki is tetszik, és akkor egy héten belül körülbelül jött az ötlet, hogy akkor ebből lehetne pénzt is keresni, és csak Facebookra kiraktam egy posztot, hogy sziasztok, Zsombor vagyok, akkor még 15 éves, ezeket az öveket csinálom, ha szeretnél egyet, akkor írjál rám, és akkor összefuthatunk Pesten, és adok egyet, és hát elég szépen kinőtte magát azóta a vállalkozást, tehát onnan, hogy 15 évesen személyesen hordozgattam ki az öveket itt Budapesten, onnan most már ott álltok, hogy teljes Európába szállítok az Unió minden országába.
1: Kedves hallgatóink, kérem tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Darab Ágnes, református lelkész vagyok. Isten igéjét János első leveléből olvasom, János első levele harmadik részéből, az első és a második verséből a következőképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ámen. Kedves rádió hallgatók, van egy kérdés, amelyet életünk során újra és újra felteszünk magunknak. Ki vagyok én? Sokféle választ adhatunk rá. Valakinek a munkája határozza meg az identitását, másnak a családja. Valakinek az, amit elért az életben, másnak az, amit elveszített. Van, aki abból próbálja megérteni saját értékét, hogy mások mit gondolnak és mit mondanak róla. És sajnos sokszor a saját hibáink alapján határozzuk meg magunkat. Én ilyen vagyok. Nekem ez úgysem sikerül. Túl sokat hibáztam. Isten talán már nem is tud engem szeretni. János apostol azonban egy egészen más igazságot állít elénk. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. János nem egyszerűen azt mondja, Isten szeret benneteket, hanem azt mondja, lássátok. Mintha azt mondaná, álljatok meg egy pillanatra. Gondolkodjatok el rajta. Nézzétek meg, milyen hatalmas dolog történt veletek. Isten szeret bennünket. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, nem azért, mert mindig jól döntünk, nem azért, mert soha nem hibázunk, nem azért, mert mindig engedelmesek vagyunk, hanem azért, mert ő szeret. Ez a szeretet kegyelem. Isten szeretete nem olyan, mint az emberek szeretete, amely sokszor feltételekhez kötött. Az ember könnyen mondja azt, szeretlek, ha... Szeretlek, ha úgy viselkedsz, ahogy szeretném. Szeretlek, ha megfelelsz az elvárásaimnak. Szeretlek, ha nem okozol csalódást. Isten azonban Krisztusban ennél sokkal mélyebb szeretetet mutatott meg. Ő akkor nyúlt utánunk, amikor még bűnben voltunk. Jézus Krisztus nem azért jött, mert az emberiség már elég jó volt. Azért jött, mert szükségünk volt megváltásra. János nem azt mondja, hogy Isten csak kedvel bennünket. Nem azt mondja, hogy távoli ismerősei vagyunk. Azt mondja, Isten gyermekeinek neveznek minket. Ez egy egészen új kapcsolatot jelent. A gyermek nem vendég a saját otthonában. A gyermek tudja, ide tartozom. A keresztény ember is ezt tudhatja. Istenhez tartozom. Lehet, hogy vannak napok, amikor bizonytalannak érezzük magunkat. Lehet, hogy mások nem értékelnek bennünket. Lehet, hogy valaki lenéz. Lehet, hogy hibázunk. Lehet, hogy saját magunkkal sem vagyunk megelégedve. De mindez nem változtatja meg azt, amit Isten mond rólunk. Ha Krisztusban vagyunk, akkor Isten gyermekei vagyunk. Ez nem a mi teljesítményünk eredménye. Ez ajándék. Ezért a keresztény ember identitása nem abból fakad, hogy mit tett, hanem abból, hogy mit tett érte Isten. Isten gyermekei vagyunk. Gondoljunk bele, milyen erőt adhat ez egy nehéz napon. Ha ma valaki megbánt, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma valami nem sikerül, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma hibázol, attól még visszamehetsz az Atyához. Ha ma félsz, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma nem látod tisztán a jövőt, attól még az Atyád kezében van az életed. Ezért nem kell minden emberi véleménynek meghatároznia bennünket. Lehet, hogy valaki azt mondja, nem vagy elég jó. Isten pedig azt mondja, az én gyermekem vagy, szeretlek, és Krisztusban hozzám tartozol. János így folytatja, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Ez azt jelenti, hogy Isten még nem fejezte be a munkáját bennünk. Ez fontos igazság. Talán ma reggel van valami az életedben, amivel régóta küzdesz. Egy rossz szokás, egy régi seb, egy félelem, egy bűn, amelyből nehéz szabadulni. Egy kapcsolat, amelyet nem tudsz rendezni. Ne gondold azt, Isten biztosan lemondott rólam. Isten még dolgozik, nem vagy kész. De Isten keze alatt vagy. Lehet, hogy ma még nem látod, mivé formál. Lehet, hogy nem érted, miért engedett meg bizonyos dolgokat. De bízhatsz benne. A fazekas kezében az agyag még nem kész edény. De attól még a fazekas dolgozik rajta. Isten is formál bennünket. És itt jön a nagy reménység. De tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Milyen csodálatos ígéret. A keresztény élet végső célja nem csupán az, hogy jobb emberek legyünk. A cél az, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk. És eljön a nap, amikor teljesen látni fogjuk őt. Most hitben járunk, most sok minden csak részben értünk. Most vannak kérdéseink, most vannak könnyeink, most vannak küzdelmeink, de eljön egy nap, amikor Krisztussal leszünk, és teljesebb valóságban látjuk őt. Ez a keresztény reménység. Kedves rádió hallgató, ma reggel ne úgy indulj el, hogy meg kell mutatnom, milyen jó vagyok, hanem úgy, az Atyám szeret engem. Ne úgy indulj el, hogy mindent egyedül kell megoldanom, hanem úgy, Isten gyermeke vagyok, és az Atyám velem van. És ha ma valami nehéz lesz, emlékezz erre az ígére. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Ez legyen a mai nap alapja. Szeretett gyermek vagy. Nem azért, mert tökéletes vagy, hanem azért, mert az Atya szeretete Krisztusban elír téged, és ez a szeretet ma is veled megy. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy Jézus Krisztusban gyermekeiddé fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy nem a teljesítményünk alapján szeretsz minket, hanem kegyelemből. Bocsásd meg, amikor mások véleménye alapján próbáljuk meghatározni magunkat. Bocsásd meg, amikor a hibáink miatt azt gondoljuk, hogy már nem lehetsz mellettünk. Segíts elhinnünk azt, amit igéd mond. A tiéd vagyunk. Kérünk, formálj bennünket napról napra Krisztushoz hasonlóvá. Kérünk, adj erőt azoknak, akik ma nehézségekkel néznek szemben. Bátoríts azokat, akik elfáradtak. Adj reménységet azoknak, akik nem látják a kiutat. És segíts, hogy egész nap emlékezzünk arra, kik vagyunk te benned. Köszönjük azt a nagy reménységet, hogy egy napon meglátjuk Krisztust, és hasonlóvá leszünk ő hozzá. Add, hogy addig is hűségesen kövessünk téged. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformációban. Reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-éig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Az Év Turista Háza címet idén 7. alkalommal ítélik oda. A döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természet közeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A kiválasztás a kora szálláshelyek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették, írja a közlemény. A 2026-os döntősök között van a Bakony, a Soproni-hegység, a Balaton felvidék, a Drávamente, a Pilis, a Mecsek, a Bükk, a Börzsöny, a Körösvidék és a Zemplén egy-egy létesítménye. A közlemény szerint a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési programban 2025-ben 44 szálláshely részesült, mintegy 1 milliárd 550 millió forint támogatásban, köztük turistaházak, kulcsosházak és erdei iskolák. A szavazás az aktivkalandor.hu/szavazzaz-évturista-házára oldalon érhető el, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, használt mászó kötelekből készít öveket Péteri Zsombor fiatal vállalkozó. Zsombor középiskolás, napközben az iskolában áll helyt, az öveket varni suli után és hétvégén van ideje. Mellette építi a vállalkozását, hirdetéseket szervez, partnerekkel tárgyal. Már több mint 1000 ilyen övet eladott, és nem csak Magyarországról, hanem külföldről is keresik. Erről kérdezi Hegedűs Márk a következő percekben Péteri Zsombort, a Climb alapítóját.
2: Kezdjük ott, hogy kérlek, meséld el az első öved történetét. Hogy merült föl benned az, hogy készíts egy ilyen övet?
3: Először az ötlet onnan jött, hogy apának volt otthon egy használt mászókötele, amit nem szerettem volna kidobni, és így nem igazán tudtam, hogy mit tudok ezzel a kötéllel kezdeni, és egyszer csak úgy jött az ötlet a derültékből, hogy amúgy egy fölvasz mennyire egy király ötlet lenne, és csináltam egyet magamnak, meg egyet egy barátomnak, és így egyre több ember mondta, hogy amúgy ez jól néz ki, ez neki is tetszik, és akkor egy héten belül körülbelül jött az ötlet, hogy akkor ebből lehetne pénzt is keresni, és csak Facebookra kiraktam egy posztot, hogy sziasztok, Zsombor vagyok, akkor még 15 éves, ezeket az öveket csinálom, ha szeretnél egyet, akkor írjál rám, és akkor összefuthatunk Pesten, és adok egyet, és hát elég szépen kinőtte magát azóta a vállalkozást, tehát onnan, hogy 15 évesen személyesen hordozgattam ki az öveket itt Budapesten, onnan most már ott álltok, hogy teljes Európába szállítok az Unió minden országába.
2: Mindjárt eljutunk ide, és csak még a kezdetekről egy kicsit, tehát 15 évesen, egy hét alatt, ha így visszagondolsz, hogy jutottál benned az a gondolat, hogy ebből pénzt is lehet keresni, tehát feltételezem, hogy ebben támogatást kaphattál a szüleitől, vagy valami ilyesmire gondolok, hogy nem lejegeltek, hogy ugyan kisfiam menjél vissza matekházit írni, és majd felnőttként foglalkozzál.
3: Igen. A szüleim nagyon támogatóak voltak, és azt mondták, hogy persze, hogy próbált megér, és a családban mindig is ez volt a hozzáállás, hogy igazából mi a legrosszabb, ami történhet, hát nem fog sikerülni, de akkor is legalább megpróbáltad, szóval ezt köszönöm nekik itt is, remélem majd hallgatják, és akkor hallják, hogy megköszöntem, de az, hogy honnan jött az ötlet, hogy én ebből pontosan pénzt is tudok keresni, őszintén nem feltétlenül tudom, egy cél volt bennem, akartam magamnak venni egy Patagonia baseball sapkát, ami akkoriban ilyen 20 ezer forint körül volt, és akkor nem tudom, akartam egy módot arra, hogy én ezt megvehessem magamnak, és ne a szüleimtől kelljen pénzt keresni, és ez úgy kb. Egy időben történt, és gondolom, hogy az a vágy, hogy lehessen egy ilyen sapkám, az így ebbe teljesült ki, hogy akkor ebből lehet talán pénzt keresni.
2: És meg lett a sapka?
3: Nem, a sapkát sose vettem meg. Vettem másik sapkát, de pontosan azt a sapkát sohase.
2: De és azt miért nem vetted meg végül?
3: Úgy sose jutottam el oda, hogy megvegyem azt a sapkát végül. Annyira hirtelen történtek utána a dolgok, annyira hirtelen nagyon sok embernek elkezdett tetszeni, hogy minden figyelmem és a befolyó pénz is arra ment el, hogy újabb és újabb öveket készíthessek, és még több eladás legyen, és még több szín lehessen.
2: Hogy ugorjak vissza az egyik első mondatodra, azt mondtad, hogy apukádnak volt egy ilyen használt mászó kötele, amit nem akartál kidobni. Ezt meg tudod fogalmazni, hogy honnan gyökerezik benned ezt, hogy nem kidobni, hanem valami értelmet keresni neki?
3: Az van, hogy egy mászókötél az nem csak egy tárgya mászók számára, egy szentimentális értéket hordoz, tehát ez a kötél tényleg az életedet menti meg minden egyes mászásnál. Egy csomó helyen ott van veled, azért egy kötél, hogyha vigyázná az ember, akkor is legalább 4-5 évig azért kitart egy kötél, és hosszú év mászások után egy ilyen kötelet kidobni, az egy ilyen nehéz döntés. Szóval ez nem feltétlenül onnan indult, hogy én újra szeretném hasznosítani, hanem volt bennem egy bács, hogy itt van 60 méter kötél, ami porosodik a polcon, és nem tudok vele mit csinálni. És tökre szerettem volna ebből egy használati tárgyat csinálni, amit utána emberek, vagy hát elsősorban én tudok használni, és nem kerül a teljes kötél a kukába.
2: És te is mászol egyébként?
3: Igen, én is. Körülbelül 4 éves korom óta mászok, a szüleim hegymászók voltak, szóval ez egy ilyen családi vonás, hogy nálunk mindenki mászik.
2: A szüleid is ilyen övet hordanak már, amit te készítesz mászókötélben?
3: Igen, mióta csinálom ezeket az öveket, azóta mindig van egy-egy szín, amiből kérnek egyet, és akkor anyának van lila, meg rózsaszín, meg sötétkék. Apa nagyon szereti, hogyha a átlagos munkaruházatát fel tudja dobni, és például a slinges nadrágkombót egy narancsárgővel szokta hordani. Szóval igen, a családban csak az én övemet hordja mindenki.
2: És feltételezem, hogy büszke szülőként, hogy az ő fiúk készítette, igen. És milyen sikeres vállalkozó lett közben.
3: Igen, igen. Mindig hallom, hogy ja, én vagyok a fiúk, igen, én vagyok a fiúk, és büszke vagyok, hogy a fiúk lehetek.
2: És hogy kezelt téged a családon túli közeget? Tehát mondjuk az iskolád, a tanáraid, a diáktársad, amikor megjelent az első posztod, amikor megjelent veled az első interjú, amikor eladtad a 100. követ, és a többi. Tehát, hogy először legyintettek rád, vagy ott is egy ilyen támogató közegben voltál, vagy?
3: Amúgy ez vicces, mert én azt érzékelem, hogy a társadalom egy nagy része eléggé pessimista, és amikor így először mondtam embereknek, hogy én ezt fogom csinálni, akkor így azt hallgattam, hogy jaj, ebből nem lesz semmi, ez nem fog működni. És aztán úgy szépen lassan, ahogy így növekedett, akkor úgy látták, hogy ez így van. De én azt gondolom, hogy az első alkalom, amikor ez így igazán úgy megértették, hogy ezt nem csak hobbiból csinálom, vagy ugye a hobbim az most már a munkám is lett, az az első Forbes. És ezt így nem nagyon vertem nagy dobra az elején, hogy ez lesz, csak amikor kijött, akkor úgy megosztottam Instagramon, meg Facebookon, hogy na, ez sikerült elérnem, és így benne vagyok, és szerintem az volt az a pont, amikor úgy realizálták, hogy oké, akkor én tényleg csinálok valamit, ami nem csak egy vicc, és lehet, hogy érdemes rá figyelni.
2: És ha erre az interjúra visszaemlékszel, akkor hogy vetted te azt, hogy érezted magad, amikor megkerestük a Forbes-tól, tudtad-e mi ez az újság, és aztán hogy érezted magad ebben az interjúban, aztán hogy megjelent, és a többi.
3: Igen, én akkoriban nagyon is jelen voltam így a pénz, meg a gazdaság világában, és egy ideje már úgy szemezgettem az a de jó lenne a Forbes-ba benne lenni, és egyszer csak kaptam egy SMS-t az egyik újságírótól, hogy ő látta a Facebook hirdetésemet, és vett két övet, és nagyon tetszik neki, és szeretne írni erről, és így iszonyúan meglepődtem, tehát hogy egy sokként érte az, hogy én ott akkor még nem tudom mennyi voltam, 16 körülbelül, hogy egy ilyen neves újságíró van.
2: És aztán a visszajelzések, tehát úgy érzed, hogy ezután kezdett a családodon kívüli közeg úgymond komolyan venni, mikor ez az interjú elkészült, vagy megjelent?
3: Igen, azt gondolom, hogy amikor ez az interjú elkészült, az úgy segített abban, hogy a családomon kívüli közeg úgy elfogadja, hogy oké, én akkor nem csak hobbiból válogatok, hanem ez egy kis vállalkozásnak minősül. Illetve abban is segített, hogy más neves médiaportálok felfigyeljenek rám, és ennek köszönhetően voltam tévében, rádióban, másik újságokban, szóval azt gondolom, hogy az, hogy benne lehettem az újságban, az egy tök jó alap volt arra, hogy utána ez így szépen kinőhesse magát.
2: És akkor feltételezem, hogy az eladási, rendelési számok is ennek megfelelően növekedtek a különböző média megjelenések után?
3: Igen, igen. Sőt, azt is tudom mondani, hogy nem csak az eladások növekedtek, hanem az, hogy mennyi kötelet kapok. Tehát én a köteleket másoktól, illetve mászótermektől kapom, és amikor megjelent az első cikk, és benne volt, hogy én gyűjtöm ezeket a köteleket, nagyon sok mászó rám jött, hogy ez neki is egy problémája, hogy ott a kötél, és nem tud vele mit kezdeni. Ezt így sikerült elindítanom, hogy akkor mostan tolódjon a rendszer, hogyha te adsz egy kötelet, akkor cserében küldök neked egy övet abból a kötélből, amit te adtál, és akkor ide mászók megtarthatnak egy kis darabot a kötelükből emlékként, viszont nem kell 60 méter kötelet kerülgetni.
2: És azt, hogy az előbb elmagyaráztad, hogy ennek milyen érzelmi töltete van,
3: igen.
2: És milyen praktikus,
3: igen.
2: Hogy könnyebben elfér otthon az az öv, és még hasznos is.
3: Igen, mindenképp.
2: És tulajdonképpen ugye te is jól jársz ezzel, mert a maradék 59 méter kötelet pedig további övekre tudod feldolgozni és tovább adni.
3: Hát azért nem pontosan 59 méter, de igen, a maradék kötelet pedig el tudom adni, ami egy win-win szituáció mindenkinek.
2: Ja. Milyen hosszú egy öv akkor, ha nem egy méter?
3: Az övek eleinte 110 cm-esek voltak, azt gondoltam, hogy ez az a méret, ami nekem jó, ami a szüleimnek jó, és akkor ez biztos úgy mindenkinek meg fog felelni. És aztán úgy elkezdtem látni, hogy azért vannak emberek, akik magasabbak nálam, vagy szélesebb a csípőjük, vagy szintén csak kell nekik egy nagyobb méret, és akkor mostantól a 110 cm mellett van 140 cm-s öv is.
2: Oké, így valóban nem jön ki az 59 méter, köszönöm a pontosítást.
3: Illetve egy öv az 200 kötélből épül fel, tehát egy öv az általában olyan 3-3,5, maximum 4 centi körül szokott menni szélességben, mert hogy két kötélszál van egymás mellé rakva, esetenként akár 3.
2: Hogyan készülnek az övek? Tehát ezeket te az elején azt olvastam, amit te készítetted, de mindent te csinálsz rajta? Tehát a te kezed munkája, és ez hogyan fejlődött? A Forbes-os interjúban azt nyilatkoztad, hogy akkor az igény, hogy muszáj lenne bevonni másokat is, és akkor azt írtad, hogy valamiféle diák munka keretében szeretnéd ezt megvalósítani. Szóval két kérdést tettem fel, hogy készülnek az övek, és milyennek a folyamata?
3: Hát az övek eleinte csak általam készültek, és úgy nézett ki, hogy én kaptam egy kötelet, azt utána kimostam, feldolgoztam, levartam az övet, csap, logó, aztán megvártam a rendelést, azt én becsomagoltam, én feladtam, és hát ez így, amikor már több száz rendelés jön egy hónapban, akkor nehezen kivitelezhető, és kerestem rá segítséget, és a Forbes napon nyilatkoztam, hogy tökre szeretnék valami olyan megoldást találni erre, ami beleillik abban a szemléletemben, hogy így ne Kínában rendeljük a dolgokat, tehát az, hogy kiküldöm a köteleket, és ott valami gyerekmunkás levarja, az nem lehetett megoldás. Viszont a diákokkal volt több jogi probléma is, még például az, hogy általában nincsenek 18 évesek, és így a munkaviszony, illetve a papírozás az nehezebb, és most nemrég elkezdtem segítséget kapni a varrásban, illetve a szállításban egy non-profit cégtől, akik megváltozott munkaképességű embereknek csinálnak munkát, és akkor ők csinálják a varrásnak egy részét, illetve a szállítást ők csinálják, ami nekem egy nagyon nagy segítség, hogy reggel nem kell feladnom a csomagokat suli előtt, és ez azért is jó, mert így a vásárlók is hamarabb megkaphatják az övüket.
2: És akkor az, hogy azt mondod, hogy egy részét csinálják, az azt jelenti, hogy van olyan, amit neked kell csinálni?
3: Még mindig szeretek varni, tehát hogy az, hogy ez most már kinőtte magát oda, hogy ez egy nagy vállalkozás, attól még az, hogy én varhatom és részt vehetek ennek a gyártásában, az még mindig örömet okoz nekem. Ezért én még mindig benne vagyok a folyamatban, még mindig én készítem minden övből legalább az első darabot, de vannak kötelek, amik annyira tetszenek, hogy azzal otthon én elpepecselek, és tényleg a mai napig vannak kötelek, amiket én csinálok.
1: Kedves hallgatóink, használt mászó kötelekből készít öveket Péteri Zsombor, fiatal vállalkozó, vele beszélgetett Hegedűs Márk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektromosságát.

0: certifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délutánra térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Az Amáliák ünneplik névnapjukat október 7-én szerdán, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg kínálatunkat 8 óráig. Hamarosan belelapozzunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útra valót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát, vagy ahogy többen ismerik, a kántorgépet. A műszer kitalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal hallhatnak. Ez tehát a kínálatunk ma 8 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Akvárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, október 7-e Amália nevenapja van, de ma ünnepelnek Amál, Baksa, Bekes, Mária, Márk, Szergiusz és Zserald nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az eseményekre tekintek, akkor azt látom, hogy 1184-ben francia szerzetesek lerakják a Szent Gotthárdi apátság alapjait a mai Szent Gotthárdon. 1411-ben luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király Pozsonyban eljegyzett két éves leányát, Erzsébetet a 14 éves 5. Albert osztrák herceggel. 1555-ben első Szulajmán szultán újból elrendeli az erdélyi rendeknek, hogy ismét János Zsigmondot tekintsék erdélyi fejedelemnek. 1705. október 7-én II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem utasításban szabályozza a Széchenyi Országgyűlés végzése értelmében felállított gazdasági tanács működését. 1848-ban az újonnan alakult magyar honvédsereg Ozoránál megadásra kényszeríti Rott és Filipovics császári tábornokok hadtestét, mindkét parancsnokló tábornokot fogságba ejtik. 1919-ben ezen a napon megalakul a Holland Királyi Légitársaság, a KLM. 1935-ben a Népszövetség tanácsa Olaszországot agresszornak nyilvánítja Etiópia megszállása miatt. 1838. október 7-én Németországban törvényt hoznak, mely előírja, hogy minden zsidó állampolgár útlevelébe J betű megkülönböztető jelzést kell pecsételni. 1940-ben sztrájkba lépnek a salgótarjáni bányászok október 7-én. 1944-ben a brit és amerikai légierő pusztító támadásokat intéz Érsekújvár, Szombathely, Csap, a komáromi és a zalaegerszegi vasúti pályaudvarok ellen. 1949. október 7-én megalakul a Német Demokratikus Köztársaság. 1988-ban a Magyarországgyűlésben a képviselők felállásos szavazással döntenek a Bős-Nagymaros vízlépcső építésének folytatásáról. 1989. október 7-én Grósz Károly lemond az MSZNP főtitkári posztjáról. Ugyanezen a napon Budapesten megalakul a Magyar Szocialista Párt. A párt magát a nyugati szocialista pártokkal rokon politikai intézményként határozza meg. Az MSZNP-n belüli reformtörekvések örökösének tekinti magát, mondja a kongresszusi állásfoglalás. Az új párt elnökének pedig Nyers Rezsőt választják meg. És 2002-ben Budapesten tanácskozik az Európai Unióval, 1998 vége óta csatlakozási tárgyalásokat folytató hat ország, az úgynevezett luxemburgi hatok, Magyarország, Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország és Szlovénia.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Egy anyai pofon. Az Egyesült Államokban utcai tüntetésekbe, majd erőszakos zavargásokba torkolt egy emberjogi felvonulás. A rohamrendőrökkel összecsapó bandákba szerveződött fiatalok kitűnő alkalmat láttak a felfordulásban, hogy az unalmukban és céltalanságukban felgyűlt energiáikat a társadalomra zúdítsák, értelmetlen gyújtogatásokban, rongálásokban és a rendőrökkel való összecsapásokban élve ki indulataikat. A nyugati társadalmakban lézengő és unatkozó fiatalok problémája önmagában is egy hatalmas kérdés, de a baltimóri eseményekben egy másik, szintén lappangó társadalmi probléma is előjött. Történt ugyanis, hogy a tüntetések idején egy éppen a környéken járó édesanya felismerte a tulajdon fiát a rendőrökkel összecsapó bandában. És bár a fiatalok bekötötték az arcukat, hogy a rendőrségi kamerák föl ne ismerjék őket, az anyai szív előtt nincsenek titkok az édesanya ráismert, elméletileg iskolában lévő gyermekére. Az édesanya a lehető legtermészetesebb és leginkább magától értetődő dolgot tette, oda ment nagy kamasz fiához, és lekevert neki egy anyai pofont, majd kiráncigálta a tömegből, és egy újabb pofon kíséretében hazaküldte. A nyugati világban nagy hangsúlyt kapott az elmúlt évtizedekben a gyermekek jogainak védelme, a fenyítést, szülői szigort, a lehető legkárosabbnak kikiáltva, és még a szeretett teljes szülői pofont is a gyermek jogai ellen való szörnyű támadásnak tekintve. Gyermekek rendőrségi feljelentést tettek nem egyszer szüleik ellen, a szülői szigor vagy büntetés miatt, aminek következtében rendőrségi meghurcolás várt a szülőkre. Az iskolákban a tanárok nemhogy vonalzóval tenyerest, de még csak határozottabb számonkérést sem engedhetnek meg maguknak a diákokkal szemben. A gyermekek fékevesztett jogainak védelmezésében elmerült nyugati társadalom most egyenes adásban láthatta egy helyén való szeretetteljes szülői pofon jótékony hatását. A baltimóri rendőrfőkapitány személyesen fejezte ki köszönetét a gondos édesanyának. Mert megvan írva, ne vondd el a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki. És csak egy dologra kell már figyelni, hogy a szeretet azért vastagabb legyen a vesszőnél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Szól a grácia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-éig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Az Év Turista Háza címet idén 7. alkalommal ítélik oda. A döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természet közeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A kiválasztás a kora szálláshelyek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették, írja a közlemény. A 2026-os döntősök között van a Bakony, a Soproni-hegység, a Balaton felvidék, a Drávamente, a Pilis, a Mecsek, a Bükk, a Börzsöny, a Körösvidék és a Zemplén egy-egy létesítménye. A közlemény szerint a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési programban 2025-ben 44 szálláshely részesült, mintegy 1 milliárd 550 millió forint támogatásban, köztük turistaházak, kulcsosházak és erdei iskolák. A szavazás az aktivkalandor.hu/szavazzaz-évturista-házára oldalon érhető el, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát, vagy ahogy többen ismerik, a kántorgépet. A műszer kitalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelent a képzett kántor és orgona hiánya, így a liturgia fontos része az egyházi énekek megszólaltatása, finoman szólva nem egységes. Az elektronikus kántor fogadtatása egyébként változó. Tóth Emese kérdezte Cseke Istvánt.
2: Kedves hallgatóink, ismerjék meg Zsoltot, az elektronikus kántorgépet, melynek kitalálója Cseke István, a Medirol orvostechnikai Kft. Ügyvezetője. Hogyan is működik ez a készülék? Mutassa be!
3: Nagyon egyszerűen működik, követi az istentiszteletnek a rendjét. A tiszteletes úrnak, ahogy bemondja az éneket, be kell írni az énekszámot, majd utána a verseknek a számát, ahány vers lejátszásra kerül, egy gomnyomásra indul, automatikusan előjátékot játszik a készüléke, vagy annyi főjátékot, ahány szüksége van rá, majd utoljáték és befejezi.
2: Elég kicsike, alig nagyobb, mint egy mobiltelefon, vagy inkább a Nintendo nevű játék méretéhez tudom hasonlítani, ha még valaki emlékszik rá.
3: Van ilyen Nintendo játékgép, tehát valóban kis méretű a készülék, akár zsebre is vágható. A hordozhatóság az cél volt, hiszen a készülék maga az főleg a szorványban szolgálóknak a segítségére szolgál. Természetesen olyan helyeken, ahol nincs kántor vagy nincsen orgona, ezt igyekszik pótolni.
2: Rácsatlakoztattuk itt egy hangszóróra. Mutassuk be akkor, hogy a gyakorlatban hogy is működik ez. Jó, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést.
3: Példaképpen lejátszhatjuk egyik új kedvencemet, az új énekeskönyvből, az 517. dicséretet, ami Berkesi Karnagy úrnak a szeszenete, hogy egy kicsit Debrecenhez is kötődjünk.

0: bocsánat, hogy közbevágok, ugye nem nagyon illik, de mi azért folytatjuk a beszélgetésünket. Szóval láttam, hogy kiírja a szöveget. Ez hogy történik a valóságban, hogy ők az énekeskönyvből nézik, és akkor kíséri őket az elektronikus kántorgép, vagy ki is írják, valahová kivetítik a szöveget?
1: Alapvetően az énekeskönyvből énekelnek, ez helyenként változik. Folyamatban van olyan program készítése, ahol laptop számítógéppel összekötve projektorral vetetni lehet a szöveget hozzá. Nem tudom, hogy kinek még tetszik, mert azt a gyakorlat eldönti. Vannak, akik azt szeretik, hogy előre nézzenek, ha énekelnek, van, akik meg lefele szeretnék tekinteni. Több ilyen vélemény elhangzott.
0: Miért az a neve, hogy Zsolt?
1: A Zsoltára utalna, végül is ez maradt. Voltak próbálkozások, mint műkántor, vagy a gyári neve az Muki. Amúgy, hát a műkántor csak nincs ékezetben, és Muki egy, ezért lett a Muki név. Volt itt villanypásztor, meg ez hasonló olyan nevezések, de végén ez került alkalmazásra.
0: Mi az, ami inspirálta önt ennek a készüléknek a kitalálásában?
1: Én 1986-ban végeztem Székesfehérváron a Számítás Technikai Intézetbe, előtte pedig a testvéreméknél laktam Sajóecsegen, onnan jártam be középiskolába, a sógorom akkor nevezték ki oda lelkésznek, és nem olyan nagyon ment neki az ének. Ezek után, hát egyik ember ilyen, a másik olyan, nincs ebben semmi probléma. Ezek után, amikor én megismerkedtem magával a számítógéppel, akkor belült fel az ötlet, hogy olyan készüléket készíteni, ami biztosítja az énekekhez az orgona kíséretet. Természetesen, amikor megemlítettem, hogy számítógép, akkor mindenki azonnal hátrahőköl, megijednek tőle, bonyolultnak tartják, de végül sikerült úgy kialakítani, hogy nagyon hatrafogható és könnyen kezelhető készülék lett belőle. Hozzá kell tegyem, hogy ezt én csak játékból vagy szórakozásból csináltam egészen tavalyig, most már előlépett főterméknek, de a kialakítása ezért adott ilyen hosszú ideig.
0: Van egy személyes indítatása, és van egy személyes vonatkozása is ennek a történetnek. Szabad erről beszélni?
1: Édesapám Csege László szintén református lelkész volt, 77-ben elhunytak. Mindkét testvérem református lelkészként végzett, fel is szentelte őket, a bátyám legutoljára Nagyatádon szolgált, Tünde, most ők Bécsön vannak, a sógorommal, aki a Miskolc-gömöri esperes. Van a családban.
0: Van egy ilyen vonatkozás.
1: Van egy vonatkozás erőteljesen.
0: Család, azért kérdeztem csak, mert az ember csak úgy magától nem szerkeszt egy kántorgépet.
1: Valószínűnek tartom én is, innen jött az indítatás végül is. Az lényeges, hogy mivel két irányból való ösztönzés történt így módon, ugye érdekelőbb a számítógép után, az ilyen elektronikus készülék után, és megvolt az a másik dolog, hogy kántorkodtam én is úgy, ahogy helyek közel amatőr módon, ezért nagyjából tudtam, hogy mi az ügymenet, mit kell csinálni, hogy kell egy ilyet egyáltalán kialakítani.
0: Tehát akkor én most egy református hívő emberrel beszélgetek.
1: Mondhatjuk. Ami nagyon lényeges a készülékbe, ezt mindenképpen meg kell említeni, hogy a gyülekezetek, főleg a falusi gyülekezetek, az éneklési ritmus vidékenként, meg gyülekezetenként nagyon szélesen változik. Remélem nem sértek meg senkit sehol, ha ennyit mondok, hogy ha Rózsika néni rákezdi egy falusi énekbe, akkor húzza rendesen, és nincs az a kántor, aki ritmikus éneklésre tudná kényszeríteni, pedig ugye ez volna a cél, hogy azért olyan módon adjuk elő az énekeket, ahogy az egy templomban megfelelő, de én rettentő lényegesnek tartom a gyülekezetekbe az éneklést. Énekeljenek, ez a legfontosabb, ezért a készülék mindenben alárendeli magát a gyülekezetnek, gyűjti a szokásait, hogy egyik éneket is szeretik énekelni, a másikat úgy szeretik énekelni. Rengeteg beállítható paraméter van, amivel a gyülekezethez tudják igazítani a készüléket.
0: Látom, hogy van itt egy ilyen gomb, hogy ének. Tehát énekel is?
1: Nem.
0: Tehát ő játszik. Ő olyan, mint egy orgona kíséret, ugye?
1: Igen, természetesen csak és kizárólag az orgona kíséretet csinálja. Ez nem MP3-as lejátszó, semmiféle köze nincsen ezekhez a készülékekhez. Egyedi módon saját szabadalmam van rá, amivel az énekállományt egyáltalán rögzítésre került és lejátszásra kerül.
0: De mindenképpen ad egy nagyon jó alapot és egy vezetést ahhoz, hogy a megfelelő ritmusban énekeljék ezeket a zsoltárokat, énekeket, ugye?
1: Teljesen így van. Az első között, ahol alkalmazásra került Komoróba, ott a diszletes úr elmondta, hogy amíg nem voltak készülék, addig három szólamban énekeltek. A három szólam nem kodályi értelemben kell értelmezni, hanem az asszonyok egyféleképpen, a férfiak másikféleképpen, és a presbítérium, a diszletes úr egy harmadik szólamban adták elő, majd amikor alkalmazásra került a készülék, akkor helyreállt a rend.
0: Na most akkor ez a készülék mikor és hogyan került forgalomba? Kiknek mutatta meg? Kiket kérdezett meg egyáltalán? Volt-e valamiféle lektorálás ennek a dolognak?
1: Nehezett kérdezni, nem tudom, nem emlékszik már ilyenre. Amikor forgalomba került, az első ilyen készülék az 2000-ben jelent meg, ami már olyan jellegű volt, hogy járható formálé lenne. Ott történtek próbálkozások, de nem sikerült rendesen alkalmazni, azért, mert a gyülekezettől eltért a készülék, akkor beállítani úgy, hogy megfelelően játszom utána már le, az nagyon nehéz volt. Egy fontos funkció, ez a szinkronizási funkciónak a kitalálása az volt még, ami hiányzott, amikor ez után elkészült, és 2017 volt várható, hogy a közelébe kerültünk, akkor 2016-ban azt mondtam, hogy ne beleadok mindent, a reformáció 500 éves évfordulójára készüljön el, és 2017-re el is készült, és úgy került forgalomba.
0: Ez egy fajta a szabadalom is? Tehát szabadalmaztatta?
1: Van szabadalom rá, igen, az énekeknek a rögzítésére, a lejátszásnak a módozataira a saját szabadalomban.
0: De kinek mutatta meg? Kinek kérte a szakvéleményét az ezen található anyaggal kapcsolatban?
1: Talán a legelső, aki volt, Böcskei püspökről beszéltem, vagy neki mutattuk be az első még ős készüléket, aki nagyon pozitívan állt hozzá, és biztatott, hogy haladjunk vele tovább.
0: Na most az első gyülekezeti visszajelzések milyenek voltak ezzel a kántorgéppel kapcsolatban?
1: Pozitív visszajelzések vannak, de hát kettő fajta tiszteletes úr létezik. Vannak, akik alkalmazzák és szeretik, vannak, akik ellenzik. Természetesen, ahol alkalmazásra került, már van már 100 feletti gyülekezetnél tartok, lassacskán, ott szeretik, legalábbis ez a visszajelzés. Csináltam ilyen vevői felmérést, vagy elégedettség felmérést, és pozitív visszajelzés volt. Nagyon kevés kritika ért, pontosabban nem is kritika, hanem jöttek építő jellegű javaslatok, amiket megcsináltam hozzá utána, hogy a készülék még jobban működjön. Ahol ellenzik, ott én megértem, gépzenének titulálják, ami igaz, nem is vitatkozok rajta. Annyiban azért eltér a gépzenétől, hogy ezt egy barátom, Könyves Péter, aktív kántor, az összes éneket mindent meghallgatott és átnézett, és hogyha a valahol olyan volt, hogy a lejátszást, a gyülekezetet úgy igazítani, hogy azért élőnek hasson jobban, mint hogyha csak egy egyszerű ütemre működő szerkezet lenne.
0: Na most azért néhány kérdést mégiscsak felvet ez a kántorgép. Az egyik az, hogy ugye, amit ön is mondott, hogy törekednek arra, hogy most kikapcsoltak közben ez a kis hangszóró. Tehát az egyik az, hogy törekednek arra, és ugye itt van a kántorképző, ami már 60 éves múltra tekint vissza Debrecenben is, hogy jól képzett kántorok legyenek az egyes gyülekezetekben. Ez mennyire gátolhatja ezt a fajta törekvést, hiszen hogyha van egy kántorgépem, akkor nem biztos, hogy szükségem van kántorra.
1: Ez teljes mértékben igaza van. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a készülék nem pótolja a kántort, csak helyettesíti. Itt az alkalmazásban azokra kell gondolni, akik kicsi létszámú falusi gyülekezetekben, vagy szorványban szolgálnak egyszerre 3-4 helyen is, és nekik segítség ez, hogy akkor viheti magával, és tud kísérletet biztosítani a gyülekezetnek, miközben egy 20-30 gyülekezet nem tud fenntartani, hogy egy aktív kántorot szolgáltat teljesítsen.
0: Tehát akkor végül is kiknek készítettek? Mi a cél ezzel a készülékkel?
1: Azoknak a kis falusi tiszteletesoraknak, vagy lelkészeknek, akik olyan helyen szolgálnak, ahol a gyülekezet létszáma elég alacsony, vagy több helyre kell járni, több gyülekezetet is kell szolgálni.
0: Hogy látja, az évek során megismerték ezt a készüléket annyian, amennyi helyre mondjuk szükséges lenne eljuttatni egy ilyet?
1: Úgy szoktam nevezni suttogó propaganda módszerrel. Igen, de hát hallották, és akkor kerül így a köztudatba. Megkérdettem, tettem fel hirdetést a reformatusok lapjában, mert jelent meg kétszer is, nem tudom, hogy mennyire keltette fel a figyelmet. Többnyire ez a visszajelzés, hogy hallottam valahol, és akkor érdeklődnek utána.
0: Mennyiben segíti elő ez a fajta kíséret az éneklését a gyülekezeti tagoknak? Mert ugye még sincs egy kántor, aki az ő saját énekével vezesse, vagy egy kicsit túl énekelje a gyülekezetet.
1: Nekem az volt a tapasztalatom, én úgy szoktam az istenszereken is, amikor úgy hallgattam is, vagy amikor én is kísértem a gyülekezeteket, hogy nem nagyon kellett túl énekelni, tudták ők az éneket, nincs ebben probléma, csak maga a kíséret, hogy hiányzott hozzá, esetleg nem pontosan énekelték, és ebben segít maga a készülék, hogy azért ezt helyre teszi.
2: Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát, vagy ahogy többen ismerik, a kántorgépet. A műszer kitalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Tóth Emese kérdezte Cseke Istvánt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megnyílt a vagyonadóról szóló törvénytervezet társadalmi egyeztetése, amely szerint az 1 milliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkezőknek az 1 milliárd forint feletti vagyonrész 1%-át, a 100 milliárd forint feletti vagyonrész 1,5%-át kell megfizetniük, olvasható a kormány.hu oldalon megjelent közleményben. Az adót a tárgyévet követő év augusztus 31-ig önadózással kell megállapítani, bevallani és megfizetni az állami adó- és vámhatósághoz. Az 1 milliárd forintos vagyoni küszöb alatt nincs bevallási kötelezettség. Az első befizetés a törvénytervezet szerint 2027. augusztus végén lesz esedékes, a 2026. december 31-i állapot alapján. A kormány becslése szerint 15 ezer embert érinthet az intézkedés. A tervezet szerint az adó alanyai, a bel- és külföldi magánszemélyek, valamint a vagyonkezelési adóalanyok, melyek adóztatása elkülönül a vagyonrendelő, a vagyonkezelő, az alapító, a csatlakozó és a kedvezményezett saját vagyonának adóztatásától. Az adóalapot a teljes vagyon alapján határozzák meg, beleszámítva minden Magyarországon és külföldön birtokolt, személyes vagy vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonelemet, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. A kettős adóztatás elkerülése érdekében az ingatlan és a gépjármű után fizetett adók levonhatók a fizetendő összegből. A társadalmi egyeztetés határideje október 14-e. 100 ezer alatt maradt a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által a december 24-en munkaszüneti nappány nyilvánítására szervezett országos népszavazási kezdeményezés ügyében gyűjtött aláírások száma, állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság. Az aláírások gyűjtésére május 15-e és szeptember 11-e között volt lehetőség.

0: szövetség, azonban nem érte el a 100 000-et az érvényes aláírások száma, így nem rendelik el az országos népszavazást. A Választási Bizottság a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetét mintegy 62 000 forint bírság megfizetésére is kötelezte, amiért a népszavazási kezdeményezéshez igényelt aláírásgyűjtő évek közül a határidő lejártáig 77-et nem adott át a Nemzeti Választási Irodának. A Tisza párt 3 képviselője egyébként szeptember 23-án nyújtotta be az országgyűlésnek törvényjavaslatát december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról. A javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A határozat értelmében a vezetői megbízatás az alaptörvény alapján határozott időtartamra 3 évre szól. Az elnöki tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat. A felhívás tartalmazza az AB elnökének fő feladatait, valamint hogy a pályázati dokumentációnak mit kell tartalmaznia. A pályázat benyújtási határideje október 26-a hétfő 16 óra. Az elbírálásra 8 napot irányoznak elő a kiírásban, ennek megfelelően az új elnök megválasztásának tervezett időpontja november 2-a. A pályázatról az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással dönt. Az elnök megválasztásához a tagok több mint felének a szavazata szükséges. Az elnök megválasztását az alaptörvény 17. módosítása utalta ismét a testület tagjainak hatáskörébe. Az országgyűlés által szeptember közepén elfogadott törvénymódosítás az elnök választás részletes szabályait is meghatározza. 12 órás felolvasó maratonnal ünnepelte Szabó Magda születésnapját Debrecenben a Csokonai Nemzeti Színház és az idén 130 éves Svetics Katolikus Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium. Az Ókút című önéletrajzi ihletésű regényt a Magda Fest záró napján kedden az írónő gyermekkori otthona és a titokzatos Ókút helyén olvasták fel neves művészek, irodalmárok, nővérek, diákok, tanárok. Szabó Magda 3 éves volt, amikor családja beköltözött a Szent Anna utca 22 szám alatti házba, amely az írónő gyermekkorának meghatározó helyszínévé vált. Soha nem engedték az udvaron lévő régi betemetett kúthoz, amely számára a megfejthetetlen titkok szimbólumává vált. A ház ma már nem áll, az 1980-as években rossz állapotára hivatkozva lebontották, a helyén pedig a Svetics intézet új szárnya épült fel.
1: Az időjárásról.
0: Ma döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet többfelé élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Egy szokás, amitől gazdagabb lesz az életed. Este, reggel és délben imádkozom. Zsoltárok könyve 55. fejezet, 17-es vers. Egy magas sziklapárkányra épült ősi európai kolostort egy kosár segítségével lehetett csak megközelíteni, amelyet egyetlen csigákon átvezetett kötél tartott. Egyik nap egy látogató aggódva szemlélte, hogy több helyen is foszladozni kezdett a kötél, ezért megkérdezte a vele utazó szerzetestől. Mondd csak, milyen gyakran cserélitek a kötelet? Isten szolgája erre teljes nyugalommal így felelt, amikor elszakad. Komolyra fordítva a szót, kockázatos életstratégia addig várni a cselekvéssel, amíg meg nem történik a baj. A józanész úgy diktálja, hogy a gépeket, az egészségünket és a kapcsolatainkat rendszeresen ellenőrizzük és tartsuk karban, és ugyanez igaz a lelki életünkre is. Mivel azzá válunk, amit Istennel járva következetesen gyakorolunk, a megszokások és az ismétlések életmentőek lehetnek. A lelki kiválóság sosem egyszeri cselekvés, hanem szokás. Éppen ezért ne kivételes esemény legyen számodra az imádkozás és az elmélkedés, hanem mindennapos gyakorlat. Ne akkor akart csak beépíteni őket a napi rendedbe, amikor már elszakadt a cérna. Az imádságnak mindenekelőtt lelki gyakorlatnak kell lennie. Isten igéje nem csupán elvétve alkalmazott cselekedetként, hanem rendszeres szokásként mutatja be. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, teljes álhatatossággal. Efézus 6.18. Buzdít bennünket Pál. Szüntelenül imádkozzatok. 1 Tesszalonika 5.17. Mondja másutt. A zsoltáros Dávid megértette ezt az alapelvet. Este, reggel és délben imádkozom, mondta. Dániel is hasonlóképpen tett. Napjában háromszor térden állva imádkozott, ahogyan azelőtt is szokta. Dániel könyve 6. fejezet, 11-es vers. Mindkettőjük életében erős és hatékony eszköznek bizonyult ez a szokás, és meglásd, nálad is működni fog. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Lénárt Vanda üdvözli Önöket. Folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsora, következzen kínálatunk 9 óráig. Mai magazin műsorunkban témánk lesz, hogy Nyíregyházán a Városháza Kródi termében rendezték meg szeptember közepén a 33. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napot, amelynek részeként egy helytörténeti pályázat eredményeit is kihirdették. A megmérettetésen külön díjat kapott Karmacsi Jana Dóra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanító szakának elsőéves hallgatója. Vele és témavezető tanárával Pallai Katalinnal, a Lehoczky Tivadar Társadalom Tudományi Kutatóközpont vezetőjével beszélgetünk hamarosan. Ezután témánk lesz, hogy a kisvárdai SC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban nagy hangsúlyt fektetnek az informatikai oktatásra, azon belül is a szoftverfejlesztés tanítására. Ebben az intézményben emblematikus pedagógusai a területnek, Berki Balázs és Lakatos Sándor. Velük is beszélgetünk magazin műsorunk első órájában. Ez tehát a kontinentális reggeli kínálat a 9 óráig. Tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Nyíregyházán a Városháza Kródi termében rendezték meg a 33. Szabolcs-Szatmár Beregi Nemzetközi Levéltári Napot, amelynek részeként egy helytörténeti pályázat eredményeit is kihirdették. A pályázatot több megyei és nyíregyházi intézmény közösen hirdette meg. A megmérettetésen külön díjat kapott Karmacsi Jana Dóra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanítószakának elsőéves hallgatója. A kutatásban és a dolgozat elkészítésében témavezetője Pallai Katalin, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője, a Pedagógia Pszichológia Tanító Óvodapedagógia Oktatási Intézmény vezetés tanszék docense segítette. Elsőként a felkészítő oktatóval Pallai Katalinnal, majd a díjazottal Karmacsi Jana Dórával beszélget Bekfi Mária.
2: Hogyan került kapcsolatba Dóra ezzel a pályázattal, és mikor született meg az ötlet, hogy induljon a nyíregyházi helytörténeti pályázaton? Miért tartották fontosnak, hogy kárpátaljai hallgatóként ott legyen ezen a programon?
3: Dóra a kutatási témáján keresztül került kapcsolatba ezzel a pályázattal. Már korábban is foglalkozott a Tiszakeresztúri gimnázium történetével, és annak a helyi magyar közösségben betöltött szerepével, hiszen ez volt a szakdolgozatának is a témája az alapképzésben. Ezért, amikor már szereztünk a nyíregyházi helytörténeti pályázatról, úgy láttuk, hogy ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a munkáját szélesebb szakmai közegben is bemutassa. Az indulás ötlete az tulajdonképpen abból adódott, hogy a pályázat tematikája nagyon jól illeszkedett Dórának a kutatásához. Fontosnak tartottuk, hogy kárpátaljai hallgatóként is jelen legyen ezen a programon, mert ugye a helytörténet nem áll meg az országhatároknál. Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története, társadalmi és kulturális kapcsolatai sok ponton összefonódnak. Emellett számunkra, oktatók számára az is lényeges, hogy a hallgatóink megtapasztalják, hogy az általuk végzett kutatásnak van helye a tágabb magyar tudományos és szakmai nyilvánosságban is, és Dóra elismerése azt is megmutatja, hogy a kárpátaljai helytörténeti témák iránt Magyarországon is van szakmai érdeklődés.
2: Ön volt Dóra pályamunkájának témavezetője. Hogyan kezdődött a felkészülés, milyen forrásokból dolgoztak, és mi volt az a legfontosabb szempont, amire a dolgozat elkészítése során figyelni kellett?
3: A felkészülés már korábban is elkezdődött, hiszen Dóra egy ideje foglalkozott a Tiszakeresztúri gimnázium történetével. Amikor megjelent a pályázati lehetőség, akkor kezdtük el úgy formálni az anyagot, hogy abból egy önálló pályamunka szülessen. Kutatás során többféle forrást is használt, kutatott a Kárpátaljai Református Egyház levéltárában is, és emellett nagyon értékes anyagokat talált egykori pedagógusoknak a magángyűjteményében, akikkel mély interjúkat készített. És ebben a magángyűjteményekben nem csak dokumentumok, hanem régi fényképek is előkerültek, amelyek sokat segítettek abban, hogy az iskola múltját azt szemléletesebben is be lehessen mutatni. És természetesen a helyi sajtót, a vonatkozó szakirodalmat is használta. A legfontosabb szempont az volt, hogy a dolgozat ne csak az iskola történetének az eseményeit sorolja fel, hanem azt is megmutassa, hogy milyen szerepet töltött be ez az intézmény helyi magyar közösség életében.
2: Mik voltak a pályázatnak a feltételei ahhoz, hogy beleilledjen mondjuk ez a pályamunka, mert ugye ez egy nyíregyházi pályázat volt?
3: Igen, a pályázatnak helytörténeti jellegzetességei voltak, ugye helytörténeti feltételei voltak. Benne szerepelt, hogy az egykori történelmi Magyarország Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéjének a helytörténetével foglalkozhat. Külön szempont volt az iskola történet, illetve az oktatás történeti kutatások, és így csaptunk rá erre a témára, hogy Ugocsa megyére is meg volt hirdetve a pályázat, és úgy gondoltuk, hogy illeszkedik ehhez.
2: Miért tartották fontosnak éppen a Tiszakeresztúri gimnázium történetének feldolgozását? Mit tud hozzátenni egy ilyen helytörténeti kutatás a kárpátaljai magyar oktatás múltjának megismeréséhez? És ugye itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is az ekkori vármegyére is ez illeszkedhet, hiszen ez volt a pályázatnak az egyik feltétele.
3: Így van, azért is tartottuk fontosnak a Tiszakeresztúri gimnázium történetének a feldolgozását, mert mindkettőnknek van személyes kötődése is az intézményhez. Dóra maga is a gimnázium tanítója, tehát belülről ismeri az iskola mai életét és mai közösségét. Nekem pedig családi kötődésem van Tiszakeresztúrhoz, hiszen édesapám onnan származik, és ő is ebben az iskolában tanult. Így ez a személyes kapcsolat természetesen még fontosabbá tette számunkra a témának a feldolgozását, de közben természetesen végig arra törekedtünk, hogy a munka szakmailag megalapozott legyen. Egy ilyen helytörténeti kutatás jóval túlmutat egyébként egy egyetlen iskolának a történetén, hiszen az intézmény múltján keresztül azt is jobban meg lehet érteni, hogy hogyan alakult a kárpátaljai magyar oktatás, hogyan alkalmazkodtak az iskolák és a helyi közösségek a különböző történelmi és társadalmi változásokhoz, amelyek Kárpátalján, ugye is a történelmi Magyarország területén végbe mentek, és milyen szerepet játszottak az anyanyelvi oktatás megőrzésében. Tulajdonképpen egy iskola történetének feltárásával a kárpátaljai magyar közösség múltjának egy darabját is megőrizzük.
2: Nyíregyházának van-e már korábbról kapcsolata önökkel, a Rákóczi Egyetemmel vagy a kárpátaljai magyar oktatással? Ha igen, akkor milyen területeken jelenik meg ez a kapcsolat, és mennyire fontosak az ilyen együttműködések?
3: Igen, Nyíregyházával már korábbról is vannak szakmai kapcsolataink, mind az egyetemhez nagyon szoros kapcsolat fűződik, és a levéltárral is, elsősorban a Rákóczi Egyetem történelmi és társadalomtudományi tanszékén keresztül. Hallgatóink már korábban is részt vettek amúgy ezen a pályázaton is, és voltak közöttük díjazottak is, és az oktatóink is többen szakmai kapcsolatot ápolnak a nyíregyházi levéltárral. A mostani rendezvényen például Csatári György kollégánk, a történelem és társadalomtudományi tanszék oktatója előadást tartott, és ő folyamatos szakmai kapcsolatot is ápol a levéltárral. Ez jól mutatja, hogy az együttműködés az nem csak hallgatói, hanem oktatói és kutatói szinten is jelen van, és számunkra is nagyon fontosak az ilyen jellegű kapcsolatok, mert ezek adnak lehetőséget nekünk arra, hogy kárpátaljai hallgatók és a kárpátaljai oktatók is be tudjanak kapcsolódni a magyarországi szakmai vérkeringésbe, bemutassák a kutatásaikat, új kapcsolatokat építsenek, és hát közben visszajelzést is kapnak a munkájukról.
2: Ön hogyan értékeli Dóra külön díját? Mit jelenthet egy ilyen siker egy fiatal pályája elején álló tanítószakos hallgatónak, és ösztönözheti-e arra, hogy akár a későbbiekben is kutatással, helytörténettel foglalkozzon, tehát hogy ne álljon meg akár csak a tanítói szakma mellett?
3: Igen, én nagyon örültem Dóra külön díjának, mert ez nyilván egy egyértelmű szakmai visszajelzés arra, hogy a munkája az értékes és érdemes a folytatásra is. Egy pályája elején álló hallgatónak egy ilyen elismerés az különösen sokat jelenthet, mert megerősíti abban, hogy jó témát választott, és hogy a kutatásba fektetett munka és idő az valóban megtérül. Dóra ráadásul nagyon lelkes, és ami külön öröm számomra, hogy nem szeretné lezárni ezt a témát ezzel a pályamunkával, hanem ebben a tanévben nyert felvételt a mesterképzésünkre, és ott tovább kívánja folytatni a Tiszakeresztúri Gimnázium történetének kutatását, illetve az intézmény társadalmi szerepvállalását is. Nevelésszociológiai szempontból is vizsgálja majd, hogy az iskola az milyen szerepet töltött be, és tölt be ma is a helyi közösség életében, hogyan kapcsolódik az ott élő családokhoz, a településhez, és hogy általában a helyi magyar közösséghez hogyan kötődik. Tehát ez a különdíj egy hosszabb szakmai munkának a fontos állomása lehet, én azt gondolom. És tanítószakos hallgatóként ennek különös jelentősége is van, hiszen a helytörténeti kutatás az nagyon jól összekapcsolható a pedagógusi munkával is. Egy tanító nagyon sokat tehet azért, hogy a gyerekek megismerjék a saját településük, a saját iskolájuk, a saját közösségüknek a múltját, és nagyon bízom benne, hogy ez az elismerés Dórát még inkább arra ösztönzi majd, hogy ezen az úton haladjon tovább.
2: Önnek, mint felkészítő oktatónak milyen érzés volt, hogy nyert a pályamunka?
3: Hát természetesen nagyon örültem, mert mindenképp egy pozitív szakmai visszajelzés a közös munkánkról.
4: Én Karmacsi Jana Dóra vagyok, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanítószakos EMA tagozatos hallgatója, és jelenleg a Tiszakeresztúri Gimnázium alsós tanítónője vagyok.
2: A 33. Szabolcs-Szatmár Beregil Nemzetközi Levéltári Naphoz kapcsolódó helytörténeti pályázatra jelentkeztél. Mit tudtál előzetesen erről a pályázatról, és miért érezted úgy, hogy érdemes benevezned?
4: A pályázatról a témavezetőm Pallai Katalin szólt, és ő küldte át a felhívást, és ő biztatott arra is, hogy érdemes lenne jelentkeznünk. A témával ekkor már korábban is foglalkoztam, és a Kárpátaljai Magyar Tudományos Diákköri Konferencián külön díjat is kaptam vele. Ezért én úgy éreztem, hogy érdemes lenne egy újabb szakmai megmérettetésen is bemutatni ezt a témát, és a pályázat témája nagyon jól kapcsolódott ahhoz, amivel már egy ideje foglalkoztam. Így úgy gondoltam, hogy jó lehetőség lenne arra, hogy az iskola múltját és közösségi szerepét egy szélesebb szakmai közönség előtt is bemutathassam. Emellett kíváncsi voltam arra, hogy a munkám hogyan állja meg a helyét egy ilyen pályázaton, és milyen szakmai visszajelzést kapok rá. Ezért végül örömmel vállaltam ezt a megmérettetést is.
2: A pályamunkád a Tisza-Keresztúri gimnázium történetével és a kárpátaljai magyar oktatásban betöltött közösségi szerepével foglalkozik. Miért éppen ezt az intézményt és ezt a témát választottad? Ugye említetted, hogy jelenleg ott tanítasz, ezen kívül volt-e valamilyen személyes kötődésed is hozzá?
4: Igen, említettem, hogy a Tisza-Keresztúri gimnázium tanítója vagyok, és talán épp ezért is kezdett el igazán érdekelni ez a téma, hogy milyen múltja is van ennek az intézménynek, hogyan alakult az évek során, és mit is jelent ez a helyi közösség számára. Munka közben nap mint nap én azt látom, hogy az iskola nem csak egy hely, ahol tanítás folyik, hanem a falu és a helyi magyar közösség életének is egy fontos része. Kíváncsi lettem arra, hogy régen is így volt ez, milyen szerepet töltött be az intézmény a különböző időszakokban, és hogyan tudott alkalmazkodni a változásokra. Ezért számomra ez a téma nem csak egy egyszerűen egy kutatási feladat volt, hanem egy olyan intézmény múltját dolgozhattam fel, amelynek én jó magam is részese vagyok, és ez végig nagyon személyessé tette számomra ezt a munkát.
2: Hogyan zajlott maga a program és a pályázat eredményhirdetése Nyíregyházán? Milyen érzés volt neked ott lenni, bemutatni a munkádat, vagy megtudni, hogy külön díjban részesülsz?
4: Hát az eredményről már előzetesen e-mailben is értesítettek, hogy külön díjban részesülök, és meghívtak a Nyíregyházi díjátadóra. Már maga az értesítés is számomra egy nagy öröm volt, de igazán akkor, mondhatom úgy, hogy akkor vált valóságos ez az egész, mikor személyesen is ott lehettem ezen a rendezvényen, hiszen nagyon felemelő érzés volt belépni egy olyan közegbe, ahol ennyi elismert kutató és szakember volt jelen, és mondhatom, hogy különösen sokat jelentett a számomra, hogy tőlük vehettem át ezt a díjat. Számomra ez nem csak egy elismerés volt, hanem egy megerősítés is, hogy jól végzem a munkámat. Kicsit megható is erre gondolnom, hogy hiszen ez egy olyan téma, amely nagyon közel áll hozzám, és amely a saját iskola történetéről szól, és egy ilyen szép visszajelzést kapni egy igazán felemelő és megtisztelő érzés.
2: Mit adott neked ez a pályázat szakmailag, vagy személyesen? Megfordult-e benned, hogy a jövőben is foglalkozz történeti, vagy a kárpátaljai magyar oktatás múltjához kapcsolódó kutatásokkal, és akár jelentkez további itteni pályázatokra?
4: Nagyon sokat adott nekem ez a pályázat, szakmailag és személyesen is, ezt bátran mondhatom, hiszen egyrészt megerősített abban, hogy érdemes tovább foglalkoznom ezzel a témával, másrészt pedig nagy motivációt is adott. Különösen jó érzés volt megtapasztalni, hogy egy olyan téma, ami hozzá mennyire közel áll szakmai szempontból, ennyire értékes lehet. A díj pedig tulajdonképpen arra is ösztönzött, hogy bátrabban vállaljam fel a kutatásaimat, és ennek hatására is jelentkeztem a Fiatal Kutatók Konferenciára is, ami nem sokára lesz megrendezve. A témámat pedig a mesterképzésem folyamán is szeretném tovább folytatni. Nem csak a Tisza-Keresztúri gimnázium történetét szeretném még részletesebben feltárni, hanem azt is, hogy az iskola milyen társadalmi és közösségi szerepet tölt be. Úgy érzem, ez a külön díj nem lezárt valamit számomra, hanem inkább megnyitott valamit és elindított egy következő kutatási szakaszban.
2: Felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan végzed a kutatásokat, mondjuk akár ezen a pályamunkán belül, akár régi pedagógusokat is felkeresel, régi diákokat, vagy csak a jelenre koncentrálsz?
4: Hát a pályamunkám oral history módszerre épül, és itten jelenlegi és volt diákokat és pedagógusokat is érintett, tehát velük is személyesen interjút készített. lettem, és ez adja meg a pályamunkámnak az oszlopát, hiszen nem csak a jelenlegi helyzetet, hanem a múltbéli helyzetet is feltárom és foglalkozok vele. Továbbiakban pedig nem csak pedagógusokat szeretnék megkérdezni, és diákokat, olyan diákokat, akik nevezetesebben az iskolának a kimagasló diákjai voltak, hanem olyan diákokat, akiknek jelenleg is gyermeke, illetve dédunokái tanulnak tovább, és hogy ők nekik mit jelent az, hogy ebben az intézményben folytathassák tanulmányaikat, úgy gyermekeik, vagy unokáik. Ezek a kutatások úgy folytak, hogy több ilyen alany személyes ismerősöm, és nagyon jó néven vette, hogy az ő intézményével is foglalkozom, hiszen ez nem csak az enyém. És nem csak levéltári adatokat dolgoztam fel, illetve iratbelieket, hanem magángyűjteményeket, ami úgymond egy kicsit betekintést is mutatott az egykori diákok, vagy egykori pedagógusok személyes történetébe.
2: Van-e olyan része, amely valóban mondjuk vonatkozik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéhez is, tehát a régi nagy Magyarországhoz kötődik-e valami a kutatásodon belül, ami mondjuk pont azt eredményezte, hogy ebben a nyíregyházi helytörténeti pályázaton külön díjban részesülhetsz?
4: Hát, mint tudnélik, régen a Kárpát-medence is a nagy Magyarország területéhez tartozott, és úgy vélem, hogy épp ezért választották be a Tiszakeresztúli gimnázium történetét és közösségi szerepét, hiszen máig is megőrzi a Tiszakeresztúli gimnázium az identitását, és foglalkozik ezzel a témával, ünnepli a magyar ünnepeket, és pont ezért úgy vélem, hogy ezért is került be a helytörténeti pályázat díjazottjai közé, hiszen nem csak azok a pályamunkák, amelyek Magyarországot érintik, hanem a külhoni magyarságra is összpontosulnak, éppen olyan fontosak, mint a jelenlegi Magyarország területén lezajló, vagy éppen már lezajlott eseményekről, vagy helyekről szól.
2: Szerinted összekapcsolódhat a múlt és a jelen, akár egy gimnázium életében? Mert ugye te a múltat egyrészt kutatod, de ez adhat egyfajta támpontot ma az ott tanuló diákoknak, illetve pedagógusoknak, tehát segíthet abban, hogy megértsék az egykor több évtizeden működő intézménynek a struktúráját, és hogy mondjuk azt akár beillesszék a mai módszertanaikba.
4: Hát a módszertanaikba is beilleszthetik, azonban én azra szeretnék rámutatni, hogy egy pedagógus élete jóval túlmutat az oktatáson. Tehát a pedagógus élete, mint a Tiszakeresztúli gimnázium pedagógusainak is élete, nem csak ott fejeződik be, hogy délután 2 órakor letettem a tankönyvet, és hazamegyek, hanem itten kitérek olyan dolgokra, hogy szakköröket vezetnek, foglalkoznak a diákokkal az oktatási intézmény után is, ápolják hagyományaikat, ezeken a szakkörökön verseket tanítanak velük, vagy néptáncokat. Így rendezték meg a szüreti mulatságokat is régebben, vagy különböző helyi megemlékezéseket, és hogy ezek mind létre jöhessenek. Olyan pedagógusokra volt szükség, mint itt is, és nem csak gondolom, hanem tudom, Tiszakeresztúli gimnáziumon kívül is nagyon sok oktatási helyszínen így folyik, így Kárpátalján, és ezek a pedagógusok szívvel, lélekkel pedagógusok, és én arra szeretném ösztönözni a mai pedagógusokat, hogy ők is ilyenek legyenek, hogy jóval túlmutasson az oktatás a tananyagon.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pallai Katalinnal, a Rákóczi Egyetem docensével és Karmacsi Jana Dórával, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanító szakának első éves hallgatójával Bekfi Mária beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Kismárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban nagy hangsúlyt fektetnek az informatika oktatása, azon belül is a szoftverfejlesztés tanítására. Ebben az intézményben emblematikus pedagógusai ennek a területnek Bergi Balázs és Lakatos Sándor, ugyanis a két informatika ágazatos tanár rendszeresen dolgozik együtt, és az utóbbi időben jelentős szakmai sikereket értek el diákjaikkal. Az informatikai oktatásról, a legutóbbi országos versenysikerről, a jövőbeni tervekről Berki Balázzsal és Lakatos Sándorral Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Kisvárdai SC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban nagy hangsúlyt fektetnek az informatikát tanító pedagógusok, hogy a szoftverfejlesztő munkacsoporton belül megjelenjen az informatikai ágazatban a szoftverfejlesztő tesztelőknek egy olyan csoportja, tudásanyag, amelyet a gyerekek használhatnak a hétköznapokban. Az informatika világ egyébként is rengeteget fejlődött, a fiatalok nagyon szeretik, benne vannak naponta, na de hogy helyesen használják, ahhoz olyan pedagógusok is kellenek, akik az ő munkájukat, tanulmányaikat irányítják. Két ilyen pedagógussal fogok beszélgetni, Lakatos Sándor tanárúrral, aki munkaközösségvezető is az intézményben, és Berki Balázs tanárúrral, aki szintén fontos feladatot tölt be a szoftverfejlesztők életében, és ugye itt a mindennapos tanulás mellett még egy versenyre is ki fogunk térni, az Országos Középiskolai Diákprojekt versenyre, ahol nagyon szép eredmény sikerült elérniük a diákoknak, és akkor kezdenénk Lakatos Sándor tanárúrral, hogy kicsit kitekintsünk, mert nekem laikusnak az, hogy szoftverfejlesztés sajnos semmit nem mond, de valószínű a diákjai már pontosan tudják, hogy mire gondolat ez alatt. Az intézményben ez hogyan jelenik meg gyakorlatban, hogyan tanítják, hogyan oktatják?
3: A szoftverfejlesztés tesztelő ágazatunk, ugyebár kimondottan a közvéleményben, vagy a köztudatban a programozó világát célozza meg, vagy őket jelenteni. A programozók isten igazából mondhatnánk nyugodtan, hogy mindenki azt gondolja, hogy csak annyival lehet, hogy kódolunk, de természetesen egy nagyon hosszú és komplex folyamat. Ezeknek a szegmentációi természetesen a megfelelő tanmenetben tantárgyhoz rögzítve megkapják a diákok ezen ismeretanyagot, és maga a fejlesztési folyamatot is részekre bontjuk. Abszolút. Ezek a tantárgyak, amelyek már előre meghatározottak számunkra, tematikusan lebontják, hogy amikor 5. év végére kapják a szakmát, akkor teljesen egyértelműen a kezdetektől, azaz nyugodt szívvel mondhatjuk azt, hogy aki még előtte informatikával esetlegesen nem találkozott, ő is akár nulláról is indulhat, és 5. év végére biztosítani tudjuk azt, hogy amikor a szakmai oklevelet megkapja, akkor annak a háta mögött igenis egy szoftverfejlesztő és tesztelő szakma áll, amely egy hosszú út, de még mindig egy piacvezető állás jelent.
2: Berki Balázs tanárónak volt egy olyan gondolata, hogy a hagyományos tankönyveket ebben az oktatási formában már el is lehetne hagyni, hiszen a fiatalok itt a digitális térben jobban is tudnak tájékozódni, vagy valami hasonló gondolat született, nem tudom, hogy jól vezettem-e fel.
4: Igen, jelentős ideje foglalkozok azzal a kérdéssel, hogy miért is fordulhat elő az informatikában lemorzsolódás. Előző diplomámnál, a mérnök tanári diplomámnál is ezt kutattam egy mikrokutatással, hogy mik lehetnek azok az okok, problémák, amelyek az informatikában lemorzsolódáshoz, pályaelhagyáshoz vezetnek. Többen is kutatták már ezt a témát, ugye kisebb-nagyobb célcsoportokon, és az egyik ilyen fontos problémát magát az oktatási segédanyagok hiányát, főleg mondjuk a magyar nyelvű segédanyagok, vagy pedig a nem napra kész mi voltukat találtuk. És amikor a Petőfiben Lakatos Sándor kollégámmal ugye egy munkaközösségbe kerültünk, akkor egyeztettük, hogy neki is volt egy olyan régi ötlete, hogy valahogy válaszolni kellene erre a hiányra, erre a problémára, és 2024-ben úgy döntöttünk együtt, hogy elkezdünk egy online digitális tananyagportált fejleszteni, amely a jelenleg aktuális program tantervhez és a képzési és kimeneteli követelményekhez igazodik, és ebbe fel tudnak készülni a diákok a különböző megméretekhez. üzemeltetésekre.
2: És látom a pólókat, amelyekbe a tanárurak érkeztek, hogy Code for You, ez lenne az a platform, az a terület, ahol mindez megjelenik?
3: Így van, a Code for You, hogyha lefordítanánk direktbe, ez pontosan azt jelenti, hogy a kódolást elősegítő platform. Ez egy olyan digitális platform, amely weboldal formájában elérhető online, de egyelőre kizárólag az intézmény diákjai számára. Ez egy zárt vonulatú közösség, viszont ez az a platform, amely számunkra univerzális teret biztosít, és ezáltal a diákok számára is. Miben jelenik ez meg? A platformon úgy kell elképzelni, hogy posztok formájában jelentkeznek az aktuális tananyag részek, természetesen struktúráltan. Adott évfolyamhoz tartozó, adott tantárgyon belül postsorozat van, és a diákok ezt pontosan úgy kell elképzelni, mint egy digitális tankönyv lenne. A digitális tankönyvnek a tovább bővített változatáról gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne ez több, mint egy másik weboldal vagy platform. Jött az ötletünk, hogy természetesen feladatgyűjteményt kell hozzá készítenünk, amely nekünk hosszú évek munkáját reprezentálja. Továbbá gondoltunk arra is, hogy ugyebár közben 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesztek a diákok, illetve 5. éven pedig szakmai vizsgát tesztek, gyakorlati vizsgát többek között. És a gondolatmenet az volt, hogy végig kell vinnünk, nem csak kiragadunk, mondjuk 10. évfolyam még alapvizsgára készítünk, hanem teljes mértékben le akartuk fenni az 5 év munkásságát és a munkaanyagát. Ez volt az ötlet varázsa, ami elindított minket.
2: Hát ez az ötlet kinőtte magát, most már látom, hogy nagyon jól működik. A fiatalok körében mennyire népszerű egyébként manapság maga az, hogy szoftverfejlesztés? Mennyire szeretik, vagy kedvelik, vagy bátran vállalkoznak erre?
4: Mi azt tapasztaljuk, hogy nagy kedvel érkeznek hozzánk azok a tanulók, akik célirányosan a szoftverfejlesztéssel szeretnének foglalkozni. Amit egységesen tapasztalunk, hogy amit egy kicsit nehezen viselnek, vagy fogadnak be, hogy rengeteget kell ahhoz tanuljunk, hogy valami kis apró dolgot is meg tudjunk jeleníteni, ami mondjuk egy ilyen 2026-os felfogásban az ember szemének jó néz ki, illetve egy olyan dolgot prezentál elénk, vagy egy olyan történést csinál, amire már nem azt mondjuk úgymond, hogy gagyi, hanem tényleg a szemnek jó néz ki, ez egy minőségi dolog, és ez a kis türelmetlenség az az egyetlen egy dolog, amit egy kicsit nehezen viselnek, mert ők már szeretnének úgymond feljebb belemenni a kódolásba, és igenis csináljuk, és ez a legnehezebb feladatunk, hogy egy kicsit visszatartsuk őket, hogy meglegyen az a kis előképzettség, amelyen már úgy tudnak kódolni, hogy amit megcsinálnak, az már tényleg egy olyan produktum lesz, hogy arra azt mondja mindenki, hogy ez igen.
2: Ha a fiatalok már megszerezték a szakmát, és ez a tudás ott van a birtokukban, és van is hozzá képesítésük, tehát ott lesz majd a bizonyítvány a kezükbe, akkor hol tudják kamatoztatni a megszerzett tudást?
3: Bőséges tárház van az egyetemek tekintetében. Túlnyomó részt ezt vettük, ezt már a konklúzió számunkra, hogy amikor megszerezték és olyan minősítést kaptak, és ezt most nyugodt szívvel mondhatom, hogy 4. éve adjuk ki a tanúsítványainkat, úgymond, és a mi esetünkben, a mi ágazatunk esetén jeles eredménnyel végezték. Egyrészt ez egy visszacsatolás számunkra, akár ha a platformunkra gondolunk, meg valamilyen szinten számunkra is, hogy amit munkásságot végzünk, az tényleg minőségi és tartalmas is egyben. Az egyetemek tárháza, ahogy mondottam, volt bőséges, itt a mérnök informatikus, a programtervező informatikuson át, akár műszaki egyetemre is tud jelentkezni, és akár gazdasági informatikus, és még nagyon sok ilyen egyetemi rész van, ahol tudnának létesülni, és tudnak is ezt tudják kamatoztatni, és rengeteg diákunk visszajön hozzánk beszélgetés alkalmával, és elmesélik nekünk, hogy igen, jól mondtuk annak idején, hogy az az ismeretanyag, amit megszereznek nálunk 5 év alatt, annak jó nagy százalékát már fel tudták használni, vagy fel tudják használni az egyetemen.
2: Nagyon fontos a pedagógusoknak az is, hogy visszajelzések jöjjenek, nem csak jegyek formájában, hanem akár versenyek formájában, hogy ott a diákok, ha megméretik magukat, akkor az a tudás, amit kapnak a hétköznapokban, megjelenik, és ilyen az országos középiskolai diákprojekt verseny is. A diákok erről a versenyről nagyon szép sikereket jöttek haza, és Berki Balázs tanár urat kérdezem, hogy mi lehetett a sikernek a titka, hiszen itt gondolom nagyon nívós intézmények, hasonló tudásra rendelkező diákja is ott voltak, és mégis sikerült őket, hát mondjuk úgy, hogy legyőzni.
4: Így van. A siker kulcsa a Scrum, mint egy szoftverfejlesztési módszertan lenne. Én ezt a módszertant a kollégámtól, Lakatos Sándor tanár úrtól tanultam, ugyanis ő elvégzett egy ilyen képzést, amiben ezt a skillt sajátította el. Ő pedig megmutatta nekem egy ilyen nyári felkészülés során, hogy hogy is néz ki ez a modern, agilis szoftverfejlesztési módszertan, és úgy beszéltük meg, hogy a projektmunka esetén, illetve a projekt alapú versenyeknél próbáljuk meg alkalmazni ezt a agilis módszertant, ugyanis tulajdonképpen magában ez a szoftverfejlesztési fejlesztési módszertan nagyon hasonlít magára a projektmenedzsmentre és az ő életciklusaira, csak ez tulajdonképpen le van képezve konkrétan a kódolás, a programozás részére, és mivel ez a versenyez a projektmenedzsmentet valósítja meg, ez a módszer pedig ezt viszi át a programozásba, így úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a kettőt összehozni, és nagyon jól működött együtt ez a két módszer.
2: Milyen eredmény sikerült elérni?
4: A tavalyi tanévben egy országos harmadik helyezést értünk el, illetve kaptunk egy külön díjat is, méghozzá Neumann János Számítástechnikai Társaságtól, ami különösen inspiráló volt számunkra, ugyanis ők voltak az egyedüli olyan szponzorok, akik külön díjat adtak, és tényleg az informatika az ő fővonaluk.
2: Ez a verseny hogyan néz ki? Hiszen itt a rádióhallgatók nem tudhatják, hogy mit is jelent az, hogy országos középiskolai diáprojekt verseny. Lehet, hogy teljesen mást értenek, mint amit takar valójában. Lakatos Sándor tanár urat kérem meg arra, hogy úgy nagy vonalakban mondja el számunkra, hogy mit is takar, mit kell itt csinálniuk a versenyzőknek.
3: Ez az országos verseny központjában egy projektmunkaszemlélet dolgozik, illetve ezt várják el tőlünk. Hát ez egy elég absztrakt kifejezési módon, mivel nincs megfogva, nincs lekötve fixen az, hogy milyen ágazat vagy a szakmával kapcsolatban szeretnének tőlünk valami projektet elvárni. Viszont mi ezt fel is használtuk a pozitív oldalról, hogy akkor mi kifejtjük és megpróbálunk projektszemléletet amúgy is tanítanunk kell. Van nekünk egy ilyen tantárgyunk, amelyen keresztül kötelező elméleti és gyakorlati sikon is közölnünk a diákokkal, hogyan kell egy valós működő projekten keresztül nem csak mondjuk a szoftverfejlesztés kódolni, hanem az oda vezető utat. Ha például csapatban dolgozunk, ez hogyan tud megvalósulni a való életben, és igazából azt a mintát követjük, ami a munkaerőpiacon is működik, és mai napig is így van. Az ötlet onnan jött, hogy ezt a projektszemléletet mindenképp miért is ne az informatika keretei közé zsúfoljuk, mivel azért maga az informatika olyan széles spektrumon mozog, annyi ágens ágazata van, igazából korlátok nem voltak. Mi voltunk azok, akik meg kellett határozunk, mi legyen a tematika. A tematika viszont szabadságot adott ennek függvényében, hogy mivel foglalkozzunk. Így ilyen típusú korlátozás nem volt. Mi volt mégis, amit elvártak? Olyan projektet kellett létrehozni, amelynek konkrétan az idősávját, minden egyes lépését valamilyen szinten le kellett vezetnünk. Ezek a lépések természetesen a mi esetünkben fejlesztőként egy nagyobb intervallumot ölelt, és ahogy mondta a kollégám, a Scrum Agris rendszert használtuk fel arra, hogy protokollszerűen ezeket szegmentáljuk, és tudjuk közölni utána a bírák elé.
2: A diákok ugye hazajöttek ezekkel a szép eredményekkel, és két diák el is jött ide hozzánk, majd hamarosan ők is elmondják a gondolataikat egy másik riportban. Miért pont ők jöttek? Ők a csapatnak a tagjai voltak?
3: Így van, így van. Kovács Milán és Dombokas Alex, ők ketten voltak, akik mondhatom nyugodtan, hogy már 9. évfolyamtól láttuk bennük az amplitudót, azt, hogy többet akarnak az informatika terén szuperálni, mint mondjuk egy, mondhatom így átlag diák, és mi a tehetséggondozással is foglalkozunk, és ez egyik alapköve a kódforgó digitális platformnak és a mi mentalitásunknak, oktatási mentalitásunknak. Evidenssé vált, hogy a diákokkal, és akik képesek és fogékonyak rá foglalkozni, ez szinte kötelességünk, hogy foglalkozzunk velük. És így már, ahogy mondottam volt, már 9. évfolyamban elindult egy olyan folyamat, hogy őket próbáltuk tréningelni, akkor még sajátos módon, és így, ahogy kinőtte magát a kódforgó, ez már nem tréningelés lett, hanem ez már a mi protokollrendszerünké vált. És így jött az, hogy többek között ők velük is egy ilyen nívós versenyre indultunk.
2: Most elindult a 2026-os és 27-es év, erre az évre van-e már célkitűzés ezen a területen? Berki Balázs tanár úr, mit gondol erről?
4: Előző év végén összeállítottunk egy új versenymenetrendet, amelyet sikerült beilleszteni az intézményünknek a szakmai programjába, és itt olyan síkokat határoztunk meg a munkaközösségünknek, hogy lesznek egyéni versenyek, lesznek csapatversenyek. Van egy nagyon komoly együttműködésünk, amely pont ez alapján a projekt alapján indult meg. A Neumann tanársággal felvettük a kapcsolatot, és folyamatban az intézményünk akkreditációja és ICDL vizsgaközpont leszünk. Tehát szeretnénk az ICDL tanúsítványokra, vizsgákra is felkészíteni diákokat, és le is vizsgáztatni őket, valamint ezen kívül még az ösztöndíj pályázatok lesznek azok, amelyet a tehetséggondozáson belül szeretnénk megvalósítani. Konkrétan az egyéni versenyek közül a 13-os végzős évfolyamban az OSTV-t célozzuk meg, ugyanis hát ez az egyik legnívósabb verseny ebben a szemléletben, és itt nagyon komoly eredmények születhetnek, ugyanis egy 60%-os teszt, vagy attól magasabb szintű teljesítésen már a szakmai vizsga egyik vizsgatevékenysége kiváltható. Ezen kívül a Junior Skills webfejlesztő verseny az, amire szeretnénk készülni, ahol tavaly ismét jó referenciákkal rendelkezünk. Ezen kívül még a Neumann Társaságnak van több egyéni versenye, a Zsakó László, illetve a Nemes Tihamér online programozói verseny. Csapatversenyek közül természetesen az országos diákprojekt verseny, amit ismét szeretnénk megpróbálni. Ezen kívül lenne a Dusza Árpád programozói verseny. Hogyha kiírásra kerül, akkor újdonságként a Neumann programtermék versennyel is meg fogunk próbálkozni, illetve ha kiírásra kerül, akkor a Szegedi Egyetem innovációs versenye is látókörbe került, illetve hogyha lesz olyan alkalmas projekt az OTIO-ra, talán még azt is megpróbáljuk. Ezek lennének erre a tanévre a nem kicsi célkitűzése.
1: A Kismárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban nagy hangsúlyt fektetnek az informatika oktatása, azon belül is a szoftverfejlesztés tanítására. Az informatikai oktatásról, a legutóbbi országos versenysikerről, a jövőbeni tervekről Berki Balázzsal és Lakatos Sándorral Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Ézsaiás könyve 10. fejezetének 21. és azt követő verseiből hallgassuk meg. A maradék megtér. A Jákob maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg. Az elvégezett pusztulás elárad igazsággal, mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek ura, mind az egész földön. Ez az ige prófétai erővel szól az ítéletről és a reménységről. A maradék nem csupán egy kisebb csoport Izraelben, hanem mindazok közössége, akik visszatérnek Istenhez. Az ember önmagától nem tud megmaradni. A bűn következménye valóságos. Elvégezett pusztulás. Isten igazsága nem kerülhető meg. Éppen ezért küldte el Isten az ő fiát. Krisztusban az ítélet és a kegyelem találkozik. Ami ránk várt volna, azt ő hordozta el a kereszten. A maradék tehát azokból áll, akik Krisztushoz tartoznak. Kik is ők? Először is azok, akiket Isten kiválasztott. A megmaradás végső oka nem bennünk van, hanem az ő kegyelmes döntésében. Ő az, aki előbb szeretett, aki magához hív, és aki megtart. Másodszor azok, akik nem állnak ellen a kegyelemnek. Isten hívása valóságos, mégsem erőszakos. A maradék tagjai azok, akik meghallják Krisztus szavát, és nem keményítik meg a szívüket, hanem engedik, hogy Isten kegyelme átformálja őket. Harmadszor azok, akik szeretik az Úr szabadítását. Nem közömbösek Krisztus műve irány.

0: hanem Krisztus. És aki benne hisz, az megmarad, még ha minden más össze is omlik körülötte. A kérdés személyes, Krisztushoz tartozom-e? Engedem-e az ő kegyelmét munkálkodni bennem? Szeretem-e az ő szabadítását? Ő hív ma is, tér vissza hozzám. Bennem van az élet, bennem van a megmaradás. A mai igemagyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a kataadózás kibővítéséről, valamint a profilabdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz, 100 milliárd forint fölött 1,5%. Magyar Péter elmondta azt is, újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. A főállású katások havi tételes adója 100 000 forint, a mellékállású, aki 50 000 forint lesz, ismertette a miniszterelnök. Elmondta azt is, megszűnik az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózó sportolók kedvezménye. A jövőben a hivatásos sportolókra is ugyanaz a szabály vonatkozik majd, mint az újságírókra, művészekre, előadókra és egyes más szakmák képviselőire. A tervezeteket a kormány.hu oldalon tették közzé társadalmi egyeztetésre. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a közvagyonvédelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló törvényjavaslatot, amely szigorítaná az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodásának vizsgálatát. A törvényjavaslat alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz az érintettek és hozzátartozóik körében egyedi kockázatelemzési eljárással feltárni az adózáshoz kapcsolódó anomáliákat. Az eljárás kiterjedhet más személyre és gazdálkodó szervezetre is, vagyonátruházás esetén. Ha az adóhatóság az egyedi kockázatelemzési eljárások során olyan eredményre jut, amely adózási visszaélésre enged következtetni, az érintett adóellenőrzéssel nézhet szembe. Ha az adóhatóság bűncselekmény gyanúját tárja fel, az érintettel szemben nyomozás indul. A kormány átalakítaná, megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését, ezért törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a jegybank törvény módosítására. Az országgyűlés honlapján elérhető javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jönne létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősödnek a felügyelőbizottság ellenőrzési funkciói, illetve

0: Változnak a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai. A módosítás külön rögzíti, hogy a felügyelőbizottság az MNB többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokat, valamint a Magyar Nemzeti Bank által alapított alapítványokat is ellenőrzi. Nem változik azonban, hogy a testület megerősített ellenőrzési jogosultsága változatlanul nem érintheti a jegybank alaptevékenységét. A javaslat szerint a felügyelőbizottság két tagját az országgyűlés költségvetési ügyekért felelős állandó bizottságának javaslatára, másik két tagját az országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága javaslatára a parlament választja meg, tag a testületben még a miniszter képviselője és a miniszter által megbízott szakértő. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 20-30 cm-rel kevesebb csapadék esett idén, írta a Hungaromet ZRT. Az év 9. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 17,7 Celsius fok volt, amely 1,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek közötti 16 fokos átlagot. A szeptemberi országos csapadék átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15,1 mm volt, amely 74%-kal marad el az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától. Az elemzés szerint az Alföldön általában 10 mm alatt maradt a szeptember havi csapadék, kicsit több a Dunántúl nyugati felén esett, de ott is csak kisebb körzetekben haladta meg a 30 mm-t a hónap csapadék mennyisége. Felhívták a figyelmet arra, a január-szeptemberi csapadék összeg 47%-kal marad el az 1991 és 2020-as évek átlagától.
1: Az időjárásról.
0: Ma döntően napos idő várható, fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet többfelé élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Balog Csabával, a Magyar Férfi Sakk Válogatott szövetségi kapitányával beszélgetünk a mögöttünk lévő sakkolimpiáról, ahol egy fél ponttal maradtak csak le a dobogóról.
2: És a hetedik hely is olyan, hogy alapból nyolcadik helyen voltunk kiemelve, és a hetedik hely az igazából így szinte végig bármikor aláírtuk volna, csak egyszerűen így bennünk marad ez a tájész, hogy ott volt a kezünkben a harmadik hely, és nem sikerült élni vele.
1: Mai vendégünk tehát Balog Csaba, a sakkválogatott szövetségi kapitánya. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csak fél ponton múlt, hogy a magyar férfi sakválogatott bronzérmet nyerjen a sakkolimpián. Az utolsó körben egy bravúros döntetlent játszottak India válogatottja ellen. Az indiai csapatban ott volt az aktuális világbajnok is, akit sikerült legyőzni, de végül a négy tábla összesített eredménye 2-2-es döntetlen lett, így a magyar válogatott a 7. helyen végzett. Ez egyébként még így is jobb egy helyjel, mint az előzetes kiemelésünk volt. Palok Csaba, a magyar sakválogatott szövetségi kapitánya azt mondja, örül, hogy az első 10-ben végeztek, a 7. helyet szép eredménynek tartja, de idő lesz feldolgozniuk az elszalasztott érmet. A szövetségi kapitánnyal beszélgetünk az olimpiai keretről, az India elleni fordulóról és a lehetséges jövőről is. Vendégünk tehát Balogh Csaba, a magyar férfi sakválogatott szövetségi kapitánya. Mielőtt a sakolimpia eredményeiről és történéseiről beszélnénk, engedje meg egy személyes kérdést. Az ön személyével kapcsolatban hogyan érintette önt a szövetségi kapitányi felkérés és feladat?
2: Én már 2017-18-ban voltam egyszer szövetségi kapitány, mert 16-ig játékos voltam, és utána, mikor a profisaktól visszavonultam, akkor ott 2 évig egy olimpián, meg egy Európa-bajnokságon voltam, és 2024-ben volt a budapesti sakkolimpia, és azután lejárt az akkori kapitánynak a szerződése, és akkor ismét megtaláltam a Sakk Szövetség, hogy lennék a kapitány. Igazából a játékosokkal mindig is jó kapcsolatban voltam, együtt is versenyeztünk többikkel, válogatottba is, és igazából mindig közel állt hozzám, hogy valamilyen formában segítsek, amikor már nem játékosként, akkor is. Úgyhogy 25-ben elfogadtam, és akkor tavaly Európa-bajnokság után meg igen, mentünk az olimpiára.
1: Akkor forduljunk rá az olimpiára. Hogyan választotta ki a csapattagokat, akikkel nekivágtak az olimpiának? Ha megtenni esetleg, hogy mindenkiről mond egy-egy gondolatot, hogy miért őt tartotta alkalmasnak a csapatba, akkor az szerintem úgy jó lenne.
2: Igen, hát volt néhány játékosunk, akinek alapból helye van a csapatban, mert hogy jobb játékosok a többieknél, és hogyha ők rendelkezésre állnak, akkor mindenképpen szükség van rájuk, és a szövetség megteremtette a feltételeket, hogy ők asztalhoz tudják ülni, tehát ők a Raport Richard, aki a legjobb magyar játékosunk, és hát volt a top 10-ben is, most kicsit visszább esett, de még mindig a legjobbak között van egyértelműen, mindenkit képes megvenni, tehát ő ugye a egyes táblásunk is volt. Hasonlóan Lékó Péter, aki már de most lett az olimpia előtt 47 éves, tehát ő már nagyon régóta a egyik legbiztosabb tagja a válogatottnak, most már itt félig visszavonultan is, még ugye korábban világbajnoki döntőt játszott, több mint egy évtizeden keresztül a világranglistán a top 10-be tartozottak, amit azért nem sokan mondhatják el magukról, tehát ugye a magyar sakkozás mindenképpen egyik legnagyobb alakja, talán Portis Lajos mellett. Tehát ő is, amíg még nem jelenti be végső visszavonulását, addig rá is mindenképpen nagy szüksége van a csapatnak. És a Gledura Benjamin volt a harmadik, aki fiatal egri játékos, szintén, hogyha elkapja a fonalat jó formában, akkor nagyon magas szinten tud játszani, és neki is igazából ilyen alap szerep jut a válogatottban. Tehát ők hárman voltak a biztosak, és akkor utána pedig volt egy keretünk, akik közül egy-két játékos kellett kiválasztani, egy alapból és ugye egy tartalékjátékos, de hát ezt nem lehet tudni előre, hogy a tartalék az valóban tartalék lesz, vagy a végén még neki jut a komolyabb szerep is, ahogy ez történt is most az olimpián, tehát a két játékos az végül a Bánusz Tamás lett, aki a előző Európa-bajnokságon is végül mellette döntöttem. Nagyon jó csapatember, ő is külön, mint annak idején én is voltam, hogy amikor a válogatott esemény van, akkor igazából tehát sokkal jobban előrébb helyezi a válogatott, mint a egyéni versenyeket, sokkal jobban fölkészül, sokkal komolyabb munkát végez el előtte, és emiatt az eredmény is meg szokott lenni. Biztam benne, hogy most is az olimpián, hát együtt edzőtáboroztunk, edzettünk még, de sokat készültünk, hogy most is elvégezte a munkát. Élőpontszám alapján nem ő jött volna, de így mindent figyelembe véve úgy gondoltam, hogy ahogy neki is egyértelműen helye van a csapatban, és a ötödik játékos pedig a Dudding Lab orosz származású játékos, akik már 4 éve a családjával Magyarországon laknak. Tavaly 25. decemberében ő nyerte meg a magyar bajnokságot, nagyon jó játékkal, fiatal, tehát az szintén nagyon fontos szerep, hogy sajnos a csapat többi tagja már nem annyira. Tehát a Peti 47-37, a Bánusz Tomi, Ricsi is 30, Benjamin is 27, úgyhogy hát jobb lenne ilyen 20 évesekkel, csak sajnos Magyarországon nincs olyan nagy lehetőség, mint mondjuk Üzbegisztánban vagy Indiában, úgyhogy jelenleg. Viszont nagyon jó, hogy van a Gleb, aki ezt a fiatal nyers erőt hozza a csapatba teli optimizmussal és energiával, és amellett olyan stílusa is van, hogyha elkapja a fonalat, akkor nagyon sok partit is tud nyerni, úgyhogy ezért döntöttem mellette, hogy hát ha vele is jó formát fog kifogni az olimpián.
1: És róla még beszélünk külön, mert az egyik legemlékezetesebb pillanat volt, gondolom, az, amikor neki sikerült az aktuális világbajnokot legyőzni egy partiban, de ne szaladjunk ennyire előre. Egy kérdés még visszamenőleg egy kicsit az ön szövetségi kapitányi munkájára. A most felsorolt csapatból, ha jól számolom, akkor 2 olyan játékos van, Rapport Richard és Lékó Péter, akivel ön csapattárs volt Hajdanán, és 2014-ben ezüstérmet szereztek együtt sakkolimpián. Milyen érzés velük most így dolgozni, hogy ők még a aktív játékosok, és ugyanúgy küzdenek egy sakkolimpián, ön pedig már más szerepben, de mégiscsak csapattársa ezeknek a játékosoknak?
2: Igen, hát így jobban ismerjük egymást, tehát ez mindenképpen megkönnyíti a munkát. Érdekes, főleg úgy, hogy azért nálam van idősebb, tehát a Peti, a Lékó Peti idősebb, tehát így ilyen szempontból kicsit furcsa, hogy ő már a 2002-es olimpiai ezüstérmes csapatban is játszott, amikor én még messze voltam a válogatottból, és amikor már rég visszavonultam, ő még akkor is játszik, tehát ilyen szempontból kicsit furcsa, hogy nálam idősebb játékos, még játékos, a Ricsinél ilyen szempontból ez kevésbé, hogy én azért idősebb vagyok nála, és akkor ez úgy a normál folyamat, hogy amikor én még visszavonulok, akkor ő még játszik. A Benjivel is együtt játszottunk 16-ban, de kapitányaként most tavaly EB-n, meg most először voltunk olimpián. Azt megkönnyíti tényleg, ez fontos szerintem, hogy a játékos és a kapitány jól ismerjék egymást. Én annak idején a Lékó Petivel nagyon sokat éveken át dolgoztunk is együtt, úgyhogy az fontos tudni, hogy a saját játékosainknak mik a előnyei, gyengeségei, mikor érzi jól magát, milyen ellenfelek ellen kevésbé jó, tehát az szerint lehessen tanácsot adni nekik, és az a tapasztalat, amit korábban gyűjtöttünk, azok ebben mindenképpen segítenek.
1: És elfogadják az ön intelmeit? Tehát mondjuk, ha azt mondja Lékó Péternek, hogy ma, nem tudom, te leszel a tartalékos pihenő, nem tudom, most volt-e ilyen mostanában, ez csak egy fiktív példa, akkor azt ő gond nélkül elfogadja?
2: Igen, persze, tehát az általában úgy mindenki nyitott a pihenés felé, inkább a fordítottját kell elfogadni, hogyha valaki pihenni szeretne, de mégse tud. Úgyhogy, de persze végül elfogadják, tehát ebből egy most se volt vita, korábban se volt vita, hogy mindenképp pihenni akart volna, de nem kapta meg a szabadnapját, már elne. Ugye mindenkinek nem csak a partik nagyon nehezek, hanem aznap este már elkezdődik a készülés, kijön a párosítás reggel 10-kor, azután reggel még egy 4 órát készülni, tehát itt ilyen napi 10-12 órákat kell sakkozni, teljes maximális odafigyelésre és nyomás alatt, meg nagy tét mellett, tehát ez elég hamar lefárasztja az embert, és nehéz a legjobbat kiadni magából, hogyha nyilván nem 100%-os, és akkor ezért várható, hogy szokták jelezni a játékosok, hogy most már kéne egy pihenőt, de hát ugye egy tartalék van csak, tehát egyszerre csak egy embert lehet kihagyni, és az úgy néha rossz felhívott, hogy a játékosba, hogy hiába kéri, nem kapja meg a pihenőjét, de nem volt probléma ebből most sem.
1: Mennyire sikerült kihozni a legjobbat mindenkinek magából? 7. helyen zárták most ezt a sakkolimpiát. Ha összevetjük a 2 évvel ezelőtti budapesti sakkolimpiával, akkor ez jobb hely. Mennyire elégedett ezzel a 7. helyen?
2: Igen, hát múltkor 11-ek lettünk. Ami érdekes, hogy hát ugye nyilván alapból a számokból ítélve nyilván sokkal jobb a 7. helyezés, viszont hát jó, nehéz nagyon egy ilyen olimpiát értékelni, mert 2 évvel ezelőtt Budapesten az olimpián, ott végig a legjobbak között játszottunk, sokáig érmes helyen álltunk, de nagyon nehéz ott is maradni, mert hát jó, hogyha folyamatosan minden nap ott a világ legjobb csapataival mérkőzünk, akkor egyszerűen végére elfárad a csapat, és felőrölnek minket. Tehát a csapat összességében jobban játszott két évvel ezelőtt, és végig elő volt az élbolyba, és csak végén pehesre alakult úgy, hogy 10-ből is kiszorult, pedig tényleg az éremre is megvolt minden esély. És most pedig ehhez képest az eredmény jobb lett, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor nagyon közel voltunk az éremhez az utolsó fordulóban. Viszont a csapat sokkal rosszabbul játszott, azt így utólag be kell látni. Tehát csak a Dudding Lab volt, aki óriásit játszott, és a tábláján aranyérmet is szerzett, ő lett az egész olimpia legjobb teljesítménye, 10-ből 8 ponttal, és ő húzta hátán a csapatot, mindenki más pedig küzdött, nagyon küzdött, de nem tudott igazából kiemelkedőt mutatni. Mindenki más vesztett is az időpontszámból, azt is jól mutatja. Viszont ennek ellenére ott volt a kezünkben gyakorlatilag az esély, hogy dobogon végezzünk, és hát igen, nagyon bosszantó, hogy nem sikerült vele élni. De a számokat nézzük szigorúan, akkor jobban kellett volna játszanunk, viszont egyszerűen az volt, hogy a 11 fordulóból összesen 12 játszmát vesztettünk, ami nagyon sok. Tehát annak idején, mikor ezeket az ezüstérmeket értük el, akkor ilyen 1-3 partit vesztettünk, és akkor valaki majd úgy is nyer a csapatba, mivel meg lesz a csapatgyőzelem. De hát úgy, hogy 11 fordulóból 12-t vesztettünk, tehát gyakorlatilag mindig meg kellett fordítani a meccset, amihez mi nem vagyunk hozzászokva, se ahhoz, hogy ennyit vesztünk, se ahhoz, hogy ennyit kell nyerni, mert mi mindig így ilyen stabil csapat voltunk, ahol sok a döntetlen, viszont valaki mindig nyer. Most ehhez képest valaki mindig vesztett, és kettőnek meg kompenzálni kellett azt. Hát ez nehezítette meg a dolgunkat, meg ezért is nem jöttek ilyen nagyobb arányú győzelmek, ami meg a holtversenyes számításainkat tette tönkre, tehát most is a 4-től 7-ig végeztünk, de 7. helyen zártunk végül, mert a legrosszabb volt a számításunk. Az a baj, hogy azt ilyen 2,5-másfeles győzelmekkel azt a holtversenyt eldöntő számításokat ezt tönkre vágja, tehát ahhoz minél nagyobb arányú győzelmek lett volna szükség, de hát úgy nem lehet, hogyha egy két meccs maradt, ahol nem vesztettünk valakit, a 11-ből és 9-en vesztettünk, tehát ez nagyon sok volt.
1: És mi lehet ennek az oka ön szerint, hogy most nem ment együtt a csapatnak olyan jól, mint máskor?
2: Mindenki akart, mindenki felkészült, sokat edzőtáboroztunk, de valahogy ez az a baj, nem lehet sokba garantálni a jó formát, tehát ugyanúgy, ahogy a Gerbnél se számíthattunk rá, hogy most mindenkit meg fog venni, a többieknél se lehetett számítani arra, hogy most nem fog úgy menni. Mindenki igazából megteszi a kellő fölkészülést, de nincs semmire garancia. Igazából egy-egy lépés, ami eldönt egy eredményt, tehát mindenkinél elővehető egy-egy parti az egész olimpiáról, ahol valami hibát vétett, és hogyha azt nem követi el, akkor mondjuk egy teljes ponttal jobban végez, és akkor már az egész eredményt abszolút egyénileg is pozitívan lehet értékelni. Úgyhogy tényleg apróságok döntenek csak ilyenkor.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Balogh Csabával, a magyar férfi sakválogatott szövetségi kapitányával, de most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Tartsanak velünk!

0: sok a szúnyog az idén.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A költségvetési tanács szerint az idei költségvetési törvényt módosító törvényjavaslatban szereplő, a korábban tervezett 4,1% helyett 2%-osra várt gazdasági növekedésre kockázatot jelentenek a külső gazdasági és geopolitikai feszültségek, az energiaáremelkedés, valamint a súlyos hazai aszály. Ezt a lassulást a lakossági reálbérek emelkedése és az ehhez köthető erős fogyasztás részben ellensúlyozza. Az államadósság mutató az első fél év végére 75,6%-ra emelkedett, az év végére pedig a megemelkedett hiány és a likviditási tartalékok növelése miatt 77,5%-ra nőhet. A növekedést mérsékli a forint euróval szembeni felértékelődése. A 357,5 forintos euró árfolyam évvégi elérését kockázatok övezik, olvasható a költségvetési tanács közleményében. Vagyonértékelési bizonytalanságok okozhatnak nehézséget azoknak, akik a vagyonadó hatálya alá esnek, ezért közülük sokaknak lehet szüksége külső szakértő segítségére. Nyilatkozták az MTI-nek adószakértők, miután a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vagyonadóról szóló törvénytervezetét. Az egyik adó és jogi szolgáltatásokért felelős cég nyilatkozója úgy véli, hogy a törvénytervezet szigorúbb a vártnál, és főképp azoknak okozhat gondot, akik nincsenek pontosan tisztában a vagyonuk értékével. Nem tőzsdei cégekben birtokolt részesedést épp úgy nehéz felmérni a saját tőke és jövedelemtermelő képesség alapján, mint egy különleges adottságú egyedi ingatlant, amelyhez legfeljebb az adásvételi szerződésben megállapított érték adhat támpontot. Egy másik üzleti tanácsadó cég értékelése szerint egy részletes vagyonleltár elkészítése hónapokig tarthat, és egy adóhatósági ellenőrzésnél alá is kell támasztani az értékmeghatározás módját. Nehézséget elsősorban azok az eszközök okozhatnak, amelyek nehezen tehetők pénzé. Nem kizárt, hogy a vagyonadó kényszerértékesítésekhez, vagy nem tervezett osztalékfizetéshez vezet majd, csökkentve a beruházásokra fordítható saját forrást, jegyezte meg a cég. Mielőbb jogszabályá kell válnia a gyermekek online védelmét szolgáló Európai Uniós tervezetnek, mert a kiskorúak védelmében minden nap számít, jelentette ki Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Közölte, az EU Kids Act néven ismert tervezet a közösségi médiára, a videó megosztó platformokra, az online játékokra, valamint a mesterséges intelligencián alapuló társ alkalmazásokra és chatbotokra is kiterjedne. A biztos ismertetése szerint a tervezett fokozatos, életkorhoz igazodó szabályozást vezetne be a közösségi média használatára. A javaslat alapján például 15 éves kor alatt nem lehetne önálló közösségi média fiókot létrehozni, a 13 és 15 év közötti gyermekek számára felügyelet mellett használható mini fiókot hozhatnának létre, szigorú idő- és kapcsolattartási korlátozásokkal. 15 éves kortól a kiskorúak önállóan is létrehozhatnának fiókot, de továbbra is különleges védelemben részesülnének.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Balogh Csabával, a Magyar Férfi Sakkválogatott szövetségi kapitányával, a mögöttünk lévő sakkolimpiáról, ahol fél ponton múlt csak, hogy a magyar csapat dobogon végezzen, végül hetedikek lettek.
2: És akkor még azt kérném, hogy segítsen megérteni a hallgatóinknak azt a két mondatot, hogy azt mondja, hogy az utolsó partinál még ugye az éremesé is megvolt, és aztán ebből hogy lett hetedik hely. Most részben megértettem a holt verseny tekintetében, hogy ott akkor a pont egyenlőségnél miért lett végül a hét, de akkor ezen múlt, vagy itt még valamit nem értek, hogy akkor ez...
3: Igen, tehát nekünk az összes holtverseny, ezt már a verseny legelejét lehetett tudni, mert minden első négy meccsünket 2,5-másfélre nyertünk meg, míg az összes rivál, vagy összes csapat az gyakorlatilag 3-3,5-4-0-kal kezdett be, ami végén ilyen utolérhetetlen előny számukra gyakorlatilag, tehát minden egyes holtverseny minden forduló után az nekünk volt a legrosszabb. Tehát nekünk csak úgy tudtunk elővégezni, hogyha minél több csapatgyőzelmet szedünk össze, tehát igazából, hogy teljesen mindegy, hogy 2,5-másfélre nyer a csapat vagy 4-0-ra, ugyanúgy két csapatpontot kapunk, ami az első számú kritéria eldönteni, hogy ki végez előrébb. Hát azt is lehetett tudni, hogyha korábban említettem, hogyha végig előjátszunk, akkor semmi esély nem lesz jó eredményt elérni, mert akkor tényleg ezek a legjobb csapatok fel fognak minket őrölni. Viszont hát igazából részben ilyen taktika is volt, hogy megpróbálni elkerülni őket, és csak a legvégén oda kerülni, amikor esetleg ők már fáradtak, nekünk meg még valamivel több energiánk van, mert nem játszottunk végig a legjobbakkal, akkor oda kerülni a legvégén. És ezt jól sikerült kivitelezni, mert ott volt egy, hát a Romániával játszottunk a 8. fordulóban, egy ilyen teljesen nyert meccset 2-2-re hoztunk le végül 3-1 helyet, de már akkor is éreztem, hogy ez egy ilyen, Csehországgal, nem Romániával, és akkor is éreztem, hogy ez egy ilyen kulcsfontosságú dolog lesz a későbbiekben, mert hogyha azt megnyertük volna, akkor azonnal jöttek volna megint a legjobb csapatok. Viszont így kaptunk két ellenfelet, Ausztriát és Spanyolországot, ahol jó, Ausztria ellen egyértelmű favoritok voltunk, őket megvertük, utána Spanyolország ellen egy ilyen 50-50 meccsen tudtunk nyerni, de ők is mindenképp egy verhető csapat volt, és akkor gyakorlatilag úgy érkeztünk meg az utolsó fordulóba, amikor a Indiával játszottunk, akik a olimpiai címvédők, meg az első kiemelt csapat, tehát egyértelműen ők voltak a legerősebbek, a jelenlegi világbajnok a 4. táblájukon játszott csak élő pontszám alapján, viszont ők már sokkal fáradtabbak is voltak, és egy meccsen meg bármi lehet. Tehát nekünk igazából az érem úgy lett volna meg, hogyha le tudjuk győzni az első kiemelteket, ami normál esetben, hogyha mondjuk így a verseny felénél csapunk velük össze, akkor nem lett volna a legjobb esély, de így a különböző egyéb körülmények közt ott, tehát bármi elképzelhető, bármi megtörténhet egy mérkőzésen ilyenkor már nagy tét mellett, és a meccs az meg tökéletesen alakult, tehát az utolsó táblán a Gleb a világbajnok ellen már a megnyitásban sikerült elkapni valahogy, nagyon rosszul döntött a világbajnok, és már nagyon korán lehetett tudni, hogy ezt a partit jó eséllyel meg fogjuk nyerni, tehát már egy ilyen fél-egy óra játék után, és a két sötét partiban meg semmi problémánk nem volt, sőt, a Rapocsicsinek is nagyon jó nyerő esélyt hozott ki az első táblán, és gyakorlatilag csak a Léko Petriért kellett aggódni, aki meg világosan játszott, és ja, tudtam sajnos, hogy nagyon fáradt, korábbi partjai nagyon hosszúak voltak, tehát ilyen több mint 6 órán keresztül játszott a felkészülés mellett, az teljesen ilyen hullámzó partikban teljesen le volt terhelve már, beteg is volt, úgyhogy igazából olyan szempontból bosszant, hogy próbáltam neki sugalni, hogy nem kell mindenáron megnyerni ezt a partit, tehát elég, hogyha egy döntetlent játszana, mert hogy ez a csapatnak fontos, és hogy jelenlegi állapotában, ahogy az utolsó part előtt volt, nem volt indokolt, hogy próbáljon nyerni, és hát végül azt a partit nem tudtuk, a Ricsinél is azt a nyerő esélyt, sajnos ott valami egy lépésbe ott hibázott, és az ellenfél megúszta, a Petinél meg kijött ez a fáradtság, és végül nem tudta megmenteni a játszmát, és abból a kettőből félponttal többet szerzünk, akkor meg lett volna a 2,5-másfeles győzelem, amivel harmadik helyen végeztünk volna, tehát a csapatpont benne ott is volt verseny lett volna, második-harmadik helyen, csak mivel ott abban a pontcsoportban is nekünk lett volna a legrosszabb, így úgyis a harmadik hely lett volna, tehát nekünk mindig ez a holt verseny volt, ami nem kedvezett a verseny elején lévő 2,5-es győzelmek miatt, de hogy a csapatbontban nagyon jól álltunk, és akkor a győzelemben megelőztük volna Indiát is, meg az azerieket, meg örményeket is, akik végül előttünk végeztek, tehát második-harmadik helyen beálltunk volna. De érdekes, hogy 14-ben ugyanennyi pontot csináltunk, mint most, amivel másodikak lettünk, tehát a megszerezhető 22 meccspontból 17-et szedtünk össze, akkor is, és másodikak lettünk, most ezzel a 17 ponttal meg hetedikak lettünk, tehát lehetett volna így is érmet szerezni, illetve ez az záróforduló az India ellen, meg hát a 2,5 az mindenképp, de még akár a 3-1-es győzelem is benne volt, ami igazából mindegy, mert így is úgy is harmadikat lettünk volna, ez a 2-2 így a partik alapján egy nagyon szomorú eredmény volt, mert kezünkben volt gyakorlatilag a győzelem, és érmet jelentett volna, de alapból, hogyha bármikor összekerülünk Indiával, hát tényleg a kiemelkedő csapat 20 éves játékosokkal, világbajnokkal a negyedik táblán, tehát a 2-2 az egy szenzációs eredmény lenne, csak így, hogy tényleg ott voltak a állások, annyira jól alakultak, hogy a kezünkbe lett végül nyer, és így ez szomorú. És a hetedik hely is olyan, hogy alapból nyolcadik helyen voltunk kiemelve, és hát a hetedik hely az igazából így szinte végig bármikor aláírtuk volna, csak egyszerűen így bennünk marad ez a tájész, hogy ott volt a kezünkben a harmadik hely, és nem sikerült élni vele. Meg a csapat is olyan, hogy nyolcadik helyen voltunk kiemelve, de igazából a 15. csapatnak semmivel nem rosszabbak, mint mi. Van néhány, India, Amerika, Kína, Üzbegisztán, ők nagyon kilógnak az egész mezőnyből, és utána ott van tényleg tizenvalahány csapat, ahol hasonló játékerejű játékosok vannak, semmivel sem jobbak nálunk, vagy rosszabbak. Most azon közül, hogy 15-ek vagyunk, vagy 5-ek, az tényleg ahogy alakul. Annak örültem, hogy a elvárásunkat, hogy az első 10-be szeretnénk végezni, azt így sikerült teljesíteni, meg hát a 7. hely az nagyon szép eredmény, ő volt így is, csak tényleg ez az utolsó forduló, ami még idő lesz elfelejteni, mert túltenni magunkat rajta, hogy ilyen esélyt elmulasztottuk.
2: És ezt hogy tudja a csapat kezelni? Most nyilván gondolok első körben Léko Péterre és Raport Riheldre, akiknél azt mondja, talán Léko Péternek a nehezebb, hogy ugye ő az egyetlen, aki ebben nem szerzett pontot, de amit mondja, hogy Raport Riheldnek is volt egy lépése, amivel akár ha azt nem úgy teszi, akár győzhetett van, az ők hogy vannak ezzel lelkileg, meg így az egész csapat ilyenkor haragszanak egymásra, vagy egy csapat tudja ezt kezelni, hogy akár más is kerülhetett volna ilyen helyzetbe, és nem maradt harag egymás iránt?
3: Hát nyilván nem haragszunk egymásra, csak hát mindenkiben benne maradták, ez nem fogjuk így túltenni magunkat másnap, meg pár hónap múlva, hanem ez így lehet, hogy évek múlva is emlékezni fogunk erre mindannyian. Ricsi is nagyon-nagyon el volt, de mondta, hogy élete egyik legfontosabb partija volt, mert ő is tudta, hogy ott volt az esély. Én még vártam a Petit, aki utoljára fejezte be, vagy a Ricsi sétált vissza, és hát ő is nagyon mérges volt magára, hogy ott miért hagyta ki azt a lépést, ami igazából nagyon, hát ő is végig azt akarta lépni, de végül meggondolta magát, és azután lett volna nyerő esély, és magának is nehezen tudta megmagyarázni, meg hát Petinél is ugyanaz, hogy ő is nem értette már egyszerűen a megnyitás részét a játszma elején, hogy lépett egy olyat, ami után így hirtelen nem tudta, hogy mit kell csinálni, összeszedett egy óra hátrányt, meg egy ilyen kellemetlen helyzetbe találta magát, ahelyett, hogy lépett volna egy másikat, amit szintén tervezett, és abból meg igazából nagyjából így kötelezően egy olyan állás jön ki, amit nem tud elveszteni. Tehát ott kb. Az lett volna, hogy az ellenfél pontosan játszik, és döntetlen él el, de az ellenfélnek kell jókat lépnie hozzá. És hogyha nyilván meglépte volna azokat, meg az ellenfél is tisztában volt vele, meg a Peti is tisztában volt vele, és akkor logikus döntetlen lett volna, de mivel fölcserélte azt a lépést, így egy olyan kellemetlen helyzetbe került, amit végül nem tudott később megmenteni. És akkor egy lépésen múlik gyakorlatilag, hogy a harmadikok vagyunk, vagy hetediket. Tehát ez így nagyon bosszantó, és hát nyilván mindenki, egész csapat emiatt el van kenődve, de hát nem tudunk mit csinálni, tehát ez így elmúlt. Fel kell dolgozni, és akkor menni tovább.
2: Mindjárt beszélünk a továbbról, csak még egy kérdés, ugye itt az indiaiak elleni egyik táblán a Duding Lab legyőzte a mostani világbajnokot, ő Domaraju Gukesh. Ez mekkora teljesítmény, és mennyire lepte ez meg önt kapitányként?
3: Hát igen, ez óriási teljesítmény, tehát így magyar játékos regnáló világbajnokot nem sokat győzött le, tehát úgy nem is tudom ezt így megmondani, mert láttam valami statisztikát, de nem sokszor fordult ez elő klasszikus partiban, tehát ez már ezzel önmagában így a történelembe bekerült. Hát igen, a világbajnok, ő most novemberben fog világbajnoki döntőt játszani, és ilyenkor az gyakori azért, hogy a fő dolgait, amiket készít a világbajnoki meccsre, azokat nem adja ki ilyenkor egy olimpián mondjuk. Tehát itt nem a legjobb fegyvereivel jön elő. Nyilván az is sebezhetőbbé teszi, meg hát az egész Indiának a részben az volt a taktikája, hogy ő a negyedik táblán sorra fogja nyerni a partikat. Tehát addig is azt hiszem, hogy 10-ben 8,5 pontot szerzett, tehát ilyen nagyon-nagyon 7 partit nyert, 3 döntetlen. Tehát ő hozta a meccseket nekik folyamatosan, viszont rengeteget kockáztatott, és többször is előfordult, hogy vesztésre állt, aztán később meg tudta fordítani, mert hát erősebb játékosa ott az ellenfelének. Viszont épp ebből biztattam én a Glebet, hogy rengeteget kockáztat, és ő is ugye a Gleb is nagyon jó formában volt, tehát ne higgyen el neki mindent, amit lép, tehát ne legyen az, hogy hú, ezt a világbajnok lépi, biztos jó, és akkor tehát ne higgyünk el neki mindent, hanem sokat kockáztat a világbajnok, viszont csomót hibázik, és csomószor eljut vesztett állásig, és onnan jön vissza, de hogy bízom magában, ne higgyen el az ellenfélnek, hogy amit tesz, az minden jó, ki fogja tudni használni, hogyha esélye keletkezik, és igazából ez úgy is történt, tehát már a nyitást elhibázta a világbajnok, nagyon jól jött ki belőle, a Gleb végig ő irányított, tehát igazából, hogyha valaki megnézi a partit, akkor azt gondolná, hogy itt a Gleb volt a világbajnok, az ellenfél meg nála papíron jóval gyengébb játékos, tehát egy végig elejétől pillanatban a kezébe volt a győzelem, 10 lépés után már így föl sem erült, hogy ezt a partit ne ő nyerje meg.
2: Ennek fényében...
3: Tehát egy nagyon magabiztos győzelem volt, nagyon szép győzelem volt a részében.
2: Ennek fényében igazán fájó akkor az, hogy az a fél pont még nem jött össze a Likó Péter, igen, vagy a Rapport Rihár tábláján.
3: Igen, mert ugye a pont az, hogy alapból a kérdés a győzelemhez, hogy hol tudunk partit nyerni egy ilyen csapat ellen, ahol csak világ legjobb játékosai vannak, de hogyha már ennyire gyorsan kialakult és látszódott, hogy azt meg fogjuk nyerni, többieknek már ugye nem kell semmit próbálkozni, csak tartani. Igen, így az bosszant, hogy ezt nem tudtuk.
2: De akkor egy technikai kérdés sok verseny esetében kevésbé járatos hallgatóinak, hogy ilyenkor a játékosok a többi tábla állásáról tudnak bármit, vagy ilyenkor ön látja és odasúgja a fülébe, hogy az egyik tábla úgy néz ki, hogy megvan, hajrá nektek is, vagy ez ilyenkor csak az ön fejében áll össze?
3: Nem beszélhetek velük olimpián, elvették a jogokat, Európa-bajnokságon adhatok nekik bizonyos információkat, de olimpián nem. Viszont ez tényleg annyira jó állás volt, hogy ők saját partiukból föl tudnak kelni és megnézni, meg föl is kell kelni és szétnézni néha, hogy mégiscsak egy bizonyos állásban mennyire kell kockáztatni, vagy mennyire játszunk stabilan, attól függően, hogy a többiek hogy állnak, tehát ezt itt magunknak kell megtenni, viszont tényleg az állása a Glebnél annyira jó volt már korán, hogy nem kellett, ugye itt azért komoly játékosokról van szó részünkről is, tehát sokáig nem kell elmerülni benne, hogy ők is mindenki lássa, hogy ott nagyon jól állunk. Hát igen, én látom, meg úgy végig ott tudok lenni a csapat mögött, meg úgy nem tudom energiát sugározni, de nekik kell megbizonyosodni róla, hogy a csapat jól áll.
2: És miért vették el egyébként azt a jogot a szövetségi kapitányoktól, hogy beszéljenek a játékosokkal, ez mondjuk az EB megvan?
3: Igen, az EB-nek meg az olimpiának más a szervezője, mert hogy vagy a olimpia az FIDE, az EB az meg a ICU, az a Európai Sakkszövetség rendezvénye hivatalosan. Korábban voltak csalások, ahol a kapitánynak még voltak különböző jogi, sőt, ahogy kiment a mondjuk ilyen frissítőt összeszedni a játékosoknak, kávé, víz, ilyesmi, akkor elhaladhatott nézők közt, akik tudtak kommunikálni feléjük lépéseket, majd ezeket a lépéseket valamilyen jelekkel, fülvakargatás, orvakargatás valahogy lekommunikálta a játékosok felé. Volt korábban ebből botrány, ami miatt, hát igen, ennyire nem kéne szigorúan venni, tehát egyszerűbb EB-n is megoldható, az is lezajlik mindig botrány nélkül. Tehát igazából abban azt nem kellene elvenni a kapitányoktól azt a szeretet, hogy döntetlenek ajánlása, illetve hogyha a játékos döntetlen ajánlatot kap, akkor meg tudja kérdezni a kapitányt, hogy ezt elfogadja, vagy elutasítsa, mert ugye a kapitány az lát mindent, nem kell hirtelen döntést hozni, hanem látja, hogy hogy mennek a játszmák, és akkor tudom mondani nekik, hogy hát ők nem állunk jól, úgyhogy ő játszania kell, a döntetlent utasítsa vissza, vagy hogy a többiek jól állnak, és akkor fogadja el, meg ugyanezt, hogy ajánlja a döntetlent, mert hogy a többi partin meg lesz a győzelem, vagy szóval ilyen dolgokat az EB-n lehet csinálni, és itt is nagy segítség lenne, ha lehetne, de ezt felvették az olimpiának.
2: Hogyan tekint előre? Sakkolimpia az két évente van, tehát két év múlva ismét lesz. Milyen reményei vannak? Hogyan néz előre?
3: Igen, hát 28-ban Abu Dhabiban lesz az olimpia. Nehéz. Tehát nekünk az a baj, hogy látni kell, hogy a magyar sakka sajnos nem előre megy, tehát a fiatalok nem úgy jönnek, ahogy kellene, és a játékosaink meg csak idősebbek lesznek, tehát a Ricsi is, a Peti is, Benjamin, Tomi, mindenki két évvel idősebb lesz, ők abban a korban vannak, amikor már így nem fejlődik az ember az alatt a két év alatt, hanem a kérdés, hogy mennyire tudja tartani a mostani erejét, és nem nagyon látszik, akik a helyükre tudnának lépni ilyen rövid időn belül, tehát hát igen, most nem hangzik jól, de én így a következő periódusban több éven belül most nem látok reális esélyt, hogy még egyszer így éremért játszunk az utolsó fordulóban. Most se lett volna reális, ezt hozzá kell tenni, tehát ez a hetedik hely, ez abszolút túlteljesítése volt az elvárásoknak, viszont csak valami hasonló, hogy minden addig szépen összejöjjön, és csak úgy tudnánk összehozni reálisabb, hogy így valahol így, nem tudom, 12-15. Hely környékén küzdünk, amik nem jön föl néhány fiatal, akik úgy ezt a dudinglepféle lendületet tudnák adni a csapatnak, csak ez meg nem pár éven belül fog kialakulni. Úgyhogy hát egy hosszabb programot kell elindítani, aminek remélhetőleg előbb-utóbb meg lesz az eredménye, ugyanúgy, ahogy Indiában is ez a generáció most mindenkit lekeszel, tehát a 24-es olimpiát is ők nyerték, most így megúszták az ellenünk lévő meccset, és akkor második helyre futottak be. Üzbegisztán nyerte a 22-es olimpiát, meg most nagyon biztosan a hazai pályán ezt a mostani olimpiát, de itt ezek mind ilyen 20 éves gyerekek tele energiával, és elképesztő nagy játéktudással, de ők is, hogyha úgy nézzük, akkor 10 éves, ahol nem voltak, és ezt így sikerült az országoknak különböző programokkal kialakítani, talán ilyen tehetségeket, és éjjel-nappal dolgozni velük, és végül felhozni őket ennyire. Tehát nekünk is egy ilyen hosszabb távú programra van szükség, hogy hát ugye nyilván sajnos Indiában 1 milliárd emberből van lehetőség találni ekkora tehetségeket, mert nálunk kicsit kisebb a felhozatal, de csak ebbe lehet a későbbiekben hízni.
2: És biztos vagyok benne, hogy ezt a kérdést most nem tudja megválaszolni, de csak fölteszem, mert kíváncsi vagyok. Két év múlva ön szerint Lékó Péter ott lesz még a keretben? Tehát, hogy mennyit számít a sakkban, hogy valaki a 47 évesen ott volt, akkor 49 évesen ott lehette, vagy ez inkább a játékos döntése, vagy az utánpótlás kérdése lesz, vagy mit gondol?
3: Igen, ez jó kérdés, ezt nem tudom megválaszolni. Igazából mindannyiunknak a szerződése az lejárt. Petivel beszéltem már, még bizonytalan, hogy lesz. Sok dolga múlik, igazából, hát nem tudom, nehéz megmondani, bízunk benne, hogy játékosként is tud segíteni, de hogyha nem vállalja, már úgy dönt, hogy visszavonul, akkor meg abban bízunk, hogy részt tud venni ebben a programban, amivel a fiatalokat fel tudnánk hozni, tehát így a utánpótlása, a kiemelkedő játékosok megtalálása után az ilyen fejfejlesztésében részt tud venni, tehát játékosként, hát nem tudom, 50-50% esélyt látok, hogy akkor még fog játszani, vagy nem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balogh Csabát, a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitányát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megnyílt a vagyonadóról szóló törvénytervezet társadalmi egyeztetése, amely szerint az 1 milliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkezőknek az 1 milliárd forint feletti vagyonrész 1%-át, a 100 milliárd forint feletti vagyonrész 1,5%-át kell megfizetniük, olvasható a kormány.hu oldalon megjelent közleményben. Az adót a tárgyévet követő év augusztus 31-ig önadózással kell megállapítani, bevallani és megfizetni az állami adó- és vámhatósághoz. Az 1 milliárd forintos vagyoni küszöb alatt nincs bevallási kötelezettség. Az első befizetés a törvénytervezet szerint 2027. augusztus végén lesz esedékes, a 2026. december 31-i állapot alapján. A kormány becslése szerint 15 ezer embert érinthet az intézkedés. A tervezet szerint az adó alanyai, a bel- és külföldi magánszemélyek, valamint a vagyonkezelési adóalanyok, melyek adóztatása elkülönül a vagyonrendelő, a vagyonkezelő, az alapító, a csatlakozó és a kedvezményezett saját vagyonának adóztatásától. Az adóalapot a teljes vagyon alapján határozzák meg, beleszámítva minden Magyarországon és külföldön birtokolt, személyes vagy vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonelemet, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. A kettős adóztatás elkerülése érdekében az ingatlan és a gépjármű után fizetett adók levonhatók a fizetendő összegből. A társadalmi egyeztetés határideje október 14-e. 100 ezer alatt maradt a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által a december 24-en munkaszüneti nappány nyilvánítására szervezett országos népszavazási kezdeményezés ügyében gyűjtött aláírások száma, állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság. Az aláírások gyűjtésére május 15-e és szeptember 11-e között volt lehetőség, azonban nem érte el a 100 ezret az érvényes aláírások száma, így nem rendelik el az országos népszavazást. A Választási Bizottság a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetét mintegy 62 ezer forint bírság megfizetésére is kötelezte, amiért a népszavazási kezdeményezéshez igényelt aláírásgyűjtő évek közül a határidő lejártáig 77-et nem adott át a Nemzeti Választási Irodának. A Tisza párt három képviselője egyébként szeptember 23-án nyújtotta be az országgyűlésnek törvényjavaslatát december 24-en munkaszüneti nappán nyilvánításáról. A javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A határozat értelmében a vezetői megbízatás az alaptörvény alapján határozott időtartamra 3 évre szól. Az elnöki tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat. A felhívás tartalmazza az AB elnökének fő feladatait, valamint hogy a pályázati dokumentációnak mit kell tartalmaznia. A pályázat benyújtási határideje október 26-a hétfő 16 óra. Az elbírálásra 8 napot irányoznak elő a kiírásban, ennek megfelelően az új elnök megválasztásának tervezett időpontja november 2-a. A pályázat

0: Ez a troll az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással dönt. Az elnök megválasztásához a tagok több mint felének a szavazata szükséges. Az elnök megválasztását az alaptörvény 17. módosítása utalta ismét a testület tagjainak hatáskörébe. Az országgyűlés által szeptember közepén elfogadott törvénymódosítás az elnök választás részletes szabályait is meghatározza. 12 órás felolvasó maratonnal ünnepelte Szabó Magda születésnapját Debrecenben a Csokonai Nemzeti Színház és az idén 130 éves Svetics Katolikus Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium. Az Ókút című önéletrajzi ihletésű regényt a Magda Fest zárónapján kedden az írónő gyermekkori otthona és a titokzatos Ókút helyén olvasták fel neves művészek, irodalmárok, nővérek, diákok, tanárok. Szabó Magda 3 éves volt, amikor családja beköltözött a Szent Anna utca 22 szám alatti házba, amely az írónő gyermekkorának meghatározó helyszínévé vált. Soha nem engedték az udvaron lévő régi betemetett kúthoz, amely számára a megfejthetetlen titkok szimbólumává vált. A ház ma már nem áll, az 1980-as években rossz állapotára hivatkozva lebontották, a helyén pedig a Svetics intézet új szárnya épült fel.
1: Az időjárásról.
0: Ma döntően napos idő várható, fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Stúdiónk vendége Effangyal Enikő, akit először azon kívül, hogy szeretettel köszöntök itt, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Arra kérem, hogy magyarázza el nekünk Miskolc turizmusának irányítói szerepét, azt a felépítést, hogy milyen menedzsmentben szervezik ezt a rendkívül fontos ágazatot.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szeretettel köszöntök mindenkit. Én ugye a Midmar Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója vagyok. A Midmar egyébként egy mozaik szó a Miskolci Idegenforgalmi Marketing Kft. Rövidítése, de hát ebből általában nem szokták tudni, hogy mi mivel foglalkozunk. Gyakorlatilag ugye mi az önkormányzat egyik cége, önálló Nonprofit Kft.-je vagyunk, és a mi feladatunk Miskolc város turisztikai menedzsmentje, turisztikai marketingje, kommunikációja. Tehát mi vagyunk az a szervezet, akik azért vagyunk felelősek, hogy a nagyvilág Miskolcot, mint turisztikai destinációt megismerje, minél több potenciális turista érdeklődését fölébresszük, és azt generáljuk, hogy ide minél több turista érkezzen, minél több vendégészakát töltsön itt, tehát minél tovább maradjon, minél több pénzt költsön el Miskolcon, ezzel is javítva a város turisztikai mutatóit, akár pénzügyi vonatkozásban is. Ez az egyik fele a munkánknak, a másik fele pedig a turizmus menedzsment révén annak a rendszernek a megteremtése, ami az ideérkező turistán majd fogadja, és az, hogy minél magasabb színvonalú legyen a vendégélmény, és minél több attrakciót lásson a látogató, minél több helyi szolgáltatást vigyen igénybe, tulajdonképpen a különböző turisztikai szolgáltatók és attrakciók közötti szinergiát teremtjük mi meg, katalizáljuk ezeket a folyamatokat, és így hozunk létre egy hálózatosodás révén egy turizmus szolgáltatói rendszert, ami hogyha szépen összehangoltan működik, akkor az ideérkező turista egészen egyszerűen egy turisztikai szempontból élvezhető, élményszerű várost fog megélni, átélni.
1: Egy nagyon nehéz időszakban vett át a Midmar vezetését, amikor emlékszünk rá, leégett a barlangfürdő tetőszerkezete, tapolca úgymond befutcsolt, hiszen ez volt ott a fő attrakció, és hát nagyon sokan, akik nem csak ezért jöttek, annak okán, hogy nincs barlangfürdő, lemondták az utazásaikat, tehát egy leszálló ágba került a miskolci turizmus. Hol tartunk most? Mert információim szerint már egy kicsit túlszárnyaltuk a meglévő számokat.
2: Így igaz, tehát én 2025. január elején vettem át a Midmar vezetését egy rendkívüli helyzetben, egy rendkívüli időszakban, ugye 4 hónappal voltunk itt a barlangfürdő leégése után, és hát ez azért jelentett különös tragédiát ugye Miskolc turizmusa számára a barlangfürdő leégése, mert itt az elmúlt évtizedekben hibásan egy úgynevezett egy attrakció fókuszú kommunikáció folyt. Tehát tulajdonképpen Miskolc vonatkozásában jellemzően akár belföldön, esetleg külföldön is maximum a barlangfürdőt ismerték. Tehát hiába rendelkezik nagyon széles körű turisztikai adottságokkal a város, és fantasztikus földrajzi fekvéssel itt a természettel körülvéve, nem tudják rólunk a nagyvilágban ezeket az adottságokat, vagy nem ismerik mondjuk a város 1000 éves történetét, és akkor, amikor ugye az egyetlen tulajdonképpen ismert attrakció a tűz martalékává lett, és közben ugye a miskolci szálláskapacitás 60-70%-ban ugye Miskolc Tapolcán koncentrálódik, akkor nyilván ott az volt a következtetés a tűzeset tett követően, hogy hát itt vége a turizmusnak, 30-40%-kal vissza fog esni Miskolcon a vendégészakák száma, mert oda lett a barlangfürdő, és ezért nem fognak ugye Miskolcra jönni a turisták. Tehát én ebbe a helyzetbe vettem át a Midmar vezetését, és nyilván egy válságmenedzsmentbe kellett kezdenünk, tehát ez mindenképpen egy rendkívüli helyzet volt, és hát itt az egyértelmű választásunk az arra esett, hogy azt pótoljuk, azt a hiányt, ami az elmúlt években elmaradt, és nem arról beszélünk, ami nincs, hanem arról beszélünk, ami van, és szerencsére ilyen szempontból Miskolc elképesztő lehetőségeket tartogat, tehát vég nélkül tudjuk sorolni azokat a szabadidőtöltési lehetőségeket, azokat az attrakciókat, azokat a kulturális gyökereket, azokat az értékeket, amik Miskolcot jellemzik, és Miskolc részéről bemutatásra várnak. Úgyhogy ennek érdekében tettünk mi nagyon sok mindent az elmúlt másfél évben. Többek között létrehoztunk például egy programsorozatot Miskolc titkai címen, ahol azt tűztük ki célul, hogy Miskolc értékeit mutatjuk be olyan élményprogramok keretében, amik akár vendégészaka töltésére is ambicionálhatják a tőlünk távolabb élőket, potenciális turistákat. 4 tematikában működnek egyelőre ezek a programok, ugye az Ehető Erdő Erdei Gastro Express az egyik programunk, ez talán a legismertebb, itt ez azért 2 hónapra előre telt házas jellemzően. Aztán mivel Miskolc, mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem Miskolc szív csakrája, ugye most már 203 éves Miskolci Nemzeti Színház, ezért van egy programunk, ami kifejezetten a színházat és a színház történetet, történelmet járja körbe, de itt bemegyünk a színházba is, és pincétől a padlásig benézünk a kulisszák mögé, de még egy privát előadásba is részesülnek a programon résztvevők, vagy nagyon népszerű például a hagyományos városnéző sétánk, amit avasi pincetúrával ötvöztünk, és itt a pincetúra során ugye avasi baraspincéket keresünk fel, ahol finom bükkiborokat kóstolunk helyi borászok produktumaként, és megismerkedünk ennek a városnegyednek is a titkaival. És hát a negyedik programunk az pedig a szakrális kincsek nyomában, azt most fogjuk majd elindítani, mert az ortodox templom ugye felújítás alatt volt az elmúlt 2 évben, és nem volt látogatható, és hát ez egy olyan szakrális kincse Miskolcnak, ami nem megkerülhető, úgyhogy ezt nem akartuk kihagyni a programból.
1: Igen, hát Európa legnagyobb ikonosztázionja található ebben a templomban.
2: Így van, de az az információnk, hogy néhány héten belül újra láthatóvá válik a ortodox templom is, és akkor el tudjuk indítani ezt a szakrális túrát is várhatóan novembertől. Egyébként éppen most dolgozunk azon, hogy ezeknek a programoknak a téli verzióját is elkészítjük, mert eddig ugye ezeket áprilisban hirdettük meg októberig. Ez volt még egy nagy előrelépés például a korábbiakhoz képest, hogy itt az elmúlt 10 évben az én érkezésem előtt gyakorlatilag városnéző séták mentek havonta egy alkalommal a Turinform részéről. Ezek ma már mondjuk úgy, hogy nem szolgáltatnak elég tartalmat a tőlünk távolabb élőknek. Tehát akkor, amikor ilyen értékeink vannak, amikről most beszéltem, akkor az, hogyha ez csak egy másfél órás belvárosi városnézés keretében kicsit mesélünk Miskolcról, ez közel sem ad alkalmat arra, hogy ilyen tematikusan és részletesen bemutassuk ugye Miskolc értékeit.
1: Igen, és hát azért Miskolc nagyon szép és sok templommal rendelkezik.
2: Hát igen, a városnézéseken ugye el szoktuk mondani, hogy mivel a történelem során Miskolc mindig is nagyon nyitott, nagyon befogadó város volt, itt a évszázadok során a legkülönbözőbb felekezetű és vallású emberek éltek békében egymás mellett, és hát ennek ékes lenyomata a miskolci belváros, ahol ugye egy 500 méteres sugarú körön belül 6 különböző felekezett temploma található be, meg úgyhogy ezek nagy részét járjuk majd be a szakrális túrán, kezdünk majd az ortodox templomba, utána átsétálunk a belvárosi református templomba, a minorita templom, zsinagóga, zsidó múzeummal, aztán végsétálunk a belvároson, Dériné utcán, Széchenyi utcán, és felmegyünk az avasi református templomba. templomba, mindenhol bemegyünk a templomokba, a helyi vezetést is hallunk a templomok részéről, tehát nem egy egyszerű, szimpla külső városnézésről van szó, hanem belülről is rácsodálkozunk azokra a relikviákra, azokra a történetekre, amik itt évszázadok óta keringenek, itt élnek velünk a levegőben, és mai napig is meghatároznak minket is, mint miskolci lakosokat.
1: Akkor nézzük, hogy milyen változás történt, mert már vannak számadatok, ha jól tudom, augusztusig a vendégészakákról léptünk előrébb.
2: Így igaz, vannak most is számadataink, bár az a helyzet, hogy azért a valójában egy város turisztikai teljesítménye az nagyjából mindig ugye a 12 hónap letelte után mérhető, tehát most évközi adattal rendelkezünk. Hát ugye mi is szorosan monitorozzuk egyrészt KSH adatokon keresztül, másrészt pedig ENTAK adatokon keresztül a város látogatottságát.
1: Ez az ENTAK micsoda, bocsánat, én nem tudom.
2: Ez a Turisztikai Adatszolgáltatási Központ, ami a Magyar Turisztikai Ügynökség fejlesztésében jött létre egy pár évvel ezelőtt. Itt ugye a szálláshelyek, vendéglátóhelyek közölnek adatot az ENTAK-ban a látogatottságukról, és ezeket az adatokat mi folyamatosan, ugye, mint turizmusért felelős menedzsment szervezet megkapjuk, illetve betekintésünk van ezekre az adatokra, úgyhogy ezt mi valóban nagyon közelről monitorozzuk. Hát a 2025-ös év, ahogy említettem, ugye az egy rendkívüli év volt, és ahhoz képest, hogy 24 szeptemberében még arról szóltak a hírek, hogy 30-40%-os visszaesés várható, de azt gondolom, hogy nagyon komoly eredmény sikerült tényleg megfeszített munkával elérni, és igaz ugyan, hogy valamelyest visszaesett a vendégérkezés és vendégszám a 2025-ös évben a korábbiakhoz Miskolcon, de ez egy minimális visszaesés volt, 4% körül, tehát a prognosztizált 30-40%-hoz képest, ami azt vetítette volna előre, hogy gyakorlatilag csődbe mennek a turizmussal foglalkozó vállalkozások, ezt sikerült minimalizálni, és sikerült a kommunikáció megfordítása révén tulajdonképpen felkelteni az érdeklődést potenciális turistákban Miskolc értékei iránt, úgyhogy azok, akik ugye 25-ben hozzánk érkeztek, ők pontosan tudták, hogy nincs barlangfürdő, és mégis sikerült közel annyi embert megszólítani azzal, hogy jöjjön el Miskolcra és töltsön itt vendégészakát, mint korábbi években. Tehát mondom, ott egy minimális visszaesésünk volt, amit mi egy rendkívül pozitív eredményként könyveltünk el, és hát erről a bázisról indítottuk aztán ugye a 2026-os évet. Egyelőre azok a számadataink vannak, itt nagyjából július-augusztus végével, ugye mi egy ilyen 30 napos átfutással látjuk körülbelül a eredményeket, úgyhogy most nagyjából ilyen augusztus végével látjuk az elmúlt évet, és egy 7%-os növekedésben vagyunk a bázis évhez képest, tehát már is látszik az, hogy növekedő tendenciánk van, aminek különösen örülünk, hogy a külföldi beutazók száma is növekedni látszik. Ugye ez volt egy másik nagy probléma, hogy akkor, amikor egyébként is azt szoktuk mondani, hogy a Miskolc turisztikai érkezés száma nem egészséges, akkor, amikor eddig években az volt a jellemző, hogy Miskolcra ugye az össz érkezés számon belül körülbelül arányaiban olyan 85%-ban jöttek belföldről, és csak 15%-ban külföldről.
1: Tehát most mielőtt a külföldi érkezésre, illetve a külföldre való kommunikációs kijutásról beszélnénk, maradjunk még itt a miskolci vendéglátóknál. Vajon arról van-e információ, hogy a barlangfürdő bezárása után mondjuk Tapolcán mennyien zártak be? Ők ki tudtak újra nyitni, feladták, mi történt?
2: Nem tudok ilyenről beszámolni, aki a barlangfürdő hatása hatására, vagy annak eredményeként zárt volna be. Egy szálloda van, amelyik már a barlangfürdő leégés előtt is zárva tartott tudomásom szerint.
1: Hát ez nagyon jó azért, nem? Egyébként hogy kihúzták ezt az időt.
2: Ez így van, és minden köszönet valóban a tapolcai szálláshelyek együttműködéséért. Biztos vagyok benne, hogy nem a legfényesebb évük volt az elmúlt 10-20 év során a tapolcai szálláshelyeknek a 2025-ös év, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy mi azt látjuk a számadatokból, hogy aki dolgozni akart, és céltudatosan kivette a részét ebből a munkából, ott azért az eredmény sem maradt el, tehát ahogy mondom, biztos vagyok benne, hogy nem ez volt a legsikeresebb évük, de tulajdonképpen korábbi évekhez közeli számokat tudtak hozni a miskolctapolcai szálláshelyek is. Ezt mi ugye a számokban, ezt mi úgy látjuk, hogy van arról is adatunk, hogy effektív hány vendég érkezett éves szinten Miskolcra, és azt láttuk, hogy ugye abban is volt egy minimális visszaesés, egyébként, hogy konkrét számokról beszéljünk, a vendég szám tekintetében 2023-ban, 24-ben körülbelül 220 ezer fő érkezett Miskolcra, aki itt vendégészakát töltött, és ez a szám 2025-ben 213 ezer valahány száz volt, tehát körülbelül éves szinten 6-7 ezer fővel jött mindössze kevesebb létszám, és ennek a létszámnak a nagy része, mivel ugye ahogy beszéltük, már Tapolcán koncentrálódik ugye a miskolci szálláskapacitás, szállodák releváns része, ezért ez a 2025-ben realizálódott 213 ezer főnek is a nagy része, az Tapolcán szállt meg. Tehát magyarul Tapolcán, illetve Miskolcon itt volt a vendég, itt volt közel annyi vendég, mint előző években, minimális visszaeséssel. Más kérdés, hogy ők a barlangfürdőbe nem váltottak belépőt, mert nem volt nyitva a barlangfürdő. Máshogy töltötték el az időt, felkeresték azokat az attrakciókat, amikről eddig nem tudtak, de a kommunikáció révén sikerült informálni őket, a szállodák is partnereink ebben, mi hetente küldünk a miskolci szállodánknak úgynevezett iparági információkat és javaslatot teszünk a kommunikációjukra, hogy milyen rendezvényre, milyen attrakcióra, milyen következő időszaki eseményre koncentráljanak, és igyekezzenek azzal összefüggésben kommunikálni a szálláshelyüket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nyitott fülekre találunk. Ez egy nagyon fontos lépésünk volt egyébként szintén a 2025 elejé működés megkezdése után, hogy amiben szintén egy komoly hiányosságot látok itt a korábbi időszakra visszatekintve, hogy nem volt meg a Midmár részéről az a fajta szoros kapcsolattartás és együttműködés a miskolci szolgáltatókkal, akár szálláshely szolgáltatókkal, szállodavezetőkkel, akár a vendéglátós kollégákkal, amire ahhoz szükség lenne, hogy ez a desztináció hatékonyan működjön turisztikai szempontból. Na most mi ezen is nagyon sokat változtattunk, létrehoztunk egy fórumot, amit havonta megtartunk, ez úgynevezett igazgatók reggelie, ahol hónapról hónapra találkozunk a szállodák vezetőivel, átbeszéljük a előző hónap tapasztalatait, előre tekintünk, hogy a következő időszakban mi várható arra, hogy készüljünk marketing szempontból, mire érdemes odafigyelni, és ezt mondom, ilyen heti-két heti iparági információkkal még tovább alátámasztjuk. Ugyanígy folyamatosan workshopokat tartottunk a vendéglátós kollégáknak is, egyfajta edukációs szándékkal, illetve hát az együttműködés erősítése szándékkal. Ennek volt például egyik megnyilvánulása, hogy például Kocsonya Fesztiválkor ugye idén februárban sikerült egy közös akcióval fellépni a városban, ugye ez volt a Kocsonya útlevél, aminek az volt a célja, hogy ugye ne csak a Kocsonya Fesztiválon a fesztivál árusoktól lehessen kocsonyát vásárolni, hanem menjenek be a vendégek a miskolci vendéglátóhelyekre, és ott is fogyasszanak a Kocsonya Fesztivál alatt, és kóstolják meg a helyi miskolci kocsonyákat is. Ez is egy nagyon eredményes akciónk volt, és hasonló kezdeményezéseink vannak. Ez, azt gondolom, hogy ez egy turizmusmenedzsment szervezet munkájának a kulcsa.
1: Miskolc hány olyan szállodával rendelkezik, amely a kimondottan minőségi szolgáltatást nyújtja?
2: 15 szálloda van, ami szállodai minősítéssel rendelkezik. Ezeknek a többség egyébként 4 csillagos kategóriájú, de van Miskolcon 5 csillagos szálloda is, illetve van középkategória 3 csillag is. Ezzel együtt is az a helyzet, hogy a Miskolcnak a teljes szállás kapacitása az egy nagyon komoly változáson ment keresztül az elmúlt 5 év során. Gyakorlatilag a város szállás kapacitása megháromszorozódott, tehát 2019-2020 körül 2000 vendégágy volt Miskolcon, most 2025-ben 6000 vendégágy. Tehát szó szerint megháromszorozódott a kapacitás, mindez úgy, hogy nem nyílt új szálloda. Tehát ez mit jelent, hogy egy kivétel eltekintve nem nyílt új szálloda, tehát nem a szállodai beruházások voltak a jellemzőek Miskolcon. Ez annyit jelent, hogy a magánszállás helyek száma nőtt ilyen mértékben. Ami mindenképpen hiányzik a miskolci szállodai palettáról, és ennek érdekében is próbálunk lobbizni a megfelelő szereplőknél és a megfelelő helyszíneken vagy fórumokon, az egy nagy kapacitású konferencia szálloda, megfelelő színvonallal, minőséggel, ami akár lehetne egy nemzetközi úgynevezett branded szálloda, tehát egy nemzetközi hotellánchoz tartozó szálloda. Ennek Miskolcon azért nagy hiányát érezzük, de ahhoz, hogy egy szállodai beruházó motivált legyen abban, hogy Miskolcon szállodát építsen, ahhoz először meg kell tudnunk mutatni azt, hogy ide érdemes szállodát építeni, mert van olyan turisztikai márkája ennek a városnak, amiért érdemes ide beruházni. Hát többek között ugye ezen is dolgozunk akkor, amikor mi dolgozunk, hiszen amit én alapvető problémaként érzékeltem, amikor ugye átvettem a Midmar vezetését, hogy tulajdonképpen markáns módon elmaradt a város turisztikai márkaváltása az elmúlt 30-35 évben. Tehát amikor Miskolc valahol szóba kerül az országban, akkor itt még mindig sokszor acélvárost vagy gyárvárost emlegetnek. Külföldön meg nemes egyszerűséggel nem tudnak rólunk, mert nem igazán volt releváns kommunikáció 2025 előtt Miskolcról külföldi relációban. Ezen nagyon fontos.
1: Emlékszem az első beszélgetésünkre, és akkor valóban nagyon fontosnak tartotta azt, hogy kivigyük a nemzetközi piacra Miskolc hírét, és hát ennek nagyon sok eredménye lett, hiszen nemzetközi díjak, elismerések is születtek. Hogyan lehet ezt a folyamatot elmesélni?
2: Hát az a helyzet, hogy ugye én azért beszéltem már valószínűleg akkor is arról, hogy nagyon fontos lenne az, hogy nagyobb ismertsége legyen Miskolcnak külföldön a releváns küldőpiacainkon, mert abban látok növekedési lehetőséget. Tehát az előbb említettem egy számot, ugye, hogy van most egy ilyen évközi számunk, hogy augusztus végével körülbelül 7%-ot nőtt Miskolc turizmusra, illetve a vendégészaka szám. Hozzá kell tenni, hogy akkor, amikor egy-egy ilyen statisztikai adatot értékelünk, akkor emögé sokkal mélyebben mögé nézünk, tehát itt nagyon-nagyon sok adatot elemzünk, aminek tulajdonképpen csak egy darab száma a vendégészaka szám, ahhoz, hogy aztán következtetéseket tudjunk levonni. De visszatérve a külföldi piacokra, tehát akkor, amikor én arról beszélek, hogy 7%-ot növekedtünk, azért valamennyire látjuk a belföldi versenytársak számodott változását is, és nem azt mondom, hogy kivétel nélkül, de nagy általánosságban a magyarországi belföldi turisztikai piacon egy drasztikus visszaesés tapasztalható vendégészaka és vendégérkezés számba, új belföldi, mint külföldi vendégek vonatkozásában. Tehát ehhez képest kell majd értékelnünk, majd meglátjuk az évvégi számokat, és akkor már a versenytárs destinációkról is több információnk lesz, de most az évközi információink szerint nagyon úgy tűnik, hogy különösen pozitívan kell értékelnünk ezt a bizonyos 7%-os növekedést, akkor, amikor nagyon sok helyen visszaesés van. Ugyanakkor rátérve a külföldre, tehát ez a visszaesés ugye azt is jelenti, ez általában a belföldi érkezések visszaesését is jelenti, tehát egészen egyszerűen a magyar belföldi piac, hát azt szoktam rá mondani, hogy relatíve egy kis fizetőképességű, szűkörű potenciális turistáért versenyez itt az ország összes desztinációja. Tehát ez egy nagyon kiélezett, nagyon nehéz verseny. Ugyanakkor viszont jóval nagyobb az a kör, amit hogyha külföldi relációban nézünk, akkor megszólíthatók lennének, ugye kiket értünk ez alatt. Belföldi relációban azt szoktuk mondani, hogy a adott desztinációtól körülbelül 2-3 órás autóútra levő lakosok az, akik elsősorban első helyen a célközönségünk ugye a desztinációba való invitáláskor. Ugyanez külföldi relációban, ez egy körülbelül 5-6 órás autóút távolságot jelent. Hogyha megnézzük így földrajzi szempontból, hogy mik azok a küldőterületek, amelyekről Miskolc és környéke 5-6 óra alatt elérhető, akkor azt fogjuk látni, hogy Csehország, elsősorban déli része, Szlovákia, Dél-Lengyelország, Ukrajna, hogyha béke lenne, ott ugye nekünk a orosz-ukrán háború miatt az ukrán piac, ez egy nagy kiesés. Igen. Velük most relevánsan nem számolhatunk, és akkor Románia határmenti városai, Nagyvárad, Arad, Kolozsvár, de még akár Marosvásárhely környéke is. Tehát nagyjából ez az a kör, akik 5-6 óra alatt el tudnak érkezni autóval Miskolcra. Hogyha ezt számszerűsítjük lélekszám tekintetében, itt egy 25 millió potenciális turistáról beszélünk, még a belföldi relációban körülbelül 3 millióról. Hát akkor el lehet dönteni, hogy melyik a nagyobb szám, amit hogyha megcélzunk, akkor, és eredményesen célzunk meg, akkor arányaiban honnan tudunk mi hatékonyabban ugye vendéget generálni, vendéget ide invitálni. Ezért mondom én azt, hogy a külföldi piacba tekintetében van elsősorban növekedési potenciálunk. Belföldön elsősorban ugye a miskolci imázs, a város turisztikai márkájának a átfogalmazása, ami most a tudatosítás, ami most a feladatunk, el kell szakadnunk ettől a acélvárosi múlttól, és meg kell tudnunk mutatni azt a természet által körülvett várost, ahol a kultúra, a gasztronómia, a borkultúra, a fürdőkultúra ugye évszázadok óta együtt él és átélhető. Ezt kell valahol ugye sugároznunk magunkról, Miskolcról. Külföldön pedig szintén ezt az imást szeretnénk láthatóvá tenni, de egyáltalán Miskolcot láthatóvá tenni. Na most hát az anyagi lehetőségeink meglehetősen szerények, azért a mai világban már mindenki számára ismert, hogy a marketing az nem egy olcsó műfaj sehol a világban, és ahhoz, hogy egy-egy desztináció látszódjon akár nemzetközi hatótávolságban, nem csak magyar desztinációkat értek ez alatt, hanem a külföldieket is szép számmal, azok a városok, azok a célterületek tudnak látszódni, akik releváns összeget költenek turisztikai marketingre.
1: Na azért Miskolcnak is sikerült kijutni több nemzetközi fórumra, talán részletezzük ezt, hiszen elismerésben is részesültek.
2: Így van, tehát mivel az anyagi lehetőségeink rendkívül szerények, ezért meg kellett találnunk, egészen egyszerűen más utat kellett ahhoz találnunk, hogy külföldön is el tudjuk kezdeni Miskolc láthatóságát és márkáját felépíteni, és ezért választottunk ehhez egy pályázatot, akkor, amikor arról kezdtünk beszélni, hogy Miskolc egy természetközeli város, ugye Miskolc a Bükk városa, ennek a városnak a területének egy része, ugye a Bükki Nemzeti Park területén fekszik, tehát nem tudok Magyarországon még egy ilyen várost, amelyik ezt elmondhatja magáról, és ugye itt elkezdődött egy különleges munka 6 évvel ezelőtt, amikor is ugye egy erdész és egy séf létrehoztak egy szakácskönyvet, egy közös produktumot az Erdő Finom címmel, akkor elindult egy olyan turisztikai szemléletváltó munka, ahol is egyúttal egy hálózatosodás, egy turisztikai hálózatosodás, aminek az eredményeképpen felépült egy, elterjedt egy nagyon szuper szemlélet, ugye a miskolci turisztikai szolgáltatók között ez a természet közeli szemlélet összefonódva ugye a gasztronómiával, amelynek a jegyében ugye elkezdjük bemutatni, hogy például az erdő milyen egészséges alapanyagokat, élelmiszer alapanyagokat tud nekünk adni, hogyha ezeket ismerjük, és erre szerveztünk ugye elkezdtünk szervezni egy programot, egy komplex turisztikai programot már a Midmárnál, ahol ez az Erdély Gastro Express ugye az ehető erdő kóstolóval, ahol megtapasztalhatjuk a kisvonat kirándulást követően egy másfél órás erdei séta keretében, hogy mit tud nyújtani nekünk az erdő gasztronómiai szempontból, és utána mindezt meg is kóstolhatjuk, ugye egy Michelin ajánlott étteremben, ahol azokkal a növényi alapanyagokkal találkozunk, már fine dining szintre emelve, amiket előtte az erdőben ismerhettünk meg. És hát ez a turisztikai termék, amit már mint Midmár fejlesztettünk, és kezdtünk el promotálni, és rendszeresen, havi rendszerességgel elindítani, ez nem csak egy turisztikai termék, hanem ez egyúttal, ahogy említettem, ez egy 6 éves közösségi munkának, együtt gondolkodásnak, hálózatosodásnak az eredménye, és ezt a munkát vittük mi, mint Midmár, ugye nyújtottuk be egy nemzetközi turisztikai pályázat keretében, a Green Destinations pályázat kiíróhoz, és így sikerült elnyernünk egy világ első díjat ezzel a programmal, ami azt mutatja meg, hogy, és ez volt vele a szándékunk is, hogy Miskolc a turisztikai adottságai révén képes önmaga olyan turisztikai terméket fejleszteni, és képes, az itteni szereplők képesek olyan összefogásban tudatosan, céltudatosan gondolkodni, amivel egy olyan turisztikai terméket tudunk létrehozni, ami külföldről is látható, amin keresztül Miskolc akár külföldről is márkázható, vagy külföldön is márkázható, és amivel fel tudunk kerülni egy nemzetközi turisztikai piacra. Tehát az ehető erdőprogrammal szoktunk rá kritikát is kapni, hogy hát nem ettől fog nőni relevánsan Miskolc vendégészaka száma. Ezzel a termékkel nem is ez volt a célunk. Itt a város márkázása, a város nemzetközi láthatósága, turisztikai piacra vitele, tehát ez erről szólt elsősorban, és erről szól mai napig is ez a fejlesztésünk, és hát ilyen hasonló pályázatokon a jövőben is szándékszunk elindulni, mert ahhoz, hogy tehát ha nincsen megfelelő anyagi forrásunk, akkor egészen egyszerűen rendkívüli teljesítménnyel kell felhívni magunkra a figyelmet, olyan teljesítménnyel, ami külföldön is látható és értelmezhető. Miskolcnak viszont minden adottsága és értéke megvan ahhoz, amivel ki tudunk lépni a külföldi piacokra, úgyhogy ezt a munkát is következetesen folytatni fogjuk a jövőben is.
1: Nagyon sokat számít a civilek hozzáállása, és hát több olyan kör van itt Miskolcon, akik sokat tesznek Miskolc jó hírének továbbvitele érdekében. Talán említsük meg néhányukat, hiszen sokat dolgoznak.
2: Így igaz. Elsőként ugye a Miskolci és Térsége Turisztikai Egyesületet említeném, aztán a Bükki kör, de akár a Belvárosi kör, nem hagyhatjuk ki ezeket a szereplőket, sőt, tovább megyek, most a legújabb programunk, illetve tervünk, felismerve itt a felmérve az elmúlt másfél év eredményeit, és egyfajta helyzetelemzést követően hát arra a megállapításra jutottunk, hogy tulajdonképpen, ahogy már most a beszélgetés során is többször említettem, Miskolcnak rendkívüli turisztikai adottságai, földrajzi fekvése és turisztikai lehetőségei vannak. Valamiért mégsem tudta ez a város az elmúlt évtizedekben ezt igazán csengő forintra váltani. És közelebbről megvizsgáltuk, hogy mi itt a hiányosság, tehát miért nem működik az állandó anyagi hiányokon túlmenően vagy túltekintve, mert nem működik elég hatékonyan ilyen szempontból a város, és hát azt több hiányosságot megállapítottunk. Jelen pillanatban nincsen a városnak egy olyan egységes turisztikai víziója, ami a turisztikai szereplők által egységesen elfogadott, és tudatosan alárendelnék a mindennapi munkájukat. Úgyhogy ezért adódott egy pályázati lehetőségünk, Miskolc város részt vesz egy nemzetközi turizmusfejlesztési pályázatban, ahol magának Miskolc városnak is, mint transferváros úgynevezett pilot projektet kell megvalósítani, és ezeket a hiányosságokat felmérve úgy döntöttünk, hogy a mi pilot projektünk tulajdonképpen az lesz, hogy újra gondoljuk Miskolc turisztikai működését, és új alapokra helyezzük Miskolc turisztikai működését. Ez alatt azt értem, hogy megalkotjuk a következő 10 évre Miskolc turisztikai vízióját, turisztikai stratégiáját, és következő lépésként pedig létrehozzuk azt a szervezeti modellt, ami ezt a turizmus stratégiát képes hatékonyan valóra váltani. Na most ebbe a munkába ezt nagyon széles körben szeretnénk társadalmasítani, tehát mindenkit meg fogunk szólítani a következő hónapokban, aki a turizmushoz valamilyen módon is Miskolc turizmusához kapcsolódik, és itt többek között ugye a civil szereplőkre is maximálisan számítunk. Azt gondolom, hogy akkor fog működni hatékonyan ennek a városnak a turizmusa, hogyha a turizmushoz kapcsolódó, arra hatással levő szereplők mind a szívükben is ugyanúgy érzik a közös víziót és a közös küldetést, mint a fejükben, és egymással összefogásban, együtt gondolkodva igyekeznek Miskolcot, mint turisztikai desztinációt minél sikeresebben működtetni. Hát ez a novemberben fog kezdődni ez a folyamat, ez az előttünk álló évnek a nagy kihívása, és hát ettől azt reméljük, hogy gyakorlatilag a következő 10 évre Miskolc turizmusa egy új növekvő pályára állhat.
1: Én nagyon szépen köszönöm. Azt tegyük hozzá, hogy mi miskolciak is mindannyian vigyük hírét városunknak, ismerőseink körében is. Ezt Vangyal Enikőt, amit már Kft. Vezetőjét hallottuk, és kívánunk sok sikert a munkájukhoz. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A műsorvezető Béli Katalin pedig megköszöni a kedves hallgatók figyelmét, ezzel véget ért magazin műsorunk. További kellemes rádiózást kívánok.
0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: változások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
1: Amikor elléptem arra,

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a kataadózás kibővítéséről, valamint a profilabdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz, 100 milliárd forint fölött 1,5%. Magyar Péter elmondta azt is, újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint, a mellékállású, aki 50 ezer forint lesz, ismertette a miniszterelnök. Elmondta azt is, megszűnik az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózó sportolók kedvezménye. A jövőben a hivatásos sportolókra is ugyanaz a szabály vonatkozik majd, mint az újságírókra, művészekre, előadókra és egyes más szakmák képviselőire. A tervezeteket a kormány.hu oldalon tették közzé társadalmi egyeztetésre. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a közvagyonvédelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló törvényjavaslatot, amely szigorítaná az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodásának vizsgálatát. A törvényjavaslat alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz az érintettek és hozzátartozóik körében egyedi kockázatelemzési eljárással feltárni az adózáshoz kapcsolódó anomáliákat. Az eljárás kiterjedhet más személyre és gazdálkodó szervezetre is, vagyonátruházás esetén. Ha az adóhatóság az egyedi kockázatelemzési eljárások során olyan eredményre jut, amely adózási visszaélésre enged következtetni, az érintett adóellenőrzéssel nézhet szembe. Ha az adóhatóság bűncselekmény gyanúját tárja fel, az érintettel szemben nyomozás indul. A kormány átalakítaná, megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését, ezért törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a jegybank törvény módosítására. Az országgyűlés honlapján elérhető javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jönne létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősödnek a felügyelőbizottság ellenőrzési funkciói, illetve változnak a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai. A módosítás külön rögzíti, hogy a felügyelőbizottság az MNB többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokat, valamint a Magyar Nemzeti Bank által alapított alapítványokat is ellenőrzi, nem változik azonban, hogy a testület megerősített ellenőrzési jogosultsága változatlanul nem érintheti a jegybank alaptevékenységét. A javaslat szerint a felügyelőbizottság két tagját az országgyűlés költségvetési ügyekért felelős állandó bizottságának javaslatára, másik két tagját az országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága javaslatára a parlament választja meg, taga testületben még a miniszter képviselője és a miniszter által megbízott szakértő. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 20-30 cm-rel kevesebb csapadék esett idén, írta a Hungaromet ZRT. Az év 9. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 17,7 Celsius fok volt, amely 1,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek közötti 16 fokos átlagot. A szeptemberi országos csapadék átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15,1 mm.

0: méter volt, amely 74%-kal marad el az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától. Az elemzés szerint az Alföldön általában 10 mm alatt maradt a szeptember havi csapadék, kicsit több a Dunántúl nyugati felén esett, de ott is csak kisebb körzetekben haladta meg a 30 mm-t a hónap csapadék mennyisége. Felhívták a figyelmet arra, a január-szeptemberi csapadék összeg 47%-kal marad el az 1991 és 2020-as évek átlagától.
1: Az időjárásról.
0: Ma döntően napos idő várható fátyolfelhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet többfelé élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, október 1-e az idősek világnapja. Október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Magazinunk mai adásában Molnár Ildikóval, a Tisztánnineni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, október 1-e az idősek világnapja, október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Molnár Ildikót, a tiszáninneni református egyházkerület szeretetszolgálatának igazgatóját köszöntöm műsorunkban, akivel itt ebben az órában az idősek hónapjához kapcsolódóan fogunk elsősorban beszélgetni. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
1: Október 1-én hálaadó Isten tisztelet keretében nyitották meg az idősek hónapját, ugye a Bőcsi Református templomban. Azt szeretném kérni, hogy így beszélgetésünk elején erről az alkalomról szóljon nekünk.
2: A hálaadó Isten tisztelet gondolata természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, mint ahogy a szervezés elkezdődött. Az intézményeink életében ezek a jubileumi alkalmak nagyon fontosak, hiszen egy-egy mérföldkövet rakunk le ilyenkor, és ezáltal kicsit értékeljük az elmúlt éveknek a történéseit, eseményeit, és felkészülünk az új előttünk álló feladatokra. Október 1-én a Bőcsi Idősek otthona hálát adott az Úrnak fennállásának 20. éves évfordulója alkalmából. A hálaadó istentisztelet helye a templomban volt, a Bőcsi Református templomban, ahol főtiszteletű Barna Sándor püspök úr hirdette az igét. Máté evangéliuma alapján, mely a meghívón is szerepelt, igen, atyám, mert így láttad jónak. Az alkalomra nagyon szép számban megjelentek nem csak az intézménynek a dolgozói, hanem a fennjáró, vagy még mobilizálható időseinket és lakóinkat is elvittük az ünnepségre, és természetesen több meghívott vendégünk is volt. A szeretetszolgálat égisze alatt dolgozó, munkálkodó tagintézményeink vezetői, lelkipásztorai részt vettek, de részt vett rajta, és köszöntőt is mondott természetes módon a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese, nagytiszteletű Szőnyi Tamás esperes úr, és a tagintézményünknek új vezetője van szeptember 1-től, Tóth Göndör Enikő, akinek ez volt talán az első ünnepi beszéde, de hát büszkén mondhatom, hogy ő is szépen helytállt ezen az ünnepségen. Nagy öröm volt számomra az, hogy részt vettek és emelték az ünnepség fényét a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói. Ők több alkalommal, évente akár több ünnepségünkön is megjelennek, elhozzák a maguk kis fényét az intézményünkbe, és itt is szolgáltak. Az is egy különleges dolog volt számomra, hogy elhozták azt az igét is énekben, amelyet Szőnyi esperes úr választott a tagintézményünk számára, és ezen az éven a közösségi térbe fel is került a falra, hogy emlékeztesse majd az ott lakókat, a következő nemzedéket is, és az úgy szól, hogy Ézsaiás proféta könyvéből választotta az igét, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Azt gondolom, hogy nagyon sokat mondó ige, és nem csak a maiaknak, hanem valóban az utánunk következőknek is biztatást ad.
1: Igazgatónő és köszöntő gondolatokkal, ünnepi gondolatokkal szólt a jelenlévőkhöz, hogyha ennek üzenetéből velünk is megosztana néhány olyan érzést, olyan gondolatot, amit október 1-én a Bőcsi Református templomban a jelenlévők szívére helyezett.
2: Amikor készültem erre az ünnepségre, akkor azt gondoltam, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha én az elmúlt 20 évnek a történelméből beszélnék, hiszen én ezt nem éltem meg. Én ebből az időszakból 3 évet éltem aktívan, vagy láttam aktívan az intézmény életéből, és azt is tudtam, hogy nagyon sokan vannak ott az ünnepségen olyanok, akik ennek a 20 évnek tanúi voltak. Hiszen még vannak az intézményben dolgozók közül 10 olyan munkatársak, akik ott kezdték, amikor az első lakó beköltözött az intézménybe, már ott voltak, és még mai nap is ott dolgoznak, tehát hűséggel és nagy lojalitással vannak az intézményünk felé. Ezért nem arról beszéltem, hogy mi történt, vagy mit láttam ebből a 20 évből, hiszen abból nem olyan sokat, hanem inkább erről a 3 évnek a gondoskodásáról. Erre próbáltam a hangsúlyt helyezni, és Szőnyi Tamás Esperes úr Ézsaiás proféta könyvéből választott igéjét helyeztem a hallgatók és az ott lévők, az ünneplők szívére, amit már említettem, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vezetőként az ember napjának jelentős részét nagyon prózai dolgok töltik ki. A költségvetés, a létszámhiány, a gazdasági feladatok, a férőhelyek, a jogszabályok, sokszor a határidők. És azt gondolom, hogy ezekkel foglalkoznom kell nap mint nap, de soha nem felejthetjük el azt, hogy mindez kiért van. Hiszen egy bentlakásos intézményben pontosan meghatározható a szakmai feladatköre az intézménynek, amit nagyon sokszor hallunk, ugye, hogy ápolás, gondozást nyújtunk azoknak, akik életkoruk, szociális és egészségügyi állapotuk miatt folyamatos segítségre szorulnak. De az egyéni bánásmód számomra több ennél a szakmai követelménynél. És itt a neveden szólítottalak, azt gondolom, hogy ideillő, igen. Azt jelenti, hogy nincs két egyforma ember, nincs két egyforma élet sem. És aki ide beköltözik az otthonba, az nem itt kezdi az életét, hanem jön egy saját családból, egy saját otthonból, hoz magával évtizedeket, hoz magával munkát, emlékeket, döntéseket. Nagyon sokszor veszteségek érik az életében, de érik örömek is, szokások. És azt is, amit szeret, vagy azt, amit nehezen visel. Ezért a neveden szólítottalak számomra egy konkrét mérce. Arra figyelmeztet, hogy ne csak azt tudjuk valakiről, mire van szüksége, hanem azt is, hogy ki ő. Tudjuk meg róla, hogy ki ő. Aztán ott van a ne félj. Az idősödés együtt járhat veszteséggel, bizonytalansággal, sokszor kiszolgáltatottsággal, félelemmel. És az otthonba költözés nem egy könnyű döntés azoknak, akik ezt meghozzák. Sem annak, aki beköltözik, sem az őt körülvevő családnak, hozzátartozóknak. Nem gondolom, hogy nekünk ilyenkor az lenne a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy nincs mitől félni. Mert ez nem igaz. Inkább azt, hogy amikor van mitől félni, akkor van valaki a közelbe, és mi nem vagyunk egyedül. És ne félj, mert Isten ott van veled. Akkor is ott van, amikor erősek vagyunk, amikor mi segítünk másoknak, és akkor is, amikor mi szorulunk segítségre. Akkor is ott van, amikor tudjuk, hogy mi történik körülöttünk, vagy akkor is, amikor az életünknek már egy olyan szakaszába érünk, amikor nehéz elfogadni a változásokat. Számomra ebben van ennek a mondatnak az ereje. Aztán ott van az enyém vagy. Talán ez az ige legszemélyesebb mondata. Azt mondja ki, hogy Istenhez tartozunk. Nem azért, mert ezt kiérdemeltük, nem azért, mert hasznosak, erősek vagy önállóak vagyunk, hanem mert ő teremtett, megváltott és néven szólított bennünket. És ennek különös jelentősége van az életnek abban a szakaszában, amikor sok minden megváltozik. Amikor megfogyatkozik az erő, romol az egészség, szűkül az önállóság, és egyre több dologban mások segítségére szorulunk. De van valami, ami mindettől nem változik meg, hogy a mi egészségi állapotunk, vagy a mi kiszolgáltatottságunk megváltozik, és ez az, hogy Isten ugyanúgy magáénak vallja az embert ebben a helyzetben is. És azt gondoltam, és talán ezért is választottam ezt az igét, mert keresztény intézményként nekünk ebből kell kiindulni. A ránk bízott ember, aki beköltözik, nem egyszerűen lakó, nem egyszerűen ellátott, nem egyszerűen gondozott, hanem egy olyan ember, akit Isten jól ismer, nevén szólít, és magáénak mond. Ez pedig számunkra is mérce. Arra kötelez bennünket, hogy az ember méltóságát akkor is tiszteletbe tartsuk, amikor egyre több segítségre szorul. És amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk javítani az itt élők életminőségén, akkor ennek ezt kell jelenteni, hogy meghallgatni őket, komolyan venni a véleményüket, meghagyni a döntések lehetőségét, mindabban, amiben lehet, hogy ne csupán elszenvedői, hanem továbbra is alakítói legyenek a saját mindennapjainknak. Mert az enyém vagy végső soron arról a kapcsolatról beszél, amelyet sem az életkor, sem a betegség, sem emberi erőfogyása nem tesz semmissé. Nagyjából ez volt az ige, amit választottam, és amiről szólni kívántam a jelenlévőkhöz. Ezen kívül természetesen megszólítottam a munkatársaimat is, hiszen nagyon jól tudom, hogy nap mint nap milyen nehéz az a feladat, amit elvégeznek. És tudom, hogy vannak fárasztó napok, vannak az intézményeinkben is létszámgondok időnként, vannak nehéz helyzetek és konfliktusok, és van úgy, hogy egyszerűen csak túl sok feladat jut egy-egy emberre, egy-egy munkatársra. Ezeket a feladatokat, ezeket a gondokat vezetőként azt gondolom, hogy komolyan kell vennem, és ezekkel is foglalkozni kell. Éppen ezért, amikor a következő évekről gondolkodom, akkor itt a fenntarthatóság nem azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő anyagi körülmények, vagy az infrastruktúra, vagy a szakmai feltételek, hanem azt is jelenti, hogy lehet ezt a munkát hosszú távon vajon jól végezni, úgy, hogy közben ne fogjanak el azok, akik végzik. Tehát nagyon fontos számunkra a munkatársaknak a megbecsülése, nagyon fontos az ő erkölcsi anyagi elismerésük. Mert van az az egyéni bánásmód, amihez nem elég a szakmai tudás, hanem kell hozzá az idő, a figyelem és a türelem is a részükről. Aztán szóltam a lakókhoz is néhány szót természetesen, akiknek megköszöntem a bizalmát, azt a bizalmat, amit belénk helyeztek az intézményünk felé, és azt a bizalmat, amivel a hozzátartozók bennünket megjutalmaznak, amikor a számukra a legdrágábbat, a saját rokonukat, édesanyjukat, nagyszüleiket ránk bízzák. Nagyon sokszor az intézményünkben nem is a jelentésekből tudjuk meg, hogy hogy működik egy intézmény. Elég leülni egy kicsit beszélgetni egy-egy idős lakóval, aki elmeséli a napját, elmondja a történetét, akár a saját élettörténetét, de elmeséli azt, hogy mi történt vele aznap, előző nap, milyen programon vett részt, minek örült, mi volt a bánata, mire vágyik, és azt gondolom, hogy ezekből lehet megismerni igazán az intézményt, hiszen az ott lakóknak is lehet véleménye, lehet humora, sőt, nagyon jó humorúak egyes lakóink, lehet egy rossz napja, lehet egy ragaszkodása, és fontos az, hogy őt is komolyan vegyék. Úgyhogy nagyon könnyű azt mondani, hogy mindent megteszünk az idős lakóinkért, de ez nem a hétköznapokban azért nem olyan egyszerű, mint ahogy mi ezt kimondjuk, és éppen ezért nem szerettem volna nagy ígéretet tenni a következő 20 évre, de azt azért elmondtam munkatársaknak, jelenlévőknek, hogy nagyon szeretnénk, hogy azt az egy gondolatot magunkkal vinni, hogy amit teszünk, annak a középpontjában az ott élő ember legyen mindig. És hogyha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy ez nem csak elvben, nem egy szakmai programban kell jelen legyen, vagy egy alapító kiratban, hanem egy átlagos hétfő délelőttön is így történjen, nem csak egy ünnepség alkalmával. És hogyha 20 év múlva is erre jó lelkiismerettel tudunk igennel válaszolni, akkor azt gondolom, hogy jól cselekedtünk. Egy ilyen alkalom, jubileumi alkalom ünnepségén azt gondolom, hogy az első szó a hálaadásé. Hálát adtunk ennek az intézménynek a megalakulásáért, a 20 év alatti fennmaradásáért. Hálát adtunk azért, hogy a tiszánineni református egyházkerület ilyen gondos gazdája ennek az intézménynek, hogy fejlődhet, és egyre jobb híre van. A Borsod-Gömöri református egyházmegye elnökségének is hálával tartozunk, hiszen folyamatosan vigyázó szemüket rajta tartják az intézményünkön. de hálát kell adnunk azokért, akik létrehozták ezt az intézményt. És amint később megtudtam, az intézményben több vezető is volt, 3 vezető. Az ő munkájukért is hálaadás. Hála a lelkipásztorokért, akik a lelkivezetést végezték ebben az intézményben 20 éven keresztül. Azokért a munkatársakért, akik a legjobb tudásukat tették bele a feladatokba. Hálát adtunk polgármester úrnak és az önkormányzatnak azért az együttműködésért, amit kiépítettünk, és amit irányunkba is tanúsítanak. Megköszöntük a családok bizalmát, és mindenek előtt az itt élőkét, az otthonban élőkét, hiszen enélkül az intézménynek nem is lenne értelme.
1: Néhány gondolat erejéig, hogyha visszatekinthetünk még erre a 20 évre, a megalakulásra, akkor mik lennének azok a legfontosabb állomások, amiket esetleg ki lehet emelni?
2: Sajnos írott anyag nagyon kevés van a Bőcsi Idősek Otthona történelméből, de ahogy a munkatársak és a 20 év átélői jelezték nekem, az otthon megalakításának ötlete az akkori bőcsi polgármesternek a gondolatából született. Ő Lipai Lajos polgármester úr volt, és az ő gondolatai alapján indultak el az első munkálatok. Az épület a Bücsi sörgyár munkásszállójaként üzemelt korábban, és ennek átalakítását kezdték el. 2006. október 2-án nyitotta meg kapuit. Sajnos már Lipai Lajos polgármester úr nem tudott jelen lenni ezen a megnyitón. Nagy László polgármester úr nyitotta meg az intézmény kapuit. Akkor még 54 fővel indult az otthon, a Bőcs község önkormányzata fenntartásában működve. Azt gondolom, hogy ennek különleges jelentőséget adott az, hogy október 1-e az idősek világnapja, tehát hogy ehhez kötötték az intézménynek a megnyitóját, mint egy jelezve azt a megbecsülést, amit a település idős lakói felé támasztanak. 2008-tól változott a fenntartó, gondolom, hogy ezt az akkori gazdasági helyzetek indokolták, és Miskolc kistérség több célú társulása vált a fenntartójává, majd 2011-től a Tiszáninéni Református Egyházkerület vette át a működtetést. Ilyen formában változtak a vezetők, mindeddig, mai napig, a mait leszámítva, ugye, amit már említettem, 3 vezetője volt az intézménynek. Az első vezetője Murincsák Mária volt, őt követte Kovács Katalin, és már református fenntartás alatt Alexáni Pontság Gyöngyi lelkipásztor. Amikor 2011-ben az intézmény református fenntartásba került, a gondoskodás szakmai feladata mellé hangsúlyosan oda került a keresztény szolgálat felelőssége is. Jelenleg az otthonban 60 fő engedélyezett létszámunk, a férőhely számunk van, de emellett házi segítségnyújtást és étkeztetést is végez ellátási szerződés alapján az intézményünk. Én azt gondolom, hogy ebben a 20 évben kialakult valami, amit sem a szakmai programban, sem az intézmény dokumentumaiban, vagy házi rendjében nem találhatunk meg, és nem tudjuk leírni, és ez a háznak, az otthonnak a lelke volt. Talán ez a lélek az, ami híressé tette őt, nem csak a megyében, hanem a megyén kívül is. Sokan jelzik azt, akár más megyéből, hogy szeretnének ebbe az otthonba költözni. És ugyanezt ezt a csodás lelket mutatja az is, hogy nagyon magas várakozó listánk van az intézménybe történő elhelyezésre.
1: Aminek a feltételeiről, ha esetleg szólhatunk még röviden, ami ugye nem csak a bőcsi református idősek otthonára, hanem a Tiszáninéni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának fenntartása alatt működő Berentei, Encsi és Szerencsi idősek otthonára is vonatkozik.
2: Valamennyi otthonunk ellátási területe országos hatáskörű. Az azt jelenti, hogy az ország bármely területéről jelentkezhetnek hozzánk. Nem minden intézményünk fogad demens ellátottakat, de a Bőcsi, az Encsi és a Szerencsi fogad demens ellátottakat is. A bekerülés feltétele az elsőrenden minden tagintézményünk saját hatáskörben kialakított egy kérelem nyomtatványt. Ennek a kérelem nyomtatványnak a kitöltése értelemszerűen az alapja a bekerülésnek, illetve emellé csatolni kell egy orvosi igazolást is, amit szintén ennek a kérelemnek mellékleteként átadunk az igénylők számára, vagy a kérelmezők, érdeklődők számára, mint ahogy egy jövedelem és egy vagyonnyilatkozat is melléklete ennek a kérelemnek. A kérelmezőknek fontos, hogy elinduljanak a házi orvosuk felé, hiszen a gondozási szükséglet alapozza meg a bekerülést, a gondozási szükségletnek pedig feltétele egy olyan adatlapnak a kitöltése, amit vagy a házi orvos, vagy a kezelő orvos tud majd érdemben kiadni, és mikor minden szépen egybe áll, és a legfontosabb orvosi leletek rendelkezésre állnak, amelyek meghatározzák a kérelmezőnek a jelenlegi egészségi állapotát, akkor ez beadásra kerül az intézményünk részére. Természetesen vannak még mellékes iratok, amelyek hát manapság már nem is olyan mellékesek, mint az adatvédelmi nyilatkozat, vagy egyéb nyilatkozat, ami megalapozza a gondozási, vagyis a jogosultságot, de ezeket majd a minden intézményben, minden tagintézményben a munkatársak koordinálják és segítik, hogy mi az a többlet dokumentáció, amire esetlegesen még szükség lehet. Amikor beadásra kerülnek és iktatásra a kérelmek, akkor nagyon rövid határidőn belül felveszik a munkatársak a kapcsolatot a hozzátartozókkal, vagy a kérelmezővel magával, és egy előgondozást végeznek az otthonában. Feltérképezik azt, hogy milyen körülmények közül jönne, milyen szociális helyzetből, milyen egészségi állapotban van, mely funkciók azok, amelyek még megvannak, amelyekkel tudja magát segíteni a mindennapokban, és melyek azok a funkciók, amelyeket már egy otthonnak kell helyettesíteni. Megbeszélik azokat a részleteket, amit tudni szükséges, akár a házi rendről, az intézménynek a mindennapjairól. Átadják a házi rendet és a megállapodás tervezetet, tájékoztatást adnak arról, hogy mi várja őt az otthonban, milyen lehetőségekkel tud majd élni, milyen elhelyezési körülményeket tudunk biztosítani, az étkezés hányszor és milyen formába tudja igénybe venni, a mosodai szolgáltatásról, a gondozás, ápolás feladatköréről, az egészségügyi szolgáltatásról. Tehát egy teljes körű tájékoztatást nyújtanak a munkatársak, és ennek birtokába tudja mindenki eldönteni azt, hogy szeretne majd beköltözni akkor, amikor megkapja azt a levelet, amelyben tájékoztatják, hogy számára férőhely került kijelölésre, vagy még vár. Mindig el szoktam mondani a kérelmezőknek és a hozzátartozóknak azt is, hogy nem kötelező azonnal elfogadni, hogyha ő úgy gondolja, és az sem kötelezi semmire, hogyha ő beadja a kérelmet. Tehát az nem azt jelenti, hogy akkor azonnal el kell foglalni a férőhelyet, amikor számára kijelölésre kerül. Mindig van lehetőség arra, hogy átgondolja. Sőt, arra is van lehetőség, mivel több tagintézményünk van, hogy ahová a leghamarabb fölveszik, tehát ha több intézménybe beadja a kérelmét, ahová a leghamarabb férőhely kijelölése kerül a sor, szoktuk javasolni, hogy azt foglalja el, mert az intézményeink között van átjárhatóság, természetesen ez sürgőségtől függően, mert ha valakinek ez nem annyira sürgető, hogy már a mindennapok is nehézséget jelentenek, akkor van ideje a várakozásnak, de mint említettem Bőcs kapcsán is, és nem csak Bőcsön van várólistánk, hanem valamennyi intézményünkbe, tehát elég hosszas várakozásra számíthatnak azok, akik hozzánk a kérelmeket beadják.
3: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Molnár Ildikóval, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik találkozások című magazinműsorunk. Molnár Ildikóval beszélgetünk, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával. Ugye október 1-e az idősek világnapja, október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Műsorunk első részében szóltunk arról a központi megnyitó ünnepségről, amellyel az idősek hónapját a Szeretet Otthon keretein belül is megnyitották, illetve arról a hálaadó istentiszteletről, arról az ünnepségről is szóltunk, amelyet a Bőcsi Református Idősek Otthona 20 éves fennállásáért tartottak. Itt a folytatásban, hogyha még október hónap programjairól szólhatunk, hiszen mindegyik idősek otthonában megemlékeznek természetesen az idősek hónapjáról, ha jól gondolom, át is adom a szót igazgatóasszonynak.
2: Igen, az idősek hónapja minden évben egy kiemelt időszaka az intézményeinkben. Természetesen egész évben az idősekért dolgozunk, ezért számunkra ez nem azt jelenti, hogy októberben hirtelen nagyobb figyelmet kapnak, hanem inkább azt szeretnénk, hogy ez a hónap ünnep legyen. És keresztény intézményként nem csak az idősek hónapja kerül középpontban a tagintézményeinkben, hanem a reformáció hónapjaként is számon tartjuk. Ilyenkor az intézményeink különböző programokkal készülnek, minden tagintézményünk megtartja a maga megnyitó Isten tiszteletét, hiszen minden tagintézményben ez az ünnep Isten tisztelettel kezdődik. És ezeket az alkalmakat, ünnepi alkalmakat követik a hétköznapokban szervezett különböző programok. A tagintézményeink igyekeznek változatos, színes programokat szervezni, és olyanokat, amelyekben a lakóink nem csak hallgatói vagy nézői a műsoroknak, hanem aktív résztvevői vagy cselekvői is ezeknek a tevékenységeknek és programoknak. Tehát arra szoktunk figyelni, ne csak műsort adjunk, hanem hogy ők is részesei legyenek ennek, hiszen nem róluk szeretnénk ünnepelni, hanem velük együtt. És akkor ennek kapcsán elmondom, hogy az Encsi Idősek Otthonában szeptember 30-án került sor az ünnepi alkalomra, istentisztelet keretében, amikor nagy tiszteletű Kósnyér Lászlóné hirdette az igét. Külön öröm volt számomra, hogy a munkatársak egy kis műsorral készültek, és ezzel kedveskedtek a lakóinknak ezen az ünnepi alkalmon, és néhány lakó is vette a bátorságot, és kiállt, és szavalt, ami azért nagyon jól tudjuk, hogy ebben a korban már nem is olyan kis teljesítmény, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk minden alkalommal, amikor a mi lakóink vállalnak szolgálatot. Ennek az ünnepi alkalomnak Berentén az időpontja október 6, Szerencsén pedig október 7-e. A berentei idősek otthona ugyanerre a napra tervezte az aradi vértanukra való megemlékezést, és hiszen ez is nagyon fontos, hogy a múltat értékeljük, és a munkatársakkal, lakókkal közösen emlékezzünk. A Szerencsi Idősek Otthonában október 7-én kerül sor az ünnepi istentiszteletre, ahol püspök úr szolgál majd körünkben. De mint említettem, nagyon sok programmal készülünk az idősek hónapjának és a reformáció hónapjának megünneplésére. A teljesség igénye nélkül néhányat szeretnék megemlíteni. Nagyon szeretjük azokat a programokat, amikor több generáció találkozhat. Amikor gyermekek, fiatalok érkeznek az otthonainkban, ennek egy egészen különleges, varázslatos hangulata van, és a tagintézményeink környezetében lévő iskolák, óvodák nagyon szívesen készülnek ezekre az alkalmakra, sőt évről évre már ők maguk jelzik, hogy jönnének és szolgálnának az időseink körébe. Azt gondolom, hogy egy gyermek mosolya nagyon felüdítő, vagy egy közösen elénekelt dal, vagy egy dalrészlet, amire még emlékeznek, vagy amit szívesen felidéznek, az többet jelent, mint egy ajándék az időseink számára.
1: És úgy gondolom, hogy az ilyen találkozások által mindenki épül.
2: Igen, mindenkire nagyon jó hatással van, és bár azt gondolnánk, hogy a gyermekek talán tartanak az idős korosztálytól, mert azt látják, hogy gyengék, vagy azt látja, hogy kerekes székbe ül, vagy hogy elesett, vagy biztos már nem tud úgy figyelni. De ezt meg kell, hogy cáfoljam, ugyanis amikor a gyerekek ajándékot hoznak egy-egy műsor alkalmával az időseinknek, készítik a saját kis kézműves kis dolgaikat, akár egy rajzot hoznak, vagy egy kifestett kis képecskét, ők szeretik odaadni. És ez olyan különleges élmény, ezt mindig igyekszünk megörökíteni is, hiszen olyan jó látni, ahogy a gyermekek kérik a pedagógusoktól az új és új kis tárgyat, ő szeretné odavinni, még ő visz, még ő ad. És az idős ember pedig várja, megöleli, jelzi, hogy ő még nem kapott. Azt gondolom, ezt meg kell élni. Ezt ott kell lenni, ezt látni kell. Igen, valóban egymásnak nagyon sokat adnak, és nem véletlen, hogy évről évre ezt így tervezzük és így szervezzük. Minden évben igyekszünk a tagintézményeinkben őszi kézműves foglalkozásokat tartani. Ezek a foglalkozások összehozzák, egybegyűjtik azokat, akik aktívak, akik szeretnek kézműveskedni. Szívesen ki is teszik, díszítik vele, dekorálják az intézményt. Ezen az éven az NCI idősek otthonában lesz egy társintézményi közös vetélkedő. Ez azt akarja, hogy minden tagintézményünkből néhányan, természetesen mindenkit nem tudunk ebben részesíteni, de néhányan az aktívabbak és a fennjáró lakóink közül eljönnek majd az NCI intézménybe, ahol a munkatársak különböző ügyességi feladatokat, kézműves feladatokat, kvíz feladatokat készítenek, és hát ebben adnak számot a tudásaikról, és készülünk még egy díjazással is, természetesen vendéglátással, szeretett vendégséggel a részükre, és ilyen formában egy kicsit betekintést nyernek egyik intézmény a másiknak a mindennapjaiban is. Ezeket az alkalmakat visszatérve a saját lakóterükbe több napon keresztül emlegetik, és hát beszámolnak örömmel ezekről a lehetőségekről. Több intézményünk szervez a lakók számára is kirándulást. A Szerencsi intézményünk már megszervezte, ők Boldogkőváralján voltak a lakókkal, az NCI intézményünk pedig tokai hajókirándulást szervez, azért itt el kell mondani, hogy általában ezeket támogatásokból szoktuk fedezni, tehát sokszor vannak olyan segítőink, támogatóink, akik megfinanszírozzák ezeket a kirándulásokat. Aztán a Szerencsi, kicsit ugrálok itt a tagintézmények között, mert megvalom olyan dúsak a programok, olyan sok változatos programot szerveztek a munkatársak, hogy azt sem tudom, melyiket emeljem ki közülük, de azt is el kell mondanom, hogy a Berentei idősek otthona munkatársai évről évre már lassan, mint egy színjátszó csoport úgy működnek, mert csodaszép műsorokat készítenek alkalmanként a lakóik számára. És tudomásom van róla, bár nem tudom, hogy mennyire publikus még, hogy ezen az éven is készülnek egy nagyon szép műsorral, amire majd november 7-én kerül sor. Ugyanígy az NCI-ek pedig egy kabaré délelőttel készülnek a lakók számára, és itt nagy öröm ez az is, hogy bár Encsen ennek nem volt hagyománya, hogy a munkatársak szerepeljenek, de beleláttam egyik próbájukba, és meglepődtem, hogy legalább 15 munkatárs volt jelen, akik szeretnék segíteni a mindennapokat, vagy egy kicsit vidámítani a lakók életét. Minden tagintézményünkben lesznek vidám szüreti mulatságok, lesz 90 évesek köszöntése, természetesen az újbornak a megünneplése is azért általában ebben az időszakban kerül sor, reformációi istentiszteletre kerül majd sor.
1: Említette korábban, hogy közös kirándulások is megvalósulnak az intézményekben, és ez nem csak az otthon lakóit érinti, hanem a munkatársakat is. A mostani beszélgetésünk végén néhány gondolatban arról a munkatársakkal való kapcsolattartásról, az egymás lelki támogatásáról szólna, hogy mindezeken a kirándulásokon, vagy akár a mindennapokban ez milyen formában valósulhat meg, valósul meg.
2: Nagyon fontosak számunkra a munkatársak, hiszen ők a motorja a teljes szeretett szolgálatnak. Nagyon fontos az ő képzésük, továbbképzésük, és ugyanakkor az ő rekreációjuk is. Azt gondolom, hogy ezek alkalmával feltöltődnek egy kicsit, és megújulnak, talán új erőre kapnak, és ők is érzik azt, hogy fontosak a számunkra. Éppen ezért minden tagintézmény igyekszik a saját munkatársi közösségét megjutalmazni azzal, hogy egy rövidebb, hosszabb távú kirándulást szervez számukra. Ezeken a napokon egy minimális dolgozói létszám marad a tagintézményekbe, akik még a feladatellátást el tudják végezni, és a munkatársak nagy többsége, akik vállalják ezt az utazást, részt vesz ezeken a feltöltődő kirándulásokon. Minden alkalommal szeretjük, hogyha, sőt kérem is azt a munkatársaktól, hogy az ige szólaljon meg a kiránduláson. Érintsünk egy templomot, annak a megtekintését. Egy kicsit érezzük azt, hogy kik is vagyunk, tudjuk magunkat elhelyezni, hogy nem egy turista csoport vagyunk, hanem egy összetartozó közösség. Éppen ezért ezek a kirándulások és ezek az alkalmak különlegesek és ajándékok számunkra. Azt gondolom, hogy a közös beszélgetések, ez a megélt út és az egymásra fordított idő erősítik a munkatársi közösséget, és a nekünk vezetőknek is a velük való kapcsolatot, hiszen mi is ilyenkor igyekszünk egy kicsit más szemlélettel feléjük fordulni. Az utolsó közös kirándulásunk az a központi irodai munkatársaknak és a házi segítségnyújtó szolgálatban dolgozóknak a közös kirándulása volt. Szeptember 22-én került erre sor, és az akteleki karsztvidék volt az elsődleges célpontunk. Itt a Jósafői barlangba, akteleki Jósafői barlangba mentünk, ahol a Vöröstói túrán vettünk részt, 100 perces gyaloglás volt. Azt gondolom, mindenki számára élvezetes volt. Jó volt látni, ahogy a munkatársak segítik esetleg a nehezebben járó munkatársakat, hiszen közöttünk is vannak már azért idősebb munkatársak, akinek meggyengült térde dereka. De olyan jó látni ilyenkor, hogy egymást is mennyire tudjuk segíteni és támogatni. Lenyűgöző volt a barlang, és azt gondolom Isten egyik csodájában gyönyörködhettünk, és ezzel még nem is ért véget a mi kirándulásunk, hanem folytattuk az utunkat Betlére, és a betléri kastélyt is, az Andrássy kastélyt is megtekintettük. Itt is lehetőségünk volt, ugye egy kicsit ismét a múlt idézésre, a magyarságunk identitásának erősítésére, és hát annak a csodás kertnek a megtekintésére, amit a betléri kastélyt is körbeveszi. Hálásak vagyunk ezért a napért is, a jó beszélgetésekért és az örömteli pillanatokért, és különösen hálát adunk Istennek azért, hogy megajándékozott bennünket teremtett világának ilyen csodáival, és lehetőséget kaptunk arra, hogy ezt együtt fedezzük fel. Ennek a kirándulásnak a margójára egy igét is választottunk, mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újongok. 92. Zsoltár 5. verséből. Most csak ezt az egy kirándulást említettem bővebben, de természetesen a többi tagintézményünk is részt vett munkatársi kirándulásokon, és hát a kirándulásokon kívül, vagy azon felül, ugye, mint ahogy említettem, hogy figyelünk a továbbképzéseire a munkatársaknak, és ezeket is szeretjük úgy megszervezni, hogy akár több intézményből egy helyen képződjenek a munkatársak, és van lehetőségek is tapasztalatcserére, van lehetőség egymás munkájába belelátni, egymástól tanulni, a jó gyakorlatokat átvenni egyik intézmény a másiktól. Számomra ez nagyon fontos, hogy ez a közösség valahol hogy így alakuljon, hogy ne érezzük azt, hogy az egyik intézmény kisebb, a másik nagyobb, hiszen különbözőségek vannak, mert ezt ugye adják a körülmények, ezen nem tudunk változtatni, de az, hogy mennyire tudjuk a munkatársaknak a munkáját segíteni, ez viszont rajtunk áll.
1: Köszönöm szépen, hogy erről a kirándulásról, az október 1-i háladó Isten tiszteletről, és oly sok másról is beszélgethettünk, és Isten gazdag áldását kívánom itt az októberi tervezett programokra, és természetesen a mindennapokra is, az idősek otthonának, lakóinak, munkatársainak életére, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában Molnár Ildikóval, a Tisztánineni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával beszélgettünk itt az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra!
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a profilabdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz, 100 milliárd forint fölött 1,5%. Magyar Péter elmondta azt is, újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyet ami tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. A főállású katások havitételes adója 100 ezer forint, a mellékállású, aki 50 ezer forint lesz, ismertette a miniszterelnök. Elmondta azt is, megszűnik az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózó sportolók kedvezménye. A jövőben a hivatásos sportolókra is ugyanaz a szabály vonatkozik majd, mint az újságírókra, művészekre, előadókra és egyes más szakmák képviselőire. A tervezeteket a kormány.hu oldalon tették közzé társadalmi egyeztetésre. Vagyonértékelési bizonytalanságok okozhatnak nehézséget azoknak, akik a vagyonadó hatája alá esnek, ezért közülük sokaknak lehet szüksége külső szakértő segítségére. Nyilatkozták az MTI-nek adószakértők, miután a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vagyonadóról szóló törvénytervezetét. Az egyik adó és jogi szolgáltatásokért felelős cég nyilatkozója úgy véli, hogy a törvénytervezet szigorúbb a vártnál, és főképp azoknak okozhat gondot, akik nincsenek pontosan tisztában a vagyonuk értékével. Nem tőzsdei cégekben birtokolt részesedést épp úgy nehéz felmérni a saját tőke és jövedelemtermelő képesség alapján, mint egy különleges adottságú egyedi ingatlant, amelyhez legfeljebb az adásvételi szerződésben megállapított érték adhat támpontot. Egy másik üzleti tanácsadó cég értékelése szerint egy részletes vagyonleltár elkészítése hónapokig tarthat, és egy adóhatósági ellenőrzésnél alá is kell támasztani az értékmeghatározás módját. Nehézséget elsősorban azok az eszközök okozhatnak, amelyek nehezen tehetők pénzé. Nem kizárt, hogy a vagyonadó kényszerértékesítésekhez vagy nem tervezett osztalékfizetéshez vezet majd, csökkentve a beruházásokra fordítható saját forrást, jegyezte meg a cég. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a közvagyonvédelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló törvényjavaslatot, amely szigorítaná az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodásának vizsgálatát. A törvényjavaslat alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz az érintettek és hozzátartozóik körében egyedi kockázatelemzési eljárással feltárni az adózáshoz kapcsolódó anomáliákat. Az eljárás kiterjedhet más személyre és gazdálkodó szervezetre is vagyonátruházás esetén. Ha az adóhatóság az egyedi kockázatelemzési eljárások során olyan eredményre jut, amely adózási visszaélésre enged következtetni, az érintett adóellenőrzéssel nézhet szembe. Ha az adóhatóság bűncselekmény gyanúját tárja fel, az érintettel szemben nyomozás indul. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot, a határozat értelmében a vezetői megbízatás az alaptörvény alapján határozott időtartamra 3 évre szól. Az elnöki tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat. A felhívás tartalmazza az AB elnökének főbb feladatait, valamint, hogy a pályázati dokumentációnak mit kell tartalmaznia. A pályázat benyújtási határideje október 26-a hétfő, délután 4 óra. Az elbírálásra 8 napot irányoznak elő a kiírásban, ennek megfelelően az új elnök megválasztásának tervezett időpontja november 2-a. A pályázatról az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással dönt. Az elnök megválasztásához a tagok több mint felének a szavazata szükséges. Az elnök megválasztását az alaptörvény 17. módosítása utalta ismét a testület tagjainak hatáskörébe. Az országgyűlés által szeptember közepén elfogadott törvénymódosítás az elnökválasztás részletes szabályait is meghatározza. Mielőbb jogszabállyá kell válnia a gyermekek online védelmét szolgáló Európai Uniós tervezetnek, mert a kiskorúak védelmében minden nap számít.

0: Mit jelentette ki Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Közölte, az EU Kids Act néven ismert tervezet a közösségi médiára, a videó megosztó platformokra, az online játékokra, valamint a mesterséges intelligencián alapuló társ alkalmazásokra és chatbotokra is kiterjedne. A biztos ismertetése szerint a tervezet fokozatos, életkorhoz igazodó szabályozást vezetne be a közösségi média használatára. A javaslat alapján például 15 éves kor alatt nem lehetne önálló közösségi média fiókot létrehozni, a 13 és 15 év közötti gyermekek számára felügyelet mellett használható mini fiókot hozhatnának létre, szigorú idő- és kapcsolattartási korlátozásokkal. 15 éves kortól a kiskorúak önállóan is létrehozhatnának fiókot, de továbbra is különleges védelemben részesülnének. Debrecenben rendezi meg következő irodalomtudományi konferenciáját a FISZ, a Fiatal Írók Szövetsége. A központi téma a gondoskodás lesz, annak irodalmi, kulturális és politikai reprezentációival foglalkoznak az előadások, beszélgetések. Október 9-én minden érdeklődőt várnak a Debreceni Akadémiai Bizottság székházába. Részletek Szirák Sárától, a Fiatal Írók Szövetségének sajtóreferensétől.
1: A Fiatal Írók Szövetsége igyekszik minden évben egy olyan konferenciát szervezni, ahol egy-egy fontos téma áll annak a irodalomtudományi konferenciának a középpontjában, és idén a gondoskodásnak a fogalma és az ehhez kapcsolódó képzetek ehhez a dologhoz fogunk közelíteni. A FISZ konferenciája arra keresi a választ, hogy hogyan jelennek meg mindezek a gondoskodásnak a formái az irodalomban, milyen nyelvi, poétikai, történeti és kulturális formákon keresztül válik elbeszélhetővé. A konferencia 4 szekciójában 12 előadás fog elhangzani, és minden évben a konferenciát követően a konferenciának az előadásai kötetben is megjelennek. Ez a DAB székházban lesz október 9-én egész nap is nyitott a konferencia. Egy-egy szekcióban 3-4 előadás lesz, azt követően vita és szünet van, szóval ez egy egész napos tanácskozás lesz, ahova várjuk az érdeklődőket. A Fiatal Írók Szövetségének van Facebook és Instagram oldala, amire mindig felkerülnek az aktuális események. Érdemes követni ezeken a felületeken, mert nem csak Budapesten, hanem Debrecenben és más vidéki helyeken is számos programmal várjuk az érdeklődőket az ősz folyamán is.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigén.
1: A Bogyós Gyümölcskertész.
2: Szent Péter
1: Esernyője.
2: Házasságon innen.
0: Katalin. És
2: a gyerek.
1: A Gólya Kalifa.
0: Zoszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

0: 11. fejezet. Az eltűnt szerencse. Addig nézték Budán azt a pirosló eget Lengyelország felől, hogy csak ugyan piros lett. Először csak egy kis szegély, azután körös körül az egész égbolt. A földből nőttek ki maguktól a kemény daliák, a nyalka kurucok. Még akkor üzenni sem kellett, csak beküldeni a zászlókat. Összekiabálták azok némán az egész országot. Mikor Rákóczi bejött Lengyelországból, kész hadserege volt, s az úgy nőtt, mint a hógumoly. Régi kurucnóta jobban elbeszéli azt nálam. Kiállott Rákóczi a munkácsi sáncra, Reá támaszkodék pántos pallosára, Reá rivalkodék a részdobosára, dobosom, dobosom, udvari dobosom, most néked megmondom, ne úgy verjed, mint eddig. Isten tudja, hogy lesz, mint, hanem úgy verd rajta, rajta, rajta, rajta, úgy verd a föld rengjen, ég is visszazengjen. Aki él, meghallja, sőt azt is, ki halva fekszik, felriassza. Rajta, rajta, rajta. A forradalom levegője minden réteget áthatott, s Rákóczi zászlai diadalmasan nyomultak előre mindenfelé. Hiába rakott a lőcsei kalendárium bölcs összecsinálója éppen annyi SS-t, mint VK betűt a napok mellé, mert a kurucok azt tartották, hogy a két S-szel jelzett napok a labanc fegyvereknek kedveznek, szuperát, szoldát, míg ellenben a kuruc győz a VK jel alatt, mely azt jelenti, hogy kuruc vincit. A kurucok győzedelme gyakoribb volt, s Rákóczi csak hamar ura lett egész felső Magyarországnak. Ott volt már majd minden fiatal dalia, vagy a Rákóczi zászlói alatt, vagy a labancok közt, csak még a mi hősünk, Veres László nem. Mert végre százszor mulatságosabb a haditárogatóknál az a gitár, melyből a kedves leányka parányi ujjai csalják ki az édes hangot. Ugyan dobolhatott Veres Lászlónak a Rákóczi részdobosa, hogy rajta, rajta, rajta, ha a szép Nesszerút Ágnes verte ki folytonosan, ne menj el, maradj itt. Egyébként is nehéz helyzete lett volna, mert szándéka lévén mindenáron megnyerni az Ágnes kezét. Nem akart semmi olyat tenni, ami az öreg Nesszerút előtt bevághatta volna az útját. Nesszerút uram pedig ravasz ember volt, aki a világért sem árulta volna el, miféle párton van. Azaz, hogy el sem árulhatta, mert nem volt ő egy párton sem, gondolta magába. Ki tudja, mi lesz, hogy lesz. Majd a végén tudódik ki. Mi az én meggyőződésem? És hogy ne kelljen sem a maga viseletével, sem a szavával elárulni a császáriakhoz Szíte vagy Rákóczihoz, süketnek tetette magát, és a legöregebb szenátort bízta meg, hogy helyettesítse az ügyek vezetésében. Ő maga csak hümmögött, és a kezeit dörzsölte, ha kérdeztek tőle valamit. De azért Veres László mégis megkérdezte egyszer, mikor már nagyon bántani kezdte a lelkiismeret, amiért tunyán lebzsel ebben a nagy munkaidőben. Adja a leányt, vagy nem? Az öreg ötölt hatolt, míg végre ő is egy kérdéssel állott elő. Mi lenne, ha nem adnám? Hát, az lenne, felelte Veres László, hogy elvenném a kegyelmed akarata nélkül is. Akkor inkább odadom, szólt gúnyosan, hanem előbb szerezzen a lányomhoz méltón vagy megfelelő rangot, vagy megfelelő vagyont. Nekem egyre megy, akár az egyik, akár a másik. Nekem megvan az egyik, a vagyon, tehát szavánál fogom. Vagyon! Mit ért kegyelmed az alatt, Veres öcsém uram? Mert a szegény ember a 100 forintot is gazdagságnak nézi, s én nem azért gyűjtöttem az egyetlen leányom számára, hogy azt akárki fölmarkolja. Azért hát jöjjünk tisztába, mi az a vagyon. Majd meglátja, mondta Laci hencegő hangon, s miután már meglehetősen leolvadtak azok az ékszerek, melyeket magával hozott, nem tudott bánni a pénzzel. Elhatározta, hogy visszamegy Gyulafehérvárra, s elhozza onnan a kincs másik felét. Advakuljon meg tőle az öreg Nesszerút. Pedig Nesszerútnak talán untig elég lett volna az is, ami most Lacinál van. Csak hogy Lacit fölháborította a polgármester modora, s úgy akart neki visszavágni, hogy az igazán csattanjon. Hadd lássa a kabzsi nyárspolgár, hogy mit nevez Veres László vagyonnak, s akkor álljon el szeme szája. Legott útra kelt Gyulafehérvárra, magához véve a hű dráva kutyát, melyet soha el nem hagyott. Éjjel-nappal vele aludt egy szobában, s annyira megbecsülte, hogy mikor egyszer a szép Ágnes valami főben járó oknál fogva megrúgta a derék állatot, emiatt képes volt rá megneheztelni, napokig kerülni a házukat. A kutyán kívül csak még a legényét, Boncz Mártont vitte magával, akit Pesten fogadott. Marci Víg fickó volt, mindenféle zsírral megkenekezett, roppant svárdával és furfanggal megáldva, s amellett olyan ostoba arca volt, mint egy birkának. Amint Gyulafehérvárra értek egy nap délben, alig várta Laci, míg beesteledik kissé, hogy a járókelők meggyérüljenek. A legényt beküldte az aranymedvéhez, s ő maga a kutyával dobogó szívvel ment a leégett város rész felé. Az volna a cifra, gondolta magában, s a hideg verejték kezdte kiverni arra a gondolatra, ha már azóta házat építettek volna arra a helyre. Azt ugyan nem tették. Nem arra való világ van most. Házakat építeni, mikor egyebet se csinálnak, mint örökké pusztítják a házakat. A labanc felgyújtja őket a kurucok elől, s a kuruc a labanc elől. Azon módon állt a fekete mező, mint mikor utoljára volt itt. Bizonyosan ott van még a jel is, amit az üst mellé szúrt. Szívdobogva nézett szét. A jel nem volt ott. Elhiszen, megismeri anélkül is. De mégis elfogta az aggodalom, s mintha tanácsot akarna tőle kérni, önkéntelenül a drávát nézte. A hű ebb haragosan morgott valamit, de meg sem mozdult. Pedig valamikor ő maga szaladt oda, ahol a katlan volt. De minek tógyan folgyam? Röviden is el lehet mondani a tényt, hogy Laci nem bírt ráakadni a kincs helyére. Pedig ott van a kis kiszáradt szilvafa is, ettől jobbra 10-15 lépésnyire lehetett az üst. De hát ha amaz a másik szilvafa volt az. Egy szóval elvesztette az irányt, s azzal a fejét is. Úgy turkált ott, majd ide rohant, majd amarra rohant, mint egy őrült, de az üstnek se híre, se hamva, s a kutya se segít, hanem érzéketlenül nézi. No, majd megtalálom holnap, hebegte, mikor már majdnem rogyásig elfáradt, s elment aludni az aranymedvéhez. Ősmere még kegyelmed? Kérdi az ivóban pipázgató Nagy Gergelytől, ki fontos beszélgetésben volt már akkor eredve Boncz Marcival. A goromba kocsmáros megismerte a hangjáról, s ilyetten kapta le szokása ellenére fejéről a süveget. Ó, fenséges uram, ismerem bizony! No, erre meg aztán nem csak Veres Laci, de Boncz Márton is nagy szemeket meresztett. Hát ki az ördögnél szolgálok én? Betréfás kedvében van kegyelmed, vágott közbe Laci fanyar mosollyal, mert ő ugyan nem volt tréfának hangolva, hogy megfenségezi a szegény embert. Amire Nagy Gergely elkezdett a mély alázat dacára, melyet egész arca visszatükrözött, a szemeivel hunyorgatni. Tudjuk, amit tudunk, kérem alásson. Lesz-e itt éjszakára szállás, Nagy Gergely uram, mert pogányul el vagyok fáradva. Hát, ha csak az az egy ágy lenne Erdélyországban, nem ekeríteném meg azt is. Másnap, amint felkelt, újult erővel indult az elhagyott telek felé a kincset keresni. Egy lovag jött rá szemben, almás szürke paripán. Laci összerezzent, mikor megszólította. Te vagy, cimbora, szólt a lova léptét meglassítva. Laci fölnézett. Ismerősnek látszott az arca, de nem bírta eltalálni honnan. Hát nem ismersz, én Petki vagyok. Ennyi, hát nem emlékszel a vígmulatságra az aranymedvénél, mikor aztán nálam háltál, s lovat vettél tőlem. Emlékszem. Megvan-e még a muciló? Hol van az már azóta? Honnan jössz? Kérdé Laci. Messziről, Bercsényi uramtól hozok levelet a fejedelemnek. Igaz? Megtaláltad-e akkor a testvéredet? Nem bizén, felelte Laci röstelkedve, s átnyilallott szívén a szemrehányás, hogy nem is igen kereste. No, én pedig alig, ha rá nem találtam, ha Istvánnak hívják.
1: Hol van? Kiáltál a cimuhon. István a neve.
0: Mindjárt gondoltam, mert hasonlít rád.
1: Hol van? Merre van?
0: Sürgeti reszketek hangon. Sáros patakon van, felelte kissé húzódozva Petki.
1: Mit csinál ott?
0: Béz az nem sok okosat csinál. Ül.
1: Ül? Hogy érted azt?
0: Be van csukva.
1: A börtönbe, szent Istenem.
0: Ott bizaz.
1: Mit csinált?
0: Azt már nem tudom, hanem az bizonyos, hogy nem szeretném, ha az én fejem olyan gyengén állana a nyakamon. Isten veled, cimbora, mert sietős a levél, amit a fejedelemhez viszek.
2: Sarkantyúba kapta lovát, otthagyván Lacit az út közepén, forró fejével, tépő gondolataival.
1: Mit tegyek? Rögtön indulok, ez volt az első gondolata, s néhány lépést tett visszafelé. A dráva kutya vígan ugrándozva szaladt előtte a kocsma felé. Ki kell mentenem, meg fogom szabadítani életem árán is. Odaborulok a fejedelem lábaihoz, s ha nem adja, kiveszem a börtönből erővel is. Sereget gyűjtök, s megostromlom, ha kell a sáros pataki börtönöket. De hát, ha még a kincs is meg lenne, mert az aranykulcs legkönnyebben nyitja meg a börtönöket. Ó, kedves testvérem, csak hogy végre megtaláltalak. Ha vasban ülsz is, nem tesz semmit. Öcséd elég erős, elég gazdag. Kivált, ha még a többi kincset is magammal vihetném. Ej, egy fél nap nem a világ. Forduljunk vissza, dráva! Hé, tráva!
2: Megfordult Laci, de az ebb nem hajtott rá. Utána iramodott, s úgy akarta erővel visszaterelni a nyakszíjánál fogva, melyre madzagot kötött, de a kutya rámordult, s beleharapott a csizma szárába, mire Laci dühös lett és megrúgta. A dráva elkezdett keservesen vonítani, s kiszabadítván magát rohant a kocsma irányába. Sőjegy el a pokolba, dünnyögte hősünk bosszankodva, s egyedül indult az elhagyott telkek felé. Hasztalan volt minden fáradtsága. A kincs helyére rá nem tudott többé akadni, s minél izgatottabb lett, annál kevésbé. Vége van. Itt nem segítene más, csak az ásatás. De ásatni már nem lehet titokban, nyíltan pedig meg sem engednék a telek tulajdonosok. Vagy ha megengednék, a legjobb esetben osztályrészt kérnének a kincsekből. Legvalószínűbb azonban, hogy magok ásatnák fel a telkeket. Egyetlen mód van még csak, megvenni a telküket örök áron a tulajdonosoktól, aztán felásatni.
1: Úgy van, ezt fogom tenni, mindjárt megbízom veled Nagy Gergely uramat.
2: Visszament a kocsmába, melynek ajtajában vígan szalonnázott Boncz Márton.
0: Hol hagyta uram a drávát? Kérdé egykedvűen.
1: Hát nincs itt, szólt ilyetten Laci, hisz visszafutott.
0: Nem jött az vissza, uram.
2: Laci elsápadott. Az nagy baj lenne, hebegte. Isten ments, inkább vágatnám le a jobb kezemet, mintsem azt a kutyát elveszítsem.
0: No bizony, hiszen 100 külön kutya van, csak füttyenteni kell. Hallgass, te azt nem érted.
1: Nézd körül, nincs-e itt valahol.
2: Beszaladgálták a kertet, az udvart, bekukucskáltak az ólak mögé, a kocsi színbe, a szalmakazlak zigzugába. Neme odahúzódott meg a szegény dráva, aki olyan zokon vette, aki annyira elérzékenyült, amiért a gazdája megrúgta. Laci hova tovább jobban a szívére vette. Szemei megüvegeshettek, homlokán hideg verejték gyöngyözött a megdöbbenéstől. Hangját lassú reszketegség fogta el. Kiállott az aranymedve elé a kőre, s onnan kezdte kétségbe esett hangon hívni.
1: Dráva! Dráva, gyere elő, kedves kutyácskám, ne haragudj meg rám, bocsásd meg, hogy megsértettelek, nem bírtam a haragommal. Tátó, ne, dráva, ne.
2: De a dráva csak nem akart előjönni.
1: Most hagysz el, a legnagyobb dolgomban magamra maradok, nem szép tőled, dráva, gyere vissza, édes kutyám.
2: Nosza utána szalasztotta az aranymedve összes cselédségét.
0: 4 arany a díja, aki visszahozza a dráva kutyát,
2: amire aztán még Nagy Gergely uram is kutyakeresőbe indult, de üres kézzel szállingóztak vissza a harangszókor.
1: Se híre, se hamva a dráva kutyának. Sajátságos, nyomasztó érzés szorította össze a Laci szívét. A júliusi ég derülten ragyogott, az ódon házfedelek nyájasan mosolyogtak a napfénytől, de ő neki ridegnek látszott az egész világ. Sohasem volt ő még ilyen egyedül. El kell szaladni a városi főbíróhoz, hadd doboltassa ki mindenfelé a drávát. 100 aranya díja, aki visszahozza. Egy óra múlva már perget adok, hogy tudtára adatik mindenkinek miszerint. Egész Gyulafehérvár nem csinált egyebet, mint a kutyát kereste. Jöttek is becsületes megtalálók bőven az aranymedvéhez, fehér ebeket vezetve kötélen, de egyik se volt a dráva. Az örökre oda lett. Laci eközben behitt a Nagy Gergelyt a legbelsőbb kamrába, s így szólt hozzá. Mit gondol, kegyelmed, meg lehetne venni az összes fundusokat az elégett város részben?
3: Pénzért mindent lehet, kérem alássan.
1: Kinek a telkei azok?
3: Többnyire jámbor örmény kereskedőké, azok pedig a lelkük üdvösségét is eladják, ha nyerni lehet rajta.
1: Akkor hát, vegye meg nekem azokat a telkeket.
3: De mire valók azok a fenséges, akarom mondani a nemzetes úrnak. Házat és kertet akarok ott csináltatni.
1: Nagy Gergely uram ravaszkásan mosolygott.
3: Hát mégis igaz lesz.
1: És megcsavarintotta a deres bajuszát. Mi?
3: Derék leány ez instálom, akár egy mesebeli tündér kisasszony, magas, vékony, nagyszemű, az bizony megérdemli, hogy új házat építsen neki, fenséges uram.
1: Ugyan hagyja el már azt a bolondozást azzal a fenséges címmel? Miféle leányról beszél, Kend?
3: Hát a teleki kisasszonyról.
1: Tudjuk, mi már azt instálom, a verebek is csiripelik Gyulafehérvárt.
3: Hogy nem tetszik róla semmit tudni?
1: Jó, jó, legyen titok, ha titok. Még estig minden fundusa miénk lesz. Hanem egyet előre is megmondok, hogy a pro libertate pénzeket ezek a gazemberek el nem fogadják.
3: Aranyban fizetek.
1: Az már szó. Az arany olyan a pénzek közt, mint a tudós. Minden nyelven beszél, s mindenkinek a szívéhez szól. A rész csak olyan, mint a szajkó. Egyetlen szót makog, amit belevernek.
2: Amit ígért, Nagy Gergely megtartotta. A fundusokat összevásárolta még aznap, megkötvén a Veres László nevére az örök adásvételi kontraktusokat, amelyben lemondanak a földről, s még arról is, ami fölötte vagy alatta van. Bánták is azt az örmények. A városban most már kész bizonyossággal terjedt el a hír, hogy egy királyfi van itt, aki a Teleki Mihály uram leányát veszi el, s palotát épített Gyulafehérvárott, sokkal fényesebbet, különbet a fejedelmi laknál. Az együgyűbbek megijedtek.
1: Micsoda? Itt fog lakni? Hát ezután már két király lesz Erdélyben. Nem jó dolog ez, atyafiak. Apafi Mihály uramat még csak megbírtuk valahogy, de ha még egy másik fejedelem is lesz, bizisten, ki kell vándorolni innen.
2: Másnap, harmadnap hozzáfogtak az ásatásokhoz, s lázasan folyt a munka. Laci felásatta az egész területet, futkosott egész nap az egyik ásótól a másikhoz, s kínos volt nézni, amint egyre borultabb lett a homloka, s egyre zavartabb a tekintete. Az emberek azt csúttogták, meg van őrülve. Csak ássatok, ássatok, sürgette őket, megfizetem a munkátokat, s az aranyait csörgette. Még éjjel is ástak, de az nem volt sem fundamentumásás, sem ültetmény alávaló, csak éppen, hogy föltúrták a kemény, engedetlen földet. Tisztára megbolondult a szegény királyfi.
1: Még arra is gondoltak, hogy megjelentik a szomorú esetet Gernyeszegre, ahol a hatalmas tanácsúr és családja tartózkodott ez időtájt. Egy hétig folyt a munka, sok rozsdásvas öreg cserép fordult ki a kapa alatt, de az üstnek semmi nyoma sem volt. Azt hitte volna, hogy álmodta ő az üstöt, ha nem emlékeztetné rá minden,
2: A nagy gyűrű az ujján, a címeres vésésű zöld kövek, az aranyak a zsebeiben és a kis vasládában, melyet Bunc Marci őrzött, mint a két szeme világát. Hanem hiszen nem sok van már azokból az aranyagból. Nincs annyi kincs, hogy el ne fogjon. A telkek roppant pénzt emésztettek föl. A drávát még most is keresik kiküldött emberek az egész környéken. Minden nap merül fel valamely nyom. Itt látták, ott látták a fehér kutyát. De nem egy fehér kutya van a világon. A munkások méregdrágák, Nagy Gergely uram pedig valóságos nadály. Ért a szipolyozáshoz. Ha a kincset meg nem találják, hát az elemelt fele éppen rámegy a megtalálhatatlan felére. Ott lesz Veres László, ahol volt, mikor idejött. Akár visszamehet megint Koldus diáknak. A keresés szenvedélyévé lett, mint a kártyásnál. A csillogó remény folyton ösztökélte. Mindig azzal feküdt le reggel, hogy majd holnap. Még egyszer csak üres lesz a zseb is, meg a vasláda is. Az utolsó arany is elgurult, és mégsem volt meg sem a kutya, sem a kincs. Hely, ha én akkor meg nem rúgtam volna azt a kutyát, sóhajtott fel, majd leborult sírva az asztalra az aranymedvében. Ha én akkor egyenesen sáros patak felé indultam volna, meg volna most a pénz is, kutya is, és tán bátyámat is kiszabadíthattam volna. Egy szóm volna kegyelmethez, Nagy Gergely uram. Mit parancsol? Menjen el az örmény kereskedőkhöz, és adja el nekik a fundusokat, ahogy veszik. Hát nem építkezünk már. Nem kérek belőle. Nagy Gergely uram azt se bánta. Elsinkófálta a fundusokat Potomáron, s másnap útra kelt Laci azzal a pénzzel, szomorúan, lehangoltan. Hová megyünk, uram? Kérdé Bonc Marci. Nem vagyok én többé urad, hanem ha beveszel, beállok cimborádnak. Hogy-hogy? Szólt ez nagy szemeket meresztve. Hát nem királyfi az úr? Szegény fickó vagyok. Én pedig azt hittem gazdag bolond. Ja, volt nincs. Elfogyott a pénz, szolgám. Majd máskor beszélem én azt el neked. Vígan kurjantott erre Marci. Annál jobb, ha így van. Velem jössze, Marci. Akár a világ végére. Sáros patakra megyünk. No, azt éppen szeretem. Ott van a testvérbátyám elfogva, azon szeretnék segíteni. Teremtette, ha ezt tudtam volna, de csak nem a kurucok fogja. Úgy hallottam azoké. Na, ez furcsa dolog, mormolta fejcsóválva. Ennye, ennye, hát mibe keveredhetett a kurucok ellen? Éppen ezt nem tudom, de majd meglássuk. Így indult meg nehéz szívvel Veres László szegényesen. A nagy kincsből nem volt már semmi, csak az eladott fundusok csekélyára és a címeres gyűrű az ujján, meg egy fényes álom emléke. Nem tudta, kit sajnáljon jobban, a pénzét-e, Ágnest-e, vagy a drávát.

0: 12. fejezet. A rab. Nagyot sóhajtott Laci, mikor végre hosszú fáradtságos út után ott álltak a sáros pataki várnál. Zászló nem lengett a homlokzaton. A fejedelem nincs most itt. Itt vagyunk, Marci bácsi. Most már a legelső dolgunk utána járni a bátyám ügyének. Aztán valami alkalmazást keresünk magunknak. Megtudták nagy nehezen, hogy csak ugyan ott ül Veres István az egyik várbeli tömlöcben. Egy jó akaratú láncsás őr meg is mutatta nekik az olmos ablakot, ahol ül. Mit vétett? Az őrök vállat vontak. Ki tudná azt? Sokat nem kötnek a mi orrunkra. Nem hallották, kegyelmetek, mi fog vele történni? Fölakasztják, felelte Kurtán a porkoláb. Laci szemeiből kicsordultak a könnyek. Úgy tetszik, nagyon sajnálja az úrfi, talán valami atyafia. Testvérem, én bizony azt hittem, senkie sincs, csak az a nagy fekete kutya jár ide vonítani, azt mondják az övé. Igen, kellett lennie egy kutyájának, megismerném én, ha itt van. Az őr szétnézett az udvaron is füttyentett, mire a kerekbástya mögül előugrott egy lompos fekete kuvasz, mogorván vicsorgatva a fogait. Laci megismerte. Ugyanaz volt, melyet a haldokló boszorkány testált rájuk. Ragaszkodó állat, itt van szüntelen és őrzi a gazdáját, pedig hiszen eleget őrizzük azt mi is. Ragaszkodóbb, mint a mi fehér kutyánk volt, jegyzé meg Bonc Márton. Én csak azon tűnődöm, folytatta a porkoláb, hogy mit eszik. Itt még csont sincs. Laci megtört, tompa hangon kérdé. Lehetne beszélni a fogollyal? Nincs rá eset, amiatt kár is volna a várnagyhoz fáradni. Ki a várnagy? Krucsai. Laci megrázkodott erre a névre, s dacosan hebegte. Hol tudhatnám én azt meg, mit vétett a szegény testvérem? Azt Bercsényi uram ő nagysága mondhatná meg, mert az ő emberei hozták ide vasban, sátorai a új helyről. Bercsényi éppen sáros patakon időzött, de Lacit elutasították, nem kapott kihallgatást. Azt mondták, köszvényben szenved a gróf, és nem erezd be magához csak javasasszonyokat és jósokat. Amazokkal gyógyítatta magát, ezeket pedig szerette, mert a jóslataik, ha jók, kiszivárognak a nép közé, s emelik a hangulatot. Ugyanezt teszik, amit a dupla lénunk. Már most mit csináljunk? Tördelte kétségbe esetten a kezeit Laci. Én még tudok egy módot. Mi lenne az? Be kell menni hozzá, vagy jósnak, vagy javasasszonynak a képiben, s minthogy az utóbbi nehezen menne. Igaz, kiadom magamat jósnak. Az nagy bolondság lenne tőled, mert ahogy én sejtem, azon dolgokból, melyeket útközben elmondtál életed tarkaságai közül, ama Rozsomák János nem lehetett más, mint gróf Bercsényi. Azt gondolod? Meg vagyok róla győződve, hiszen a fölkelés sikere mutatja, hogy neki előzetesen be kellett járnia és kapacitálnia az urakat. Ez pedig csak áruhában és álnév alatt tehette. Mondasz valamit. Azért hát enged hadd környékezzem meg én a grófot, majd jósolok én neki olyanokat, hogy mindjárt kiszalad az őkelme lábaiból a köszvény. Bonc Márton regényes hajlamú fickó volt, ki két év előtt még ott molnárkodott a Tallósi malomban, melyet a Dudvág vize hajt. Ábrándos lelke fölkergette Budára szerencsét keresni, s itt találkozott Lacival elzüllötten. Az szolgálatába vette az öreget. Nagy színészi tehetség volt benne, bámulatosan tudott utánozni másokat, stettetni magát. Ott kullogott vagy két napig a Bercsényi cselédjei közt, bibliás jóslatokat mondván Rákóczi királyi székéről, Bécs falainak leomlásáról. Bercsényinek elújságolták szolgái, kíváncsivá tették. Maga elé hivatta, s Marci fanatikus arccal, ég felé fordított szemekkel jósolt, rémítő vérfürdőket a labancoknak, olyan furfangos jósdabeli nyelven, hogy az a köszvényes grófot, ki félig meddig hitt is az ilyeneknek, részint mulattatá, részint lelkesítette. Egy hét alatt Marci, vagy amint Bercsényi nevezte el Habakuk próféta, benfentes lett. Bercsényi sokszor hivatta maga elé, hogy mulattassa, s ilyenkor lehetséges volt előhozni a szegény rabot. Egy vasárnap délután éppen ő maga kérdezte. Nos, mit álmodtál, Habakuk?
1: Kegyelmes jó uram, egy rabról álmodtam az éjjel.
0: És mit álmodtál felőle, derék Habakuk?
1: Egy fehér galamb jelent meg álmomban, aki azt csúgta fülembe. Ül itt a sáros pataki várban, nehéz vasban egy legény, akinek Veres a neve, s aki, ha kiszabadul, hét mezőt tesz veressé az ellenség vérétől.
0: Valóban ül itt egy ilyen nevű rab, de amiatt ugyan nyugodtan alhatnak a labancok. Nem öl az már meg egy patkányt sem.
1: Talán meghalt?
0: Nem, de meg fog halni. Éppen a ma reggeli stafétával küldte a fejedelem aláírva a halálos ítéletét.
1: Úgy, kérdi Marci megrendülve, mit vétett a szerencsétlen?
0: Lopott, sikkasztott, elárulta a fejedelmet. Ne is emlegesd, Habakuk, mert csak rossz vért csinálsz. Egy fél esztendeje vallatjuk, tortúrázzuk, de olyan konok, hogy nem vall. Majd talán az akasztófa alatt magához tér, pedig úgy bíztam benne, mint a saját fiamban.
2: Szomorú arccal kereste fel ezzel a hírrel Lacit. Az magán kívül lett, mikor hallotta.
1: Lehetséges, hogy lopott volna? Kiáltál szívszaggató hangon. Az én testvérem?
0: Nem, én nem hiszem. Én azt gondoltam, a labancoktól fogták el, hadifogoly, de nem tolvaj.
1: És mit lopott? Kitől lopott?
0: Borzasztó. Azt mondod, alá van írva a halálos szentenciája?
1: Istenem, Istenem, mit csináljunk?
0: Bonc Marci vállat vont. Nem segít már itt semmi. Szinte hallom már a varjú károgást. Valamelyik reggel kivégzik, észre sem vesszük.
1: Hatán a fejedelem elé mennék, és lábaihoz borulnék kegyelmet kérni.
0: Későn érkeznél, a fejedelem munkácson van, maga Bercsényi is reggel indul Szenicére.
1: Engemet magával visz.
0: Jobb bizony, ha te is beállasz a hadak közé, és együtt megyünk.
1: Nem, én itt maradok. Bevárom szegény testvérem sorsát. Nem tudom én, mit csinálok, de valamit csinálok.
0: Hát akkor Isten áldjon meg, mert én addig bolondoztam a jóslásokkal, hogy most már visznek prófétának.
2: Laci egyedül maradt, s az egész éjszakát álmatlanul töltötte. Töprengett, vajon mi történhetett a bátyjával? Ha legalább a bűnt tudhatná, amivel vádolják, mindjárt könnyebb lenne valamit kifőzni. Ha legalább egy fél órára láthatná és beszélhetne vele. Hát, ha mégis elmenne a várnagyhoz és megostromolná a szívét, hiszen az is ember. Reggel csak ugyanazt tette, hogy megjelent a várnagy lakásán. Egy fiatal hadnagy ült a szobában, mikor benyitott.
1: Mit akar? Kérdé.
2: A tekintetes várnagy úrral szeretnék beszélni, felelte Laci félénken.
1: Milyen járatban van?
2: A szegény elítélt Veres István miatt.
1: Nem lehet,
2: viszonzá emez nyersen.
1: Krucsai uram nem ér rá most.
2: Laci könyörögve tette össze a kezeit, mire a hadnagy, amint oda tekintett, tiszteletteljesen hajtotta meg magát.
1: Bocsánatot kérek kegyelmettől, azt hittem, csak kér.
2: Nem tudtam, hogy parancsolhat.
1: Mire fürgén futott a belső szoba felé, a küszöbről hátraszólva, menten szolgálatjára lesz a várnagy.
2: Laci azt hitte, álmodik.
1: Mi eshetett ebbe az emberbe, hogy úgy egyszerre megváltozott?
2: A következő percben lihegve gurult be a pocakos Krucsai, piros posgás arcával, kanári színhajzatával, melyet hátul fésű fogott össze kurucosan.
1: Laci elhalványodott. Előtte állt ez az arc, sokszor azóta.
2: E gonosz ráncok a homlokon, e ravasz, kegyetlen tekintet a szemekben. Atyának gyilkosa. Az öreg Krucsai meghajtotta magát az ifjú előtt.
3: Mit parancsol a fejedelem?
2: Kérdé ünnepélyesen.
1: A fejedelem?
2: hebegte Laci, de csak hamar összeszedte magát. Nem értem kegyelmedet, várnagy uram, én látom a szekrétum szigillumot, uram, kész vagyok engedelmeskedni.
1: Ah,
2: kiáltott fel Laci önkéntelenül, s rendkívüli zavar festékezett arcán.
1: Ismerem a fejedelem őnagysága titkos mandátumát, itt van az oldal zsebemben. Vagy úgy, igaz, hagyjon kegyelmed magunkra, Gencsi uram.
2: A fiatal hadnagy eltávozott, mialatt Laci némileg észhez jött, hogy valami rendkívüli tévedés foroghat itt fenn, amit ki kell zsákmányolnia.
1: Tehát magunkra maradtunk, most bízvást szólhat kegyelmed a fejedelem parancsáról.
2: Én a ma bizonyos Veres István ügyében vagyok itt.
1: Krucsai meghajtotta magát.
2: Mi történjék vele?
1: Szabadon eresztendő, hörgi Laci, és e vakmerő mondatára minden arcizma megrándult. De Krucsai éppen nem csodálkozott rajta, hanem egyszerűen kinyitotta az ajtót, s kiszólt a huszárnak.
3: Küldje fel Kend a porkolábot!
1: Miközben Laci felé fordult, s közönyös arccal mondá.
3: Pedig éppen ma kaptam az elutazott Bercsinyi gróftól kezembe a halálos ítéletet. Holnap kivégeztettem volna. Jó, hogy sietett kegyelmed a parancsal.
1: A Laci szíve lázasan dobogott, egy szót sem bírt volna kiejteni, szerencsére jött a porkoláb.
3: Eresszeleg ott szabadon, Veres Istvánt,
1: rendeli Krucsai, majd újra az ifjútól kérdé.
3: Nincs erre nézve valami külön intézkedés?
1: Én viszem magammal.
3: Amint tetszik, mondá a várnagy udvariasan. Porkoláb, Kend átadja a rabot ennemes úrnak.
1: Laci sietett kün lenni, mohón igyekezett a porkoláb után, de Krucsai gyöngéden visszatartotta.
3: Hó, nagy jó uram, nem oda Buda.
1: Nini, engem ugyan szépen megtett volna.
3: Ha a rabot elviszi kegyelmed, hát akkor hagyja itt a gyűrűt. Az ördögbe, ha én is olyan feledékeny volnék.
1: Laci csak most nézett le az ujjára remegve. Csak most tudta meg, mi az a csoda talizmán. A zöldköves, címeres gyűrű, melyet az ujján viselt. Lehúzta, és egy tettetett mosolyjal átnyújták Krucsainak, ki egy hódoló csókot cuppantott rá.
3: Most már rendben vagyunk, mondá,
1: s Laci megkönnyebbült szívvel rohant le a garádicsokon. Abban a hitben, abban az álmulatban, hogy ez mind csak álom. A fejedelem titkos gyűrűje az ő kezén. Hát miként lehetséges az? Egy gondolat cikázott át elméjén. Hát ha azok a fejedelem kincsei voltak, amiket Gyulafehérvárot talált. De nem volt ideje gondolkozni. Három grádicsot is ugrott egyszerre, hogy utolérje a porkolábot, ki elölment rozsdás kulcsaival a börtönök felé.
3: Ott voltak végre a vaspántos, nehéz ajtónál.
1: Egyet csikordult a kulcs a zárban, s a következő percben egymás kebelén pihent a két elszakadt testvér szótlanul. A fekete kutya viháncolva ugrándozott mellettük.
2: Menjünk innen, sürgeté Laci, mihelyt szóhoz jutott. Menjünk, menjünk!
3: De miként szabadítottál ki?
2: Majd elmondom, ha egyszer távol leszünk innen, menjünk!
3: De merre menjünk?
2: Akármerre, csak itt ne maradjunk.
1: Elindultak ismét, mint ezelőtt régen, céltalanul a kietlen mezőkön, s csak mikor messze hagyták el magok mögött sáros patakot, indult meg a beszélgetés.
3: No most már, hadd hallom, miképp szabadítottál ki.
2: Mondd el előbb magad, miként jutottál be?
3: Nagyon rövid az én történetem, kezdi, és nagyon szomorú. Rozsomák, akivel Bécs felé indultam. Senki más, mint Bercsényi gróf.
2: Mindjárt gondoltam.
3: Ő csak ugyan Bécsbe vitt engem, s csak hamar megszeretett.
1: A legbizalmasabb dolgaiba beavatott. A fölkeléshez tett előkészületeket, s erre nézve egyik legfontosabb dologban mentünk akkor Bécsbe, hogy onnan a Rákóczyak kincseit elszállítsuk Magyarországra, valamely rejtett helyre, hogyha esetleg baj támad, azokat el ne kobozhassák. Sokáig titkolódzott előttem, míg nem kiismert, s együtt szállítottuk a kincseket álruhában.
2: Egy nagy katlanban elástuk.
3: Csak én tudtam a helyet, meg ő.
2: Más halandó azt meg sem álmodhatta. S mégis, mi történt?
1: Mi?
3: Kérdi Laci tompán.
2: Mikor a hadjárat megindult, és szükség volt az ékszerekre, Bercsényi az elásott kincseknek csak a felét találta meg. A többit ellopták.
1: Ha, borzasztó düre lobbant.
2: Engem rögtön elfogtak, pedig Isten a tanúm, olyan ártatlan vagyok benne, mint a ma született gyermek.
3: Ó, öcsém, mennyit szenvedtem én a börtönben. Nem az éhség, nem a tortúra, hanem a gyalázat miatt. Vallattak, kínoztak, kinek árultam el a kincs hollétét. Váltig mondtam, ártatlan vagyok, de nem hitték. S én magam sem tudom fölfogni, hogyan történhetett.
1: És hová ástátok el az ékszereket? Unszolál Laci remegő hangon.
2: A fejedelemnek volt egy lakatlan szerényháza Gyulafehérvár ott, melyet még az apja építetett ott egy öreg tisztartója számára. Abban ástuk el a nagy rézüstöt.
1: Szent Isten! Kiáltál, Laci, és térdei megrogytak, mi alatt halántékaihoz kapott, érthetetlen szavakat motyogva.
3: Akartál talán mondani valamit, kedves öcsém?
1: Laci rábámult, megüvegesedett szemeivel, habozott egy pillanatig, valami láthatatlan szellem, mintha azt csuttogta volna neki. Vaj be mindent! De a fekete kutya, mely ott settenkedett a lábaik alatt, közbe vakkantott, s elzavarta a jó szándékát.
3: Ej, mit használna, ha mindent elmondanék? Úgy is csak ott volnánk, ahol vagyunk. Legfeljebb engem érne örökös szemrehányás.
1: Majd hangosan mondá.
3: Nem, semmit sem akartam mondani, csak azt, hogy siessünk minél jobban, mert nem vagyunk kellő biztonságban, míg Labanc tábort nem érünk.
2: Hogyan?
3: Nem értelek, hisz nem szökünk, szabadon eresztettek.
1: Az ám,
3: ott a halálos szentencia ellenet Krucsainál, csellel szabadítottalak ki, mely előbb-utóbb kisül, s akkor aztán mind a ketten veszve vagyunk. Miféle csel lehetett az, el nem bírom gondolni.
1: Ne firtasd, majd eljön az ideje, hogy elbeszéljem.
3: Ez már baj, szólt Pista elszomorodva.
1: Olyan baj, amelynek jó oldala is van, hogy Krucsai uram keserüli meg.
3: Hát most már mit évők legyünk?
1: Mind a ketten beállunk Labancoknak.
3: Azt már nem teszem, hanem a becsületemet megyek keresni.
1: Az ugyan nehéz lesz.
3: Már én pedig mégis utána nézek. Csak még azt nem tudom, melyik úton kezdjem.
1: Estére beértek Óliszkára, ahol legelőbb is a bozontos, kuszált, börtönben nőtt szakállát vétette le Pista.
3: Egészen más ember vagy, kiáltál Laci, végignézve a szép, sudárnővésű ifjún. Ugyancsak kihuzakodtál 2 év alatt, rád nem ismer senki.
2: Éppen azt akarom én, mondá Pista halkan, hogy rám ne ismerjenek.
4: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kelmen a 2 koldusdiák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadúra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigén.
7: A gyümölcs gyümölcskertész. Szent Péter eseménye. Házasságon innen.
8: Katalin.
7: A gyerek.
9: A gólya kalifa.
8: Foszti fiú esetén.
7: Pilátus testament. Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 24.582-en érettségiznek, a lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az oktatási hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgai időszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségit 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az oktatási hivatal. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása. A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátáshoz. Közölték azt is, hogy a búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Októberben 4 napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülő dandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani számos település környékén, közölte a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülő dandár a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a pilóták 8-án, vagyis csütörtökön 13 óra és 21 óra 30 perc között, majd október 13-án és 15-én délután 2 óra és este 9:30 között hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtervédelem folyamatos biztosítása. A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatát, Kadarkút, Kaposvár, valamint Veszprém térségében a megszokottól eltérő, nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, jelezték. Rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Duna-szlovákiai szakaszán Dévénynél, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A keddesti bejelentés szerint a Duna előző napi átlagos vízhozama Dévénynél egy másodpercre számolva 575,9 köbméter volt, ami a legalacsonyabb ilyen adatnak számít a mérések kezdete, vagyis 1900 óta. A mostani adatokkal az 1909-ben mért rekord dőlt meg, mondta az intézet szóvivője. A Duna csaknem 120 éve mért legalacsonyabb vízhozama 580 köbméter volt másodpercenként. Az intézet előrejelzése szerint a folyóvízhozama várhatóan péntektől kezd majd emelkedni, ám a hónap közepe tájékán ismét rendkívül alacsony lehet.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátralévő részében többnyire marad a kellemes napsütéses idő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet majd 3 és 10 fok között alakul. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Az orosz-ukrán háborúról és kiemelten a kárpátaljai magyarságról beszélgetünk a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herczeg Zsolt vagyok. A műsort a rádióban most felvételről hallják. Vendégünk Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Ön évek óta Magyarországon él, nem Ukrajnában, nem Kárpátalján. Muszáj elmondanunk a hallgatóknak, hogy miért, mi történt önnel, miért kell itt élnie.
2: Hát 2019-ben bűnvádi eljárást indított az általam vezetett alapítványok ellen a ukrán titkosszolgálat, az SBU, szeparatizmus finanszírozásának a vágyával. És hát tartottak házkutatást az irodáimban és az otthonomban is, és aztán behívtak kihallgatásra, de ez hétfőn történt, és sütörtökön kellett volna bemennem, és nekem Magyarországon volt dolgom, pucsomot kiengedtek a határon, és akkor az ügyvédeim tanácsára nem mentem vissza, mert azt mondták, hogy ezek a vádak ellen nem lehet szabadlábon védekezni, és ez ilyen erőzetes letartóztatáshoz vezethetett volna, ami Ukrajnában nem egy szokatlan dolog, úgyhogy azóta Magyarországon vagyok, és azóta ez a nyomozás tovább zajlik. Nem zárták le ezt az ügyet, de furcsa módon az alapítványok is tovább működnek, és hát semmifajta vádirat ebben a kérdésben nem született.
1: Alaptalannak tartja a gyanúsításokat?
2: Abszolút alaptalannak tartom. Ugye ezek az alapítványok az EGÁNEDE, Gazdaságfejlesztési Központ, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány, az általában ugye ilyen programokat hirdetett a gazdaság támogatására, vagy pedig éppen a Kárpátaljai Magyar Főiskolának a támogatására. Az ukrán törvényeknek megfelelően és teljesen átláthatóan jártunk el.
1: Ha ez nem jogi megalapozottságú ügy, akkor politikai?
2: Valószínűleg politikai. Valószínűleg a politikai, valószínűleg összefüggésben volt az akkor éppen lezajlott kárpátaljai önkormányzati választásokkal. Illetve beleillett abba a magyarellenes hisztériába, amit azokban az években sok ukrajnai politikai erő média gerjesztett.
1: Ha holnap átlépni az ukrán határt, mi történne önnel?
2: Nem tudom. Senki sem tudja. Senki sem tudja, mi történne. Történhetne bármi, azonban nyilván kapcsolatban vagyok a jogi képviselőmmel, azokkal az emberek, akit ismerek az ukrajnai politikumból, még olyan javaslat nem hangzott el, hogy térjek vissza. Másrészt pedig ugye én azt várom, hogy ezeket az ügyeket lezárják.
1: Magyarországon biztonságban érezheti magát?
2: Azt hiszem, hogy igen.
1: Nem érték fenyegetések?
2: Nem.
1: Üzeneteket sem kapott Ukrajnából, hogy mit kellene vagy nem kellene tennie?
2: Nem.
1: Magyarországról hogyan tudja ellátni egy ukrajnai kárpátaljai kisebbségi szervezet elnöki teendőit?
2: Nyilván nem teljes értékűen. A helyzet az paradox, hiszen mindenki látja ennek a nehézségeit és a furcsaságát. De hát olyan döntésbe elé kerültem akkor, ugye én amikor nem tértem vissza, akkor összehívtuk a Kárpátaljai Kulturális Szövetségnek a válaszmányát, és én lemondtam. A választmány azonban nem fogadta el a lemondásomat, illetve azóta újra választottak elnöknek. Az én részemről nem ragaszkodom el ez a pozícióhoz, az van, hogy ez egy olyan cserbenhagyás lenne, hogyha ők úgy gondolják, a szövetség úgy gondolja, hogy én nekem kell az elnök, hogy én azt nem vállalom, hogy ez egyfajta cserbenhagyás, és ugyanakkor pedig a másik serpenyőbb ott van az, hogy teljes értékűen ellátni ezt a feladatot, nyilván innen nem lehet. De hát ez nem egy egyszemélyes szervezet, több mint 30 ezer tagunk van, van elnökség, választmány, vannak munkatársak, akik ellátják a feladatukat.
1: Minek kellene történnie, hogy ön úgy érezze, biztonságban hazatérhet Kárpátaljára?
2: Én úgy érzem, hogy ezeket az ügyeket le kellene zárni. Le kellene zárni, de ez nem történik meg. Ügyészségre nem adták át, nyomozást folytatják, tehát egy ilyen lebegtetik ezt az egész kérdést, pedig teljesen nyilvánvaló az, hogy semmifajta olyan bűncselekményt, amit itt nekünk fölrólnak, nem követtünk el.
1: Ez egy magyar sors Kárpátaljáról. Most nézzük az egész közösséget. Egyáltalán az, hogy hány magyar él jelenleg Kárpátalján?
2: Ezt nem tudja senki. Az a helyzet, hogy ugye nagyon sokat foglalkozik a média, a magyar média, a világmédia és Ukrajnával, Kárpátaljával. És az egyik ilyen kérdés az, hogy na, Ukrajnának mennyi a lakossága, mennyi Kárpátának a lakossága, mennyi a kárpáti magyarságnak a száma. Itt csak becsülni lehet, hiszen 2001-ben volt utoljára népszámlálás Ukrajnában, tehát hivatalosan ezek az adatok vannak meg. Tehát ezzel kell kalkulálni, amikor bármiről beszélünk, mert ez volt az utolsó népszámlálás.
1: Akkor mennyien voltak?
2: Akkor 154 ezer volt Ukrajnában, és 151 ezer volt Kárpátalján. Illetve Ukrajnának a lakossága volt, azt hiszem, hogy 47 vagy 48 millió. Na most azóta nagyon sokféle szám kering. Egy Ukrajna lakosságáról beszélnek arról, hogy vannak 30 millióan, 25 millióan, 20 millióan. Épp úgy a kárpáti magyarságban is különböző számok vannak. De 130 ezer, 70-80 ezer. Becsülni lehet. Én azt hiszem, hogy én úgy vélem, illetve más olyan szakértők is ezek a kérdéseket, becsléseket tettek közzé, hogy épp úgy, hogy Ukrajna lakossága, épp úgy a kárpáti magyarság lakossága is tulajdonképpen megfeleződött az elmúlt időszakban. Elsősorban a menekültek, a kivándorlás következtében, másik pedig a születési rátának a rendkívül alacsonsága miatt. Tehát én úgy gondolom, hogy kárpáti magyarság jelenleg 70-80 ezer lehet, de ezt nem tudom hivatalosan állítani. Ez egy ilyen gondolat ezzel kapcsolatban, és épp úgy, hogy Ukrajna lakosságával kapcsolatban is senki pontos számot mondani nem tud.
1: Akik elmentek Kárpátaljáról, ők javarészt hová mentek? Magyarországra vagy Nyugat-Európába?
2: Ez egy érdekes dolog, mert ahogy vizsgálták a kutatók ezt a dolgot, kiderült, hogy a legnagyobb hulláma a Magyarországon való letelepedésnek az 2014-ben volt. És nem pedig 22-ben. Valószínűleg Kárpáti Magyarország érezte azt, hogy itt a baj lesz, és már akkor próbált itt valami fajta ilyen bázisokat létrehozni. Ugye nagy részt visszatértek, miután itt valami házat vettek, vagy pedig valami más ilyen dolgot intéztek maguknak. És utána pedig ugye 22-ben, amikor egy bizonyos ideig még a határ nyitva volt a háború kezdete után, akkor is eljöttek viszonylag sokan. Illetve az történt, hogy ugye Kárpátaljáról mindig a történelem folyamán nagyon sokan dolgoztak külföldön, elsősorban Magyarországon, és ezek a férfiak egyszerűen ugye nem tértek vissza. És ugye a családjaik, az asszonyok, a gyerekek, az idősebbek, azok nagy részt otthon maradtak. De minél tovább tart a háború, annál inkább egyesülnek a családok, és ez is hat erre a folyamatra. Érdekes mód, szintén ahogy vizsgálták ezt a kérdést a kutatók, hogy Kárpátaljai magyarság döntő része az, aki áttelepült, az Magyarországra települt át, és a határmenti régióba. Sőt, ugye úgy, hogy a Ung megyeiek, az ungváriások, azok általában Kisvárda és környékén, a beregszászak, ugye Vásárosna, Nyíregyháza irányába, és ott a szőlősi járásból pedig Fehérgyalmat és környékén. Ott a határmenti térségben találtak maguknak lakást, házat, valamifajta megélhetést, azért, hogy abban bízva mindig, hogy vissza tudnak majd menni, illetve a határ közeléből tudják az otthoni dolgokat befolyásolni, irányítani. Kisebb részt ugye természetesen Budapest, illetve vannak Csehországban és Németországban, de a döntő többségük azok Magyarországra telepedtek át. Ez az exodus ugye nem kárpáti magyar jelenség. Kárpátaljáról egyes számítások szerint a magyarok együtt kb. 300 ezer ember költözött el. Ukrajnában pedig szintén nem tudjuk mennyi, de ezeknek a számon 7-10 millióra teszik, akik ugye Európa különböző országaiban vannak, és hát most bármelyik európai városba, fővárosba megyünk, találkozunk ukránokkal. Tehát ez egy nem, jellemzően nem egy magyar különlegesség, hanem az egész Ukrajna lakosságára jellemző.
1: azok a kárpátaljai magyarok, akik átjöttek Magyarországra, már úgy tűnik végleg letelepedtek itt, vagy akár Nyugat-Európában, és nem mennének haza akkor sem, ha véget érne a háború, vagy hazamennének, ha véget érne a háború?
2: Nyilván egyéni döntés kérdése, szerintem döntő többsége haza akar menni. De hát itt az időfaktor, a háború nagyon sokáig tart. És ugye minél tovább tart a háború, annál többen illeszkednek be az adott társadalomba, és annál nehezebb a visszatérés, másrészt pedig a, minél tovább tart a háború Ukrajnában, annál inkább nehezetnek az ottani viszonyok. Én, akivel beszélek, vagy pedig akivel találkozom, nyilván van honvágyuk, és szeretnének visszatérni. De ugye azt tudni kell, minél tovább tart, ez annál csökkennek az esélyek. És megint csak nem csak a kárpátai magyarokra vonatkozik, hanem az összes olyan ukrán állampolgára, aki áttelepedett Európába millió számra.
1: Vannak belső menekültek is, Ukrajna más részéről. Időközben hányan költöznek Kárpátaljára, hányan költöztek Kárpátaljára, és ők kik?
2: Tehát különböző számok vannak, tehát számokkal itt bajba leszünk, tehát itt valamikor Vladimir Mikita kormányzó 500 ezer embernek a beköltözéséről beszélt, amit én azért soknak tartok, mert hogyha veszük a Kárpátalja lakosság a háború előtt körül 1 millió 100 ezer volt, az 500 ezer ember beköltözése, azt én nem tartom fizikailag lehetségesnek. Más számok 300 ezerre tették a beköltözőknek a számát, és akik hivatalosan regisztráltak, az olyan 170 ezer. Na most én a 300 ezer körülre, 170 és 300 ezer körülre tenném ezt a számot. Ezek döntő többségében kelet-ukrajnaiak, a kelet-ukrajnai front közelébe lévő nagyvárosokból, Kramatorszkból, Harkovból, a Zaporozséből költöztek be, Kijevből is, és mivel ezek urbánus emberek, ezeknek a döntő többsége a kárpátai városokba, elsősorban Ungvára költöztek be, Ungvár teljesen átalakult, egyes számítások szerint Ungvárnak a lakossága megduplázódott a háború kezdete óta, nagyon sok vállalkozás és gyár is átköltözött, emiatt a kárpátai bevételei megnövekedtek, megugrott az ingatlanpiac is. Ezek általában orosz nyelvű kelet-ukrajnai városlakók.
1: Alapvetően megváltoztatta az ő beköltözésük a kárpátaljai mindennapokat, a térség etnikai, nyelvi összetételét?
2: Igen, megváltoztatta alapvetően.
1: A demográfiai válság akkora Kárpátalján, hogy ez a változás minimum hosszú távúnak, hanem véglegesnek tűnik most?
2: Nem lehet tudni azt, hogy mi lesz a háború után. Ugye a kárpátaljai időszakokat átélt a történelemben korábban is, hiszen amikor a Csehszlovák köztársasághoz is tartoztunk, illetve később a Szovjetunióhoz, és akkor mindig az adott nemzetnek a képviselői ugye megjelentek Kárpátalján, csehek két világháború között olyan 40-50 ezeren voltak, az akkori kisebb lakosságú Kárpátalján. Szovjet idején szintén hasonló létszámú orosz volt Kárpátalján, ezeknek voltak iskoláik, meg kulturális intézményeik. Viszont amikor a Csehszlovákia főhatalma megszűnt, akkor a csehek hazamentek, és jelenleg nincsenek csehek Ungváron. Épp úgy a Szovjet idő megszűnése után is szinte az oroszok eltűntek a városainkból. Most más a helyzet, de én úgy gondolom, hogyha béke lesz, egy tartós béke, és a kelet-ukrajnába a viszonyok stabilizálódnak, akkor ezeknek az embereknek a döntő többsége vissza fog költözni.
1: Az asszimiláció felgyorsult a mindennapi életben Kárpátalján?
2: Kárpátalján sosem volt jellemző az asszimiláció. A kárpáti magyarság nem asszimilálódott. Rendkívül sok oka van. Az egyik az, hogy a kárpáti magyarság kétharmada az faluhelyen él. Ez tömbben, egy ilyen 25 kilométeres sávban a magyar határ mentén. A városokban talán volt ilyen, de az sem volt jellemző. Tehát asszimiláció nem nagyon van Kárpátalján. Mármint a magyarokat illeti.
1: Most sem, tehát most nem nehezebb egy kicsit nem asszimilálódni?
2: Nem, hát ez Kárpátalja ugye az elmúlt 100 évben 5 államnak a kötelékében volt, és hát mindig megtartotta, és a létszáma nem csökkent. Nem csökkent.
1: Milyenek a mindennapok most Kárpátalján? Milyenek a megélhetési viszonyok? A munka, a lakhatás, a közbiztonság? Nehéz ezt innen elképzelni, de önnek talán van tudomása még akkor is, ha itt kényszerül élni nálunk.
2: Hát nyilván azoktól kellene megkérdezni, akik otthon vannak. Hát tragikus a helyzet. Tragikus a helyzet. De Kárpátalja azért kevesebb támadást kapott, mint Ukrajnának a többi része. Különböző okok miatt. De azért régi jódók vannak. A családok egy jelentős része szétszakadt. Ugye a férjek általában külföldön vannak, a nőknek a vállára nehezedik ezek a dolgok. És vannak ugye különböző kategóriája az embereknek. Az egyiknek az, aki olyan munkahelye van, amely számára halasztás jelent a katonai behívó elől, vagy akinek ilyen nincsen, és ott van a Damoklész kardja a feje fölött, hogy behívhatják katonának, vagy azok, akiket már behívtak katonáknak és a családjaik, az idősebbek. Tehát mindenképpen a helyzet az tragikus. Ami a megélhetést illeti, hát természetesen az is rendkívül nehéz. Bár a külföldi támogatások miatt ugye ilyen ellátási gondok igazából nincsenek. De ez az egész háborús hangulat az mindenre rányolja a bélyegét. Nincs igazából munka, de munkaerő sincsen, hiszen férfiak nincsenek. És hát minden dolog nehézséget okoz. És ez a háborús fásultság, ez ami rányolja a bélyegét az egész országra, és így a kárpátaljai magyarságra is.
1: Hány kárpátaljai magyar halt meg eddig az orosz-ukrán háborúban?
2: Pontos számunk nincs ezzel kapcsolatban, 150 körül lehet ezeknek a száma, de hát ezt nem lehet pontosan elmondani, itt is különböző számok vannak, hiszen nem regisztrálják őket, mint magyar elhunytat. Kárpátalja nehéz megállapítani egyébként valakinek a neve után, hogy ő magyar-e vagy nem. Az eltűnteket, ugye, azt eltűntnek vannak nyilvánítva. De ugye ez a szám magas, és a háború az 2014-ben kezdődött, az első szakaszában ott a 12 ember halt, meg azóta sokkal több. És hát annyit tudunk, hogy szinte minden nap van temetés a városokban, és azok a temetők azok egyre nőnek. Persze, semmifajta olyan pontos adat, hogy ebben a háborúban összesen mennyi áldozat volt, nincs, itt is olyan számok keringenek, amelyek tökéletesen ellent mondanak egymásnak.
1: Sokan meg is sebesülnek a kárpátaljai magyarok közül a fronton?
2: Persze, de hát itt is arról van szó, hogy nincsenek pontos számok ezzel kapcsolatban, általában azzal kell számolni, hogy egy halottra körülbelül 3 sebesült jut a katonai számítások szerint, ezzel kell kalkulálni.
1: Az elesett kárpátaljai magyar katonák családjai és a sebesültek megkapják az ukrán államtól azt az anyagi és erkölcsi támogatást, ami kijár az ilyen áldozatért?
2: Meg kell, hogy kapják, de ezzel is vannak problémák, hiszen elsősorban az eltűntek vonatkozásában, aki eltűnt, az nem kapja meg, illetve elég komoly bürokrácia van ezzel kapcsolatban. Tehát ehhez is eléggé nehezen tudnak hozzájutni az áldozatoknak a hozzátartozói.
1: A kényszersorozások, az úgynevezett kényszersorozások, azok tartanak, itt talán definíciós problémáink is vannak, hogy egyáltalán mi az a kényszersorozás, és mi különbözteti meg a hadiállapot idején törvényesen elrendelt mobilizációtól. Hogy történik ez?
2: Ez a fogalom körül, hogy egy Magyarországon vita van, ugye ez egy ilyen tükörfordítás. Hát úgy lehetne megfogalmazni, hogy a kényszersorozás azok a törvénytelen sorozások, a sorozások közben elkövetett törvénytelenségekre utal.
1: Például?
2: Hát például az, hogy erőszakkal, például az, hogy jogtalanul, például az, hogy ugye korrupt a rendszer, például az, hogy méltatlan körülmények. számos ilyen eset volt, és itt nehéz helyzetben vagyok, mert én nem akarok vádaskodni ezzel kapcsolatban, de hát ugye maga Lubinec emberjogi biztos is Kárpátalján járt, és megállapított olyan dolgokat, különösen az ungváriák más ilyen hat kiegészítő parancsnokságon, hogy törvénytelenséget követtek el, és méltatlan körülmények között tartották ott az embereket. Ez Ukrajnában általános, ezt láthatjuk a különböző internetes felvételeken, és rendkívül komoly felháborodást okoz a lakosság körében, hogy nem tartják be a hatályos törvényeket a katonai behívások ügyében.
1: Olyanokat is elvisznek, akiknek mentességük lenne?
2: Olyanokat is gyakran bevisznek, olyanokat is bevisznek, akik nem felelnek meg a követelményeknek, és egyáltalán az egész dolognak az erőszakossága az, ami az embereket fölháborítja, és aminek ugye van alapja, és hiszen itt több ilyen eljárás is zajlott és zajlik a hadkészítő parancsnokságok ellen, de ez egy rendkívül kényes kérdés, és ugye hadi állapot van, és az állam igyekszik ezeket a dolgokat, meg a katonaság is eltussolni, de ez egy közháborodást okozó dolog, ami nem csak Kárpátaljára, hanem az egész országra jellemző.
1: A korrupción nem háborodik fel senki, mert az Ukrajnában a rendszer része?
2: Korrupción felháborodnak, egyébként a ország legutóbbi közvéleménykutatások szerint az ország bajai között a nyilatkozó polgárok a korrupciót tették az első helyre.
1: Ugyanakkor az Ukrajnában sokszor a dolgok elintézésének egyetlen módja, nem?
2: Hát sajnos így alakult ki. Sajnos így alakult ki. Kicsit tény az, hogy van egy olyan mondás, hogy a korrupció Ukrajnában nem a rendszer negatívum, hanem maga a rendszer. Erre is nagyon sok példa van.
1: A Kárpáti Igazszóban éppen most olvastam, hogy az a vezető, akinek döntenie kell a katonák alkalmasságáról, őt vonták most eljárás alá. Igen. A korrupció miatt?
2: Igen, tehát ez is egy ilyen bevett dolog, ez nem csak Kárpátalján, hanem ezek a egészségügyi bizottságok is nagyon sok helyen korruptak, de az egész rendszer önmagában korrupt, itt nem beszélnek arról, hogy miért mennyit kell fizetni, hogy ne vigyenek be, hogy elengedjenek, vagy ide kerül. Tehát ezek olyan tények, amelyek igen gyakran bizonyítás kerültek, illetve a különböző más olyan korrupciós ügyek, amiről a sajtóban olvashatunk.
1: Említett a háborús fáradtságot, a háborús felsúltságot. Ez milyen érzéseket jelent a mindennapokban? Ilyenkor mit tesz az ember, vagy mit nem tesz az ember, ha ilyet érez? Miben nyilvánul meg ez a háborús fáradtság?
2: A reménytelenség. A reménytelenség az, hogy elhúzódik, egyre nagyobb a szenvedés, és nem látni a végét, és reménytelenség érzése van. Hát ez például elsősorban ugye abban mutatkozik meg, hogy például, hogy a fertilitási ráta az 1% alatt van, tehát nincsenek gyerekek. Nem születik szinte egyáltalán gyerek, hiszen szülők úgy gondolják, hogy nem biztos az, hogy a jövendő ennek a gyerek számára. Másik pedig az embereknek a külföldre való nagymértékű távozása, amikor nem egy egyszerű dolog otthagyni valakinek a szülőföldjét és elmenni a semmibe. Mégis ugye millió számára megtették el, és mindenki azt mutatja, hogy a háború ezeknek a dolgoknak a fő okozója. Az, hogy felszámolódik önmagában az egész közoktatás, egészségügy, hiszen hogyan lehet úgy oktatni, amikor folyamatosan légiriadók vannak. És hát ez a nyomasztó légkör, amíg van egy ilyen háborús helyzetben, az természetesen kihat mindenkire, és hát ugye egyre erősödik az a gondolat, hogy ideje lenne békét kötni. Ideje lenne valami módon ezt a háborút lezárni.
1: Az aréna vendége Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Én Herceg Zsolt vagyok, ismét köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést. A 16.119-es számú törvényjavaslatot október 1-én nyújtották be az ukrán parlamentnek, és a KMKS, illetve az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség október 2-ai közös nyilatkozata szerint az átfogóan és érdemben rendezheti a kisebbségek oktatási jogait Ukrajnában. Beszélgetésünk napján, ha minden igaz, az ukrán parlament oktatási bizottsága is megtárgyalja. Ha ezt a változtatást elfogadják, és menet közben nem módosítanak rajta, akkor az oktatás ügyében lezárulhat a magyar-ukrán vita?
2: Szerintem igen. Egyébként a információm szerint a Oktatási Bizottság egyhangulag elfogadta a törvénytervezetet. Nyilván itt is egy ilyen kompromisszumos dolog született, elég hosszasan tárgyalták ezeket az alapvető kérdéseket a Magyarország és Ukrajna képviselői szakértői, a kárpátaljai magyarság szakértőinek a bevonásával. És hát végül is ugye sikerült egyfajta ilyen közösen megállapodni, azt alá is írták, és ennek alapján készült el ez a törvénytervezet. Ugye nekünk voltak jogaink a olyan nyelvi oktatáshoz, amit a 2017-es törvény elvett, teljesen jogtalan, hiszen ukrán alkotmány értelmével nem lehetett volna törvényeket hozni, amely szűkítik a meglévő jogokat egyrészt. Másrészt Ukrajna és Magyarország között volt egy alapszerződés, amely szintén arra irányult, hogy biztosítsák a kárpátaljai magyarságnak oktatási jogait, illetve Ukrajnának voltak európai kötelességvállalásai, nemzetközi kötelességvállalása ebben a kérdésben, de kenén ez megszületett, utána a magyar-ukrán kapcsolatokban keletkezett ilyen feszültség, illetve a mi irányunkban, és folyamatosan azért küzdöttünk, hogy ezeket a jogainkat renoválják. És hát, ha ezt elfogadják, akkor ebben a részben, ami a oktatási részt illeti, nagy részt, ugye visszakapjuk azokat a jogainkat, amelyekkel korábban rendelkeztünk.
1: Hát
2: ide nem új
1: ezek?
2: Jogokról van szó.
1: Milyen jogok ezek? Tehát mit jelvető? Fog ebből észrevenni mondjuk egy beregszászi magyar iskola a tanára, a diákja vagy szülője?
2: A helyzet a következő, hogy korábban voltak magyar oktatási nyelvi iskolák, ahol az oktatás ugye első osztályt, óvodától a érettségig magyar nyelven folyhatott. A szünetben, a szülői értekezleteken, a különböző rendezvényeken szabadon lehetett használni a magyar nyelvet, vagy a szimbólumokat. Most ezt korlátozták. Először ugye az volt a törvényben, olyan rendelkezések voltak, amelyek ugye fokozatosan áttérés jelentettek volna az elemi iskola után, minél nagyobb óraszába kellett volna ukránra áttérni. Ez azonban ugye az ellenállás miatt nem valósult meg, ezt egy rendelettel hatályon kívül helyezték ideiglenesen. Viszont ugye nagyon sok kérdést nem rendeztek, és itt például az iskoláknak a státuszát, hogy legyen olyan iskola, amelyet úgy hívnak, hogy magyar oktatási nyelviskola, illetve az, hogy az órákon kívül is lehessen magyar nyelven szabadon. Bármilyen abszurdnak tűnik, de hát a törvény előírta azt, és azt írta elő, hogy az órákon lehet magyarul beszélni, viszont már a szünetben, illetve a különböző rendezvényeken ott nem.
1: Egy iskolai ünnepséget ukránul kellett megtartani,
2: igen,
1: de az órát lehetett magyarul?
2: Az órát lehetett magyarul, de ebben is bizonytalanságok voltak ezekben a kérdésekben, mert ugye Ukrajnában azért se pro, se kontra nem szokták a törvényeket teljes egészében végrehajtani, de számos feszültséget okozott, és itt a elvi kérdésekről is szó volt ezekben a dolgokban, és ott a számos más olyan nüansz volt, az érettségi vizsgának a lefordítása, meg más-más olyan kérdés, amelyek ugye bizonytalanak voltak, és ez most itten rögzítésre került. És azt hiszem, hogy ez a törvény, hogyha elfogadják, életbe lép, akkor egyfajta stabilitást fog okozni majd a magyar iskola rendszerbe. Ugye az el kell mondjuk azt, hogy Kárpátalján a háborús időszak ellenére egyetlen egy magyar iskola és egyetlen egy magyar osztály sem zárt be. És a szülők, magyar szülők magyar iskolába adják a gyerekeiket, és hát tanári kar is igyekszik ellátni a kötelességeit, és bármifajta ilyen feszültség volt, vagy pedig ilyen probléma, azt tapasztaltuk, hogy, hogy kiállnak a saját iskoláik mellett ebben a helyzetben.
1: Minden jogszabály annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle. Hol a garancia arra, hogy ez nem egy újabb ígéret marad?
2: Összes törvény lesz belőle, tehát van mire hivatkozni. Másrészt ugye az van, hogy kárpáti magyarság az elég határozottan kiszokott áll a saját jogai mellett, és hogyha van neki kapaszkodója, hivatkozási alapja, akkor azt még határozottan tudja megtenni. Másrészt pedig ugye van egy olyan dolog, a Ukrajnának az európai és integrációja, amelyben ugye Magyarország számos alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy itt nem problematikusnak tartja a kisebbségi jogokat, elsősorban a magyaroknak a nyelvi jogait, és ez a folyamat nem zárult le. És itt mód van arra, hogy ezt fölvessék, sőt most már annál inkább, mert ugye ez a kötelességvállalásuk, ez bekerült abba az anyagba, amit nekik teljesíteni kell ahhoz, hogy elnyerjék az Európai Uniós tagságot. Tehát ez egyfajta, ameddig ez a folyamat tart, ez egyfajta garancia. De hát ugye reméljük azt, hogy ez meg fog történni, és ebben a helyzetben beáll egy stabilitás az iskolarendszerünkbe.
1: Mikor lehet ebből törvény, mikor lehet ebből stabilitás, mikortól kaphatják vissza a mindennapokban
2: hát
1: a jogaikat?
2: Ma, hogy elfogadta a bizottság, szerintem a hónap közepéig, végéig ezt beterjesztik a parlament elé, és akkor meglátjuk azt, hogy, hogy elfogadják, nem fogadják el, vagy módosításokkal fogadják el. Én azt hiszem, hogy el fogják fogadni.
1: Önöknek, kárpátaljai magyaroknak elegendő az, hogyha Kijev nem érték alapon, hanem érdek alapon adja vissza ezeket a jogokat, vagyis azért, hogy a magyar kormány ne blokkolja tovább az uniós csatlakozásról szóló előkészítő tárgyalásokat?
2: Nézze, nem tehetünk mást. Ilyen körülmények vannak. Ugye teljesen nyilvánvaló, hogyha mi azt akartuk, és azt szerettük volna, hogy, hogyha visszatérnének ezekben a kérdésekben azokhoz a jogelvekhez, amelyek az ukrán alkotmányban és a nemzetközi szerződésekben, és az ukrán-magyar alapszerződésben vannak lefektetve. De az ukrán állampolitika megváltozott 2014 után, és egyfajta ilyen erőszakos ukránosítási folyamatok kezdődtek meg, amely negatív hatott a társadalomra. És hát ebben a helyzetben ennyit sikerült, vagy ez sikerült ezzel kapcsolatban elérni. Azt hiszem, hogy a tartós béke szempontjából fontos lenne, hogyha visszatérnének az a politikához, amely megengedőbb, elfogadóbb az ukrajnai nemzeti kisebbségek kérdésében. Jelenleg ez nincs így.
1: Hogyan értékeli most, hogyan írná le most Magyarország és Ukrajna kapcsolatát? Itt értékek is közelednek, vagy még csak érdekek?
2: Változik az ukrán-magyar kapcsolat a korábbiakhoz képest. Azonban ez a változások, ezek nem könnyűek. Hát az ukrán vezetés, meg az ukrán közvélemény egy jelentős része ugye azt várta a magyarországi kormányváltástól, hogy ezeket a kérdéseket, amelyek kárpáti magyarságokkal voltak kapcsolatos, az új kormány feladja. És hát ez nem történt meg, sőt az egyik első nyilatkozata az új miniszterelnöknek az volt, hogy itten tartjuk magunkat ahhoz a dologhoz, hogy a kárpáti magyarságokat jogait renoválni kell, és akkor beszélhetünk ezekről a kérdésekről. Ez meglepte őket. De hát végül is ugye utána újra kezdődtek a tárgyalások, és végül is ez az eredmény született, vagy meg fog születni ez az eredmény, és aztán azok a kapcsolatoknak az építése az mehet tovább. Már ugye tudjuk azt, hogy hát egyáltalán nem lesz könnyű háborús viszonyok között ezeket a kapcsolatokat teljes egészében helyreállítani. Azt tudjuk azt, hogy itt úgy próbálják beállítani némelyek Magyarországon, hogy itten magyar specifikumról van szó. Pedig ez nem felel meg a valóságnak, hiszen még Lengyelországgal, vagy pedig más Szlovákiával, más szomszédos országokkal is, vagy akár Romániával is, vannak Ukrajnának érdekellentétei, vitái, feszültségek ebben a viszonyban. Szerintem ez természetes, és az is természetes, hogy törekedni kell a jó szomszédi kapcsolatnak a kialakítására. De azt szeretném aláhúzni, hogy Magyarország, a magyar társadalom az szolidáris volt Ukrajnával, befogadta a menekülteket. Itt a ukrajnai menekültek biztonságban érzik magukat, beszélnek bármilyen nyelvet is, semmifajta atrocitásra nem került sor, és hát Magyarország igen jelentős humanitárius támogatást nyújtott és nyújt Ukrajnának.
1: Érdemes talán azt is kiemelnünk, hogy az előbb említett oktatási nyelvi törvényjavaslatot nem kifejezetten a kárpátaljai magyarokra szabták, hanem minden kisebbség.
2: Igen, de mi harcoltuk ki. Hogy ebben, ezzel kapcsolatban ugye mások is kiálltak, természetesen ott nagy szervezetek. Elsősorban itt a románoknak vannak hasonló érdekeik, hiszen nekik van még ilyen teljes iskola rendszerük, de a leghatározottabban ezeket a kérdéseket a magyar kormányzat képviselte.
1: Van a Tisza kormánynak kijelölt felelőse a kárpátaljai magyar ügyekért? Akár önnek itt, akár a kollégáinak onnan van kivel konkrétan tárgyalnia?
2: Hát magyar intézményrendszer működik, van nagykövetség, sőt Kárpátalján van két főkonzulátus, és Ungváron és Beregszászban vannak vezetői munkatársai, akikkel ugye kapcsolatban vannak a helyek, van nemzetpolitikai államtitkárság, van külügyminisztérium, számos olyan szerv van, amely foglalkozik a tárgyalati magyarsággal, így a kárpátai magyarsággal is.
1: Az a támogatási rendszer, amelyből magyar iskolák, óvodák, kulturális intézmények és vállalkozások működtek Kárpátalján, ezek segítségével működtek, szóval ez a rendszer, ez változott a magyarországi kormányváltás óta, vagy pedig zökkenőmentesen megy minden tovább?
2: Kárpátai magyarságnak szüksége van a támogatásra, talán inkább, sokkal nagyobb mértékben, mint a többi határonti magyar közösségnek, amely jobb helyzetben van, és háborús helyzet is indokolja, amiatt ugye ezek a támogatási rendszerek döntő pont igen jelentősek a kárpátai magyarság fennmaradása szempontjából. Oktatási nevelési támogatás, Zinjona program, más ilyen a Kárpátai Egyetemnek a támogatása, a színháznak a támogatása. Ezek ebben az évben folytatódtak, tehát minden olyan program, amely a múlt évben volt, ezek beindulnak. Nyilván a jelenlegi kormány kialakítja a saját határon túli politikát és támogatási rendszerét is, erről beszélnek. De kétségtelen tény az, hogy a kárpátai magyarságnak továbbra is ezekben a kérdésekben hangsúlyosan kell szerepelnie, és lényege az, hogy ennek a folyamatossága. Hiszen ha ezek a dolgok megszakadnak, akkor intézményeknek kell bezárniuk, vagy pedig, és azokat nagyon nehéz lesz, nagyon nehéz lenne újra nyitni. De egyelőre úgy tűnik nekem, hogy ezek a támogatási rendszerek, ezek folytatódni fognak, ami lehetővé teszi azt, hogy a kárpátai magyar intézményrendszer ilyen nehéz körülmények között is fönnmaradjon.
1: Ezek az ügyek kihatnak arra, hogy Ukrajnában hogyan ítélik meg Magyarországot, de én ezt kérdezem, mert nem tudom, talán ő jobban tudja. Ukrajnában úgy általánosságban az ukrán közvélemény hogyan ítéli meg ma Magyarországot?
2: A kárpátai magyarság és a Magyarország ellen hát olyan 2014, de inkább 2014 után egy elképesztő propaganda kampány kezdődött el, amit mi is nagyon furcsáltunk akkor. Szinte nem volt olyan hét, hogy az ukrán médiában ne jelent volna meg egy cikk, egy tévéműsor, egy vitaműsor, ahol a magyarságot vádolták volna különböző kérdésekkel. És ennek meg lett az eredménye. Hiszen a közönségkutatások szerint ugye a legnegatívabban az oroszok után a szomszédos ország közül az ukránok a magyarokhoz viszonyulnak. De ennek nem volt semmi fajta alapja szerintem, hanem bizonyos fajta politikára próbálták ezt a feszültséget gerjeszteni. Ez bennünket is rendkívül negatívan érintett. Összeszámolták a kárpátai kutatók azt, hogy kb. 176 ilyen magyarellenes akció volt a 10-es években Kárpátalján. Itt voltak szobor rongálások, voltak magyarellenes tüntetések, feliratok, felrobbantották a KMK székházát, felgyújtották a KMK székházát, határa zaklatták a külföldre utazó kárpátaljai magyar közéleti személyiségeket. A Mirotvorec nevű dolog, ahol nem tudom, hogy 500 vagy 600 kárpátaljai magyarnak a neve található. És bizony ez a propaganda kapás, ezek az intézkedések, ezek negatívan befolyásolták a két ország viszonyát is. És most is látjuk azt, hogy vannak olyan erők, amelyek ezt újra megpróbálják megjátszani. Hát nézzük a legutóbbi dolgokat. Ugye kezdődnek a viszonyok viszonylag rendeződni, beterjesztik ezt a törvénytervezet, és egyből jön a Mirotvorec a futbolistával, ugye Kerkez Milossal, és aztán meg Hidvégi Balázsra, és akkor megint kezdődik, tehát eltereli a figyelmet arról a pozitív folyamatokról, amelyek beindultak, és ezzel számolni kell a jövőben is.
1: A kárpátaljai magyar közösséget az ukrán közvéleménynek ez az előítéletes és befolyásolt része, vagy akár az ön által vezetett szervezetet a mindenkori budapesti kormánnyal azonosítja, és most tényleg mindegy, hogy Fidesz vagy Tisza kormány van, de hogy annak a kiterjesztett karjának, hát meghosszabbított karjának
2: azok a
1: gondolják?
2: Propagandisták, akik ezzel foglalkoznak hivatalból, azok igen. De itten különbséget kell tenni a kárpátai magyarságot, vagy a magyarságot, mint olyat a médiából megismerő ukrán közvélemény és a kárpátaljai lakosok között. Mindenfajta ilyen dolog ellenére a Kárpátalján a nemzetiségek közötti béke azt sikerült megőrizni, tehát a helyi lakosok között ilyen feszültség még a legrosszabb időkben sem keletkezett. Ameddig lesz ez a propaganda, addig lehet hergelni, és lehet feszültséget gerjeszteni. Még igen gyakran alap nélkül is. Sajnos ilyen társadalomban élünk, ahol a médiának és a média kampányoknak nagy a befolyása a közvéleményre.
1: Ismerethiány is lehet emögött, nem? Önnek is elmesélem, amit az ukrán nemzetiség parlamenti szószólójának, Reksa Liliánának is elmeséltem ebben a műsorban, hogy egy diplomás kijevi menekült, akinek az elszállásolásában a háború kitörése után részt vettem, tőlem értesült Trianonról. Nem tudta, hogy Kárpátalja valaha Magyarország része volt. Nem állítom, hogy ez egy reprezentatív minta volt, engem minden esetre megdöbbentett, és kiderült, hogy ismerethiány is, nem valamiféle befolyásoltság vagy propaganda hatás van az ő véleménye mögött.
2: Ismerethiányt ugye propagandával nagyon könnyű helyettesíteni.
1: Neki ezt nem tanították, azt mondta.
2: Neki, akinek nincs ismeretei, ugye azt nagyon könnyebb befolyásol, mint annak, akik vannak. És hát az utóbbi évtizedben Magyarországról az ukrán médiában nagyon kevés pozitív dolog jelent meg.
1: Ennek a törvényjavaslatnak, az oktatási nyelvi kérdések rendezésére hivatott jogszabálynak most milyen egyébként az ukrán sajtó vízhangja?
2: Vegyes. Inkább arra irányul, hogy kénytelenek vagyunk elfogadni, mert ettől függ az, hogy tovább léphessünk az Európai Uniós integrációnak az útján.
1: A kárpátaljai magyarok is azt szeretnék, hogyha Ukrajna minél hamarabb az Európai Unió tagja lenne?
2: Kárpátaljai magyarok támogatják Ukrajnának a Európai Uniós integrációját, igen.
1: De nem minden áron?
2: Mi az, hogy minden áron?
1: Például, hát, hogy ne háborúdej
2: alatt. Mindenki a saját helyzetéből indul ki, abban reménykedik, hogy akkor jobb lesz. Viszont van egy olyan dolog, hogy ugyanakkor a kárpátaljai magyarság ragaszkodik a nyelvi oktatási jogaihoz is.
1: Tulajdonképpen az uniós tagság azt már önmagában képes garantálni, ha komolyan veszik és betartják.
2: Hát ha komolyan veszik és ha betartják, meglátjuk, de ugye itten tudom azt, hogy a szomszédos államokban számos fenntartás van, most jogos fenntartás van Ukrajnának az európai integrációs törekvéssel kapcsolatban. Viszont a kárpátai magyarságnak ez érdeke, és hát abban reménykedünk, hogy ezekben, tehát minden a békén múlik. Tehát azt tudni kell, hogy itten beszélünk ezekről a kérdésekről, meg nagyon fontosak a jövőt illetően. Tehát mindez a béke nélkül nem sokat ér.
1: Azzal is fogjuk zárni a beszélgetést, de előtte arról, hogy a belső megosztottságuk Kárpátalján enyhülőben van, nekem legalábbis feltűnő volt, hogy közös közleményben üdvözölte a KMKS, tehát az ön szervezete és az UMDS ezt a bizonyos törvényjavaslatot. Azért voltak vitáik?
2: Nem nagyon. Hát nézze.
1: Innen tűnt az is úgy?
2: Kárpátai magyarság az egy különleges közösség, mert ugye egyetlen egy ukrajnai nemzeti kisebbségnek sincs politikai szervezete. Csak a magyarnak, de annak kettő van. Tehát, hogy legyen miből választani, ez történelmileg így alakult ki. Nyilván konkurenseik voltunk a különböző választásokon. A Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek voltak közöttünk feszültségek is, de hát végül is beszélő viszonyban vagyunk egymással, és az érdekeink azok nagy rész közösek, és természetesen, hogy mindenfajta olyan dologban, amelyek az egész magyar közösséget érintik, azokban egyeztetünk, közösen alakítjuk ki a véleményt, és hogyha sikerül nekünk közös vélemény kialakítani, akkor ezt közösen képviseljük. Ezekben az esetekben sikerült közös vélemény kialakítani, és ezt közösen képviseljük. Nyilván a bajba is az embert azért összehozza.
1: Elnök úr, ön szerint mikor és hogyan fog véget érni ez a háború? Mi fog maradni Ukrajnából, Kárpátaljából, a kárpátaljai magyarságból?
2: Hát, hogyha nem lesz atomháború, akkor a orosz-ukrán konfliktus az békével fog véget érni, ami nem lesz könnyű. Kompromisszokat megtalálni, jelenleg nem látni azokat a dolgokat, amelyekben azt a minimumot, amelyben a háborúzó felek meg tudnának egyezni. Bár ugye egyre nagyobb a háborús fáradtság. Béke lesz, a feszültség tovább marad, és be fog indulni egy olyan folyamat, amely a stabilizációs irányába hathat. Abban az esetben, hogyha a helyzet nem eszkalálódik tovább. Jelenleg azt látjuk, hogy a helyzet eszkalálódik. Tehát nem abban az irányban mennek a folyamatok, hanem az eszkaláció irányába mennek. És az eszkaláció ugye Európára is egyre inkább átterjed. Látjuk azokat, halljuk azokat a nyilatkozatokat, amit az európai vezetők tesznek ezzel kapcsolatban. A légi csapások erősödnek, nagyon nehéz időszak elé néznek a nagyvárosok. Azt is látjuk, hogy Ukrajnának az ipar, a mezőgazdasága, a közlekedése óriási veszteségeket szenved. Az emberek egyre több a polgári áldozat, ami rendkívül sajnálatos és rendkívül nehéz hónapokat vetít előre, különösen a téli időszakban. Én azt remélem, hogy elég utóbb ugye mégis sok beindul egy folyamat, amely nem az eszkaláció, hanem ellenkezőleg a béke irányába fog hatni. Nem lesz könnyű, és nem lesz rövid.
1: Hát, ha igaz az a mondás, az a régi szólás, hogy a hajnal előtt a legnagyobb a sötétség?
2: Ez biztosan igaz, ez a mondás. Most már elég sötét van szerintem ahhoz, hogy hajnalodjon.
1: A kárpátaljai magyarság mindent túlél, a kő marad?
2: Kárpátaljai magyarság marad. Története során nagyon sok mindent átélt ez a közösség. És most is látjuk életképességeit, és azt, hogy ragaszkodik a szülőföldjéhez, ragaszkodik a intézményrendszerhez, oktatásához és nyelvéhez, és ami egy rendkívül tiszteletre méltó dolog.
1: És akkor ön is hazamehet.
2: És akkor én is hazamehetek.
1: Most azonban itt volt, és ezt köszönöm önnek, az Arénát hallották a rádióban. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke volt a vendégünk. Köszönöm, elnök úr.
2: Köszönöm szépen.
1: Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
0: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel.

0: látogathatják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek. Ugyanakkor, mint rámutatott, e férőhelyek kialakítása csak egy része ennek a probléma halmaznak, ugyanis még mindig 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és ahol van is, ott sem biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak a gyerekek. Az államtitkár kiemelte, sokszínűbb nevelőszülői hálózatra van szükség. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy oda helyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteiket kellene figyelembe venni. Közben az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk, még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett. A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. A közművek jó állapotba hozása lesz a jövőben a prioritás, és nem a műfüves pálya és sportcsarnoképítés, jelentette ki az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a Martonvásár erdőhát ivóvíz minőségjavító projekt záró sajtótájékoztatóján. Bögi Viktória kiemelte, hogy a bruttó 5,2 milliárd forintból megvalósított beruházás megmutatta, milyen, amikor egy város ivóvízben is gondolkodik. Rámutatott arra, hogy az ivóvíz a legalapvetőbb közszolgáltatás, mindenki természetesnek veszi, hogy a csapból ivóvíz folyik, holott a nyár megmutatta, ez nem mindig van így. Végéhez ért a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában 10 településen támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezés csökkentését. A 2019-ben indított projektben Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya, illetve további partnerek vettek részt. A levegőminőség javítása összetett feladat, mert a pontos mérési és modellezési adatoktól a települési intézkedéseken át egészen a lakosság szemléletformálásáig számos terület összehangolt munkájára van szükség. Az egyik legfontosabb eredmény az ökomenedzser hálózat létrehozása volt. A projekt végére 19 ökomenedzser dolgozott a 10 partner településen és 2 önkormányzati vállalatnál, segítve a helyi levegőminőségi intézkedések megvalósítását. A 8 éves projekt koordináló kedvezményezettje a Hungaromet, Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT volt. Az összegzés szerint a program öröksége nem csak a fejlesztett infrastruktúrában és eszközökben rejlik, hanem abban a tudásban és együttműködésben is, amely a projekt lezárása után is támogatja Magyarország levegőminőségvédelmi törekvéseit.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátralévő részében többnyire marad a kellemes napsütéses idő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet majd 3 és 10 fok között alakul. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet jelenléte Ukrajnában.
2: Segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek.
1: Sűrű hetek vannak a miskolci Lévai József Református Gimnázium mögött.
3: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, 170 új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
1: Irodalomterápiás foglalkozások kamaszoknak.
4: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdése, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ökumenikus segélyszervezet évek óta jelen van Ukrajnában. A háború 2022-es eszkalációja óta pedig minden korábbinál nagyobb humanitárius segítségnyújtást végez az országban. A szervezet munkája a Kárpátaljától egészen a háború sújtotta keleti és déli térségekig terjed, a humanitárius segítség mellett pedig hosszú távú programokkal és a helyi közösségek támogatásával is igyekeznek enyhíteni a háború következményeit. Az ukrajnai humanitárius helyzetről, a jelenlegi programokról és a segítségnyújtás tapasztalatairól Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörése pillanatától nagyon mély szálakkal kötődik az ukrajnai segélyprogramokhoz. Nagyon sok területen vannak ott, itt Kárpátalján is, és az ország számos régiójában, akár a front közeli zónákban is. Éppen nem olyan rég hallhattunk arról, hogy egy új állomásponttal bővült Harkov városában nyit egy irodát a szervezet. Kérem, mesélj ennek a mostani irodanyitásnak az apropóján erről a tevékenységi területről.
3: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek, több mint 500 000 rászorulót elérve abban az időszakban, és erre még egy szintet tudtunk tenni, vagy lépni 2022-ben, amikor kitört a háború. Ekkor már négy irodában keresztül Lviv, Kijev és Dnipro központtal hajtottunk végre segélyezési akciókat, amelynek következtében 2022-t követően egy több mint 50 000 000 dollár értékű segélyakció keretében több mint 1 000 000 rászorulót tudtunk elérni. Szóval, ahogy ön is említette, elég komoly elérési számokkal dolgozunk, mindig is fókuszeletként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezés források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi négy iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani.
2: Azért csökken a támogatás mértéke a nemzetközi szervezetektől, egyébként nagyon sok területen ezt látjuk, mert valóban csökken a feladat és az igény és a probléma?
3: Sajnos nem. Ez Ukrajna is, és az ottani háború is ennek egy mintapéldája sajnos, de ha globálisan körbenézünk, ott is azt látjuk, hogy mintha inkább számosodna azoknak a területeknek a száma, legyen szó akár természeti, akár ember okozta katasztrófáról, ahol milliók szorulnak segítségre. Szóval azt látjuk, hogy az igények nem csökkennek, ugyanakkor a figyelem egy adott konfliktusra, egy adott helyzetre rövidül, és egyre kevesebb időt szán rá mind a média, mint pedig a nemzetközi segélyezéssel foglalkozó országok. Mondhatni, elmúlik a figyelem.
2: Térjük vissza akkor Harkov esetére, ott mi zajlik, és miért pont ezt a területet választották?
3: Ahogy említettem, sajnos a forráshiány miatt egy bizonyos szintű racionalizációt kellett végrehajtanunk, ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani az idei év során. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak. Két fő területre szeretnénk most a következő időszakban fókuszálni. Az egyik a helyi civil kezdeményezéseknek a megerősítése, hiszen ki tudná jobban azt, hogy mire van szüksége az odaérkező belső menekülteknek, akár az ott nehéz helyzetbe kerülő idős rászoruló közösségnek, mint maga az ott élő helyi közösség. Szóval ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk támogatni az első időszakban, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ez lesz az első és talán legfontosabb tevékenységünk, és emellett, ahogy említettem, egy nagyon hideg térre számítunk, szóval a hideg téliesítési felkészülés folyamatához is szeretnénk hozzájárulni.
2: Milyen területeken tudnak jelen lenni ma ebben ezekben a régiókban? Mi az, ami most jellemzi a különböző projekteket az Ökumenikus Segélyszervezet belső Ukrajna terén?
3: Azt látjuk, hogy Ukrajnában, ebben a hatalmas országban területtől függően egészen eltérőek a szükségletek jelenleg. Még Harkivban elsősorban humanitárius segítségnyújtásra kell gondolni, akár élelmiszer, szállás, higiéniai eszközöknek a biztosítása a prioritás, addig a kijevi régióban már sokkal inkább az oktatási intézmények rehabilitációjára tudunk fókuszálni, ott erre van nagyon nagy szükség, a nyugati régiókban pedig az odaérkező belső menekülteknek a megsegítésére, akár a veteránoknak a támogatása és reintegrációja az, ami nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakban. Szóval folyamatosan figyeljük azt, hogy melyik régióban, a melyik országrészben mire van a legnagyobb igény, és mi ezzel kívánjuk segíteni a rászorulókat.
2: Kérünk a Kárpátaljához, minden éven számos programmal segítik az itt élőket, mindenféle képzéssel, szociális programmal, illetve a tél közelettével, egyéb fűtési támogatással is próbálják segíteni a kialakult helyzetet.
3: Így igaz, továbbra is töretlenül működnek anyaotthonaink, gyermekeket támogató intézményeink, és emellett természetesen itt is szeretnénk a téliesítési folyamathoz hozzájárulni. Hamarosan el fogjuk tudni indítani azt a sajnos nem a korábbiakkal megegyező, de igyekszünk egy komolyabb támogatást nyújtani ott helyben is.
2: Az anyaotthonoknak a funkciója, a hálózata nagyon fontos funkciót tölt be, nagyon fontos munkát végeznek, gyakorlatilag szakmai segítséget, melegételt, illetve sok esetben egy tér kialakítása, amely biztos pont lehet a gyermekek nevelésében, fiatal anyukák részén. Mennyire működik ez jól, és milyen igényre válaszolt az elmúlt években kialakított hálózatok?
3: A gyermekek támogatása az mindig is a segélyszervezetnek a fókuszterülete volt. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekekbe való befektetés az igazából a jövőbe való befektetés. Ők azok, akik a leginkább magukra vannak idézőjelben utalva, hogyha a körülmények nem biztosítottak. Akár legyen szó itt oktatásról, élelmezésről, ahogyan is említette. Ezt a munkát szeretnénk mindenképpen folytatni a jövőben is. Úgy látjuk, hogy azokkal, akikkel mi tudtunk foglalkozni, és a mi látókörünkön belül vannak, sok esetben volt komoly fejlődés, sikersztorikról, sikertörténetekről tudunk beszámolni. Nyilván az igények azok mindig magasabbak, mint a mi elérési számaink, tehát lehetne ezt nyilván tovább fejleszteni. Azon dolgozunk, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a fajta támogatást is.
2: Különböző szociális tevékenységeket is végeznek Kárpátalján, ezek mennyire maradnak meg, mennyire sikerül ezeket kivitelezni?
3: Egyelőre úgy látjuk, hogy ezek tudnak folytatódni. A célunk az, hogy továbbra is folyamatos kapcsolatban legyünk a helyi közösséggel, legyen szó a helyi kormányzatról, a helyi rászorulókról, a helyi lakosságról, tehát folyamatosan felmérjük azokat az igényeket, szükségleteket, amik most jelenleg felmerülnek. Itt azért komoly változásra nem számítunk a közeljövőben, tehát úgy gondoljuk, hogy azok a fajta programok és segélyezési akciók, amiket az elmúlt években rendszeresen végrehajtott a segélyszervezet, azokra a közeljövőben is szükség lesz.
2: Az alapítvány várja a személyes adományokat is, illetve van mód mindenféle támogatási oldalra. Mit kell tudni ennek a részéről? Hogyan lehet segíteni az alapítványt? A 1353-as adományvonal az él, és tényleg itt a lehetőség akár azok számára, akik Magyarországon töltik az életüket, vagy éppen külföldön is Kárpátaljára származnak, mindenképpen van lehetőség így módon támogatni a kárpátaljai ukrajnai tevékenységüket is.
3: Így igaz, nagyon szépen köszönöm, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet.hu oldalon az Ukrajna fület kiválasztott további információkat tudhatnak meg a jelenleg zajló programjainkról, tevékenységünkről, és itt az adományozás fülön belül pedig hozzá tudnak járulni a munkánkhoz.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra, szolgálatukra.
3: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Sűrű hetek vannak a miskolci Lévai József Református Gimnázium mögött. Az intézmény elindította 8 osztályos képzését, emiatt egész nyáron felújítások zajlottak a kollégiumi szárnyban, és a középiskola pedagógiai munkáját is fel kellett készíteni az ötödikesek érkezésére. Nem csak erről, hanem az idei tanév célkitűzéseiről is beszélget dr. Simon Zoltán főigazgatóval Kojsza Péter.
2: Minden készen áll az új diákok érkezésére a Lévaiban?
3: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, 170 új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
2: Meglehetősen nagy számok ezek. Lehet-e tudni, hogy az újonnan érkező ötödikes diákok hányan lesznek pontosan? És hány osztály indul ebben a képzésben?
3: Igen, természetesen ezt hosszú előkészítő munka előzte meg, és jól átgondolt pedagógiai elvek alapján egy osztállyal jelenleg, bár a jelentkezések száma messze túlmutatott ezen, és nagyon nehéz volt dönteni, de hát részben ezek objektív tényezők segítettek, ugye az írásbeli és a szóbeli pontszámainak a matematikai átlaga, tehát ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van az ember, igazgatóként is egy ilyen nagyfokú túljelentkezés esetén. Válaszolva a kérdésre, egy osztállyal indul a 2026-27. Tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk 32 fővel.
2: Milyen tagozaton?
3: Alapvetően alapozás, tehát egy általános tagozat, ként indul, de a Lévaiban meglévő 6-osztályos és 4-osztályos struktúránkba beépülve igazából lehet mondani, hogy angol és matematika. Bár az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6-osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4-osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba igazából matematika és angol.
2: Mennyiben jelent új kihívást a Lévai számára, hogy mostantól már 10, illetve 11 éves diákok is lesznek az intézményben? Mennyire írja át ez a Lévainak a mindennapjait, a pedagógiai munkáját?
3: Teljes mértékben. A nyitó értekezleten a kedves kollégák felé többször ismételve magam hangsúlyoztam, hogy ez nem csak az iskolában egy szerkezeti váltás, a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk indítása, hanem értelemszerűen ez egy pedagógiai kultúra, egy új pedagógiai kultúra meghonosítása és egyelőre tanulása. De válaszolva még inkább az előzetesen feltett kérdésre, hogy mi előzte meg, értelemszerűen, ahogy mondtam, objektív és pedagógiailag átgondolt, de gyakorlatorientált térképezés is, feltérképezése, elsődlegesen országos szinten, tehát regionális és országos szinten, de leginkább országos szinten mozdultunk el a tekintetben, hogy az országban meglévő református, hasonló szerkezettel, 6-8-4 osztályos, vagy csak 8 osztályos gimnáziumi képzéssel működő iskolákat kerestünk meg. Először egyrészt egy pilot, egy általános ismerkedés, egyfajta megállapodás, és ez például a szentendrei iskolával oda vezetett, hogy a képzésünkön tanító tanárokkal már tavasztól jól átgondoltan 2 ütemben hospitálási céllal érkeztünk. De ugyanígy Kiskunhalasra, ahol szintén hasonló szerkezetű iskolák, tehát hogy próbáltuk megelőzni, és mosolyogtak is a kedves igazgatótársak, amikor megérkeztünk mindkét iskola esetében, elmondtam, hogy mi azért jöttünk, hogy tanuljunk a hibátokból. Tehát, hogy persze nincs hibájuk, hanem tapasztalatuk van, és azt a töbletet, azokat a hiátusokat, hiányokat már igyekeztünk úgy felépíteni, és kialakítani a kerettantervünket, fizikai, tárgyi feltételeinket, pedagógiai elvünket, e-ügyeleti rendünket, szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ezeket a meglévő tapasztalatokat már beépítve lehetőleg kerüljük el. De hát természetesen az út, az a tapasztalás útja nekünk a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében különösen állunk elé, nem fogunk én azt gondolom kétségbe esni, hanem reflektív módon igyekszünk válaszokat adni a fellépő vagy velünk szembe jövő új pedagógiai feladatokra, célokra.
2: Tulajdonképpen ilyen okok indokolták ennek a 8 osztályos képzésnek a bevezetését. Mi volt az oka annak, hogy így döntött a Lévai, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba?
3: Két szempontból közelíteném meg. Az első, a tiszamindani református egyház kerület jól átgondolt pedagógiai elvek alapján és kiegészülve azzal, hogy a missziós munkának tekintette is valóban többször az egyházkerület elnökségével beszélve megerősödött és használtuk is ezt a fogalmat, hogy az utolsó pillanatban lépett a fenntartó a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés beindításával. Miért? Mert hogy köztudott dolog, hogy a szülők jó egy évtizede, két évtizede én is azt tapasztalom, hogy a társadalmi közbeszédben a hatosztályos, majd ugye a 8 évfolyamos gimnáziumi képzések tekintetében úgy gondolják, és én azt mondom, hogy pedagógiailag helyesen gondolják, hogy az a többletidő, amivel bekerül egy intézménybe, a tantárgyakra fordított többszörös idő, a vertikális elmélyítő és gyakorlatorientáltabb tanulás jobban kedvez annak, hogy majd a gyermeke céltudatosabban tanuljon tovább, válassza meg azt a szakot, ahol amelyel egyetemi évek alatt magasabb szintre jut, és egyben megalapozza a jövőjét. Tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek a társadalmi köztudatban van egy primátusa. És ennek vannak pedagógiai céljai, érvei a szülők tekintetében, és ezek, én azt tudom mondani igazgatóként, de leginkább pedagógusként is, hogy helyesek. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, de én azt gondolom, ennek most itt nem ez a helye, hanem arra a kérdésre válaszolva is az elsődleges szempont, hogy a felismerése ennek az igénynek, szülői igénynek az egyházkerület részéről is megtörtént, és ezért nagyon jól együttműködve és nagyon gyorsan a fizikai teret is meg tudtuk valósítani, teljesen támogatólag hatott. Természetesen még hátra van, nem csak a 26-os, 27-es tanév, hanem ennek egy hosszú időbeli kifutása kell, hogy teljesen mind a fenntartó, mind pedig a lévai szempontjából, akár igazgatói szinten, pedagógusi szinten, a diákok szintjén, hát hogy szervezetileg, szerkezetileg megnyugtatólag pontos választ adjunk, hogy jól reagáltuk le ezt a kérést, helyesen reagáltuk le, és helyesen jártunk el. És már is a második szempontra válaszolok, itt egy picit egy idegen terminussal, de hadd hozzam ide, ez egy legitimációs funkció, következik az elsőből, tehát ez a szülők részéről egy elvárás volt, hiszen jól tudjuk, ahogy az előbb mondtam, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek szánt köztársadalmi primátus azt eredményezte, hogy igazából a református általános iskolákból nem református közegbe mentek ezzel a szándékkal, vagy ezzel a szülői előzetes meggondolásokkal, megfontolásokkal, jövőorientációval, tehát nem a református intézmény hálózatban folytatta nagyon sok református általános iskolába járó gyerek a tanulmányait, illetve a jövőjét. Tehát ebből a szempontból mind fenntartói részről, mind pedig az iskola részéről ez a felismerés helyes volt. Ezt nem, nekem már a 25. augusztus 15-e után, ugye, amikor egy évre szólt a megbízásom most egészen 2026. augusztus 15-éig, az 5 éves ciklusra elnyert feltétele volt, az újabb igazgatói 5 éves ciklusomnak feltétele volt egy második pályázat. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én a pályázatba belefoglaltam ezt, de igazából nem az én kezdeményezésem, hanem iskola szintről dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk már felismerte ezt a szülői igényt, felismerte ezt a fenntartói igényt, és ő indította el a folyamatot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most be tudtam teljesíteni, és nyomon tudtam követni, és semmi akadálya nincs annak, hogy meginduljon hivatalosan is ez a képzés.
2: Majd mindjárt beszélgetünk még a fizikai megvalósításról, illetve a főigazgatói megbízásnak a meghosszabbításáról. Még egy kérdést engedjen meg előtte, hiszen a Lévaiban mindig nagyon fontos volt a közösség, és az intézményen belül végzett felmérések is azt támasztják alá, hogy a diákok nagy része valójában az összetartozást, a közösség élményt tartja az egyik legerősebbnek a Lévaiban. Az új diákok esetében, hiszen itt a kicsikre gondolok, és ugye itt egy meglehetősen nagy korosztálybeli különbség van, tehát 5-esek és 9-esek, nyilván ott van még az átmenet, ugye a 6-osztályos képzés miatt, de hogy nem jelente majd a kicsiknek kihívást az, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a közösségbe, és hogyan próbáljam meg majd támogatni, ez a másik kérdésem a gimnázium, azt, hogy tulajdonképpen ezek a korosztályok együtt hatékonyan tudjanak majd közösen dolgozni és építeni a közösséget a Lévaiban.
3: Igen, köszönöm szépen, nagyon releváns a kérdés. Most jövök 10 órától, volt egy egyeztetésünk, ahol lefektettük az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe érkező diákoknak a napi rutinját, iskolai létnek a rutinját. Egészen erre készültünk a legjobban, és talán ettől féltünk a legjobban. Rögzítettük ma a végérvényessé vált, hiszen hivatalosan megindul a tanítás, az oktatás nevelés, rögzítettük a szülő, hol teszi le a gyereket, meddig hozza be, hiszen ezt még eddig nem ismertük, mikor veszi fel, meddig ügyelünk rá, mit csinálunk szünetben, hogyan ebédeltetünk, külön ebédeltetjük napközi. Őket együtt, napközi, ugye 4 óráig tartó felügyelet, ebbe szépen belemondtuk a diákot, ha nevelőtanárait, a mi saját humán erőforrásunkat, a csengetési rendet megfigyeltük, hogy ugyanaz legyen ott is, mert hogy aztán majd mindjárt a kérdéséből adódóan majd válaszolok, majd várom a kérdést, természetesen egy picit a fizikai tér esetében többet beszélek erről, hogy ez hogy is néz ki a tér szempontjából, de egyelőre a pedagógiai elvek alapján nagyon, de nagyon odafigyeltük, hogy figyelembe vegyük ugye egy szóval azt a korosztályi életkori sajátosságot, amely jellemző a 8 évfolyamos gimnáziumba érkező diákokra. Hiszen ezek az életkori sajátosságok nagyobb pedagógiai felügyeletet időben, térben, nagyobb ellenőrzést, főleg az étkezés területén, és csak is az étkezés területén, egy picit megkülönböztetve először külön asztalhoz, más idősávban külön tanár fogja elkísérni, egy személyben meg visszakísérni, kényesen figyelünk az iskolai szocializációknak minden szegmensére, minden részletére, és természetesen ez elment és elmegy az idáig, hogy az ünnepeken ők milyen formában vesznek részt, most szeptemberben érkező és várható hatalmas a Lévaiban egy hétre kiterjedő kampány esetében, vajon ők hogy reagálják le, illetve a soron következő eseményeknél mikor szerepeljenek, milyen formában, verssel, hogyan mutatkozzanak meg. Minden részletet kidolgoztunk és rögzítettük, várjuk, hogy ez tényleges valójában mit fog eredményezni, mennyire fog szegmentálódni, és mennyire nem a meglévő 6-osztályos és 4-osztályos diákjaink életkori sajátosságán belül, vagy azon kívül, vagy amellett.
2: Ez még talán felkészültünk. Tanároknak is egy új kihívás. Igen. Lesz. Jó, nézzük a fizikai megvalósítását ennek a beruházásnak, mert hogy az eredeti terv az volt, hogy a kollégiumban kap majd helyet az új osztály. Maradt is ez, ha jól tudom. Milyen beruházásokra volt szükség, milyen átalakításokat kellett elvégezni az intézményben, hogy készen álljon az új évfolyamnak a befogadására?
3: Gyönyörű, nagyon gyönyörű az épületünk, és minden előzetes építészeti tervet és koncepciót a kivitelezés során magas fokon tudtuk biztosítani, minőség és esztétikai szempontok tekintetében, és nagyon, de nagyon szépen köszönöm a generál kivitelezőnek ezúton is, és természetesen az egyházkerületnek a támogató hozzáállását, anyagi feltételeit, de nem csak ezt, hanem az imádságait, és azt az önzetlen és időt nem számva több, mint gyakorlatilag 8-10 hónapon keresztüli állandó, sokszor hetente két alkalommal is történő egyeztetést és bejárást, ami lehetővé tette, hogy beszámolhassak ilyen nyugodtan és örömmel arról a fizikai térről, amely véleményem szerint egyedülálló módon és nagyon kivételesen tudja biztosítani az új 8 évfolyamos képzésünk fizikai tereit. Miről van szó? Hát először is a Tóth Pál diákotthon fiú szárnyának az első emeleti része teljes átalakításra került. Ez azt eredményezte, és az előzetes koncepcióink szerint a meglévő felmenő 8 évfolyamos gimnáziumi képzést már figyelembe véve 4 tantermet alakítottunk ki, 2 csoportszobát, 1 tanárit, 2 mosdót, 2 raktárt, és gyakorlatilag egy közösségi teret.
2: Tehát lesz egy külön tanári?
3: Lesz egy külön tanári, ami azt jelenti, hogy az előbb említett étkeztetés, szünetbeli felügyeletek szünetben és a kimondottan nagyobb odafigyelés az életkori sajátosságuknál fogva ezeknek a diákoknak, azt követelte, és nagyon helyesen már belaktuk, már kávéfőző, irodabútor, asztal, már nyomtatónk is van, a tegnap kipróbáltuk, és az életlen tábor kapcsán mind a tantermet, mind a csoportszobát, mert hogy egy tanteremben és hozzá kapcsolódóan egy csoportszobában a csoportbontás miatt kezdjük meg ténylegesen a nevelés-oktatást a helyiségekben. Tehát ezeket igénybe vettük, lesz egy és van egy tanárink, ahol természetesen legtöbbet az osztály főnök és pótosztályfőnök, de a gimnázium épületéből óratartás céljával átérkező tanároknak is a helyszíne egyben, illetve a szünetben felügyeletet tartó hol pedagógus, hol nevelőtanár, tehát konkrétan szakos tanár, vagy nevelőtanár, mert hogy a beosztás alapja az is, hogy a szakos tanár a óra végeztével ott marad, felügyeli szünetben, majd érkezik az új, átveszi. Ha ez nem megy, akkor, ahogy említettem, a Tóth Pál diákotthon fizikai közelségének köszönhetően a nevelőtanárok is vállalnak felügyeletet szünetben értelemszerűen. A helyiségeink, ezeket nagyon fontos, hogy elmondanom, megerősítenem 21. századi kívánalmaknak megfelelően digitális táblával, de hagyományos úgynevezett zöld táblával is, hiszen itt erre szükség van. Beépített légkondicionáló, a mennyezetben beépített 2 darab légkondicionálóval, párátlanítási módszerekkel, nagyon, de nagyon igényes és mosható higiéniai feltételeknek megfelelő padlóval, fallal, nagyon jó megvilágítással, és természetesen az iskola Microsoft 2018-tól, és az annak megfelelő digitalizáció a főépületből, a gimnázium épületből, wifi rendszeren keresztül teljesen új modern feltételek mellett biztosított. Összehangolásra került a tűzriadó rendszerünk is ezáltal, illetve a gyenge áram újra gondolásának köszönhetően, ahogy beszéltem, és jól döntöttünk, és remélem, hogy beválik a csengetési rendünk is, azonos lesz, hiszen fizikailag 2 épületről beszélünk, ezt egy folyósó, egy fedett és átjárható és fűthető folyósó köti össze, ami nem rövid, de a csengetési rend mégis biztosítja azt, hogy együtt él ez a 2 fizikai tér, és együtt lélegzik.
2: Pont erre akartam rákérdezni, hogy a kicsiknek fizikailag mennyire lesz átjárása a gimnázium főépületébe, illetve a tornatermet vagy az uszodát fogják-e majd tudni használni?
3: Igen, teljes mértékben, hiszen az úszásoktatás adott, és még az egyelőre ugye az 5 testnevelésből 2 nálunk úszás, és ezt biztosítjuk. Az étkezés, ahogy mondtam, sokkal közelebb lesznek amúgy, és gyorsabban leérnek, és külön egy picit megkülönböztetett módon az étkezőhöz. Az osztályfőnökünk leleményességének köszönhetően, és én ennek nagyon örülök, az úszóda a sportcentrum előtti letérkővezett teret már felfestette, és ott lesz egyelőre az iskolai szocializáció kívánalmainak megfelelően egy picit, hát nem marginalizált, hanem mégis különálló, és még csak nem is használom az elkülönített fogalmat, különálló játékos, az ugrálásra alkalmas és különböző csoportos játékok számára vagy feltételeinek kialakított, fedett és naptól is védett közösségi tér. Ez nem jelenti azt, hogy a sportudvarra nem mehet, a büfébe nem mehet le, de gondoskodunk arról, hogy ők egy picit külön, főleg az elején a sportcentrum előtti nagyon igényes, és még egyszer mondom, térkővel lefedett részen gyakorlatilag el tudnak különülni. Miért kellett ez? Leginkább azért, mert ugye a délutáni órákban őket a tanulószobából kiemelve vagy megmozgatva el tudjuk különíteni attól a formától, ami a Lévaiban működik a gimnazisták részére, hogy délután röplabda, foci, tehát hogy a sportcentrumunk még nagy mértékben használt, vagy kihasznált, vagy éppenséggel túlzsúfolt, így az újonnan érkező kicsiknek lesz egy különálló játékos tere.
1: Az elmúlt percekben dr. Simon Zoltán főigazgatóval beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Irodalomterápiás csoport indul a 9-11. Osztályos diákoknak a Mesekuckóban október 5-től december 7-ig. A foglalkozásokat Molnár Szilvia, mester is hallgató vezeti, aki Lélekoldalak néven is elérhető a közösségi médiában. A résztvevőkre történetek, beszélgetések, írás és játék vár, lényeg a kíváncsiság, a gondolkodás és megtapasztalás. Molnár Szilviával Pilbák Kincső beszélgetett.
2: Irodalomterápiás csoport indul 9-11. Osztályos diákok számára a kolozsvári Mesekuckóban Molnár Szilvia vezetésével, aki a foglalkozásukról és az irodalomterápiához kapcsolódó személyes kötődéséről mesélt. Kezdjük azzal, hogy mutatkozz be és mondd el azt, hogy mit is jelent az irodalomterápia neked az életedbe, hogyan lett az életed része.
3: Molnár Szilvia vagyok, gyimesi, hogyha hallatszik a tájszólásomon, jelenleg egyetemista, mesterképzésen, és most végeztem el Szegeden az irodalomterápiás továbbképzést. Azt hiszem, hogy egészen kiskorom óta mindig is használtam irodalomterápiát, és irodalomterápiás célból csak nem tudatosan. Mindig is sokat írtam és olvastam, és mindig is egy ilyen menekülő út volt számomra az irodalom. Egészen pici koromtól, mióta már körülbelül írni tudok, és szerintem egyetemen jöttem rá arra, hogy létezik olyan, hogy irodalomterápia. Itt Romániában képzést sem láttam egyébként, és annyira nem elterjedt, úgyhogy hozzám így a magyarországi hírek egy kicsit későn értek el. Érdekelni kezdett, rájöttem, hogy mi ez, és mivel érdekelt, így elmentem és megtanultam.
2: Tartottál te már ilyen foglalkozásokat? Hogyan néztek azok ki, kiknek szóltak?
3: Az államvizsga dolgozatomhoz, a szakdolgozatomhoz volt olyan lehetőségem, hogy megtartott irodalomterápiák jegyzőkönyvéből készüljön ez a dolgozat, és ennek keretében tartottam Nagyenyeden szintén 9-12 osztályosoknak irodalomterápiát. Ez is ugyanúgy, mint amit most meghirdettünk. 6 alkalomra, egymásra épülő alkalomra redukálódott, és szintén ugye ezzel a korosztállyal foglalkoztam. Ott is ugyanúgy az identitás, az ember helye a világban, az identitás kérdések és krízisekvel foglalkoztunk. Semmi, ami túlságosan megterhelő lenne, de kicsit minden, ami érdekelheti az embereket, és amiből fejlődni tudunk.
2: És hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás, hogyan épül fel?
3: Az első alkalomkor mindig lefektetjük a határokat, hogy meg tudjam teremteni a biztonságot, hogy mindenki tényleg úgy tudjon jönni, hogy nem kell félnie semmitől. Ez a nulladik pont, és egyébként körülbelül minden irodalomterápiás foglalkozáson van egy felvezető rész. Általában ez a ráhangolódás szolgálja meg, hogy minél könnyebben meg tudjanak nyílni az emberek. Ennek vannak különböző módszerei. Aztán javarészt egy szöveggel, de nem mindig, én nem csak szövegekkel szeretek foglalkozni. Azt megbeszéljük, utána azt még feldolgozzuk egyéb gyakorlatokkal, itt jöhet mondjuk az írás és más módszerek is. És a végén mindig szeretem azt, hogy reflektáljunk arra, hogy mi is történt velünk, hogyan megyünk el innen, mit viszünk magunkkal, mit hagyunk itt, és mit fogunk kezdeni azután, miután hazaértünk.
2: És a szövegeken kívül mi az, ami még a segítségedre lehet?
3: Nagyon sokat használok képkártyákat. Ennek vannak különböző kifejezetten terápiás célra és nem terápiás célra kitalált módszerei, anyagai. Egyébként azt, amit szövegként értelmezünk, is nagyon sokrétű, mert szerintem egy nagyon jól megszerkesztett plakát is lehet egy ilyen katalizátor, hogyha az éppen meg tudja mozgatni az egyénben azt, amivel neki most éppen dolga van. De mozgásos és kreatív gyakorlatokat, művészetterápiát is, egyedül a dráma az, ami nem áll hozzám kifejezetten közel, de minden más felé nyitott vagyok.
2: És kiknek ajánlott amúgy egy ilyen terápia, illetve mennyire van konkrétan terápiás hatása?
3: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdése, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk, kapjunk visszajelzést, mert amire gondolt a körtő is valószínűleg ugyanarra gondolt, mint én most, mert szerintem a költészet is értelmezhető irodalomterápiás megközelítésből. Úgyhogy igazából mindenkinek ajánlom ezt a csoportot, most kifejezetten kamaszoknak, hirdettük meg 9-12 osztásoknak, 11-nek, mert 12-esek már így is elég leterheltek, de nincs egyébként szerintem korosztálya. Meseterápia az, ahol inkább az óvodáskorúaknak ajánlott, az kicsit konkrétabb módszertana van annak, mint az irodalomterápiának, de az irodalomterápia alfaja meseterápia, de bárki, akit foglalkoztat ez.
2: És említetted, hogy hát szabályok vannak lefektetve, itt konkrétan mikre gondoltál?
3: Minden, ami a biztonságban tartásról szól, ez legyen az, hogy hogyan kezeljük a mondani valónkat, mit mondhatunk, nem véleményezzünk másokat, például mindenkinek joga van a saját világában, a saját módszerei és lehetőségei szerint megtapasztalni azt, ami éppen körülveszi, de a testi biztonságot is jelenti egyébként, hogy nem zökkentjük ki, nem telepedünk rá másokra, vagy mindig szoktam mondani, hogy nyugodtan bárki kimehet mosdószünetbe, már a 100 perc azért eléggé hosszúkás.
2: Miért pont a kamaszokat választottad korosztály?
3: Ez egy jó kérdés egyébként, mert én egyszerre nyitott vagyok az egyetemisták és a kamaszok felé is, és úgy jött ki, hogy a kamaszok az első lépés, akik felé most nyitunk. Talán azért is, mert már foglalkoztam velük, és szeretném jól csinálni azt, amit csinálok, és már tudom azt, hogy hogyan kellene körülbelül csináljam azt, amit csinálok, hogy mindenkinek jövedelmező legyen ez, és én egyébként azért is vagyok kifejezetten a kamaszok felé is nyitott, mert rettentően csodásak a kamaszok szerintem. Nem is szeretem azt mondani, hogy kamaszok, és nem is szeretem kamaszként kezelni a kamaszokat mindig felnőttként, mert nagyon jók a gondolataik, nagyon inspirálóak, nagyon céltudatosak, okosak, ügyesek, tudják, hogy hogy kell elérni azt, amit akarnak, mivel hogyan kell foglalkozni. Szóval övék a világ, és mi ebből csak tanulni tudunk.
2: Miben különbözik az írásterápiától az irodalomterápia, mivel ad másabbat?
3: Az írásterápia az irodalomterápiának egy része, egyébként mi is használjuk, annyi különbséggel, hogy nem csak írásterápia, és például nem ez az irodalomterápia, amit én használok, az nem traumafeldolgozásra fekteti a hangsúlyt. Írásterápiát nem használok, mert én nem terápiát kínálok, hanem fejlesztő tevékenységet. Kreatív írást és expresszív írást szoktam én használni, de mindig csak egy olyan szintekig, amíg az az egyéneknek jó, és nem arról szól, hogy a traumáinkat most nagyon megbolygassuk, és azokkal dolgozzunk, mert még egyszer mondom, én nem vagyok pszichológus, és ez a kompetencia határaimon kívül esik. Tudom azt, hogy mit tudok kínálni, és mit nem, és nem az a célom, hogy bárkinek is megváltsam az életét, hanem az, hogy valami jót adjak.
2: És akkor konkrétan erről a meghirdetett terápiáról beszélj, kérlek, hogy mit kell róla tudni, hol tudnak jelentkezni.
3: Van nekem is Instagram és Facebook oldalam, az a neve, hogy Lélekoldalak, és a Mesekuckó is meghirdette. Oda van kirakva egy Google Forms kérdőív, ami majd 10 jelentkezőt követően lezárul, mert a létszámkorlátunk az 10 fő, hogy minőségében tudjunk dolgozni. Ezt majd követni fogja egy interjúbeszélgetés, ami nem kikérdezés, hanem ismerkedős jelleggel van, hogy szülő is és gyermek is tudja, hogy igazából kivel fognak találkozni majd a kamaszok, és megismerjenek engemet, és ezért tartottam ezt fontosnak, hogy szóba álljunk egymással, és azt követően majd én e-mailben fogom a megadott e-mail címekre visszaküldeni a végleges választ.
1: Az elmúlt percekben Molnár Szilviával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az Oktatási Hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az

0: oktatási hivatal. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása. A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátáshoz. Közölték azt is, hogy a búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Októberben 4 napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülő dandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani számos település környékén, közölte a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülő dandár a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a pilóták 8-án, vagyis csütörtökön 13 óra és 21 óra 30 perc között, majd október 13-án és 15-én délután 2 óra és este 9:30 között hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtervédelem folyamatos biztosítása. A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatát, Kadarkút, Kaposvár, valamint Veszprém térségében a megszokottal eltérő nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, jelezték. Rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Duna-szlovákiai szakaszán Dévénynél, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A kedd esti bejelentés szerint a Duna előző napi átlagos vízhozama Dévénynél egy másodpercre számolva 575,9 köbméter volt, ami a legalacsonyabb ilyen adatnak számít a mérések kezdete, vagyis 1900 óta. A mostani adatokkal az 1909-ben mért rekord dőlt meg, mondta az intézet szóvivője. A Duna csaknem 120 éve mért legalacsonyabb vízhozama 580 köbméter volt másodpercenként. Az intézet előrejelzése szerint a folyóvízhozama várhatóan péntektől kezd majd emelkedni, ám a hónap közepe tájékán ismét rendkívül alacsony lehet.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátralévő részében többnyire marad a kellemes napsütéses idő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet majd 3 és 10 fok között alakul. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Egy szokás, amitől gazdagabb lesz az életed. Este, reggel és délben imádkozom. Zsoltárok könyve 55. fejezet, 17-es vers. Egy magas sziklapárkányra épült ősi európai kolostort egy kosár segítségével lehetett csak megközelíteni, amelyet egyetlen csigákon átvezetett kötél tartott. Egyik nap egy látogató aggódva szemlélte, hogy több helyen is foszladozni kezdett a kötél, ezért megkérdezte a vele utazó szerzetestől. Mondd csak, milyen gyakran cserélitek a

tisztelet. Isten szolgája erre teljes nyugalommal így felelt, amikor elszakad. Komolyra fordítva a szót, kockázatos életstratégia addig várni a cselekvéssel, amíg meg nem történik a baj. A józanész úgy diktálja, hogy a gépeket, az egészségünket és a kapcsolatainkat rendszeresen ellenőrizzük és tartsuk karban, és ugyanez igaz a lelki életünkre is. Mivel azzá válunk, amit Istennel járva következetesen gyakorolunk, a megszokások és az ismétlések életmentőek lehetnek. A lelki kiválóság sosem egyszeri cselekvés, hanem szokás. Éppen ezért ne kivételes esemény legyen számodra az imádkozás és az elmélkedés, hanem mindennapos gyakorlat. Ne akkor akart csak beépíteni őket a napi rendedbe, amikor már elszakadt a cérna. Az imádságnak mindenekelőtt lelki gyakorlatnak kell lennie. Isten igéje nem csupán elvétve alkalmazott cselekedetként, hanem rendszeres szokásként mutatja be. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, teljes álhatatossággal. Efézus 6.18. Buzdít bennünket Pál. Szüntelenül imádkozzatok. 1 Tesszalonika 5.17. Mondja másutt. A zsoltáros Dávid megértette ezt az alapelvet. Este, reggel és délben imádkozom, mondta. Dániel is hasonlóképpen tett. Napjában 3-szor térden állva imádkozott, ahogyan azelőtt is szokta. Dániel könyve 6. fejezet 11-es vers. Mindkettőjük életében erős és hatékony eszköznek bizonyult ez a szokás, és meglásd, nálad is működni fog. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Október 7-én szerdán az Amáliák ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen a mai Svéd Asztal kínálata 16 óráig röviden. Az apagyi református gyülekezet tagjai idén 73 fővel indultak útnak, hogy együtt fedezzék fel Füzér várát és Kassa belvárosát. A kirándulás mellett a gyülekezetben egész évben szerveznek programokat, működik férfi kör és nőszövetség, a fiatalokat is igyekeznek minél inkább bevonni a közösségbe, és több mint 100 hittanos gyermek kapcsolódik a gyülekezethez.
2: A közösség tekintetében ugye vannak alkalmaink is, de amikor ilyen kirándulások vannak, akkor is visszakanyarodok ehhez, hogy missziós terület, hogy vannak olyan emberek is, akik úgy jönnek el a kirándulásra, akik nem feltétlenül kapcsolódnak olyan szorosan a gyülekezethez. És ebben a tekintetben pedig egy lehetőséget látok abban, hogy megszólítsam őket, hogy beszélgessek velük. Számomra nagyon fontos az, hogy legyen közvetlenség és legyen humor is, hogy a gyülekezeti életben, meg az embernek a személyes életében, mert szerintem ezek kellene. Ennek is enélkül nem lehet élni, és ilyenkor azért egy-két vicc, egy-két ilyen humoros megjegyzés az szintén tudja építeni úgy a közösséget, hogy valóban tudunk egymáshoz kapcsolódni, megismerhetjük egymást, az embernek azt a területét, amelyet lehet, hogy nem minden nap hoz egyébként a közösség elé, mert hogy abban az egy órában, amíg az Isten tiszteleten töltünk időt, addig valóban az igére figyelés történik, de nem ismerjük meg az embert magát, hiszen kevés lehetőség van arra, hogy ilyenkor beszélgessünk egymással. Ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyeket meg kell ragadni, és ezzel élni kell.
1: A nyíregyházi Leszja Ukrainka ukrán nemzetiségi kiegészítő nyelvoktató iskola idén rekordszámú 85 tanulóval kezdte meg az új tanévet. Az intézményben a gyerekek nem csak az ukrán nyelvet tanulhatják, hanem az ukrán kultúrával és hagyományokkal is megismerkedhetnek. A kezdeményezés már a több magyarországi településen is jelen van. Budapest és Nyíregyháza mellett Miskolcon, Győrben és Ságváron is működik ukrán nemzetiségi oktatás. A nyíregyházi iskola történet pedig még korábbra nyúlik vissza, hiszen itt már 2008-ban is működött ukrán vasárnapi iskola.
3: A Leszja Ukrainka ukrán nemzetiségi kiegészítő nyelvoktató iskola az elsősorban olyan gyerekeknek kínál ukrán nyelv tanulási és népismeret tanulási lehetőséget, akik Magyarországon járnak egy ötnapos oktatási intézménybe. Tehát lehetnek olyan diákok, akik ukrán nemzetiséghez tartoznak, de mondjuk itt születtek Magyarországon, és a szüleik szeretnék, illetve a gyerekek, hogy ne felejts el az ukrán nyelvet a gyermek, de ezen felül ukrán menekültek is, akik járnak különben egy ötnapos oktatási intézménybe, járnak ebbe a kiegészítő iskolába. Nyíregyházán van az egyik telephelyünk, de a budapesti központ és a nyíregyházi telephely mellett most már van Miskolcon is telephelyünk, amely 2025-ben nyílt, és idén pedig megnyitottuk szeptembertől Sárváron, illetve Győrött a Leszja Ukrainka ukrán nemzetiségi kiegészítő nyelvoktató iskola telephelyeit.
1: Ez tehát a Svéd Asztal kínálata ma 16 óráig. Maradjanak velünk!

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Az apagyi református gyülekezet tagjai idén 73 fővel indultak útnak, hogy együtt fedezzék fel Füzér várát és Kassa belvárosát. A kirándulás mellett a gyülekezetben egész évben szerveznek programokat, működik férfi kör és nőszövetség, a fiatalokat is igyekeznek minél inkább bevonni a közösségbe, és több mint 100 hittanos gyermek kapcsolódik a gyülekezethez. A nyári programokról, a kirándulás élményeiről és az őszi tervekről Bohus Csaba lelkipásztorral Bekfi Mária beszélget.
2: 73-an vehettek részt az idei gyülekezeti kiránduláson. Hogyan született meg az idei úti célnak az ötlete, és milyen élményekkel tértek haza Füzérvárából és Kassa belvárosából a gyülekezeti tagok?
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Valóban, ahogy említette is, 73-an vágtunk neki ennek az útnak, és hát az idei úti célnak a kiválasztása egy kicsit azért, hadd mondjam azt, hogy személyes történet is volt számomra, személyes érintettség is volt. Hát ugyebár Rákócziról tudjuk azt, hogy Munkácson volt gyermek, és én is ott születtem, aztán pedig ugye Kassán szervezte nagy részt a szabadságharcot, tehát hogy számomra fontos volt egy részt, hogy Kassára is ellátogassunk, és hogyha már arra járunk, akkor útba ejtettük a füzéri várat is, és hát igazából cél volt az, hogy megszólítsuk az embereket. Tehát én a kirándulásokra azt látom, hogy úgy tekintek, hogy ez missziós terület. Mert ilyenkor van lehetőségünk úgy beszélgetni az emberekkel, hogy nem csak az Isten tiszteleten én a szószéken prédikálok, és próbálom közvetíteni az Istennek az üzenetét, hanem ott valóban emberként tudunk egymás mellett lenni, beszélgetni. Úgyhogy volt ebben tulajdonképpen minden. Ugye, amikor felértünk Füzér várába, akkor csodálatos kilátás volt, tehát láttuk a természetet, volt benne kultúra, volt benne honismeret, és mégis egyébként tudtunk úgy együtt lenni, hogy egyrészt igeolvasás is történt, ugye a buszon, mert ez is nagyon fontos, így indultunk el, és aztán pedig jól éreztük magunkat egész nap, tudtunk kapcsolódni, egymásra hangolódni, és ezek azt gondolom építik a közösséget, az ilyen lehetőségek, kirándulások.
2: Mennyire erősíti egy-egy ilyen program a gyülekezeti tagokat? Ugye ön most említett azért néhány példát arra, hogy mit is ad, de miért fontos, hogy a templomon kívül is egy közösséget alkossanak, akár egy délután, vagy egy egész nap során?
3: Hát ugye itt a közösség tekintetében ugye vannak alkalmaink is, de amikor ilyen kirándulások vannak, akkor is visszakanyarodok ehhez, hogy missziós terület, hogy vannak olyan emberek is, akik úgy jönnek el a kirándulásra, akik nem feltétlenül kapcsolódnak olyan szorosan a gyülekezethez. És ebben a tekintetben pedig egy lehetőséget látok abban, hogy megszólítsam őket, hogy beszélgessek velük. Számomra nagyon fontos az, hogy legyen közvetlenség és legyen humor is, hogy a gyülekezeti életben, meg az embernek a személyes életében, mert szerintem ezek kellenek, és enélkül nem lehet élni. És ilyenkor azért egy-két vicc, egy-két ilyen humoros megjegyzés az szintén tudja építeni úgy a közösséget, hogy valóban tudunk egymáshoz kapcsolódni, megismerhetjük egymást, az embernek azt a területét, amelyet lehet, hogy nem minden nap hoz egyébként a közösség elé, mert hogy abban az egy órában, amíg az Isten tiszteleten töltünk időt, addig valóban az igére figyelés történik, de nem ismerjük meg az embert magát, hiszen kevés lehetőség van arra, hogy ilyenkor beszélgessünk egymással. Ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyeket meg kell ragadni, és ezzel élni kell.
2: Ilyenkor a lelkipásztort is egy másik oldaláról ismerhetik meg?
3: Természetesen a lelkipásztort is egy másik oldaláról, nincs rajta palás, nincs rajta öltöny vagy ink, hiszen fel kell azért sétálni például a füzéri várba, azért egy komoly meredeken kellett végig sétálni, és hát ott ugye bár teljesen más egyrészt az öltözködés, másrészt pedig valóban úgy beszélgetünk egymással, mint ember az emberrel.
2: Milyen programok várják ezen kívül az apagyi gyülekezetet? Ugye egy nyár már mögöttünk van, itt van az ősz, hogyan értékelni akár a nyarat is a programokat tekintve, illetve hogyan tekintenek az őszi időszakra?
3: Ez egy jó kérdés. Nyáron is voltak egyébként programjaink. Egyrészt szerveztünk két tábort, az előbb a beszélgetésünkből kiderült, hogy a feleségem napkoron szolgál, de ugye egymásnak besegítünk, és akkor közösen szerveztük meg az apagyi tábort, ott volt 70 fős gyereksereg, plusz 20 fő segítő. Mennyi segítünk még egyébként nem volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, mert tényleg nagyon oda tették magukat a gyülekezeti tagok, és napkoron is megszerveztük a tábort, ott ugye mivel kisebb a gyülekezet, ott 30 gyerek és 10 segítővel voltunk jelen, egy kirándulással is egybekötöttük, ezzel zártuk tulajdonképpen, egy kirándulással indulással a nyári táborokat. Ezen kívül a nőszövetség nálunk elment kirándulni, és felfedezte Tokajt és Tarcalt. Sikerült a legmelegebb napot kifogniuk ezen a kiránduláson, de nagyon áldott alkalom volt számukra, és jól érezték magukat. Mi pedig a férfi körrel elmentünk egy csapatépítő hétvégére tulajdonképpen, de a Királyhágó melléki egyházkerület tulajdonában lévő Krespa élményfürdőbe, vagy fürdőbe, és aztán ott volt egy közös programunk, és szintén jól éreztük magunkat, és hát ugye szüneteltek egyébként a hétközi alkalmaink nyáron, de ősztől újraindul. Ilyenkor újraindul a nőszövetség, újraindul a férfi kör, újraindul az IFI, és ezekkel a csoportokkal két hetente találkozunk, és ezek valóban, ahogy ugye említettem, újraindulnak így az ősz folyamán, és még tervezünk azért elég, tehát még több dolgot. Lehet, hogy újra elmegyünk majd még kirándulni valahová, de ezt még át kell nekünk is gondolni. Lesz idősek napja, itt be fogunk kapcsolódni egyébként az önkormányzat által szervezett idősek napjába, másrészt pedig istentiszteletet is tartunk abban a tekintetben, meg abban a formában, hogy az idősekre fektetjük a hangsúlyt, őértük, imádkozunk és hálát adunk értük, és készülünk majd egy picit tovább nyúlva. Az adventi időszakban is lesz egy adventi dicsőítésünk, ez már tulajdonképpen a harmadik lesz, mióta itt szolgálunk ezeken a településeken, hogy készülünk bátran és lelkesedésre ezekre a programokra.
2: Több minden újra kezdődött, ahogy ön is említett, és a hittanoktatás is megkezdődött. Van, mit kell tudni erről a gyülekezetben? Hány hittanosuk van? Mennyire aktívak a fiatalok, az ifisek és a konfirmandusok?
3: Közel 100 hittanosunk van az iskolában. Ugye a település apagyról beszélünk. A településnek a nagy része református felekezetű. A hittanórákat megpróbálom ilyen interaktívvá tenni, és mindig az elején, mármint hogy a ősszel, átviszem a gyerekeket a templomba, és ugye a kicsik, ők legfőképpen jól érzik magukat akkor, amikor tényleg látják a templomtárgyakat, és amit a könyvben megjelenik, a hittankönyvben, akkor azt tényleg közel lehet hozzájuk, felszoktunk menni a karzatba, megnézzük az orgonát, a klenódiumokat, a keresztelési kancsót, keresztelős tálat, tehát ezeket a dolgokat, és ezeket nagyon szokták tulajdonképpen élvezni a gyerekek. Ugye az elmúlt időben volt konfirmandusainkat próbáljuk bevonni egyébként az ifibe. Úgy indítottuk az őszt és az új tanévet, hogy egyéb pizzázós ifit tartottunk, de előfordul, hogy elmegyünk velük kirándulni. Beregdarócon voltunk legutóbb a konfirmandusokkal, egy konfirmandus 24 órán. Azt is nagyon élvezték, volt, aki eljött segíteni a nyári táborba, tehát azért aktívak ők, és próbáljuk őket úgy megszólítani, hogy jelen legyenek a gyülekezetben. Van olyan, aki igét olvassa az Isten tiszteleten, tehát próbáljuk őket aktivizálni, aztán bízunk benne és imádkozunk értük, hogy valóban meg fognak maradni a gyülekezetünkben.
2: Könnyű ma megszólítani a fiatalokat? Fiatal egész házas párként könnyebben tudnak kapcsolódni hozzájuk?
3: Próbálkozunk természetesen. Én azt gondolom, hogy próbálkozni kell. Nem mindig fog az ember sikereket elérni, mármint hogy nem biztos, hogy rögtön akkor fog sikereket elérni, amikor úgy érzi, hogy na most ez siker, hanem ez hosszú távú folyamat. És pont az egyik hittanórán kérdezték meg a hatodik a múlt héten, hogy mi az, ami a legnehezebb a munkájában a lelkésznek, és pont azt válaszoltam, hogy az, hogy nem mindig vannak szemmel látható eredmények, hanem türelemmel ki kell várni az eredményeket, és hát az eredmény az pedig nem a mi érdemünk, hanem mindig a jó atyának az érdeme, és ezeket meg kell imádkozni, de visszatérő, hogy ne meneküljek el a kérdés elől, próbálkozunk megszólítani a fiatalokat, úgy érezzük, hogy azért vannak megmozdulások is, és amit pedig úgy érezzük, hogy már mindent megtettünk, vagy nem rajtunk múlik, azt pedig le kell tenni az Isten kezébe.
2: Mit üzenne azoknak, akik még nem kapcsolódtak be az apagyi református gyülekezet közösségébe? Miért érdemes akár egy Isten tiszteletre, vagy egy közösségi alkalomra ellátogatni?
3: Szintén egy nagyon jó kérdést kaptam. Azt üzenném azoknak, akik talán még nem kapcsolódtak be a gyülekezetbe, hogy fontos vagy. Fontos vagy a jellemed, a személyiséged, aki téged az Isten megformált és megalkotott, egy nagyon értékes ember vagy, és van lehetőség a szolgálatra, van lehetőség jelen lenni a gyülekezetben, és hogyha az Isten bennünket értékes embereknek alkotott, és kivétel nélkül mindannyian értékesek vagyunk, akkor mi is tudunk értéket teremteni a jelenlétünkkel is a gyülekezetben. És én arra bátorítom azokat, akik még talán nem kapcsolódtak be, vagy gondolkodnak azon, hogy bekapcsolódjanak, hogy próbáljunk meg értékeket teremteni. Mert az Isten népéhez tartozni jó, ott nagyon sok áldásukat meg tudunk élni, meg tudunk tapasztalni, és hát kívánom azt, hogy érezzék meg ezt az áldást, és hordozzuk egymást, találjuk meg a szolgálati lehetőségeket, mert az Isten népéhez tartozni jó.
2: Sok sikert és áldást kívánunk ehhez.
3: Nagyon szépen köszönöm. Áldás békesség.
1: Kedves hallgatóink, az Apagyi Református gyülekezetben a közösség építése és a fiatalok megszólítására is nagy hangsúlyt fektetnek. Az elmúlt percekben a gyülekezet lelkipásztorát, Bohus Csabát hallották, a riporter Bekfi Mária volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A nyíregyházi Leszja Ukrainka ukrán nemzetiségi kiegészítő nyelvoktató iskola idén rekordszámú 85 tanulóval kezdte meg az új tanévet. Az intézményben a gyerekek nem csak az ukrán nyelvet tanulhatják, hanem az ukrán kultúrával és hagyományokkal is megismerkedhetnek. A kezdeményezés már a több magyarországi településen is jelen van. Budapest és Nyíregyháza mellett Miskolcon, Győrben és Ságváron is működik ukrán nemzetiségi oktatás. A nyíregyházi iskola történet pedig még korábbra nyúlik vissza, hiszen itt már 2008-ban is működött ukrán vasárnapi iskola. A jelenlegi intézményi forma 2023-ban jött létre Gressa Liliana ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló kezdeményezésére. Arról, hogy hogyan fejlődött az iskola, mit jelent a közösség számára az anyanyelv és a kultúra megőrzése, valamint milyen tervekkel készülnek a jövőre, Gressa Liliana ukrán nemzetiségi parlamenti szószólót Bekfi Mária kérdezte.
2: Nyíregyháza már 2008 óta működött ukrán vasárnapi iskola, de ugye a 2022-es dátum az sokak életében hozott nagy változást, és ez Nyíregyházát is abban érintett, hogy 2023-ban létrejött a Leszja Ukrainka iskola, egy kiegészítő ukrán nemzetiségű nyelvoktató iskola. Kik számára kínál tanulási lehetőséget ez az intézmény, és mit kell róla tudni?
3: A Leszja Ukrainka ukrán nemzetiségi kiegészítő nyelvoktató iskola az elsősorban olyan gyerekeknek kínál ukrán nyelv tanulási és népismeret tanulási lehetőséget, akik Magyarországon járnak egy 5 napos oktatási intézménybe. Tehát lehetnek olyan diákok, akik ukrán nemzetiséghez tartoznak, de mondjuk itt születtek Magyarországon, és a szüleik szeretnék, illetve a gyerekek, hogy ne felejts el az ukrán nyelvet a gyermek, de ezen felül ukrán menekültek is, akik járnak különben egy 5 napos oktatási intézménybe, járnak ebbe a kiegészítő iskolába. Nyíregyházán van az egyik telephelyünk, de a budapesti központ és a nyíregyházi telephely mellett most már van Miskolcon is telephelyünk, amely 2025-ben nyílt, és idén pedig megnyitottuk szeptembertől Sárváron, illetve Győrött a Leszja Ukrainka ukrán nemzetiségi kiegészítő nyelvoktató iskola telephelyeit.
2: Nemrég volt a tanévnyitó ünnepség is Nyíregyházán, 85 diák kezdte meg a tanévet. Mit kell tudni róla az utóbbi évek? Mit mutattak? Van rá igény itt Nyíregyházán arra, hogy ukrán nyelvet oktassanak?
3: Abszolút van rá igény, hiszen kisebb volt a létszám 2023-ban. Én úgy emlékszem, hogy 40-50 fős volt a létszám a nyíregyházi telephelyen. Eleve az iskola különben 80-90 fős létszámmal indult 23-ban a budapesti és nyíregyházi telephelyen. Helyen, és szinte, hogy többen voltak különben Nyíregyházán, mint Budapesten. Mostanra már ez a trend egy picit megfordult, Budapesten most már többen vannak, viszont ahogy ön is mondta, tulajdonképpen szinte megduplázódott ez alatt a 3 év alatt a diákok száma. Úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, és én minden évnyitón, ahol voltam, megköszöntem a szülőknek azt a tudatosságot, hogy egy ilyen típusú iskolába beiratják a gyermeküket, hiszen ez plusz elfoglaltság a gyerek, ahogy a nevében is benne van, hogy kiegészítő iskola, viszont azt látjuk, hogy ezáltal, az iskola által a gyerekek közössége és a szülők közössége is, és ezáltal a magyarországi ukrán nemzetiségi közösség is erősödik.
2: Nyíregyházán melyik oktatási tanintézmény adott helyet ennek az ukrán nemzetiségi kiegészítő nyelvoktató iskolának?
3: A Zelk Zoltán iskolában fogadták a Leszja Ukrainka iskolát kvázi partnerként, és nagyon-nagyon szépen köszönjük az iskola vezetésének, hogy rendelkezésre bocsátja a termeket a gyermekek és a tanárok részére, és nagyon jó a kapcsolat, aminek nagyon örülünk.
2: Ön kezdeményezőként vett részt az iskolák létrehozásában. Mi volt az a hiány vagy igény, amit akkor látott, és amire mindenképpen szerettek volna megoldást találni? Bizonyára ugye ezt a háború idézte elő.
3: Nagyon érdekes, mert mindenki ezt gondolja, de nem így van. Én már 2021-ben megfogalmaztam azt, hogy az ukrán nemzetiségi oktatás szeretném fejleszteni, hiszen láttam, a 21-ben ugye jelöltek engem a nemzetiségi szószólói pozícióra, tehát akkor írtam a programomat, és láttam, hogy más nemzetiségeknek van iskolája, és ez milyen jó hatással van a közösségre. közösségre, és azt is tudtam, hiszen gyerekkorom óta én benne voltam az ukrán nemzetiségi közösségbe, hogy sajnálatos módon szinte egy generációt el is vesztettünk a közösségből, mert én annak tudtam be, hogy nem volt iskola, és azt gondolom, hogy pontosan ez igazolódik be most, hiszen az iskola az vonzza a gyerekeket és a családokat, és magamból indultam ki, hogy annó egy picit ilyen ufónak éreztem magam annó, hiszen nem volt olyan gyerek a környezetembe, akinek az anyukája ukrán, az apukája pedig magyar, és mindig különben engem nagyon nagy szeretettel fogadtak a magyar iskolákban, de ilyen szempontból kicsit egyedül éreztem magam, és amikor aztán 16-17 éves koromban elkezdtem járni az ukrán közösségbe, elkezdtem járni ukrán nemzetiségi táborokba, akkor nagyon-nagyon-nagyon erős tulajdonképpen érzéseim támadtak az ukránságommal kapcsolatban, és 2014-ben, tehát jóval azután, hogy én 16 és 17 éves voltam, hiszen az a 90-es években volt, akkor jöttem rá 10 év szünet után, amikor én nem tudtam a munkám miatt, az elfoglaltságaim miatt az ukrán közösségben aktívan részt venni. 2014-ben fogalmazódott meg bennem, hogy nekem ez nagyon-nagyon hiányzik, ez az úgymond intézményesített közösségi élet, ami az ukrán nemzetiséghez kapcsolódik, és 14-ben én különben fővárosi önkormányzati elnöke voltam az ukrán nemzetiségnek, 19-től pedig az országos nemzetiségi önkormányzatban vettem részt, és folyamatosan azt láttam, hogy morzsolódik le a közösség, és azt gondoltam, hogy én tudok ez ellen tenni azzal, hogyha a hozzám hasonlóan gondolkodókkal elkezdünk ilyen típusú intézményeket alapítani, és lám-lám 2026-ban már meg is van ennek az eredménye.
2: Mit kínál a nyelv mellett ez az intézmény a diákoknak?
3: Az összetartozás érzését szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és különben direkt figyelmet fordítunk arra, hogy a különböző telephelyekre járó gyerekek is megismerjék egymást, tehát például az alapítás évében az első őszi tábort azt pont Nyíregyházán tartottuk a budapesti gyerekeknek is, tehát egy közös tábort terveztünk velük, és meg is valósítottunk, és onnantól kezdve pedig a nyíregyházi gyerekek voltak már Budapesten, például Taras Sevcsenko ünnepségen, vagy a Kozákság napján, aztán amikor hozzájött a miskolci telephely, akkor például a tavalyi évben a Lesza Ukrainka születési évfordulójának tiszteletére szervezett koncertre már ott voltak a budapesti eseményen a nyíregyházi és miskolci gyerekek is. És ugye ezek a gyerekek akkor tudják egymásra, hogy bizony-bizony ő is Lesza Ukrainkás, bizony-bizony ő is olyan, mint én, és hát természetesen a nyelvet is kiválóan megtanulják, hiszen az iskola vezetése és tanárai nagyon figyelnek arra, hogy megfelelő szintű és jó oktatás legyen, és ez bizonyítja azt, hogy ugye a tanulmányi versenyeken is nagyon jól teljesítenek az iskolába járó diákok, illetve le tudják tenni az érettségit is. Van egy több olyan gyerekünk már, aki letette a junior nyelvvizsgát is, és készülnek a következő nyelvvizsgára, és ugye ez mind-mind plusz pontokat is jelent nekik majd a felvételin, tehát mindenképpen pozitív a mérlege annak, hogyha valaki egy ilyen típusú iskolába jár.
2: Mennyire volt könnyű, vagy éppen nehéz pedagógusokat találni, akik mondjuk ukrán nyelvet tudnak oktatni?
3: Tekintettel, hogy ugye vasárnapi iskolák voltak Budapesten és Nyíregyházán is, volt a látókörünkben több olyan pedagógus is, aki ugye tud ukrán nyelvet tanulni, de az nagyon fontos, hogy különben a magyar jogszabályok alapján itt megfelelő végzettséggel és tapasztalattal is kell rendelkezni, tehát nem volt könnyű különben olyan tanár találni, aki nem csak hogy tud tanítani, de ugye a dokumentációja is rendben van, az elvárásoknak megfelelő, és azért nagyon örülünk annak, hogy sikerült mindegyik telephelyünkre kiváló tanárokat találni, és csak most elmondom példakép, hogy a sárvári telephelyre Zalaegerszegről fog érkezni egy hölgy, illetve Zalaegerszeg és Nagykanizsa a kettő hely, tehát egészen messziről fognak jönni, csak azért, hogy taníthassák az ukrán gyerekeket, és én ezért nagyon hálás vagyok nekik. De azt is el tudom mondani, hogy a budapesti telephelyre például egy olyan kislány kezdett el járni még 23-ban, aki Keszthelyről jött fel Budapestre csak azért, hogy a Lesza Ukrainka iskolában ukrán nyelvet és népismeretet tanulja. nagyon, és ugye hát ez jelzi azt, hogy mennyire kiváló tanáraink vannak, hogyha valaki ilyen messziről szeretne jönni az iskolába, akkor az azt jelenti, hogy az iskola jó. És még az is most szembe találkoztam egy olyan helyzettel is, hogy Győrbe például Komáromból fognak jönni gyerekek ukrán nyelvet tanulni a Lesja Ukrainka iskolába és népismeretet. Tehát nem volt könnyű megtalálni a tanárokat, de sikerült, és ez mutatja az iskola sikerességét is.
2: Kiknek ajánlja ezt az iskolát, ezt az intézményt? Felmerül bennem egy olyan kérdés, hogy csak ukrán anyanyelvű gyermekeknek, vagy például ugye nagyon sokan a kárpátaljai magyar gyermekek közül, akik mondjuk nem anyanyelvi szinten tudják az ukrán nyelvet, de viszont szeretnék folytatni az ukrán tanulmányaikat, ők is jelentkezhetnek-e?
3: Így van, abszolút őket is szeretettel várjuk, és van ilyen gyermek már, aki például kárpátaljai magyar gyerek és magyar iskolába jár, de jár a Lesja Ukrainka iskolába is ukrán nyelvet tanulni, hogy ne felejtse el, és ugye mivel évfolyamok vannak tudás szint alapján, ezért tulajdonképpen mindenkit a tudás szintjének megfelelő osztályba osztunk be, és a tudás szintjének megfelelő oktatást kapja. Úgyhogy abszolút tényleg, sőt, akár magyar gyerekeket is várunk, akiknek nincsen kötődése Ukrajnához, de valamiért szeretnék megtanulni a nyelvet, nyugodtan beiratkozhatnak, hiszen a kiváló tanáraink meg tudják őket tanítani ukránul.
2: Évközben is be lehet jelentkezni?
3: Évközben is lehet jelentkezni, meg kell írni a tesztet, hogy lássuk, hogy milyen a szint a nyelvtudásban, és akkor utána beosztjuk iskolába, és évvégén pedig bizonyítványt kap a gyermek.
2: Ön szerint hogyan lehet úgy megőrizni az ukrán identitást és anyanyelvet, hogy közben mondjuk akár a gyerekek vagy a szülőkkel együtt Magyarországon élnek, magyar iskolába is járnak, és próbálnak beilleszkedni a magyar társadalomba, de emellett szeretnék megtartani az ukrán identitásukat. Mondjuk pont ez az oktatás intézmény erre is lehetőséget tud adni?
3: Igen, én nagyon hálás vagyok a magyar kormányzatnak és a magyar államnak is azzal kapcsolatban, hogy nagyon széleskörű nemzetiségi jogokat biztosít a nemzetiséghez tartozóknak, egyéni és kollektív szinten is, és azt gondolom, hogy ezáltal, hogy vannak ilyen típusú iskolák, tehát mondjuk nem kell egy ötnapos ukrán nemzetiségi kétnyelvű iskolába beíratni feltétlenül a gyereket ahhoz, hogy ukrán nyelven tanuljon, plusz az ukrán kultúrát is magáénak tudja. Ez szerintem egy kiváló lehetőség, és nagyon hálásak vagyunk ezért a dologért, és látjuk is ennek a pozitív hatásait, hiszen egyre nő a közösségünk.
1: A nyíregyházi Lesja Ukrainka ukrán nemzetiségi kiegészítő nyelvoktató iskola idén rekordszámú 85 tanulóval kezdte meg az új tanévet. Az intézményben a gyerekek nem csak az ukrán nyelvet tanulhatják, hanem az ukrán kultúrával és hagyományokkal is megismerkedhetnek. A kezdeményezés már a több magyarországi településen is jelen van. Budapest és Nyíregyháza mellett Miskolcon, Győrben és Ságváron is működik ukrán nemzetiségi oktatás. A nyíregyházi iskola történet pedig még korábbra nyúlik vissza, hiszen itt már 2008-ban is működött ukrán vasárnapi iskola. A jelenlegi intézményi forma 2023-ban jött létre Gresza Liliana ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló kezdeményezésére. Arról, hogy hogyan fejlődött az iskola, mit jelent a közösség számára az anyanyelv és a kultúra megőrzése, valamint milyen tervekkel készülnek a jövőre, Gresza Liliana ukrán nemzetiségi parlamenti szószólót Bekfi Mária kérdezte.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az oktatási hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgai időszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségét 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az oktatási hivatal.

0: személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátáshoz. Közölték azt is, hogy a búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Októberben 4 napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülő dandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani számos település környékén, közölte a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülő dandár a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a pilóták 8-án, vagyis csütörtökön 13 óra és 21 óra 30 perc között, majd október 13-án és 15-én délután 2 óra és este 9:30 között hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtervédelem folyamatos biztosítása. A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatát, Kadarkút, Kaposvár, valamint Veszprém térségében a megszokottal eltérő nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, jelezték. Rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Duna-szlovákiai szakaszán Dévénynél, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A keddesti bejelentés szerint a Duna előző napi átlagos vízhozama Dévénynél egy másodpercre számolva 575,9 köbméter volt, ami a legalacsonyabb ilyen adatnak számít a mérések kezdete, vagyis 1900 óta. A mostani adatokkal az 1909-ben mért rekord dőlt meg, mondta az intézet szóvivője. A Duna csaknem 120 éve mért legalacsonyabb vízhozama 580 köbméter volt másodpercenként. Az intézet előrejelzése szerint a folyóvízhozama várhatóan péntektől kezd majd emelkedni, ám a hónap közepe tájékán ismét rendkívül alacsony lehet.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátralévő részében többnyire marad a kellemes napsütéses idő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet majd 3 és 10 fok között alakul. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora, Lénárt Vanda vagyok. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy a Debreceni Református Kollégium Múzeuma egy új kiállítással jelentkezik, ami azért különleges, mert nem a Cívisvárosban mutatják be, és nem is helyi a téma. A közel hozzánk a Göcsei Reformátusok múltja és jelene című tárlat anyagát Ősz Attila muzeológus kurátor állította össze. A témáról bővebben fél öt után nem sokkal hallhatnak, ez tehát a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, töltsék velünk a következő órát is.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, október 7-e Amália nevenapja van, de ma ünnepelnek Amál, Baksa, Bekes, Mária, Márk, Szergiusz és Zserald nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az eseményekre tekintek, akkor azt látom, hogy 1184-ben francia szerzetesek lerakják a Szent Gotthárdi apátság alapjait a mai Szent Gotthárdon. 1411-ben luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király Pozsonyban eljegyzik két éves leányát, Erzsébetet a 14 éves 5. Albert osztrák herceggel. 1555-ben első Szulajmán szultán újból elrendeli az erdélyi rendeknek, hogy ismét János Zsigmondot tekintsék erdélyi fejedelemnek. 1705. október 7-én II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem utasításban szabályozza a Széchenyi országgyűlés végzése értelmében felállított gazdasági tanács működését. 1848-ban az újonnan alakult magyar honvédsereg Ozoránál megadásra kényszeríti Rott és Filipovics császári tábornokok hadtestét, mindkét parancsnokló tábornokot fogságba ejtik. 1919-ben ezen a napon megalakul a Holland Királyi Légitársaság, a KLM. 1935-ben a Népszövetség tanácsa Olaszországot agresszornak nyilvánítja Etiópia megszállása miatt. 1838. október 7-én Németországban törvényt hoznak, mely előírja, hogy minden zsidó állampolgár útlevelébe J betű megkülönböztető jelzést kell pecsételni. 1940-ben sztrájkba lépnek a salgótarjáni bányászok október 7-én. 1944-ben a brit és amerikai légierő pusztító támadásokat intéz Érsekújvár, Szombathely, Csap, a komáromi és a zalaegerszegi vasúti pályaudvarok ellen. 1949. október 7-én megalakul a Német Demokratikus Köztársaság. 1988-ban a Magyarországgyűlésben a képviselők felállásos szavazással döntenek a Bős Nagymaros vízlépcső építésének folytatásáról. 1989. október 7-én Grósz Károly lemond az MSZNP főtitkári posztjáról. Ugyanezen a napon Budapesten megalakul a Magyar Szocialista Párt. A párt magát a nyugati szocialista pártokkal rokon politikai intézményként határozza meg. Az MSZNP-n belüli reformtörekvések örökösének tekinti magát, mondja a kongresszusi állásfoglalás. Az új párt elnökének pedig Nyers Rezsőt választják meg. És 2002-ben Budapesten tanácskozik az Európai Unióval 1998 vége óta csatlakozási tárgyalásokat folytató hat ország, az úgynevezett luxemburgi hatok, Magyarország, Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország és Szlovénia.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Egy anyai pofon. Az Egyesült Államokban utcai tüntetésekbe, majd erőszakos zavargásokba torkolt egy emberjogi felvonulás. A rohamrendőrökkel összecsapó bandákba szerveződött fiatalok kitűnő alkalmat láttak a felfordulásban, hogy az unalmukban és céltalanságukban felgyűlt energiáikat a társadalomra zúdítsák, értelmetlen gyújtogatásokban, rongálásokban és a rendőrökkel való összecsapásokban élve ki indulataikat. A nyugati társadalmakban lézengő és unatkozó fiatalok problémája önmagában is egy hatalmas kérdés, de a baltimóri eseményekben egy másik, szintén lappangó társadalmi probléma is előjött. Történt ugyanis, hogy a tüntetések idején egy éppen a környéken járó édesanya felismerte a tulajdon fiát a rendőrökkel összecsapó bandában. És bár a fiatalok bekötötték az arcukat, hogy a rendőrségi kamerák föl ne ismerjék őket, az anyai szív előtt nincsenek titkok az édesanya ráismert, elméletileg iskolában lévő gyermekére. Az édesanya a lehető legtermészetesebb és leginkább magától értetődő dolgot tette, oda ment nagykamasz fiához, és lekevert neki egy anyai pofont, majd kiráncigálta a tömegből, és egy újabb pofon kíséretében hazaküldte. A nyugati világban nagy hangsúlyt kapott az elmúlt évtizedekben a gyermekek jogainak védelme, a fenyítést, szülői szigort, a lehető legkárosabbnak kikiáltva, és még a szeretetteljes szülői pofont is a gyermek jogai ellen való szörnyű támadásnak tekintve. Gyermekek rendőrségi feljelentést tettek nem egyszer szüleik ellen, a szülői szigor vagy büntetés miatt, aminek következtében rendőrségi meghurcolás várt a szülőkre. Az iskolákban a tanárok nemhogy vonalzóval tenyerest, de még csak határozottabb számon kérést sem engedhetnek meg maguknak a diákokkal szemben. A gyermekek fékevesztett jogainak védelmezésében elmerült nyugati társadalom most egyenes adásban láthatta egy helyén való szeretetteljes szülői pofon jótékony hatását. A baltimóri rendőrfőkapitány személyesen fejezte ki köszönetét a gondos édesanyának. Mert megvan írva, ne vondd el a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadott ki. És csak egy dologra kell már figyelni, hogy a szeretet azért vastagabb legyen a vesszőnél.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. október 7-én szerdán 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. A kormányfő kiemelte, hősnek lenni nem azt jelenti, hogy valaki nem fél, a hősiesség éppen az, hogy amikor az ember fél, akkor is vállalja azt, amit helyesnek gondol. Az aradi vértanúk számára a független Magyarország eszméje volt ez a gondolat fogalmazott. Magyar Péter hangsúlyozta, az aradi vértanúk a jövőért, a szabad, erős, demokratikus és független Magyarországért haltak meg. Egy olyan Magyarországért, melyből nekik már nem jutott, és talán ezt teszi igazán naggyá, nemessé az áldozatukat, mondta a miniszterelnök. Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos emléke előtt hajtottak fejet október 6-án Nyíregyházán. 177 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig Magyarország első felelős miniszterelnökét. A Nemzeti Gyásznap alkalmából az önkormányzat szervezésében a Damjanich szobornál tartottak megemlékezést, melyen 48-as dalokkal, virágokkal és koszorúkkal tisztelegtek a mártírok előtt. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap Magyarországon. A szabadságharc leverését követő megtorlás egyik legsúlyosabb napja volt 1849. október 6-a. Aradon 13 honvédtisztet, Pesten pedig Batthyány Lajost végezték ki. Az aradi 13 története ma is fontos üzenetet hordoz az összetartozásról és a hűségről, valamint arról, hogy mit jelent kiállni egy közös ügy mellett, emelte ki beszédében Jászai Menyhért alpolgármester. Idén 30 év annak, hogy a Tompa Mihály utcába került a pont 55 esztendővel ezelőtt a korabeli laktanyában felavatott Damjanich szobor Nyíregyházán. Damjanich János császári tisztként kezdte katonai pályáját, 1848-ban azonban a Magyar Szabadságharc mellé állt, és annak egyik legismertebb hadvezére lett. Október 6-án ő is az aradi vértanúk között halt meg, hangzott el az ünnepségen. Az apagyi református gyülekezet tagjai idén több mint 70-en indultak útnak, hogy együtt fedezzék fel Füzérvárát és Kassa belvárosát. A kirándulás mellett azonban a gyülekezetben egész évben különböző programok zajlanak. Működik férfi kör és nőszövetség, a fiatalokat is igyekeznek minél inkább bevonni a közösségbe, és több mint 100 hittanos gyermek kapcsolódik a gyülekezethez. Bohus Csaba lelkipásztort hallják.
2: 73-an vágtunk neki ennek az útnak, és hát az idei úti célnak a kiválasztása egy kicsit azért, hadd mondjam azt, hogy személyes történet is volt számomra, személyes érintettség is volt. Hát ugyebár Rákócziról tudjuk azt, hogy Munkácson volt gyermek, és én is ott születtem, aztán pedig ugye Kassán szervezte nagyrészt a szabadságharcot, tehát hogy számomra fontos volt egyrészt, hogy Kassára is ellátogassunk, és hogyha már arra járunk, akkor útba ejtettük a Füzéri várat is, és hát igazából cél volt az, hogy megszólítsuk az embereket. Tehát én a kirándulásokra azt látom, hogy úgy tekintek, hogy ez missziós terület. Mert ilyenkor van lehetőségünk úgy beszélgetni az emberekkel, hogy nem csak az Isten tiszteleten én a szószéken prédikálok, és próbálom közvetíteni az Istennek az üzenetét, hanem ott valóban emberként tudunk egymás mellett lenni, beszélgetni. Úgyhogy volt ebben tulajdonképpen minden. Ugye amikor felértünk Füzérvárába, akkor csodálatos kilátás volt, tehát láttuk a természetet, volt benne kultúra, volt benne honismeret, és mégis egyébként tudtunk úgy együtt lenni, hogy egyrészt igeolvasás is történt ugye a buszon, mert ez is nagyon fontos, így indultunk el, és aztán pedig jól éreztük magunkat egész nap, tudtunk kapcsolódni, egymásra hangolódni, és ezek azt gondolom építik a közösséget, az ilyen lehetőségek, kirándulások. Hát ugye itt a közösség tekintetében ugye vannak alkalmaink is, de amikor ilyen kirándulások vannak, akkor is visszakanyarodok ehhez, hogy missziós terület, hogy vannak olyan emberek, emberek is, akik úgy jönnek el a kirándulásra, akik nem feltétlenül kapcsolódnak olyan szorosan a gyülekezethez. És ebben a tekintetben pedig egy lehetőséget látok abban, hogy megszólítsam őket, hogy beszélgessek velük. Számomra nagyon fontos az, hogy legyen közvetlenség és legyen humor is, hogy a gyülekezeti életben, meg az embernek a személyes életében, mert szerintem ezek kellenek, és enélkül nem lehet élni. És ilyenkor azért egy-két vicc, egy-két ilyen humoros megjegyzés az szintén tudja építeni úgy a közösséget, hogy valóban tudunk egymáshoz kapcsolódni, megismerhetjük egymást.
1: A nyári programok, a kirándulás és az őszi tervek mellett az Apagyi Református Gyülekezetben a közösségépítésre és a fiatalok megszólítására is nagy hangsúlyt fektetnek. Hallhatjuk a lelkipásztort, Bohus Csabát.
2: Közel 100 hittanosunk van az iskolában, ugye a település Apagyról beszélünk, településnek a nagy része református felekezetű. Hittanórákat megpróbálom ilyen interaktívvá tenni, és mindig az elején, mármint ugye az ősszel, átviszem a gyerekeket a templomba, és ugye a kicsik, ők legfőképpen jól érzik magukat akkor, amikor tényleg látják a templomtárgyakat, és amit a könyvben megjelenik, a hittankönyvben, akkor az tényleg közel lehet hozzájuk, felszoktam menni a karzatba, megnézzük az orgonát, a klenódiumokat, a keresztelési kancsót, keresztelő tálat, tehát ezeket a dolgokat, és ezeket nagyon szokták tulajdonképpen élvezni a gyerekek. Ugye az elmúlt időben volt konfirmandusainkat próbáljuk bevonni egyébként az ifibe, hogy úgy indítottuk az őszt és az új tanévet, hogy egy pizzázós ifit tartottunk, de előfordul, hogy elmegyünk velük kirándulni. Beregdarócon voltunk legutóbb a konfirmandusokkal, egy konfirmandus 24 órán, azt is nagyon élvezték, volt, aki eljött segíteni a nyári táborba, tehát azért aktívak ők, és próbáljuk őket úgy megszólítani, hogy jelen legyenek a gyülekezetben. Van olyan, aki igét olvassa az Isten tiszteleten, tehát próbáljuk őket aktivizálni, aztán bízunk benne és imádkozunk értük, hogy valóban meg fognak maradni a gyülekezetünkben. Próbálkozunk természetesen. Én azt gondolom, hogy próbálkozni kell. Nem mindig fog az ember sikereket elérni, mármint hogy nem biztos, hogy rögtön akkor fog sikereket elérni, amikor úgy érzi, hogy na most ez siker, hanem ez hosszú távú folyamat. És pont az egyik hittanórán kérdezték meg a hatodikosok a múlt héten, hogy mi az, ami a legnehezebb a munkájában a lelkésznek, és pont azt válaszol, szóltam, hogy az, hogy nem mindig vannak szemmel látható eredmények, hanem türelemmel ki kell várni az eredményeket, és hát az eredmény az pedig nem a mi érdemünk, hanem mindig a jó atyának az érdeme. És ezeket meg kell imádkozni, de visszatérve próbálkozunk megszólítani a fiatalokat, úgy érezzük, hogy azért vannak megmozdulások is, és amit pedig úgy érezzük, hogy már mindent megtettünk, vagy nem rajtunk múlik, azt pedig le kell tenni az Isten kezébe.
1: Különleges jubileumi bemutatóra készül a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. Az önálló társulat megalakulásának 45. évfordulóját névadójuk Kiven Ágos Kivirattik című regényének színpadi adaptációjával ünnepli a teátrum. A századfordulós magyar társadalom és a lecsúszó gentri világ belső kríziseit feltáró történetet Szikszai Rémusz rendezésében láthatja majd a közönség november 21-én szombaton 19 órától a nagyszínpadon. Nincs elég aláírás a népszavazáshoz, december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása ügyében. 100 000 alatt maradt a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által indított kezdeményezés ügyében gyűjtött aláírások száma, állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság. Az alaptörvény szerint legalább 200 000 választópolgár kezdeményezésére az országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a kormány vagy 100 000 választópolgár kezdeményezésére az országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Tekintettel arra, hogy az érvényes aláírások száma 100 000 alatt maradt, az országos népszavazás elrendelésére az országgyűlésnek mérlegelési jogkörében eljárva sincs lehetősége, írta a Nemzeti Választási Bizottság határozatában. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitva tartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg december 24-ére.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Debreceni Református Kollégium Múzeuma egy új kiállítással jelentkezik, ami azért különleges, mert nem a Civisvárosban mutatják be, és nem is helyi a téma. A közel hozzánk a Göcsei Reformátusok múltja és jelene című tárlat anyagát Ősz Attila muzeológus kurátor állította össze. Az intézményben őrzött évszázados fotók adták az alapot, és az eredeti helyszínek, közösségek nyomán készült egy mai sorozat is. Egy helyen már láthatta a közönség a válogatás egy részét, október 8-án pedig kibővített eredeti tárgyakkal, berendezett enteriőrökkel gazdagított kiállítás nyílik Pápán, a Pannonia Reformata Múzeumban. A vándortárlat novemberben költözik tovább, és jövő év elején térhet haza a Debreceni Református Kollégium Múzeumába. Ősz Attilát Oláh Ilona kérdezte.
2: A Debreceni Református Kollégium Múzeumának munkatársai olykor-olykor, sőt nem is olyan ritkán, megmutatják az általuk felkutatott értékeket, összegyűjtött kincseket máshol is, nem csak a kollégium ódon falai között. Erre most egy jó példa, egy új kiállítás, ami nyílik, de nem Debrecenben.
3: Tulajdonképpen már elkezdődött az első etap, tehát az első állomás az Becsvölgyén van. Gyakorlatilag augusztus végén nyitottuk, augusztus 29-én a kiállítást. Becsvölgye szerintem így a hallgatóknak valószínű, hogy nem ismerős. Ez egy Zalaegerszeg melletti település, Göcsei közepén, és azért választottuk ezt a helyszínt, mert ez tulajdonképpen a forrásközösségnek az egyik települése.
2: Hiszen maga a kiállítás tematikája is meghatározott.
3: Igen, tehát fotókiállítást rendeztünk. A kiállításunknak a címe a közel hozzánk, ez a fő címe. A Göcsei Reformátusok múltja is jelene pedig az alcíme a kiállításnak. Gyakorlatilag régi, tehát majdnem 100 éves képeket mutatunk be, ugye amiket itt Debrecenben őrzünk, és ennek párjaként készítettem fotókat a elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben, tulajdonképpen 2025 késő nyarától egészen napjainkig, tehát ez egy élő kiállítás, folyamatosan élő és változó kiállításról beszélhetünk.
2: Ez azt jelenti, hogy a 100 évvel ezelőtti helyszíneket kereste fel újra, és megvan, hogy nézett ki egykor, és hogy néz ki ma?
3: Igen, a helyszíneket is felkerestem, illetve azokat a személyeket, vagy azoknak a személyeknek a mai, ha lehet így fogalmazni, megfelelőjét, akik a gyülekezeteknek az előjárói, tehát korábban készültek csoportképek, tanítógyűlésről például, vagy egyházmegyei vizitációról, tehát az egyházmegye előjárói, Esperese főgondnoka járt ott Becsvölgyén, és a vizitáció, tehát az egyház látogatás után készült csoportkép, és például ennek a mai megfelelőjét a napokban fogom elkészíteni, ugyanis a becsvölgyi kiállítás finiszázsa egybeesik a Őrségi Egyházmegye nőszövetségi alkalmával, nőszövetségi csendes napjával, és reménység szerint ott lesz több egyházmegyei előjáró, akikkel ugyanazon a helyszínen a becsvölgyi parókián fogok csoportképet készíteni.
2: Nagyon izgalmas dolog ez, hiszen egy-egy fotó olyankor már igazi kor dokumentummá válik, és abba belegondolni, hogy majd egykor, ki tudja, pár évtized múlva, vagy egy évszázad múlva ezek a képek, amik most készülnek, és majd beállnak ebbe a sorba, hogy egy adott kor helyeiről, személyiségeiről adnak hiteles képet szó szerint. Ez egy nagyon izgalmas párhuzam, és izgalmas kihívás, gondolom én.
3: Igen, ez való szándékunk is, tehát a eredeti kurátori statementben vagy állításban szerepelt az, hogy szeretnénk néhány emberölt után újra találkozni, képletesen értve, tehát akkor már három fotót lehet egymás mellé állítani.
2: Három korszak.
3: Három korszaknak a lenyomatát, igen.
2: Tehát az első bemutatkozás ennek az anyagnak megvolt, de mint mondta, ez nem egy állandó, nem egy lezárt gyűjtemény és válogatás, hanem változik, és új arcát tudja megmutatni, vagy gazdagodik ez az anyag. Hol lesz a következő bemutatója, és hol tervezik még ezt a közönség elé tárni?
3: Több helyszínen mutatjuk be ezt a kiállítást, a következő helyszín Pápán lesz. Mi erre a kiállítás sorozatra pályáztunk az NK-nál, nyertünk is egy viszonylag nagy összeget.
2: Nemzeti Kulturális Alaptól.
3: A Nemzeti Kulturális Alap támogatja ezt a kiállítást, vagy kiállítás sorozatot, illetve a Dunántúli Református Egyházkerület, az Őrségi Református Egyház megye és a Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteménye is támogatja. Persze a mi intézményünk is a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, illetve a közgyűjtemények, úgyhogy nagyon sokan pénzügyileg is támogatnak minket ebben a kiállításban, és ugye több helyszínen szeretnék bemutatni a kiállítást. A következő helyszín az Pápán lesz, a Pápai Pannonia Reformata Múzeum időszaki kiállító termeiben. Minden helyszínen egy kicsit más arcát mutatja ez a kiállítás. Az első helyszínen csak a nagyméretű nyomatokat állítottuk ki, ezek tényleg ilyen 1 méter szer 70 centi nagyságú nyomatok. Pápán a Pannonia Reformata Múzeum több olyan tárgyat őriz, ami a göcsei reformátusok hagyatéka. Például egy urasztalát, amit valószínűleg a becsföldiek nem is ismernek, mert nagyon rég elkerült Pápára, és ez most ott ki lesz állítva. És ezen az urasztalán lesz egy ma használatban lévő terítő, a terítőn pedig olyan klenódiumok lesznek, amiket úrvacsora osztás alkalmával használnak a gyülekezetek ma. És akkor ugye Pápán nem csak a fotók lesznek kiállítva, hanem kisméretű képek is lesznek. Több tucat, körülbelül 50 A4-es vagy A5-ös méretű fotó lesz kiállítva, és tárgyak is, tehát interjúr is lesz. Tehát Göcsejből viszünk tárgyakat, imateremnek különböző bútorzatát, és azokat láthatóak lesznek majd Pápán. Ez máshol viszont nem lesz. Tehát a többi kiállítás, Zalaegerszegen lesz még egy kiállítás, sokkal kisebb volumenű lesz, ugye kisebb a tér, kevesebb fotót tudunk kiállítani, de például a zalaegerszegi gyülekezet idén ünnepli a fennállásának a 100. évfordulóját, tehát 100 évvel ezelőtt vált önálló anyagyülekezetté az a zalaegerszegi gyülekezet, és Esperes úr megkért rá, hogy ott is mutassuk be ezt a pár tárgyat. Egy nagyon szép gyülekezeti teremben lesz kiállítva néhány tárgy.
2: Oda mikor érkezik?
3: Novemberben lesz, tehát novemberi hónap folyamán lesz látható az Zalaegerszegen, utána lesz egy kis szünet, és reménység szerint az utolsó állomás pedig itt Debrecenben lesz, tehát a nagyméretű nyomatok visszakerülnek Debrecenbe, és a Református Kollégium Múzeumában lesz kiállítva. Az a tervünk, hogy szeretnénk, hogyha a múzeumok éjszakáján még látható lenne ez a tárat.
2: Hát itt egy kicsit hosszabb ideig időzik, hosszabb, majd igen, ez az anyag végül is hazatér, ha úgy lehet mondani.
3: Hazatér, igen, tehát nem tudom, hogy mikor fogjuk nyitni, de tervek szerint február-március környékén lesz ennek a tálatnak a nyitása, és hát több hónapon keresztül látható majd itt Debrecenben, és az, hogy még hová kerül az anyag, remélem, hogy még sokan el fogják kérni. Tehát amiatt, hogy nagyméretű képeket állítunk ki, ez lehetővé teszi azt, hogy tényleg több helyen is be tudjuk mutatni.
2: Nyitottak akkor arra, hogy ez a vándorút folytatódjon, mert hogy ez egy olyan összeállítás, ami talán földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül bárkinek érdekes lehet, mert adott közösség, adott tájegység gyülekezetének szól leginkább, de ugyanakkor ez mégiscsak minden reformátusnak, vagy akár minden magyarnak lehet érdekes, hogy jelenik meg egy évszázad elmúltával egy adott hely, mennyit változunk mi emberek, mennyit változik egy-egy fotónak a kisugárzása. Szerintem ez mindenkinek lehet izgalmas.
3: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült, mert én egy kis szabolcsi faluban nőttem fel, ott édesapám lelkész volt egészen nyugdíjas koráig, és én gyakorlatilag egy ilyen gyülekezetben nőttem fel, tehát egészen kisgyerekkoromban költöztünk oda, és részt vettem a gyülekezeti alkalmakon, különböző diakóniai tevékenységeken például, vagy imaórákon, istentiszteleteken, csendes napokon, és hát ez ugye a életem részévé vált, és amikor ugye egy jó pár hónappal ezelőtt először voltam Göcsejbe, 500 kilométerre van Debrecentől, gyakorlatilag ugyanazt tapasztaltam, tehát a göcsei reformátusok ugyanolyan reformátusok, mint akár a tiszántúliak, tehát ugyanolyan nyitott emberek, és ugyanannyira fontosnak tartják azt, hogy ezt a közösséget építsék. Kicsit ott úgy fogalmaztam, mintha hazamentem volna, tehát hogy egyáltalán nem éreztem idegennek magamat ott abban a közegben, és hát az a lényeg, hogy a régi reformátusok is mindenhol szerintem itt a Kárpát-medencébe hasonlóak voltak, és a mai reformátusság is ugyanaz a liturgia van az istentiszteleteken, az úrvacsoraosztás ugyanolyan rendben zajlik, tehát
2: a közösség megtartó ereje, igen, ugyanúgy igen, érezhető igen. Egy-egy ilyen településen.
3: Így van, úgyhogy szerintem itt Magyarországon belül olyan nagyon nagy különbség nincs reformációban. református és református között, hogyha ezt így lehet fogalmazni.
2: Ezek szerint bárkit megszólíthat ez az anyag. Még egy kérdésem maradt, ez már inkább technikai kérdés, hogy muzeológusként a múzeumi tárgyak mérhetetlen gazdagsága mellett tényleg sok-sok múltbéli örökségünk van. Ezekbe a fotók miért foglalnak el különleges helyet? Azért, mert ott van az arcunk, azért, mert lehet személyekkel találkozni. Úgy érzem, hogy a kézzelfogható tárgyak mellett egy fotográfia teljesen más hangulatban tud közvetíteni történelmet felénk.
3: Azt tapasztaltam, hogy az emberek szeretik a fotókat, tehát kortól, nemtől függetlenül az emberek szeretik a fotókat nézegetni, főleg a régi képeket, leginkább akkor, hogyha tudják, hogy ki van a fotón. Ugye a múzeológiában az is fontos, hogy leírjuk a fényképeket, tehát amikor csak látunk egy képet, de nem tudjuk, hogy az hol készült és akik szerepelnek rajta.
2: Ettől ez múzeumi anyag.
3: Persze értékes minden fotó, de akkor érdekes valami, hogy annak a tájnak, annak a fotónak van története, és nekem az is volt a célom ezzel a kiállítással, hogy egyrészt elmenjek Göcsejbe, és utána nézek, hogy kik szerepelnek a fényképeken. A kartonokra voltak ragasztva ezek a fényképek, ugye Debrecenben, és volt címe ezeknek a fotóknak, de volt, ami nem volt felcímkézve, és annak utána kellett ott járni, és ez egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy megkeresni azokat az embereket, azt a helyszínt, azt az eseményt, amit megörökít a fotó.
2: Ez a kutatási része.
3: Ez a kutatási része volt, igen, igen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy valamennyiünket izgatják a fényképek, akár régiek, akár mostaniak, főleg, hogyha kötődünk valamilyen szinten ezekhez a képekhez.
2: Tehát akkor megvan a helye mindenképpen a fotográfiának.
3: Megvan a helye, igen, és ráadásul még akkor hozzáfűzném, hogy több kutató szokott minket keresni, különböző anyagokat kérnek tőlünk, de leginkább fényképeket. Tehát ez az adatbázis, amit most kiállítunk, az gyakorlatilag bárki számára elérhető az interneten, a Mandának a honlapján, és a kutatók, helytörténészek, amatőr kutatók leginkább ez alapján találják meg a képeket, és úgy keresnek meg minket, hogy szeretnék ezeket a reprókat nagyobb felbontásba elkérni. Úgyhogy népszerű a fotó, szerintem most nagyon népszerű.
1: A Debreceni Református Kollégium Múzeuma egy új kiállítással jelentkezik Pápán. Ősz Attila muzeológus kurátort Olá Ilona kérdezte.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Ézsaiás könyve 10. fejezetének 21. és azt követő verseiből hallgassuk meg. A maradék megtér. A Jákob maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fővenye, csak maradéka tér meg. Az elvégezett pusztulás elárad igazsággal, mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek ura, mind az egész földön. Ez az ige prófétai erővel szól az ítéletről és a reménységről. A maradék nem csupán egy kisebb csoport Izraelben, hanem mindazok közössége, akik visszatérnek Istenhez. Az ember önmagától nem tud megmaradni. A bűn következménye valóságos. Elvégezett pusztulás. Isten igazsága nem kerülhető meg. Éppen ezért küldte el Isten az ő fiát. Krisztusban az ítélet és a kegyelem találkozik. Ami ránk várt volna, azt ő hordozta el a kereszten. A maradék tehát azokból áll, akik Krisztushoz tartoznak. Kik is ők? Először is azok, akiket Isten kiválasztott. A megmaradás végső oka nem bennünk van, hanem az ő kegyelmes döntésében. Ő az, aki előbb szeretett, aki magához hív, és aki megtart. Másodszor azok, akik nem állnak ellen a kegyelemnek. Isten hívása valóságos, mégsem erőszakos. A maradék tagjai azok, akik meghallják Krisztus szavát, és nem keményítik meg a szívüket, hanem engedik, hogy Isten kegyelme átformálja őket. Harmadszor azok, akik szeretik az Úr szabadítását, Nem közömbösek Krisztus műve iránt, hanem örömmel ragaszkodnak hozzá. Drágának tartják azt az árat, amit Jézus fizetett értük, és életükkel válaszolnak erre a szeretetre. Amikor az ige azt mondja, a maradék megtér az erős Istenhez, számunkra ez azt jelenti, Jézushoz térünk meg. Ő az út az Atyához, ő a megmaradás egyetlen alapja. A világ ma is a sokaság útját járja, ám Krisztus követői gyakran a maradékhoz tartoznak. Nem a többség igazolja az igazságot, hanem Krisztus. És aki benne hisz, az megmarad, még ha minden más össze is omlik körülötte. A kérdés személyes, Krisztushoz tartozom-e? Engedem-e az ő kegyelmét munkálkodni bennem? Szeretem-e az ő szabadítását? Ő hív ma is, tér vissza hozzám. Bennem van az élet, bennem van a megmaradás. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Próka Járpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára az SOS Gyermekfalvak budapesti konferenciáján. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Szólt arról, hogy a 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részét olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek. Ugyanakkor, mint rámutatott, e férőhelyek kialakítása csak egy része ennek a probléma halmaznak, ugyanis még mindig 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és ahol van is, ott sem biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak a gyerekek. Az államtitkár kiemelte, sokszínűbb nevelő

0: segítséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. A közművek jó állapotba hozása lesz a jövőben a prioritás, és nem a műfüves pálya és sportcsarnok építés, jelentette ki az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a Martonvásár Erdőhát ivóvíz minőségjavító projekt záró sajtótájékoztatóján. Bögi Viktória kiemelte, hogy a bruttó 5,2 milliárd forintból megvalósított beruházás megmutatta, milyen, amikor egy város ivóvízben is gondolkodik. Rámutatott arra, hogy az ivóvíz a legalap vetőbb közszolgáltatás, mindenki természetesnek veszi, hogy a csapból ivóvíz folyik, holott a nyár megmutatta, ez nem mindig van így. Végéhez ért a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában 10 településen támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezés csökkentését. A 2019-ben indított projektben Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya, illetve további partnerek vettek részt. A levegőminőség javítása összetett feladat, mert a pontos mérési és modellezési adatoktól a települési intézkedéseken át egészen a lakosság szemléletformálásáig számos terület összehangolt munkájára van szükség. Az egyik legfontosabb eredmény az ökomenedzser hálózat létrehozása volt. A projekt végére 19 ökomenedzser dolgozott a 10 partner településen és 2 önkormányzati vállalatnál, segítve a helyi levegőminőségi intézkedések megvalósítását. A 8 éves projekt koordináló kedvezményezettje a Hungaromet, Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT volt. Az összegzés szerint a program öröksége nem csak a fejlesztett infrastruktúrában és eszközökben rejlik, hanem abban a tudásban és együttműködésben is, amely a projekt lezárása után is támogatja Magyarország levegőminőségvédelmi törekvéseit.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátralévő részében többnyire marad a kellemes napsütéses idő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet majd 3 és 10 fok között alakul. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a labdarúgás lesz a fókuszban, vendégünk Tótszenesi Attila újságíró, akivel a magyar válogatott Nemzetek Ligájában nyújtott teljesítményéről beszélgetünk. Szóba kerül például Csinger Márk, aki védő létére szerezte meg a győztes gólt Ukrajna ellen.
2: Úgy jött föl, egy-egynél úgy jött föl a támadással, Hogy ott termett a kapu előtt, meglepve az ukrán védőket, az ő magabiztossága, a magyar válogatott magabiztossága. Tehát ilyenkor ugye mindig fordít, mindig mi kaptuk az ilyen gólokat, mindig mi szenvedtünk így vereséget, ahogy most az ukránok. Nem? Hogy ez olyan tipikus volt a magyaroknál, hogy rúgunk egy gólt, és aztán hopp, gyorsan kapunk is rá egyet, aztán visszakerülünk a helyünkre. Szóval, hogy ez most egészen kivételes és fölemelő volt ez, hogy gyorsan rárúgtuk a gólt az ukrán góljára.
1: Mai vendégünk tehát Tótszenesi Attila újságíró. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hét ponttal a második helyen áll a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. De mire elég ez a hét pont? Miért lenne fontos legalább a második helyet megőrizni a közelgő EB sorsolás miatt? Mert volna-e Csinger Márkra fogadni, mint gólszerző? És marad-e Márko Rossi, a szövetségi kapitány? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ Tóth Szenesi Attilával, a 444.hu újságírójával. Korábbi beszélgetésekből tudom, hogy te szoktál ilyen előzetes rangsorokat tenni, vagy meccseredményeket tenni. Nem tudom, hogy ez igazán Nemzetek Ligájára, vagy csak mondjuk VB-nél csinálsz ilyet, majd mondd el, de mondjuk előzetesen te hány ponttal számoltál a Nemzetek Ligája első négy mérkőzése tekintetében a magyar válogatottnál?
2: Na, ilyet most pont nem csináltam, viszont azon gondolkoztam előzetesen, hogy hol végezhetünk. Még ezt nem tudhatjuk, de így kb. Úgy voltam vele, hogy 1-től 4. helyig bárhol, és mindegyiket meg lehet magyarázni. Tehát, hogyha kiesünk utolsóként, illetve hogyha megnyerjük a csoportot, igazából egyiket se tartottam volna olyan meglepőnek. Szerencsére ez a kiesés, ez már nem érvényes, de hát azért a grúzok, több
3: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
2: Az ukránok papíron, meg lehet, hogy egyébként is jobbak, bár szerencsére volt néhány sérültük. Szóval, hogy ebből bármi a legcsúnyább is kijöhetett volna, az már talán már nem lesz.
1: És akkor most a négy meccs után 7 ponttal elégedett vagy-e, vagy ezt reálisnak tartod-e? És hát a visszafele jobban néz ki, mintha előről nézzük az első meccstől. Te hogy látod?
2: Persze. Csodálatos szerintem a 7 pont, pláne azzal a kezdéssel, ami ugye Ukrajna ellen történt a hazai pályán, ami egyébként nem volt egy pocsék rossz meccs, tehát nem lehet összevetni mondjuk az észak-írek elleni idegenbeli meccs első fél idejével, amikor gyakorlatilag momentumunk nem volt, de hát azért a vereség az mindig fáj, és hát nem is lehet mondani, hogy érdemtelenül nyert volna Ukrajna, bár lehet, hogy a döntetlen az közelebb volt, de hát rosszul nézett ki ez azért az ukránok elleni meccs után, meg az északírek elleni meccs után is még, mert azért ott nulla rugott góllal, egy ponttal szerénykedni, az nem volt annyira fölemelő érzés, viszont így, hogy a vége meg ilyen szépen sikerült, így meg most már mindenki arról beszél, én is arról szeretnék, hogy akár még az első hely, meg az átcsoportba való visszajutás is meg lehet.
1: Mindjárt beszélünk ezeknek a jelentőségéről, csak kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, hogy mi változott akár az első ukrán meccs tekintetében, akár tényleg az északírek elleni, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, mikor láttam utoljára ennyire rossz meccset, tehát ha egy elvonatkoztatok tőle, hogy ez a magyar csapat volt, és mindig szurkolok nekik, de így foci élményben ennyi hátrapaszt például, én nem tudom, mikor láttam utoljára. Szóval, hogy lehet innen eljutni oda, hogy most arról beszélünk, hogy akár még a ligába is vissza lehetne jutni, és hát milyen szuper meccset játszottunk hétfőn este az ukránok ellen. Mi változott? Csányi Sándor megjelent az öltözőben, vagy telkiben is ez, vagy szerinted mi a fordulat ilyenkor?
2: Valószínű, hogy azért ez alapvetően egy nem rossz csapat. Tehát ha csak azt nézed, hogy Észak-Írországban az alapocsék játékkal azért egy pontot mégiscsak sikerült szerezni, aminek rendkívül nagy jelentősége van.

válogatott. Az kicsit ijesztő volt néha, hogy még annak, aki a focit követi, így a második félidő végére több meccsen is olyan fura volt a válogatott, hogy nem nagyon ismertél senkit föl, még a helyszínen se, mert

0: De azért ez egy kicsit megváltozott ez a vélemény. Azért alapvetően ez egy jó válogatott valószínű. Tehát alapvetően ez nem rossz szellemű csapat. A Marco Rossinak ugye nem lehet az érdemeit elégszer megemlíteni, még akkor is, ha néha már temettük őt. De valószínű, hogy ő neki nagyon sok köze van ahhoz, hogy bárki jöjjön ebbe a válogatottba. Azért ez mindig egy ilyen közösség. Hát most is azt érezted, hogy mintha már régóta együtt játszanának, úgy örültek a góloknak, mintha nem tudom, a Tóth Milán már 3 éve köztük lenne. Nem érzed azt, hogy itt ilyen igazán nagy problémát jelent, bárki is megjelenik a válogatott házatáján. Most ráadásul elég sokan megjelentek új játékosok. Szóval valószínű, hogy olyan a hangulat a válogatott körül, hogy ki hozza a jó oldalukat az újoncoknak, illetve van egy váza azért a válogatottnak, azt ne felejtsük el, hogy még hogyha ebből ugye szerintem 4 alapemberünk van, a Orbán Szoboszlai, ők voltak, Varga Barna Sallai, ők sajnos nem voltak, de ezen kívül is azért a Tóth az egy nagyon biztos pont a kapuban, a hátul az Orbán, a Csinger meglepő módon, ugye ők mind az összes meccsen játszottak, a középpályán a Schäfernek nagyon fontos szerepe volt, elől a Szoboszlait, néha középen, vagy védekező középpályán akár, tehát hogy ez azért volt egy ilyen, ez a Tóth, Orbán, Schäfer, Szoboszlai, ez egy nagyon fontos tengelye a válogatottnak, és ezek köré épültek a többiek, hát még jobb lett volna, hogyha még a Sallai, meg a Varga Barna is ott tudott volna lenni, de ez a 7 pont így ennek fényében bennek különösen vállalható.
1: Ígérem, a hiányzókra még visszatérünk, csak egy fél gondolat. Említed azt az összhangot, ami látszik a csapaton, akárki érkezik, meg a közös örömet. Én a nyilatkozatok egészíteném ezt ki, hogy hallgatom ezeket a focistákat, akik lehet, hogy életük első ilyen válogatott interjúját adták egy-egy pillanat és meccs után, hogy mindenki azt hangsúlyozza, és ez nem tudom mennyire egy ilyen elvárt kommunikációs panel, vagy nem, kíváncsi vagyok a véleményedre, de mindenki arra utal más-más szavakkal, hogy a válogatottban szerepelni az megtiszteltetés, hogy a hazáját képviselni az a valami, vagy az a minden, és ezért mindent megtesz és mindent alárendel, és Marco Rossi például kiemelte azt általánosságban a játékosokról, hogy nem kímélték magukat a 4 meccs alatt, nem a klubjukra gondoltak is arra, hogy milyen formában fognak visszatérni, hanem mindent megtettek a válogatottért. Ez benne lehet szerinted ebben, hogy tényleg mindenkinek fontos az, hogy a címeres mez van rajta, és ez hajtja őket?
0: Nagyon is, persze, tehát most nézd meg, hogy a Szoboszlai az összes mérkőzésen kezdő volt, és tényleg csak ilyen 10-15 percekre cserélték le a végén, utána 2 meccsen, de csak azért, hogy a Liverpoolban ne kapjanak teljes idegösszeomlást, amiatt, hogy őt végigjátszhatják minden 4 meccsen, de neki fel sem erült, hogy ő ne játsszon. A kerkezben fel sem erült, most az más kérdés, hogy megkapta a második sárgáját az utolsó meccsen, ezért nem játszhatott a Schäferben. Tehát, hogy ezek mind olyan karakterek, ezek a régiek, akik az Orbán, akiknekben föl sem erül, hogy nekik most vissza kéne venniük, hanem mindent kiadva mennek előre, és az újoncoknál pedig a nyilatkozatok, igen, hát azok nyilván szívből jövőek, tehát ki ne akarna Szoboszlaival játszani egy csapatban, meg a többi mondjuk így nagy futballistával, akiket ugye hát most mit tudom én, a Tóth Milán, ő ilyen 24 éves, most képzeld el, hogy amikor ő mit tudom én mondjuk még gyerek volt, akkor ő látta már a kibontakozó Szoboszlait. A 22 éves Gyurek meg aztán még inkább. Tehát ez egy olyan között, a 20 éves Tóth Alex, hát ő meg aztán végképp gyerek volt, amikor a Szoboszlai először volt válogatott. Tehát nyilván ez volt a életük vágya, hogy a válogatottba kerüljenek, hogy ilyen játékosokkal játszanak egy csapatban, de a Tóth Milánra visszatérve ő meg aztán nem is hitte volna, hogy egyáltalán a keretbe kerül, mert ugye ő egy sérülés miatt tartalékként került be a válogatottba, és végül sorsdöntő volt lőtt az ukrán válogatottnak. Szóval ezek ilyen nagyon szép történetek.
1: És akkor a hiányzók, mert ugye nyilván a csomó új név az azért is került be a válogatottba, mert csak a hiányzónk. Mennyire érződött szerinted az, hogy nincs Sallai, hogy nincs Varga Barnabás, mennyire sikerült őket pótolni, és mennyire biztos az ő helyük majd, hogyha felépülnek?
0: Hát azért nekik biztos, tehát a Sallainak is, de különösen a Varga Barnának, tehát ilyen karakterű játékos, ugye kicsit ilyen, ugye nem center nélkül játszottunk többnyire, kezdőben meg mindig, tehát ez a klasszikus center, ugye a Tóth Milán volt elő, hát ő nem ezt játssza a Vasasba, meg hát itt se az volt a dolga, mint a Varga Barnának, hanem így visszahúzódott, játszott ezen a poszton a Lukács is, ő se egy középcsapat, klasszikus,

0: középcsatár, nem is azt játszotta, a Bárány Donát, aki Hollandiában játszik, és egy sérüléséből épült, éppen fel úgy került a válogatottba. Ő nincs olyan állapotban, hogy kezdő lett volna, és hát csereként igyekezett, de hát ő azért nem az a Varga Barna szint, tehát a Varga Barnának nincsen riválisa továbbra se, tehát ő, hogyha egészséges, akkor ő fog kezdeni, és ez egy kicsit riasztó is, hogy nincs ilyen karakterű csatárunk továbbra sem. Ugye a Bárány lenne ilyen, meg a Szalai, aki most játszott, a Szalai József a Paksból, aki most játszott egy pár percet Ukrajna ellen, kevés időt kapott ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mire képes, nem NB1-es körülmények között, de sajnos nem látszik a Varga, aki ugye 32-33 éve, nem 30 éves, csak 30 éves Vargának nem látszik, hogy ki lenne az utódja, de hát legyünk optimisták, hogy egyrészt lesz majd valaki, másrészt, hogy nem tudom, Lewandowski is azért 35 körül van, és még válogatottban játszik, tehát a középcsatároknál is kitolódott szerencsére a pályafutás elég rendesen, hát ha szerencséje lesz a Vargának, meg nekünk is, és még évekig láthatjuk a válogatottban stabilan játszani.
1: Egyébként is a Varga Barnabás karrierjére, pályafutására jellemző, vagy szerintem jó kifejezés az, hogy későn érő típus, tehát ja. Talán akkor ez ilyen értelemben tovább, ha későn ér és tovább tud jó teljesítményt nyújtani.
0: Így reméljük, persze.
1: Beszéljünk még arról, amire ígértem, hogy visszatérünk, hogy mondtad, hogy most már jobb arról beszélni, hogy hát elérhető a Nemzetek Ligája, a divízió is, hogyha segíteném megérteni a hallgatóknak, hogy mi a jelentősége annak, hogy hanyadik helyen végzünk, az EB szempontjából szokták ezt kiemelni, meg mi a jelentősége annak, hogy Nemzetek Ligája, a ligába visszakerülünk-e?
0: Önmagában nincs nagy jelentős, a legfontosabb válogatott versenysorozatokban a legfontosabb az a világbajnoki selejtező, a második legfontosabb az Európa-bajnoki selejtező, és utána jön a Nemzetek Ligája. Az, hogy te most az A-ba vagy a B-be játszol, az igazából presztízs kérdés. Pláne egy ilyen válogatottnál, mint a magyar, ahol imádják a nézők a csapatot, azért nem mindegy, hogy mondjuk Grúziát vagy Észak-Írországot fogadod a Puskás arénában, vagy pedig Spanyolországot vagy Angliát. Mert az ellenfelek sokkal minőségibbek, ennél fogva nyilván más a cél, tehát a B-ligában ott a feljutás, az A-ligában a kiesés elkerülése egy ilyen magyar típusú válogatottnak, mint annak idején az NB1-ben volt a haladás, egy folyton liftezett, hát szegények már egy ideje nem lifteznek. Szóval, hogy egy ilyen kicsit ilyen liftező válogatott lehetünk itt a Nemzetek Ligájában, olyan sok sorozat még nem volt. Ugye a C-ből indultunk, CBA, most visszajöttünk a B-be, és hát lett esélyünk arra, hogy az A-ba visszamenjünk. Ugye azért van még jelentősége most ennek a Nemzetek Ligája sorozatnak, hogy majd az EB selejtező sorsolása, hogyha lesz, akkor minél magasabb kalapba kerüljünk, mert másodikként már a második kalapba kerülhetünk, tehát sokkal, nem sokkal, de könnyebb ellenfeleket kaphatunk, mint hogyha mondjuk harmadik kalaposak lennénk. Tehát itt mondjuk van egy ilyen nagyon gyakorlati jelentőség, és hát ezt folyton változtatják a szabályokat, hogy a Nemzetek Ligája és az EB-re való kijutás hogy függ össze, a pótselejtezőkre hogyan érsz oda, stb. Ebben nem is mennék bele, de az biztos, hogy a Rossi, ő ezt mindig nagyon haszonelvűen nézte, jó értelemben haszonelvűen, hogy mindig a maximumot próbálta kisajtolni a Nemzetek Ligájából, szemben más edzőkkel, akik nem feltétlenül tekintik ezt egy ilyen igazi versenyterepnek, hanem vannak, akik így jobban kidomborítják a kísérleti jellegét. A Rossi nem, ő haszonelvű volt, és még itt megjegyezném, ha már itt tartunk, hogy az ukránok is, lehet, hogy az is kicsit szerencsénk volt, hát egyrészt tényleg vannak sérültjeik, másrészt nekünk is, másrészt meg ők azért rengeteg ember kipróbáltak most, tehát a tele van nem túl veretes ukrán bajnokságból érkezett játékosokkal a keretük, és hát mondjuk ez lehet, hogy az ukrán futball gazdagságát is jelzi, hogy ők megtehették azt, hogy egyik meccsről a másikra 10 embert cseréltek ki a kezdőcsapatban. Tehát a grúzokkal játszottak miutánunk, budapesti meccs után, és akkor 10 embert lekapott a kezdőből. Na most a magyar válogatott ilyenre nem lenne képes. Ugye, tehát ebben a formában nincs annyi játékosunk, hogy ezt meg lehessen tenni, és nem is volt cél a Rosszinál, hogy most, tehát igazából ő kereste a csapatát folyamatosan. A védelmet megtalálta, ott nem nagyon nyúlt bele, csak kényszerből két szélén, a középpályán is úgy, ahogy bár ott próbálgatott, de látszott, hogy nem az van, hogy úgy ész nélkül. Mindegy, akkor most egy másik sort fölrakunk, mert nincs másik sorunk, nekünk egy sorunk van, és ezeken a kevés meccs meccseken kell megtalálnunk a legjobbjainkat. Tehát nekünk ilyen luxus, mint amit az ukránok csináltak ezzel a sorozattal, nálunk ilyen luxus nem fér bele.
1: Néhány konkrét nevet szeretnék még kérdezni tőled, bár volt, akiről már beszéltél, de mondjuk Csinger Márk védőként, mint gólszerző, arról a momentumáról mit gondolsz Ukrajna ellen?
0: Hát igen, az ilyen habatortán, mert nem is értettem,
1: hogy... Tipmixen megraktad volna, hogy gólszerző Csinger Márk?
0: Hú, nem. Ezért nem vagyok gazdag. De ugye ő neki, hogyha csak azt nézed, hogy a védőmunkáját, tehát hogy így majdnem újoncként végigjátszik az Orbán mellett 4 meccset, egyre jobb és jobb teljesítményt nyújtva, aztán a kvázi a mezőn legjobbjaként a 4. mérkőzésre. Tehát ez egy fantasztikus nyeresége a magyar futballnak. Az meg, hogy ő úgy jött föl, egy-egynél úgy jött föl a támadással, hogy ott termett a kapu előtt, meglepve az ukrán védőket, az ő magabiztossága, a magyar válogatott magabiztossága, tehát ilyenkor ugye mindig fordít, mindig mi kaptuk az ilyen gólokat, mindig mi szenvedtünk így vereséget, ahogy most az ukránok, nem? Hogy ez olyan tipikus volt a magyaroknál, hogy rúgunk egy gólt, és aztán hopp, gyorsan kapunk is rá egyet, aztán visszakerülünk a helyünkre. Szóval, hogy ez most egészen kivételes és fölemelő volt ez, hogy gyorsan rárúgtuk a gólt az ukránok góljára. És hogy pont a Csinger ért oda, aki meg ugye az ember azt hinné, hogy jó, most kaptunk egy gólt, nyomnak az ukránok, akkor eszágában nem lesz följönni a támadással, mert inkább védjük azt a döntetlent, és nem, ő ott volt a kapu előtt, szóval le a kalappa.
1: De ilyenkor mi történik egyébként szerinted, hogy egy védő ott találja magát a kapu előtt, ilyenkor a kapitány üvölt be a pálya széléről, hogy mindenki előre, vagy egy védő dönt úgy, hogy ő most még egy fél percig előmarad, még azt a beívelést megvári, mielőtt hátrál a saját pozíciója felé, egyéni döntéshez, vagy ilyenkor a szövetségi kapitány kiabálása?
0: Hát ez mindegyik lehet, de nem tudjuk. A kiabálás a legkevésbé valószínű egyébként, az ilyen adhok, azt nem hiszem. Ezen a szinten már, itt azért mindenki tudja a dolgát, simán lehet, hogy ilyenkor, amikor labdát szerzünk, vagy nálunk van a labda, akkor valakinek, valamelyik középső védőnek föl kell jönnie. Ugye a Csinger adja magát így a meccs végén, hogy azért ő valószínűleg csak van egy tizenvalahány évkor különbség a Csinger meg az Orbán között, szóval adja magát 10 évkor különbség, adja magát, hogy a Csinger menjen föl, tehát simán lehet, hogy ez a taktika része. Egy taktikai elem, hogy így tudjuk meglepni az ellenfelet, hogyha a középhátvéd fölfutásával ott teremtünk egy kis zavart, és hát ez most be is jött.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Tóth Szánesi Attila újságíróval a magyar labdarúgó válogatott elmúlt 4 meccséről. Maradjanak velünk!
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az oktatási hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. Jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségét 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az oktatási hivatal. Az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett. A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Közölte azt is, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen a déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A beruházás keretében átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáit. A déli pályaudvaron vágány és kitérő korszerűsítést végeznek, átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítanak ki, továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia és távközlési hálózat és új biztonsági kamera rendszer is létesül.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Tóth Szenesi Attilával, a 444.hu újságírójával, témánk pedig a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligájában való szereplése. Az elmúlt 4 meccsről beszélgetek tehát Tóth Szenesi Attilával. És a gólpasszról mit gondolsz? Tehát azt a labdát, azt a csingernek szánták szerinted?
2: Hát figyelj, be a zavarosba. Ugye az ukránok futottak vissza, nekünk jöttek, a Csinger mellett voltán a Szala is, a kapu előtt. Nyilván, hogy a Tóth Rajmund volt, aki beadta. Nyilván, hogy azzal a célval adta be, hogy remélte, hogy valakit meg fog találni. És mivel, hogy tényleg két emberünk is volt középen, nem is volt reménytelen. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy ez egy tudatos beadás volt a Tóth Rajmundtól.
1: Ugye mind a ketten játszottak a Győrben, voltak csapattársak. De ez ide visszanyúlhat, hogy ők ennyire ismerik egymást, vagy mivel. De akár egy ilyen, tehát ez lehetett egy elgyakorolt helyzet akár a Győrből, hogy a védő a kapu előtt van, és neki csavarom be jobb szélről?
2: Nincs kizárva, ugye ezek a játék, nem tudom, hogy ott nekik volt-e ilyenjük valójában, de az biztos, hogy ezek a játék kapcsolatok rendkívül sokat érnek, ez egyre több szó esik erről, de már régen is, hogy tehát, hogy az, hogy te valaki mellett játszol a klubodban, az nagyon-nagyon sokat jelent. Ki ismeritek egymást, ugye a válogatottakat is igyekeznek, ha van rá lehetőség úgy fölépíteni, hogy ilyen emberek legyenek egymás mellett, akik így jól ismerik egymást a klubjukból. A 80-as évek honvédja volt, ugye klasszikus példa, amikor abból 80 voltak válogatottak körülbelül, de hát ma már azért a magyar fociban ilyen már nincsen.
1: Hát majd a Liverpoolból lassan talán.
2: Majd a Liverpoolból, igen, mert az aranyos volt, mikor volt az ukrán, a magyar-ukrán meccs Pesten, és akkor a szünetben a melegítő magyar játékosok mentek le, köztük ugye a pécsi Ármin, aki Liverpool, illetve most a Hartbergben játszik kölcsönben, de hát Liverpool, és akkor ott megölelgette őt a Mamardashvili, aki megjött be a grúz kapuba, és az egy ilyen kedves jelenet volt.
1: Akkor idevetjük azt is, amikor Szoboszlai, nem tudom, 35 méterről rácsavarta, és ahogy összenézett a klubkapusával, aztán a...
2: Igen, az is ilyen. Igen. És olyan bravúrral védtem a Márdesére, igen, kellett nyújtózni ennek, és azt hiszem ő is azt somolygott, mert pont amögött a kapu mögött álltunk, és az nekünk is megvolt az összesomolygásja.
1: Na jó, akkor tovább, egy-két játékos, akit akartam még kérdezni. Te már beszéltél Tóth Balázs kapusról elismerően, de bennem fölmerül, hogy nem azért, mert hogy az ő teljesítményével gond lenne, de hogy nem hiányzik mondjuk Gulácsi a kapuból, aki az új klubjában egyébként remekel?
2: Nem, szerintem nem. Nézd, az egy lezárt történet. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy ahhoz, hogy ő még a futballban el tudjon tölteni éveket, az kell, hogy a válogatottat ott hagyja, akkor szerintem azt tiszteletben kell tartani, és akkor már kár azon keseregni, hogy mi lenne, hogyha játszana, mert azt úgy, szerintem úgy érdemes nézni, hogy ha ő játszana a válogatottban, akkor lehet, hogy most nem a Villarrealnak a kapusa lenne. Tehát neki, ő nagyon tisztában van magával, ő nagyon okos fiú, és tudja azt, hogy neki ahhoz, hogy még a futballból kivegyen, ahhoz neki mire van szüksége, és neki arra volt szüksége, hogy akkor a válogatottól visszavonuljon, és szerintem nem kell ezt úgy nézni, hogy most nekünk ő hiányzik-e, vagy nem. Ez így döntött, hogy a pályafutása fenntartása érdekében csak a klubjára összpontosít. És ott szerencsére a Tóth Balázs tényleg egy remek kapus.
1: Oké, és akkor egy embert jutott még eszembe, róla nem volt szó, de nekem hiányzik ez az én személyes megjegyzésem, vagy kérdésem. Fiola Attila, nekem ő volt a kedvenc védőm. Neki végleg lezárult a válogatottsága szerinted? Az Újpestből már nincs visszaúta? Most egy ilyen olyan helyzetben sem ezek szerint, amikor nagyon válogatni kellett, hogy kiket hívjon be a kapitány, Fiolát nem hívta be, tehát őt valószínűleg már többet nem látjuk a válogatottban?
2: Hát én attól tartok, hogy igen. Tehát ő elég idős játékos már, ami azért önmagában nem jelent semmi, de én az Újpestbe sem emlékszem rá, hogy ilyen kimagasló lett volna. Én nem is tudom utoljára, mikor lehetett ő válogatott. Szerintem ő idén már nem volt egyébként. Szerintem ő a tavaszi barátságos meccseken sem volt már válogatott. Tehát ő neki, ha nincs is így kimondva, meg hát alakulhat még úgy, hogy szükség van rá, de ugye itt a szélső védő posztján megvagyunk, a középhátvédeknél hála Istennek megvagyunk. Az is sokat jelent, hogy átálltunk, tehát ezt a három belső védős rendszert, amiben a Fiola sokat szerepelt, meg szélen is szerintem, de a három belső védősben is. Szóval, hogy ez most ezt átalakította a Rossi, ugye most már csak két belső védő van, és két belső védőben nem nagyon tudnám elképzelni két belső védő egyiként a Fiolát, és a szélen meg ott van az egyik oldalon a Kerkez, vagy ha gond van, akkor a Nagy Zsolt, a másik oldalon ott van a Bolla, hogyha gond van, akkor az Osvát. Szóval, hogy ott is megvagyunk, úgyhogy hát szerintem nagyon sajnálom, hogy az egyik kedvenc játékosodról van szó, de én attól tartok, hogy ő kiszorult a válogatottból.
1: Most közben kikerestem, 25 márciusában játszott utoljára a Nemzetek Liga Törökország ellen 3-0-es vereség volt, és a fél időben cserélték le.
2: Igen, az rém lett, hogy idén már nem, de nem is tudtam, hogy ennyire a gyakorlás szerint, mert már másfél éve nem volt a válogatottban. Hát igen, én azt hiszem, hogy meg kell barátkozni, mert csak az Újpestben láthatjuk a Fiolát.
1: Köszönöm a vigasztaló szavaidat. Rossziról szeretnélek még kérdezni, mert ennek a négy meccsnek, ha csak az ő szempontjából nézzük a megítélését, nagyon érdekes. Hát olyan nagyon magyaros. Tehát
2: nagyon.
1: Az első meccs után ez a le kéne már váltani elfáradt, a negyedik után meg mindenki ünnepli, de érdekes volt az önreflexiója szerintem Marco Rossinak, aki, ha jól emlékszem, akkor az északírek elleni egy pont után nyilatkozta azt, de lehet, hogy rosszul emlékszem, akkor javíts ki, kérlek, arra utalt, hogy lehet, hogy az ő személyét is át kellene gondolni. Nem ennyire direkten mondta, de lebegtette, hogy nem lepődne meg, ha...
2: Igen.
1: Szóval marad
2: igen, szerint... ő szereti ezeket, ő szereti, és azt hiszem utána ment el Pelkibe a Csányi,
1: igen,
2: hogy megerősíteni, és neki látszott, hogy nagyon sokat jelent, hogy a Csányi elment, és megerősítette őt a pozíciójában. Nem, mint hogyha kívülről úgy tűnt volna, hogy ez inogna, de egyébként nem volt a... Most, hogy mondod, ugye volt az ukrán meccs, meg a grúz meccs, én most nem emlékszem arra, hogy lett volna a Marco Rossizás, illetve biztos, hogy nem volt a nézőtéren. Ugye mindig van ez, hogy a B közép elkezdi, hogy Marco, és akkor a túloldal válaszol, hogy Rossi. És ez most az utolsó két meccsen nem volt.
1: Mondom, kommentekre gondoltam, hogy azért most az ukrán meccs után, mert nem olvastam ilyet, hogy mennie kéne a Marco Rossinak, az első meccs után meg sokan leírták, hogy na most már elfáradt.
2: Hát az jó,
1: nem
2: hát
1: is
2: persze,
1: tud magyarul,
2: persze,
1: alkalmatlan,
2: persze.
1: Menjen haza.
2: Hát persze, a kommentek igen, azok ilyenek. De mondom, ez a Csányi féle megerősítés, ez jelentett neki valamit, mert ez is azt bizonyíthatja, amit mondtál, hogy valószínű tényleg itt kicsit megfáradt, meg hát azért most már számolni kell ezzel, hogy látszik, hogy ő hajlamos erre a fajta instabilitásra, hogyha a jövőjéről van szó, tehát hogyha nem jönnek úgy az eredmények, vagy valami, akkor ő hajlamos arra, hogy így lebegteti ezt a dolgot, mert ez egy gondolat, de 18 óta ott van, tehát 8 éve, már lassan 100-szoros válogatott lesz szövetségi kapitányként, azért ez egészen egyedülálló teljesítmény, és biztos, hogy meg tudja viselni az embert sok minden. Az volt nagyon érdekes még az ukrán meccs után, hogy végig lefújták, és akkor nem tudom, láttad-e, hogy ott ült még a padon, és így ilyen hitetlen, a többiek ott a stábtagok akarták ölelgetni, ő meg olyan hitetlenkedve ült, és nem értette, hogy mi olyan arcot vágott, mintha épp egy kommentet olvasott volna, és nem ért vele egyet.
1: Szokott.
2: És igen, és akkor kiderült, hogy valószínű, hogy hitetlenkedett az eredmény miatt, mert ugye ilyet sem nagyon hallottam még tőle meccs után, hogy mondta, hogy ezt az ukránok érdemelték meg ezt a győzelmet, és hogy most viszont nekünk volt szerencsénk, mert ugye sokszor tényleg nincsen szerencsénk az utóbbi időben, de hogy most viszont nekünk volt szerencsénk, és ez a meccs egyértelműen az ukránoknak állt, ami amúgy annyiból érdekes, hogy szerintem nem. Azt nem mondanám, hogy egyértelműen az ukránoknak állt, mert az első fél idő igen, ugye akkor nem volt megint csak érdemi akciónk, meg semmi, de a második fél idő alapján szerintem egyáltalán nem, de olyan őszintének tűnt viszont ez a meglepődése, hogy győztünk, és hogy nem érdemeltük volna meg, hát nyilván megérdemeltük meg sok minden, meg hát a foci hosszú távon ugye hát azért csak kiegyenlítődik, tehát lehet olyan, hogy pehjed van, aztán meg szerencsét, hát most végre szerencsénk volt.
1: Akkor szerinted marad-e már Koroszi, és szerinted maradnia kellene? Érted a két kérdés közötti különbséget biztos?
2: Ja, persze, persze, de nyilván, tehát, hogy ő nem fog, mi van most 26 van, jön az EB-selejtező, hát nagy kérdés, igen, de most biztos, hogy vele megyünk neki az EB-selejtezőknek, szerződése az a világbajnokság végéig van, de 30-ig. Az EB-selejtezők az nem kérdés. Mindig azt érzem egyébként a Rosszinál, de tényleg, tehát mindig azt érzem, hogy ha jön egy ilyen rosszabb sorozat, akkor viszont vége. Tehát ha mondjuk lehetett gondolni, ugye mondtam, hogy a Nemzetek Ligája elején arra gondoltam, hogy itt az 1-től 4-ig bárhol végezhetünk, és mondjuk, hogy ha 4-ek lettünk volna, akkor szerintem bedobja a törül között, meg akkor lehet, hogy bár egy Nemzetek Ligája sorozat annyira nem lényeges, a kalapok miatt igen, azt beszéltük, de egyébként annyira nem lényeges, de szerintem akkor úgy érezte volna, hogy jó, a C-nél vette át a válogatottat, most meg a C-be esett ki, akkor ennyi volt, de hát ez szerencsére, tehát nagyon messze vagyunk, hogy mi kiessünk, papíron azt hiszem talán még matematikailag kieshetünk, de azért erre nem igazán van reális esély, hála Istennek. Szóval én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy az EB-selejtezőket vele kezdjük el, de mindig ott van a kérdés, hogy ha van egy rosszabb széria, akkor vajon nem dobja el be a törül között. De ugyanakkor az is igaz, hogy ez a válogatott meg eléggé masszív, tehát azért ilyen nagyon nagy vereségekben nem tud beleszaladni, nagyon váratlan vereségekbe se, hogyha van egy látod, hogyha van egy olyan meccs, mint az Észak-Ír elleni idegenbeli, ott is egy pontot azért valahogy vért izzadva összeszerez, tehát nem is érted igazából sokszor, de nem egyáltalán nem, tehát nagyon nehezen megverhető válogatottat hozott össze, és egy olyan válogatottat, ami nem omlik össze csak úgy, ugye ebben az évben azért volt már eddig 8 mérkőzés, és volt egy, nem is tudom, egy vereségünk voltán, de most így hírt, hát az ukránok elleni, persze, az ukránok elleni volt de egyébként meg ilyen hozzánk hasonló kaliberű csapatokat verünk, vagy döntetlent játszunk velük, de azért ez nem rossz dolog, hogy ilyen szintre jutott a válogatott.
1: Oké, utolsó kérdés, a szokásos jóslatok, mi lesz novemberben Grúzia ellen és Észak-Írország ellen, 6 pontból mennyit szerzünk meg, és szerinted hol végzünk majd a tabellán? Ugye nyilván ez nem csak rajtunk múlik, egyébként arról nem is beszéltünk, hogy végül is a hétfő esti eredmények olyan szempontból kedvezőek voltak nekünk, hogy az északírek és a grúzok x-eltek, tehát egy-egy pontot szereztek, ami jó, hogy az északírek nem 3-at szereztek. Mi lesz a vége szerinted?
2: Hát figyelj, én azt mondom, hogy a szívem szerint lesz 4 pontunk, és megnyerhetjük a csoportot. Grúziában x-elünk, északíreket megverjük itthon. Azzal együtt mondom, hogy az északírmestről azért félek, meg a grúzmestről is egyébként, de az északíret nekünk ezek, hát ott van az ír, a másik ír válogatott, az ír köztársaság válogatottja, ugye, akikkel játszottuk azt a rémálomszerű mérkőzést a VB pótselejtezőért, és ez azért hasonló kaliberű csapat, ez az északír válogatott, szóval nagyon nehéz lesz őket megverni, de valószínű, hogy az lesz a csoport elsőségért a rangadó, tehát egy ilyen elképesztően izgalmas meccs kerekedhet belőle, és hát ha sikerül meggyőzni őket. De egyébként meg, ha véletlenül másodikok vagyunk, az se rossz, mert akkor meg van egy meccsünk, egy újabb mérkőzés a Puskás Arénában. Gondolom az oda-visszavágó alapon van, most ebben nem vagyok egészen biztos, de szerintem igen, az A csoportnak az egyik harmadikjával, tehát az is egy ilyen plusz jó élmény tud lenni, és ott is kivívhatjuk a főjutást.
1: Ugye ez a Nemzetek Ligája a divíziójába való visszajutásért lenne, igen. Ha meg elsők vagyunk, akkor följutunk már a mostani teljesítmény
2: alapján. Akkor följutnánk automatikusan, így van.
1: És miért van az, hogy te is azt mondod, meg másoktól is olvastam az ukrán meccs után, hogy a grúzokkal döntetlen északíreket megverni. Nem a papírforma az lenne, hogy Grúzia ellen lenne könnyebb győzelmet szerezni?
2: De nehéz az a grúz csapat, nem? Azért ez Budapesten sem volt egyszerű őket megverni, meg idegenben azért nem szokott nekünk úgy menni, hogy nem tudom, valahogy ez olyan X-esnek érzem, ez ne legyen igazam, de ezt olyan X-esnek érzem, ezt a grúz magyar meccset. Aztán ha véletlenül nyerünk, és akkor lehet, hogy a végén elég lenne egy pontot szerezni Észak-Írország ellen. Én az északírektől félek jobban. A grúzok, de mondom, a grúzokban ott nem bízom a győzelemben. Egy ilyen, pláne tudod, az első meccs, ugye most jön a klub időszak. Most pont mondta a Rossi vagy valaki, hogy a Szoboszlaira 8 meccs lehet. a másfél hónap alatt, szűk másfél hónap alatt, és akkor visszajönnek kifacsarva a játékosok a válogatottba, és ráadásul első meccs, akkor megint tudod kicsit így összeszedni, ki tudja, milyen sérültek lesznek addigra, hogy lesz, mint lesz, nem tudom. Szóval egy kicsit úgy olyan biztonsági játékosként azt mondom, hogy az ott egy X, akkor kicsit ott megszokjuk egymást, és akkor utána meg neki lehet menni az északíreknek, és hát ha sikerül legyőzni őket.
1: Így legyen. Volt egy fél mondatod, amiben említetted, hogy ott voltál legalább az egyik mérkőzésen ebből a négyből. Kettőn voltál. Oké.
2: Okay. Hát mármint itthoniakon, igen.
1: Mesélsz egy kicsit arról, hogy most milyen a lelátó népe, milyen a hangulat, ugyanúgy töretlenül érzed-e a csapat iránti szeretetet, mint az elmúlt években, vagy érzel ebben változást, milyen most ott szurkolnia?
2: Pont olyan, mint az elmúlt években, ebben nincs változás. Hát egy ilyen igazi közösségi esemény ez a válogatott foci meccsre menés, ami ugye nagyon érdekes azok után, hogy azért még voltam olyan Magyarország-Észtország meccsen a Népstadionban, ahol 2000-en voltak, vagy annyian sem. Most nincs olyan ellenfél, aki ellen nem menne ki legalább 50 000 ember, de inkább 55, még San Marinót is beleértve. Tehát egészen elképesztő hangulat övezi a válogatottat, és látszik, hogy mindent megbocsátanak nekik, ami nem nehéz, mert hogy nem is verik meg őket nagyon. Tehát az, hogy az ukránok megverték őket 1-0, ez benne van a pakliban, de nem agyonvertek minket. Tehát nem szokták agyonverni a válogatottat. Mindenki elismeri, hogy hajtanak, küzdenek, vereség után se fütyülük ki őket. Tehát egy ilyen nagyon jó továbbra is a válogatott meccsekre járni. Rengeteg fiatal van, rengeteg gyerek van, rengeteg nő van ahhoz képest, hogy régen azért az ritkábbnak számított évtizedekkel ezelőtt. Tehát ilyen igazi családi esemény. Az kár volt a ukrán himnusz kifütyüléséért, az arról lemondtam volna, de ott se az egész stadion fütyült, hanem így szorványosan voltak fütyök, meg utána sokan megtapsolták az ukrán himnuszt, mikor lement, tehát nem volt mondjuk, ami ilyen ellenséges fütykoncert volt, amikor a magyar-angol volt, az egyik magyar-angol Pesten, és volt még ez a térdelés, és letérdeltek az angolok, na akkor így az sokkal rosszabb volt azt átélni, mert akkor tényleg az egész stadion, nyilván nem mindenki, de hogy úgy érződött, hogy az egész stadion fújol, azért ez ahhoz képest sokkal csöndesebb volt, vagy halkabb volt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Szenesi Attilával, a 444 újságírójával beszélgettünk a magyar labdarúgó válogatott elmúlt 4 meccséről.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az oktatási hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségit 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az oktatási hivatal. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontat, felborult hajó visszaállítása. A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátáshoz. Közölték azt is, hogy a búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Októberben 4 napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülő dandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani számos település környékén, közölte a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülő dandár a közösség.

0: Veszprém térségében a megszokottól eltérő, nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, jelezték. Rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Duna-szlovákiai szakaszán Dévénynél, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A keddesti bejelentés szerint a Duna előző napi átlagos vízhozama Dévénynél egy másodpercre számolva 575,9 köbméter volt, ami a legalacsonyabb ilyen adatnak számít a mérések kezdete, vagyis 1900 óta. A mostani adatokkal az 1909-ben mért rekord dőlt meg, mondta az intézet szóvivője. A Duna csaknem 120 éve mért legalacsonyabb vízhozama 580 köbméter volt másodpercenként. Az intézet előrejelzése szerint a folyóvízhozama várhatóan péntektől kezd majd emelkedni, ám a hónap közepe tájékán ismét rendkívül alacsony lehet.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Stúdiónk vendége Effangyal Enikő, akit először azon kívül, hogy szeretettel köszöntök itt, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Arra kérem, hogy magyarázza el nekünk Miskolc turizmusának irányítói szerepét, azt a felépítést,

0: hogy milyen menedzsmentben szervezik ezt a rendkívül fontos ágazatot.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szeretettel köszöntök mindenkit. Én ugye a Midmar Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója vagyok. A Midmar egyébként egy mozaik szó a Miskolci Idegenforgalmi Marketing Kft. Rövidítése, de hát ebből általában nem szokták tudni, hogy mi mivel foglalkozunk. Gyakorlatilag ugye mi az önkormányzat egyik cége, önálló Nonprofit Kft.-je vagyunk, és a mi feladatunk Miskolc város turisztikai menedzsmentje, turisztikai marketingje, kommunikációja. Tehát mi vagyunk az a szervezet, akik azért vagyunk felelősek, hogy a nagyvilág Miskolcot, mint turisztikai destinációt megismerje, minél több potenciális turista érdeklődését fölébresszük, és azt generáljuk, hogy ide minél több turista érkezzen, minél több vendégéjszakát töltsön itt, tehát minél tovább maradjon, minél több pénzt költsön el Miskolcon, ezzel is javítva a város turisztikai mutatóit, akár pénzügyi vonatkozásban is. Ez az egyik fele a munkánknak, a másik fele pedig a turizmus menedzsment révén annak a rendszernek a megteremtése, ami az ideérkező turistán majd fogadja, és az, hogy minél magasabb színvonalú legyen a vendégélmény, és minél több attrakciót lásson a látogató, minél több helyi szolgáltatást vigyen igénybe, tulajdonképpen a különböző turisztikai szolgáltatók és attrakciók közötti szinergiát teremtjük mi meg, katalizáljuk ezeket a folyamatokat, és így hozunk létre egy hálózatosodás révén egy turizmus szolgáltatói rendszert, ami hogyha szépen összehangoltan működik, akkor az ide érkező turista egészen egyszerűen egy turisztikai szempontból élvezhető, élményszerű várost fog megélni, átélni.
0: Egy nagyon nehéz időszakban vett át a Midmar vezetését, amikor emlékszünk rá, leégett a barlangfürdő tetőszerkezete, Tapolca úgymond befutcsolt, hiszen ez volt ott a fő attrakció, és hát nagyon sokan, akik nem csak ezért jöttek, annak okán, hogy nincs barlangfürdő, lemondták az utazásaikat, tehát egy leszálló ágba került a miskolci turizmus. Hol tartunk most? Mert információim szerint már egy kicsit túlszárnyaltuk a meglévő számokat.
1: Így igaz, tehát én 2025. január elején vettem át a Midmar vezetését egy rendkívüli helyzetben, egy rendkívüli időszakban, ugye 4 hónappal voltunk itt a barlangfürdő leégése után, és hát ez azért jelentett különös tragédiát ugye Miskolc turizmusa számára a barlangfürdő leégése, mert itt az elmúlt évtizedekben hibásan egy úgynevezett egy attrakció fókuszú kommunikáció folyt. Tehát tulajdonképpen Miskolc vonatkozásában jellemzően akár belföldön, esetleg külföldön is maximum a barlangfürdőt ismerték. Tehát hiába rendelkezik nagyon széles körű turisztikai adottságokkal a város, és fantasztikus földrajzi fekvéssel itt a természettel körülvéve, nem tudják rólunk a nagyvilágban ezeket az adottságokat, vagy nem ismerik mondjuk a város 1000 éves történetét, és akkor, amikor ugye az egyetlen tulajdonképpen ismert attrakció a tűz martalékává lett, és közben ugye a miskolci szálláskapacitás 60-70%-ban ugye Miskolc-Tapolcán koncentrálódik, akkor nyilván ott az volt a következtetés a tűzeset tett követően, hogy hát itt vége a turizmusnak, 30-40%-kal vissza fog esni Miskolcon a vendégészakák száma, mert oda lett a barlangfürdő, és ezért nem fognak ugye Miskolcra jönni a turisták. Tehát én ebbe a helyzetbe vettem át a Midmar vezetését, és nyilván egy válságmenedzsmentbe kellett kezdenünk, tehát ez mindenképpen egy rendkívüli helyzet volt, és hát itt az egyértelmű választásunk az arra esett, hogy azt pótoljuk, azt a hiányt, ami az elmúlt években elmaradt, és nem arról beszélünk, ami nincs, hanem arról beszélünk, ami van, és szerencsére ilyen szempontból Miskolc elképesztő lehetőségeket tartogat, tehát vég nélkül tudjuk sorolni azokat a szabadidőtöltési lehetőségeket, azokat az attrakciókat, azokat a kulturális gyökereket, azokat az értékeket, amik Miskolcot jellemzik, és Miskolc részéről bemutatásra várnak. Úgyhogy ennek érdekében tettünk mi nagyon sok mindent az elmúlt másfél évben. Többek között létrehoztunk például egy programsorozatot Miskolc titkai címen, ahol azt tűztük ki célul, hogy Miskolc értékeit mutatjuk be olyan élményprogramok keretében, amik akár vendégészaka töltésére is ambicionálhatják a tőlünk távolabb élőket, potenciális turistákat. 4 tematikában működnek egyelőre ezek a programok, ugye az Ehető Erdő Erdei Gastro Express az egyik programunk, ez talán a legismertebb, itt ez azért 2 hónapra előre telt házas jellemzően. Aztán a mivel Miskolc, mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem Miskolc szívcsakrája, ugye most már 203 éves Miskolci Nemzeti Színház, ezért van egy programunk, ami kifejezetten a színházat és a színház történetet, történelmet járja körbe, de itt bemegyünk a színházba is, és pincétől a padlásig benézünk a kulisszák mögé, de még egy privát előadásba is részesülnek a programon résztvevők, vagy nagyon népszerű például a hagyományos városnéző sétánk, amit avasi pincetúrával ötvöztünk, és itt a pincetúra során ugye avasi baraspincéket keresünk fel, ahol finom bükkiborokat kóstolunk helyi borászok produktumaként, és megismerkedünk ennek a városnegyednek is a titkaival. És hát a negyedik programunk az pedig a szakrális kincsek nyomában, azt most fogjuk majd elindítani, mert az ortodox templom ugye felújítás alatt volt az elmúlt 2 évben, és nem volt látogatható, és hát ez egy olyan szakrális kincse Miskolcnak, ami nem megkerülhető, úgyhogy ezt nem akartuk kihagyni a programból.
0: Igen, hát Európa legnagyobb ikonosztázionja található ebben a templomban.
1: Így van, de az az információnk, hogy néhány héten belül újra látogathatóvá válik a ortodox templom is, és akkor el tudjuk indítani ezt a szakrális túrát is várhatóan novembertől. Egyébként éppen most dolgozunk azon, hogy ezeknek a programoknak a téli verzióját is elkészítjük, mert eddig ugye ezeket áprilisban hirdettük meg októberig. Ez volt még egy nagy előrelépés például a korábbiakhoz képest, hogy itt az elmúlt 10 évben az én érkezésem előtt gyakorlatilag városnéző séták mentek havonta egy alkalommal a Turinform részéről. Ezek ma már mondjuk úgy, hogy nem szolgáltatnak elég tartalmat a tőlünk távolabb élőknek. Tehát akkor, amikor ilyen értékeink vannak, amikről most beszéltem, akkor az, hogyha ez csak egy másfél órás belvárosi városnézés keretében kicsit mesélünk Miskolcról, ez közel sem ad alkalmat arra, hogy ilyen tematikusan és részletesen bemutassuk ugye Miskolc értékeit.
0: Igen, és hát azért Miskolc nagyon szép és sok templommal rendelkezik.
1: Hát igen, a városnézéseken ugye el szoktuk mondani, hogy mivel a történelem során Miskolc mindig is nagyon nyitott, nagyon befogadó város volt, itt a évszázadok során a legkülönbözőbb felekezetű és vallású emberek éltek békében egymás mellett, és hát ennek ékes lenyomata a miskolci belváros, ahol ugye egy 500 méteres sugarú körön belül 6 különböző felekezett temploma található be, meg úgyhogy ezek nagy részét járjuk majd be a szakrális túrán, kezdünk majd az ortodox templomba, utána átsétálunk a belvárosi református templomba, a minorita templom, zsinagóga, a zsidó múzeummal, aztán végsétálunk a belvároson, Dériné utcán, Széchenyi utcán, és felmegyünk az avasi református templomba, mindenhol bemegyünk a templomokba, a helyi vezetést is hallunk a templomok részéről, tehát nem egy egyszerű, szimpla külső városnézésről van szó, hanem belülről is rácsodálkozunk azokra a relikviákra, azokra a történetekre, amik itt évszázadok óta keringenek, itt élnek velünk a levegőben, és mai napig is meghatároznak minket is, mint miskolci lakosokat.
0: Akkor nézzük, hogy milyen változás történt, mert már vannak számadatok, ha jól tudom, augusztusig a vendégészakákról léptünk előrébb.
1: Így igaz, vannak most is számadataink, bár az a helyzet, hogy azért a valójában egy város turisztikai teljesítménye az nagyjából mindig ugye a 12 hónap letelte után mérhető, tehát most évközi adattal rendelkezünk. Hát ugye mi szorosan monitorozzuk egyrészt KSH adatokon keresztül, másrészt pedig ENTAK adatokon keresztül a város látogatottságát.
0: Ez az ENTAK micsoda, bocsánat, én nem tudom.
1: Ez a nemzet turisztikai adatszolgáltatási központ, ami a Magyar Turisztikai Ügynökség fejlesztésében jött létre egy pár évvel ezelőtt. Itt ugye a szálláshelyek, vendéglátóhelyek közölnek adatot az ENTAK-ban a látogatottságukról. És ezeket az adatokat mi folyamatosan, ugye, mint turizmusért felelős menedzsment szervezet megkapjuk, illetve betekintésünk van ezekre az adatokra, úgyhogy ezt mi valóban nagyon közelről monitorozzuk. Hát a 2025-ös év, ahogy említettem, ugye az egy rendkívüli év volt, és ahhoz képest, hogy 24 szeptemberében még arról szóltak a hírek, hogy 30-40%-os visszaesés várható, de azt gondolom, hogy nagyon komoly eredmény sikerült tényleg megfeszített munkával elérni, és igaz ugyan, hogy valamelyest visszaesett a vendégérkezés és vendégszám a 2025-ös évben a korábbiakhoz Miskolcon, de ez egy minimális visszaesés volt, 4% körül, tehát a prognosztizált 30-40%-hoz képest, ami azt vetítette volna előre, hogy gyakorlatilag csődbe mennek a turizmussal foglalkozó vállalkozások, ezt sikerült minimalizálni, és sikerült a kommunikáció megfordítása révén tulajdonképpen felkelteni az érdeklődést potenciális turistákban Miskolc értékei iránt, úgyhogy azok, akik ugye 25-ben hozzánk érkeztek, ők pontosan tudták, hogy nincs barlangfürdő, és mégis sikerült közel annyi embert megszólítani azzal, hogy jöjjön el Miskolcra és töltsön itt vendégészakát, mint korábbi években. Tehát mondom, ott egy minimális visszaesésünk volt, amit mi egy rendkívül pozitív eredményként könyveltünk el, és hát erről a bázisról indítottuk aztán ugye a 2026-os évet. Egyelőre azok a számadataink vannak, itt nagyjából július-augusztus végével, ugye mi egy ilyen 30 napos átfutással látjuk körülbelül a eredményeket, úgyhogy most nagyjából ilyen augusztus végével látjuk az elmúlt évet, és egy 7%-os növekedésben vagyunk a bázis évhez képest, tehát már is látszik az, hogy növekedő tendenciánk van, aminek különösen örülünk, hogy a külföldi beutazók száma is növekedni látszik. Ugye ez volt egy másik nagy probléma, hogy akkor, amikor egyébként is azt szoktuk mondani, hogy a Miskolc turisztikai érkezés száma nem egészséges, akkor, amikor eddig években az volt a jellemző, hogy Miskolcra ugye az össz érkezés számon belül körülbelül arányaiban olyan 85%-ban jöttek belföldről, és csak 15%-ban külföldről.
0: Tehát most mielőtt a külföldi érkezésre, illetve a külföldre való kommunikációs kijutásról beszélnénk, maradjunk még itt a miskolci vendéglátóknál. Vajon arról van-e információ, hogy a barlangfürdő bezárása után mondjuk Tapolcán mennyien zártak be? Ők ki tudtak újra nyitni, feladták, mi történt?
1: Nem tudok ilyenről beszámolni, aki a barlangfürdő hatására, vagy annak eredményeként zárt volna be. Egy szálloda van, amelyik már a barlangfürdő leégés előtt is zárva tartott tudomásom szerint.
0: Hát ez nagyon jó azért, nem? Egyébként hogy kihúzták ezt az időt?
1: Ez így van, és minden köszönet valóban a tapolcai szálláshelyek együttműködéséért. biztos vagyok benne, hogy nem a legfényesebb évük volt az elmúlt 10-20 év során a tapolcai szálláshelyeknek a 2025-ös év, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy mi azt látjuk a számadatokból, hogy aki dolgozni akart, és céltudatosan kivette a részét ebből a munkából, ott azért az eredmény sem maradt el, tehát ahogy mondom, biztos vagyok benne, hogy nem ez volt a legsikeresebb évük, de tulajdonképpen korábbi évekhez közeli számokat tudtak hozni a miskolctapolcai szálláshelyek is. Ezt mi ugye a számokban, ezt mi úgy látjuk, hogy van arról is adatunk, hogy effektív hány vendég érkezett éves szinten Miskolcra, és azt láttuk, hogy ugye abban is volt egy minimális visszaesés, egyébként, hogy konkrét számokról beszéljünk, a vendég szám tekintetében 2023-ban, 24-ben körülbelül 220 ezer fő érkezett Miskolcra, aki itt vendégészakát töltött, és ez a szám 2025-ben 213 ezer valahány száz volt, tehát körülbelül éves szinten 6-7 ezer fővel jött mindössze kevesebb létszám, és ennek a létszámnak a nagy része, mivel ugye, ahogy beszéltük már, Tapolcán koncentrálódik ugye a miskolci szálláskapacitás, szállodák releváns része, ezért ez a 2025-ben realizálódott 213 ezer főnek is a nagy része az Tapolcán szállt meg. Tehát magyarul Tapolcán, illetve Miskolcon itt volt a vendég, itt volt közel annyi vendég, mint előző években, minimális visszaeséssel. Más kérdés, hogy ők a barlangfürdőbe nem váltottak belépőt, mert nem volt nyitva a barlangfürdő. Máshogy töltötték el az időt, felkeresték azokat az attrakciókat, amikről eddig nem tudtak, de a kommunikáció révén sikerült informálni őket, a szállodák is partnereink ebben, mi hetente küldünk a miskolci szállodánknak úgynevezett iparági információkat és javaslatot teszünk a kommunikációjukra, hogy milyen rendezvényre, milyen attrakcióra, milyen következő időszaki eseményre koncentráljanak, és igyekezzenek azzal összefüggésben kommunikálni a szálláshelyüket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nyitott fülekre találunk. Ez egy nagyon fontos lépésünk volt egyébként szintén a 2025 elejé működés megkezdése után, hogy amiben szintén egy komoly hiányosságot látok itt a korábbi időszakra visszatekintve, hogy nem volt meg a Midmar részéről az a fajta szoros kapcsolattartás és együttműködés a miskolci szolgáltatókkal, akár szálláshely szolgáltatókkal, szállodavezetőkkel, akár a vendéglátós kollégákkal, amire ahhoz szükség lenne, hogy ez a desztináció hatékonyan működjön turisztikai szempontból. Na most mi ezen is nagyon sokat változtattunk, létrehoztunk egy fórumot, amit havonta megtartunk, ez úgynevezett igazgatók reggelie, ahol hónapról hónapra találkozunk a szállodák vezetőivel, átbeszéljük a előző hónap tapasztalatait, előre tekintünk, hogy a következő időszakban mi várható arra, hogy készüljünk marketing szempontból, mire érdemes odafigyelni, és ezt mondom, ilyen heti-két heti iparági információkkal még tovább alátámasztjuk. Ugyanígy folyamatosan workshopokat tartottunk a vendéglátós kollégáknak is, egyfajta edukációs szándékkal, illetve hát az együttműködés erősítése szándékkal. Ennek volt például egyik megnyilvánulása, hogy például Kocsonya Fesztiválkor ugye idén februárban sikerült egy közös akcióval fellépni a városban, ugye ez volt a Kocsonya útlevél, aminek az volt a célja, hogy ugye ne csak a Kocsonya Fesztiválon a fesztivál árusoktól lehessen kocsonyát vásárolni, hanem menjenek be a vendégek a miskolci vendéglátóhelyekre, és ott is fogyasszanak a Kocsonya Fesztivál alatt, és kóstolják meg a helyi miskolci kocsonyákat is. Ez is egy nagyon eredményes akciónk volt, és hasonló kezdeményezéseink vannak. Ez, azt gondolom, hogy ez egy turizmus menedzsment szervezet munkájának a kulcsa.
0: Miskolc hány olyan szállodával rendelkezik, amely a kimondottan minőségi szolgáltatást nyújtja?
1: 15 szálloda van, ami szállodai minősítéssel rendelkezik. Ezeknek a többség egyébként 4 csillagos kategóriájú, de van Miskolcon 5 csillagos szálloda is, illetve van középkategória 3 csillag is. Ezzel együtt is az a helyzet, hogy a Miskolcnak a teljes szállás kapacitása az egy nagyon komoly változáson ment keresztül az elmúlt 5 év során. Gyakorlatilag a város szállás kapacitása megháromszorozódott, tehát 2019-2020 körül 2000 vendégágy volt Miskolcon, most 2025-ben 6000 vendégágy. Tehát szó szerint megháromszorozódott a kapacitás, mindez úgy, hogy nem nyílt új szálloda. Tehát ez mit jelent, hogy azt hiszem egy kivétel eltől eltekintve nem nyílt új szálloda, tehát nem a szállodai beruházások voltak a jellemzőek Miskolcon. Ez annyit jelent, hogy a magánszálláshelyek száma nőtt ilyen mértékben. Ami mindenképpen hiányzik a miskolci szállodai palettáról, és ennek érdekében is próbálunk lobbizni a megfelelő szereplőknél és a megfelelő helyszíneken vagy fórumokon, az egy nagy kapacitású konferencia szálloda, megfelelő színvonallal, minőséggel, ami akár lehetne egy nemzetközi úgynevezett branded szálloda, tehát egy nemzetközi hotellánchoz tartozó szálloda. Ennek Miskolcon azért nagy hiányát érezzük, de ahhoz, hogy egy szállodai beruházó motivált legyen abba, hogy Miskolcon szállodát építsen, ahhoz először meg kell tudnunk mutatni azt, hogy ide érdemes szállodát építeni, mert van olyan turisztikai márkája ennek a városnak, amiért érdemes ide beruházni. Hát többek között ugye ezen is dolgozunk akkor, amikor mi dolgozunk, hiszen amit én alapvető problémaként érzékeltem, amikor ugye átvettem a Midmar vezetését, hogy tulajdonképpen markáns módon elmaradt a város turisztikai márkaváltása az elmúlt 30-35 évben. Tehát amikor Miskolc valahol szóba kerül az országban, akkor itt még mindig sokszor acélvárost vagy gyárvárost emlegetnek. Külföldön meg nemes egyszerűséggel nem tudnak rólunk, mert nem igazán volt releváns kommunikáció 2025 előtt Miskolcról külföldi relációban. Ezen nagyon fontos.
0: Emlékszem az első beszélgetésünkre, és akkor valóban nagyon fontosnak tartotta azt, hogy kivigyük a nemzetközi piacra Miskolc hírét, és hát ennek nagyon sok eredménye lett, hiszen nemzetközi díjak, elismerések is születtek. Hogyan lehet ezt a folyamatot elmesélni?
1: Hát az a helyzet, hogy ugye én azért beszéltem már valószínűleg akkor is arról, hogy nagyon fontos lenne az, hogy nagyobb ismertsége legyen Miskolcnak külföldön a releváns küldőpiacainkon, mert abban látok növekedési lehetőséget. Tehát az előbb említettem egy számot, ugye, hogy van most egy ilyen évközi számunk, hogy augusztus végével körülbelül 7%-ot nőtt Miskolc turizmus, illetve a vendégészaka szám. Hozzá kell tenni, hogy akkor, amikor egy-egy ilyen statisztikai adatot értékelünk, akkor emögé sokkal mélyebben mögé nézünk, tehát itt nagyon-nagyon sok adatot elemzünk, aminek tulajdonképpen csak egy darab száma a vendégészaka szám, ahhoz, hogy aztán következtetéseket tudjunk levonni. De visszatérve a külföldi piacokra, tehát akkor, amikor én arról beszélek, hogy 7%-ot növekedtünk, azért valamennyire látjuk a belföldi versenytársak számodat változását is, és nem azt mondom, hogy kivétel nélkül, de nagy általánosságban a magyarországi belföldi turisztikai piacon egy drasztikus visszaesés tapasztalható vendégészaka és vendégérkezés számba, úgy belföldi, mint külföldi vendégek vonatkozásában. Tehát ehhez képest kell majd értékelnünk, majd meglátjuk az évvégi számokat, és akkor már a versenytárs desztinációkról is több információnk lesz, de most az évközi információink szerint nagyon úgy tűnik, hogy különösen pozitívan kell értékelnünk ezt a bizonyos 7%-os növekedést, akkor, amikor nagyon sok helyen visszaesés van. Ugyanakkor rátérve a külföldre, tehát ez a visszaesés ugye azt is jelenti, ez általában a belföldi érkezések visszaesését is jelenti, tehát egészen egyszerűen a magyar belföldi piac, hát azt szoktam rá mondani, hogy relatíve egy kis fizetőképességű, szűkörű potenciális turistáért versenyez itt az ország összes desztinációja. Tehát ez egy nagyon kiélezett, nagyon nehéz verseny. Ugyanakkor viszont jóval nagyobb az a kör, amit hogyha külföldi relációban nézünk, akkor megszólíthatók lennének. Ugye kiket értünk ez alatt? Belföldi relációban azt szoktuk mondani, hogy a adott desztinációtól körülbelül 2-3 órás autóútra levő lakosok az, akik első helyen a célközönségünk ugye a desztinációba való invitáláskor. Ugyanez külföldi relációban, ez egy körülbelül 5-6 órás autóút távolságot jelent. Hogyha megnézzük így földrajzi szempontból, hogy mik azok a küldőterületek, amelyekről Miskolc és környéke 5-6 óra alatt elérhető, akkor azt fogjuk látni, hogy Csehország, elsősorban déli része, Szlovákia, Dél-Lengyelország, Ukrajna, hogyha béke lenne, ott ugye nekünk a orosz-ukrán háború miatt az ukrán piac, ez egy nagy kiesés. Velük most relevánsan nem számolhatunk, és akkor Románia határmenti városai, Nagyvárad, Arad, Kolozsvár, de még akár Marosvásárhely környéke is. Tehát nagyjából ez az a kör, akik 5-6 óra alatt el tudnak érkezni autóval Miskolcra. Hogyha ezt számszerűsítjük lélekszám tekintetében, itt egy 25 millió potenciális turistáról beszélünk, még a belföldi relációban körülbelül 3 millióról. Hát akkor el lehet dönteni, hogy melyik a nagyobb szám, amit hogyha megcélzunk, akkor, és eredményesen célzunk meg, akkor arányaiban honnan tudunk mi hatékonyabban ugye vendéget generálni, vendéget ide invitálni. Ezért mondom én azt, hogy a külföldi piacba tekintetében van elsősorban növekedési potenciálunk. Belföldön elsősorban ugye a miskolci imázs, a város turisztikai márkájának a átfogalmazása, ami most a tudatosítás, ami most a feladatunk, el kell szakadnunk ettől a acélvárosi múlttól, és meg kell tudnunk mutatni azt a természet által körülvett várost, ahol a kultúra, a gasztronómia, a borkultúra, a fürdőkultúra ugye évszázadok óta együtt él és átélhető. Ezt kell valahol ugye sugároznunk magunkról, Miskolcról. Külföldön pedig szintén ezt az imást szeretnénk láthatóvá tenni, de egyáltalán Miskolcot láthatóvá tenni. Na most hát az anyagi lehetőségeink meglehetősen szerények, azért a mai világban már mindenki számára ismert, hogy a marketing az nem egy olcsó műfaj sehol a világban, és ahhoz, hogy egy-egy desztináció látszódjon akár nemzetközi hatótávolságban, nem csak magyar desztinációkat értek ez alatt, hanem a külföldieket is szép számmal, azok a városok, azok a célterületek tudnak látszódni, akik releváns összeget költenek turisztikai marketingre.
0: Na azért Miskolcnak is sikerült kijutni több nemzetközi fórumra, talán részletezzük ezt, hiszen elismerésben is részesültek.
1: Így van, tehát mivel az anyagi lehetőségeink rendkívül szerények, ezért meg kellett találnunk, egészen egyszerűen más utat kellett ahhoz találnunk, hogy külföldön is el tudjuk kezdeni Miskolc láthatóságát és márkáját felépíteni, és ezért választottunk ehhez egy pályázatot, akkor, amikor arról kezdtünk beszélni, hogy Miskolc egy természetközeli város, ugye Miskolc a Bükk városa, ennek a városnak a területének egy része, ugye a Bükki Nemzeti Park területén fekszik, tehát nem tudok Magyarországon még egy ilyen várost, amelyik ezt elmondhatja magáról, és ugye itt elkezdődött egy különleges munka 6 évvel ezelőtt, amikor is ugye egy erdész és egy séf létrehoztak egy szakácskönyvet, egy közös produktumot az Erdő Finom címmel. Akkor elindult egy olyan turisztikai szemléletváltó munka, ahol is egyúttal egy hálózatosodás, egy turisztikai hálózatosodás, aminek az eredményeképpen felépült elterjedt egy nagyon szuper szemlélet, ugye a miskolci turisztikai szolgáltatók között ez a természet közeli szemlélet összefonódva ugye a gasztronómiával, amelynek a jegyében ugye elkezdjük bemutatni, hogy például az erdő milyen egészséges alapanyagokat, élelmiszer alapanyagokat tud nekünk adni, hogyha ezeket ismerjük, és erre szerveztünk ugye elkezdtünk szervezni egy programot, egy komplex turisztikai programot már a Midmárnál, ahol az az Erdélyi Gasztro Express ugye az ehető erdő kóstolóval, ahol megtapasztalhatjuk a kisvonat kirándulást követően egy másfél órás erdei séta keretében, hogy mit tud nyújtani nekünk az erdő gasztronómiai szempontból, és utána mindezt meg is kóstolhatjuk, ugye egy Michelin ajánlott étteremben, ahol azokkal a növényi alapanyagokkal találkozunk, már fine dining szintre emelve, amiket előtte az erdőben ismerhettünk meg. És hát ez a turisztikai termék, amit már fejlesztettünk, és kezdtünk el promotálni, és rendszeresen, havi rendszerességgel elindítani, ez nem csak egy turisztikai termék, hanem ez egyúttal, ahogy említettem, ez egy 6 éves közösségi munkának, együtt gondolkodásnak, hálózatosodásnak az eredménye, és ezt a munkát vittük mi, mint Midmár, ugye nyújtottuk be egy nemzetközi turisztikai pályázat keretében, a Green Destinations pályázat kiíróhoz, és így sikerült elnyernünk egy világ első díjat ezzel a programmal, ami azt mutatja meg, hogy, és ez volt vele a szándékunk is, hogy Miskolc a turisztikai adottságai révén képes önmaga olyan turisztikai terméket fejleszteni, és képes, az itteni szereplők képesek olyan összefogásban tudatosan, céltudatosan gondolkodni, amivel egy olyan turisztikai terméket tudunk létrehozni, ami külföldről is látható, amin keresztül Miskolc akár külföldről is márkázható, vagy külföldön is márkázható, és amivel fel tudunk kerülni egy nemzetközi turisztikai piacra. Tehát az ehető erdőprogrammal szoktunk rá kritikát is kapni, hogy hát nem ettől fog nőni relevánsan Miskolc vendégészaka száma. Ezzel a termékkel nem is ez volt a célunk. Itt a város márkázása, a város nemzetközi láthatósága, turisztikai piacra vitele, tehát ez erről szólt elsősorban, és erről szól mai napig is ez a fejlesztésünk, és hát ilyen hasonló pályázatokon a jövőben is szándékszunk elindulni, mert ahhoz, hogy tehát ha nincsen megfelelő anyagi forrásunk, akkor egészen egyszerűen rendkívüli teljesítménnyel kell felhívni magunkra a figyelmet, olyan teljesítménnyel, ami külföldön is látható és értelmezhető. Miskolcnak viszont minden adottsága és értéke megvan ahhoz, amivel ki tudunk lépni a külföldi piacokra, úgyhogy ezt a munkát is következetesen folytatni fogjuk a jövőben is.
0: Nagyon sokat számít a civilek hozzáállása, és hát több olyan kör van itt Miskolcon, akik sokat tesznek Miskolc jó hírének továbbvitele érdekében. Talán említsük meg néhányukat, hiszen sokat dolgoznak.
1: Így igaz. Elsőként ugye a Miskolci és Térsége Turisztikai Egyesületet említeném, aztán a Bükki kör, de akár a Belvárosi kör, nem hagyhatjuk ki ezeket a szereplőket, sőt, tovább megyek, most a legújabb programunk, illetve tervünk, felismerve itt a felmérve az elmúlt másfél év eredményeit, és egyfajta helyzetelemzést követően hát arra a megállapításra jutottunk, hogy tulajdonképpen, ahogy már most a beszélgetés során is többször említettem, Miskolcnak rendkívüli turisztikai adottságai, földrajzi fekvése és turisztikai lehetőségei vannak. Valamiért mégsem tudta ez a város az elmúlt évtizedekben ezt igazán csengő forintra váltani. És közelebbről megvizsgáltuk, hogy mi itt a hiányosság, tehát miért nem működik az állandó anyagi hiányokon túlmenően vagy túltekintve, mert nem működik elég hatékonyan ilyen szempontból a város, és hát azt több hiányosságot megállapítottunk. Jelen pillanatban nincsen a városnak egy olyan egységes turisztikai víziója, ami a turisztikai szereplők által egységesen elfogadott, és tudatosan alárendelnék a mindennapi munkájukat. Úgyhogy ezért adódott egy pályázati lehetőségünk, Miskolcváros részt vesz egy nemzetközi turizmusfejlesztési pályázatban, ahol magának Miskolcvárosnak is, mint transferváros úgynevezett pilot projektet kell megvalósítani, és ezeket a hiányosságokat felmérve úgy döntöttünk, hogy a mi pilot projektünk tulajdonképpen az lesz, hogy újra gondoljuk Miskolc turisztikai működését, és új alapokra helyezzük Miskolc turisztikai működését. Ez alatt azt értem, hogy megalkotjuk a következő 10 évre Miskolc turisztikai vízióját, turisztikai stratégiáját, és következő lépésként pedig létrehozzuk azt a szervezeti modellt, ami ezt a turizmus stratégiát képes hatékonyan valóra váltani. Na most ebbe a munkába ezt nagyon széles körben szeretnénk társadalmasítani, tehát mindenkit meg fogunk szólítani a következő hónapokban, aki a turizmushoz valamilyen módon is Miskolc turizmusához kapcsolódik, és itt többek között ugye a civil szereplőkre is maximálisan számítunk. Azt gondolom, hogy akkor fog működni hatékonyan ennek a városnak a turizmusa, hogyha a turizmushoz kapcsolódó, arra hatással levő szereplők mind a szívükben is ugyanúgy érzik a közös víziót és a közös küldetést, mint a fejükben, és egymással összefogásban, együtt gondolkodva igyekeznek Miskolcot, mint turisztikai desztinációt minél sikeresebben működtetni. Hát ez a novemberben fog kezdődni ez a folyamat, ez az előttünk álló évnek a nagy kihívása, és hát ettől azt reméljük, hogy gyakorlatilag a következő 10 évre Miskolc turizmusa egy új növekvő pályára állhat.
0: Én nagyon szépen köszönöm. Azt tegyük hozzá, hogy mi miskolciak is mindannyian vigyük hírét városunknak, ismerőseink körében is. F. Angyal Enikőt, amit már Kft. Vezetőjét hallottuk, és kívánunk sok sikert a munkájukhoz. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A műsorvezető Béli Katalin pedig megköszöni a kedves hallgatók figyelmét, ezzel véget ért magazin műsorunk. További kellemes rádiózást kívánok.
2: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.
1: Amikor

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára az SOS Gyermekfalvak budapesti konferenciáján. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Szólt arról, hogy a 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részét olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek. Ugyanakkor, mint rámutatott, e férőhelyek kialakítása csak egy része ennek a probléma halmaznak, ugyanis még mindig 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és ahol van is, ott sem biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak a gyerekek. Az államtitkár kiemelt, sokszínűbb nevelőszülői hálózatra van szükség. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy oda helyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteiket kellene figyelembe venni. Közben az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az Állami Gondoskodásban élő Gyermekek Napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk, még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett. A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az oktatási hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeli november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító

0: egyetem orvosai, jelentették be az intézményben tartott szerdai sajtótájékoztatón. Az egy időben végzett 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak, a 6 páciensből 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban, de ő is hamarosan hazamehet, mondta Kovács János Balázs, az ESE sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinika adjunktusa, a vesetranszplantációs program vezetője. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A törekvés az, hogy minél több élő donoros transzplantáció történik, és a keresztdonációs műtétekkel a vese elégtelenségben szenvedők a jelenleginél rövidebb időn belül juthatnak új szervhez. Debrecenben rendezi meg következő irodalomtudományi konferenciáját a FISZ, a Fiatal Írók Szövetsége. A központi téma a gondoskodás lesz, annak irodalmi, kulturális és politikai reprezentációival foglalkoznak az előadások, beszélgetések. Október 9-én minden érdeklődőt várnak a Debreceni Akadémiai Bizottság székházába. Részletek Szirák Sárától, a Fiatal Írók Szövetségének sajtóreferensétől.
1: A Fiatal Írók Szövetsége igyekszik minden évben egy olyan konferenciát szervezni, ahol egy-egy fontos téma áll annak a irodalomtudományi konferenciának a középpontjában, és idén a gondoskodásnak a fogalma és az ehhez kapcsolódó képzetek ehhez a dologhoz fogunk közelíteni. A FISZ konferenciája arra keresi a választ, hogy hogyan jelennek meg mindezek a gondoskodásnak a formái az irodalomban, milyen nyelvi, poétikai, történeti és kulturális formákon keresztül válik elbeszélhetővé. A konferencia 4 szekciójában 12 előadás fog elhangzani, és minden évben a konferenciát követően a konferenciának az előadásai kötetben is megjelennek. Ez a DAB székházban lesz október 9-én egész nap is nyitott. A konferencia egy-egy szekcióban 3-4 előadás lesz, azt követően vita és szünet van, szóval ez egy egész napos tanácskozás lesz, ahova várjuk az érdeklődőket. A Fiatal Írók Szövetségének van Facebook és Instagram oldala, amire mindig felkerülnek az aktuális események. Érdemes követni ezeken a felületeken, mert nem csak Budapesten, hanem Debrecenben és más vidéki helyeken is számos programmal várjuk az érdeklődőket az ősz folyamán is.
0: Októberben 4 napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülő dandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani számos település környékén, közölte a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülő dandár a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a pilóták 8-án, vagyis csütörtökön 13 óra és 21 óra 30 perc között, majd október 13-án és 15-én délután 2 óra és este 9:30 között hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtervédelem folyamatos biztosítása. A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatát, Kadarkút, Kaposvár, valamint Veszprém térségében a megszokottól eltérő, nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, jelezték.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Darab Ágnes, református lelkész vagyok. Isten igéjét János első leveléből olvasom, János első levele harmadik részéből, az első és a második verséből a következőképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ámen. Kedves rádió hallgatók, van egy kérdés, amelyet életünk során újra és újra felteszünk magunknak. Ki vagyok én? Sokféle választ adhatunk rá. Valakinek a munkája határozza meg az identitását, másnak a családja. Valakinek az, amit elért az életben. Másnak az, amit elveszített. Van, aki abból próbálja megérteni saját értékét, hogy mások mit gondolnak és mit mondanak róla. És sajnos sokszor a saját hibáink alapján határozzuk meg magunkat. Én ilyen vagyok. Nekem ez úgysem sikerül. Túl sokat hibáztam. Isten talán már nem is tud engem szeretni. János apostol azonban egy egészen más igazságot állít elénk. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. János nem egyszerűen azt mondja, Isten szeret benneteket, hanem azt mondja, lássátok. Mintha azt mondaná, álljatok meg egy pillanatra. Gondolkodjatok el rajta. Nézzétek meg, milyen hatalmas dolog történt veletek. Isten szeret bennünket. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, nem azért, mert mindig jól döntünk, nem azért, mert soha nem hibázunk, nem azért, mert mindig engedelmesek vagyunk, hanem azért, mert ő szeret. Ez a szeretet kegyelem. Isten szeretete nem olyan, mint az emberek szeretete, amely sokszor feltételekhez kötött. Az ember könnyen mondja azt, szeretlek, ha... Szeretlek, ha úgy viselkedsz, ahogy szeretném. Szeretlek, ha megfelelsz az elvárásaimnak. Szeretlek, ha nem okozol csalódást. Isten azonban Krisztusban ennél sokkal mélyebb szeretetet mutatott meg. Ő akkor nyúlt utánunk, amikor még bűnben voltunk. Jézus Krisztus nem azért jött, mert az emberiség már elég jó volt. Azért jött, mert szükségünk volt megváltásra. János nem azt mondja, hogy Isten csak kedvel bennünket. Nem azt mondja, hogy távoli ismerősei vagyunk. Azt mondja, Isten gyermekeinek neveznek minket. Ez egy egészen új kapcsolatot jelent. A gyermek nem vendég a saját otthonában. A gyermek tudja, ide tartozom. A keresztény ember is ezt tudhatja. Istenhez tartozom. Lehet, hogy vannak napok, amikor bizonytalannak érezzük magunkat. Lehet, hogy mások nem értékelnek bennünket. Lehet, hogy valaki lenéz. Lehet, hogy hibázunk. Lehet, hogy saját magunkkal sem vagyunk megelégedve. De mindez nem változtatja meg azt, amit Isten mond rólunk. Ha Krisztusban vagyunk, akkor Isten gyermekei vagyunk. Ez nem a mi teljesítményünk eredménye. Ez ajándék. Ezért a keresztény ember identitása nem abból fakad, hogy mit tett, hanem abból, hogy mit tett érte Isten. Isten gyermekei vagyunk. Gondoljunk bele, milyen erőt adhat ez egy nehéz napon. Ha ma valaki megbánt, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma valami nem sikerül, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma hibázol, attól még visszamehetsz az Atyához. Ha ma félsz, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma nem látod tisztán a jövőt, attól még az Atyád kezében van az életed. Ezért nem kell minden emberi véleménynek meghatároznia bennünket. Lehet, hogy valaki azt mondja, nem vagy elég jó. Isten pedig azt mondja, az én gyermekem vagy, szeretlek, és Krisztusban hozzám tartozol. János így folytatja, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Ez azt jelenti, hogy Isten még nem fejezte be a munkáját bennünk. Ez fontos igazság. Talán van valami az életedben, amivel régóta küzdesz. Egy rossz szokás, egy régi seb, egy félelem, egy bűn, amelyből nehéz szabadulni. Egy kapcsolat, amelyet nem tudsz rendezni. Ne gondold azt, Isten biztosan lemondott rólam. Isten még dolgozik, nem vagy kész. De Isten keze alatt vagy. Lehet, hogy ma még nem látod, mivé formál. Lehet, hogy nem érted, miért engedett meg bizonyos dolgokat. De bízhatsz benne. A fazekas kezében az agyag még nem kész edény. De attól még a fazekas dolgozik rajta. Isten is formál bennünket. És itt jön a nagy reménység. De tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Milyen csodálatos ígéret. A keresztény élet végső célja nem csupán az, hogy jobb emberek legyünk. A cél az, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk. És eljön a nap, amikor teljesen látni fogjuk őt. Most hitben járunk, most sok mindent csak részben értünk. Most vannak kérdéseink, most vannak könnyeink, most vannak küzdelmeink. De eljön egy nap, amikor Krisztussal leszünk, és teljesebb valóságban látjuk őt. Ez a keresztény reménység. Kedves rádió hallgató, ne úgy indulj el, hogy meg kell mutatnom, milyen jó vagyok, hanem úgy, az Atyám szeret engem. Ne úgy indulj el, hogy mindent egyedül kell megoldanom, hanem úgy, Isten gyermeke vagyok, és az Atyám velem van. És ha ma valami nehéz lesz, emlékezz erre az ígére. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Ez legyen a mai nap alapja. Szeretett gyermek vagy. Nem azért, mert tökéletes vagy, hanem azért, mert az Atya szeretete Krisztusban elír téged, és ez a szeretet ma is veled megy. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy Jézus Krisztusban gyermekeiddé fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy nem a teljesítményünk alapján szeretsz minket, hanem kegyelemből. Bocsásd meg, amikor mások véleménye alapján próbáljuk meghatározni magunkat. Bocsásd meg, amikor a hibáink miatt azt gondoljuk, hogy már nem lehetsz mellettünk. Segíts elhinnünk azt, amit igéd mond, a tiéd vagyunk. Kérünk, formálj bennünket napról napra Krisztushoz hasonlóvá. Kérünk, adj erőt azoknak, akik ma nehézségekkel néznek szemben. Bátoríts azokat, akik elfáradtak. Adj reménységet azoknak, akik nem látják a kiutat. És segíts, hogy egész nap emlékezzünk arra, kik vagyunk te benned. Köszönjük azt a nagy reménységet, hogy egy napon meglátjuk Krisztust, és hasonlóvá leszünk ő hozzá. Add, hogy addig is hűségesen kövessünk téged. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket.

Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden napot leszel velem. S most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért láttad csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak.

0: édes álom. Esti mesénk következik. A rablók berándulnak a városba. A rablók mindenről persze semmit se tudtak, csak ültek a szobájukban, kenyérre éhesen, és várták, hogy besötétedjen odakin. De az oroszlánnak kell adni pár falatot, mielőtt elmegyünk, mondta Jesper. Add oda neki azt a sózott húst, mondta Kasper. Jesper felállt és bement a másik szobába. Az oroszlán az ágyon hevert. Kicsit morgott rá, de oroszlánnál ez még nem sokat jelent. Ide nézz, húst kapsz, mondta Jesper, és odaadta neki a sózott húst. Az oroszlánnak ízlett az ebéd, megivott rá egy egész veder vizet. Aztán, mint mindig, ha jól lakott és jól érezte magát, Jesper ölébe hajtotta fejét. Jesper megvakarta a fületövét, tudta, hogy azt nagyon szereti. Jó kis oroszlán vagy. Felelte az oroszlán. Vigyázol, Jespere, úgy vigyázol, hogy el ne fokassák. Na, úgy tudtam, hogy megérted. Jesper most már az áll alatt is megvakarta, és fejét az oroszlán feje mellé hajtotta a párnára. Az oroszlán behunyta a szemét, és dorombolt. Kicsit később nagyot ásított. Jesper is ásított, és szépen elaludtak mind a ketten. Közben este lett. Besötétedett, és a másik kettő el nem tudta gondolni, hol marad ilyen sokáig Jesper. Már régen nem látom, mondta Kasper. Azt mondta, enni ad az oroszlánnak. Hű te! És ha az oroszlán keveselte, amit kapott? Kérdezte Kasper. Csak nem hiszed, hogy az oroszlán... Éppen erre gondoltam, elvégre. Oroszlán? Az ember sose tudhatja, hányadán van vele. Legokosabb, ha megnézzük, mondta Jónatán. Benyitottak a Jesper szobájába. Hát ott feküsznek egymás mellett az ágyban, Jesper meg az oroszlán. Édesen alszik mind a kettő. Nézd, milyen aranyosak, mondta Jonatán, de Kasper felrázta a cimborát. Kelj fel, hé! Ha kenyeret akarunk szerezni, már is indulnunk kell. Jesper ilyetten ugrott fel. Miért? Hány óra? Éppen elég sok. Nem vihetnénk az oroszlánt is most kivételesen? Nem, oroszlánt nem viszünk. Pedig ha el akarnak fogni bennünket, nagyon is jó, ha velünk van. Ugyan hallgass, senki se tudja, hogy éppen ma este megyünk rabolni. Jól bezárták az ajtót, és elindultak nagy vidáman, mert a sok finom, frissen sült kenyérre gondoltak, ami a pékségben várja őket. A városban sötét volt, és mélységes csend. A három rabló lábújhegyen osont végig az utcákon, egészen a pék házáig. Vigyázzunk, fiúk, nehogy felverjük a pékmestert! Intette őket a vezérük, Kasper. Lábújhegyen lépünk, mondta Jonatán. Jesper elővette a kulcsait, hogy kinyissa a hátsó ajtót, de nem volt bezárva. Na nézd csak! Hát ez meg hogy lehet? Elfelejtette bezárni az ajtót. Szerencsénk van, mondta Kasper. Jó, akkor egyenesbe sétálhatunk, mondta Jonatán. Sötét volt a pékségben, de ők nem először jártak ott, pontosan tudták, mit hol találnak. Kasper berakott a zsákjába 5-6 barna kenyeret, meg 3 fehér cipót, és egy püspök kenyeret, aztán még ebből is, abból is valamit. Jesper egy nagy tábla tejcsokoládét dugott a zsebébe. Jonatán teletömte a száját mézes kaláccsal. Még eszük ágába se volt abba hagyni a rakodást, amikor hirtelen világosság lett. Az ajtó becsapódott, és előttük állt a hentes, a pék, meg a boltos. A rablók nagyon megijedtek. Foglyok vagytok, mondta a hentes. Ez már bosszantó, mondta Kasper. Nem hallgattatok rám, pedig mondtam, hogy hozzuk el az oroszlánt, mondta Jesper. Csak Jonatán nem szólt semmit, tele volt a szája mézes kaláccsal. Megadjátok magatokat önként? Kérdezte Bergboltos. A rablók egy percig gondolkodtak. Megadjuk magunkat? Kérdezte Kasper. Úgy látszik, más nem tehetünk, mondta Jesper. Ha kapok még 3 mézest, megadom magam, mondta Jonatán, és megkapta, amit kért. A pék keresett egy jó hosszú kötelet, és egymáshoz kötözte a 3 rablót sorba, hogy meg ne szökhessenek. De aztán eszébe jutott, hogy megszökhetnek kötelestől, hát a hentest meg Bergboltost is hozzájuk kötözte, egyiket elől, a másikat hátul. Így vonultak végig a városon, a rendőr őrszobára.
1: A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára az SOS Gyermekfalvak budapesti konferenciáján. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Szólt arról, hogy a 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részét olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek. Ugyanakkor, mint rámutatott, e férőhelyek kialakítása csak egy része ennek a probléma halmaznak, ugyanis még mindig 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és ahol van is, ott sem biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak a gyerekek. Az államtitkár kiemelt, sokszínűbb nevelőszülői hálózatra van szükség. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy oda helyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteiket kellene figyelembe venni. Közben az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett. A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. A közművek jó állapotba hozása lesz a jövőben a prioritás, és nem a műfüves pálya és sportcsarnoképítés, jelentette ki az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a Martonvásár erdőhát ivóvíz minőségjavító projekt záró sajtótájékoztatóján. Bögi Viktória kiemelte, hogy a bruttó 5,2 milliárd forintból megvalósított beruházás megmutatta, milyen, amikor egy város ivóvízben is gondolkodik. Rámutatott arra, hogy az ivóvíz a legalapvetőbb közszolgáltatás, mindenki természetesnek veszi, hogy a csapból ivóvíz folyik, holott a nyár megmutatta, ez nem mindig van így. Végéhez ért a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában 10 településen támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezés csökkentését. A 2019-ben indított projektben Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya, illetve további partnerek vettek részt. A levegőminőség javítása összetett feladat, mert a pontos mérési és modellezési adatoktól a települési intézkedéseken át egészen a lakosság szemléletformálásáig számos terület összehangolt munkájára van szükség. Az egyik legfontosabb eredmény az ökomenedzser hálózat létrehozása.

0: az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az Európa Rádió találkozások című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, október 1-e az idősek világnapja, október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Magazinunk mai adásában Molnár Ildikóval, a Tisztánnineni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, október 1-e az idősek világnapja, október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Molnár Ildikót, a tiszáninneni református egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatóját köszöntöm műsorunkban, akivel itt ebben az órában az idősek hónapjához kapcsolódóan fogunk elsősorban beszélgetni. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
1: Október 1-én hálaadó Isten tisztelet keretében nyitották meg az idősek hónapját, ugye a Bőcsi Református templomban. Azt szeretném kérni, hogy így beszélgetésünk elején erről az alkalomról szóljon nekünk.
2: A hálaadó Isten tisztelet gondolata természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, mint ahogy a szervezés elkezdődött. Az intézményeink életében ezek a jubileumi alkalmak nagyon fontosak, hiszen egy-egy mérföldkövet rakunk le ilyenkor, és ezáltal kicsit értékeljük az elmúlt éveknek a történéseit, eseményeit, és felkészülünk az új előttünk álló feladatokra. Október 1-én a Bőcsi Idősek otthona hálát adott az Úrnak fennállásának 20. éves évfordulója alkalmából. A hálaadó istentisztelet helye a templomban volt, a Bőcsi Református templomban, ahol főtiszteletű Barna Sándor püspök úr hirdette az igét. Máté evangéliuma alapján, mely a meghívón is szerepelt, igen, atyám, mert így láttad jónak. Az alkalomra nagyon szép számban megjelentek nem csak az intézménynek a dolgozói, hanem a fennjáró, vagy még mobilizálható időseinket és lakóinkat is elvittük az ünnepségre, és természetesen több meghívott vendégünk is volt. A szeretett szolgálat égisze alatt dolgozó, munkálkodó tagintézményeink vezetői, lelkipásztorai részt vettek, de részt vett rajta, és köszöntőt is mondott természetes módon a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese, nagytiszteletű Szőnyi Tamás esperes úr, és a tagintézményünknek új vezetője van szeptember 1-től, Tóth Göndör Enikő, akinek ez volt talán az első ünnepi beszéde, de hát büszkén mondhatom, hogy ő is szépen helytállt ezen az ünnepségen. Nagy öröm volt számomra az, hogy részt vettek és emelték az ünnepség fényét a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói. Ők több alkalommal, évente akár több ünnepségünkön is megjelennek, elhozzák a maguk kis fényét az intézményünkbe, és itt is szolgáltak. Az is egy különleges dolog volt számomra, hogy elhozták azt az igét is énekben, amelyet Szőnyi esperes úr választotta a tagintézményünk számára, és ezen az éven a közösségi térbe fel is került a falra, hogy emlékeztesse majd az ott lakókat, a következő nemzedéket is, és az úgy szól, hogy Ézsaiás proféta könyvéből választotta az igét, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Azt gondolom, hogy nagyon sokat mondó ige, és nem csak a maiaknak, hanem valóban az utánunk következőknek is biztatást ad.
1: Igazgatónő és köszöntő gondolatokkal, ünnepi gondolatokkal szólt a jelenlévőkhöz, hogyha ennek üzenetéből velünk is megosztana néhány olyan érzést, olyan gondolatot, amit október 1-én a Bőcsi Református templomban a jelenlévők szívére helyezett.
2: Amikor készültem erre az ünnepségre, akkor azt gondoltam, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha én az elmúlt 20 évnek a történelméből beszélnék, hiszen én ezt nem éltem meg. Én ebből az időszakból 3 évet éltem aktívan, vagy láttam aktívan az intézmény életéből, és azt is tudtam, hogy nagyon sokan vannak ott az ünnepségen olyanok, akik ennek a 20 évnek tanúi voltak. Hiszen még vannak az intézményben dolgozók közül 10 olyan munkatársak, akik ott kezdték, amikor az első lakó beköltözött az intézménybe, már ott voltak, és még mai nap is ott dolgoznak, tehát hűséggel és nagy lojalitással vannak az intézményünk felé. Ezért nem arról beszéltem, hogy mi történt, vagy mit láttam ebből a 20 évből, hiszen abból nem olyan sokat, hanem inkább erről a 3 évnek a gondoskodásáról. Erre próbáltam a hangsúlyt helyezni, és Szőnyi Tamás Esperes úr Ézsaiás proféta könyvéből választott igéjét helyeztem a hallgatók és az ott lévők, az ünneplők szívére, amit már említettem, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vezetőként az ember napjának jelentős részét nagyon prózai dolgok töltik ki. A költségvetés, a létszámhiány, a gazdasági feladatok, a férőhelyek, a jogszabályok, sokszor a határidők. És azt gondolom, hogy ezekkel foglalkoznom kell nap mint nap, de soha nem felejthetjük el azt, hogy mindez kiért van. Hiszen egy bentlakásos intézményben pontosan meghatározható a szakmai feladatköre az intézménynek, amit nagyon sokszor hallunk, ugye, hogy ápolás, gondozást nyújtunk azoknak, akik életkoruk, szociális és egészségügyi állapotuk miatt folyamatos segítségre szorulnak. De az egyéni bánásmód számomra több ennél a szakmai követelménynél. És itt a neveden szólítottalak, azt gondolom, hogy ideillő, igen. Azt jelenti, hogy nincs két egyforma ember, nincs két egyforma élet sem. És aki ide beköltözik az otthonba, az nem itt kezdi az életét, hanem jön egy saját családból, egy saját otthonból, hoz magával évtizedeket, hoz magával munkát, emlékeket, döntéseket. Nagyon sokszor veszteségek érik az életében, de érik örömek is, szokások. És azt is, amit szeret, vagy azt, amit nehezen visel. Ezért a neveden szólítottalak számomra egy konkrét mérce. Arra figyelmeztet, hogy ne csak azt tudjuk valakiről, hogy mire van szüksége, hanem azt is, hogy ki ő. Tudjuk meg róla, hogy ki ő. Aztán ott van a ne félj. Az idősödés együtt járhat veszteséggel, bizonytalansággal, sokszor kiszolgáltatottsággal, félelemmel. És az otthonba költözés nem egy könnyű döntés azoknak, akik ezt meghozzák. Sem annak, aki beköltözik, sem az őt körülvevő családnak, hozzátartozóknak. Nem gondolom, hogy nekünk ilyenkor az lenne a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy nincs mitől félni. Mert ez nem igaz. Inkább azt, hogy amikor van mitől félni, akkor van valaki a közelben, és mi nem vagyunk egyedül. És ne félj, mert Isten ott van veled. Akkor is ott van, amikor erősek vagyunk, amikor mi segítünk másoknak, és akkor is, amikor mi szorulunk segítségre. Akkor is ott van, amikor tudjuk, hogy mi történik körülöttünk, vagy akkor is, amikor az életünknek már egy olyan szakaszába érünk, amikor nehéz elfogadni a változásokat. Számomra ebben van ennek a mondatnak az ereje. Aztán ott van az enyém vagy. Talán ez az ige legszemélyesebb mondata. Azt mondja ki, hogy Istenhez tartozunk. Nem azért, mert ezt kiérdemeltük, nem azért, mert hasznosak, erősek vagy önállóak vagyunk, hanem mert ő teremtett, megváltott és néven szólított bennünket. És ennek különös jelentősége van az életnek abban a szakaszában, amikor sok minden megváltozik. Amikor megfogyatkozik az erő, romol az egészség, szűkül az önállóság, és egyre több dologban mások segítségére szorulunk. De van valami, ami mindettől nem változik meg, hogy a mi egészségi állapotunk, vagy a mi kiszolgáltatottságunk megváltozik, és ez az, hogy Isten ugyanúgy magáénak vallja az embert ebben a helyzetben is. És azt gondoltam, és talán ezért is választottam ezt az igét, mert keresztény intézményként nekünk ebből kell kiindulni. A ránk bízott ember, aki beköltözik, nem egyszerűen lakó, nem egyszerűen ellátott, nem egyszerűen gondozott, hanem egy olyan ember, akit Isten jól ismer, nevén szólít, és magáénak mond. Ez pedig számunkra is mérce. Arra kötelez bennünket, hogy az ember méltóságát akkor is tiszteletbe tartsuk, amikor egyre több segítségre szorul. És amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk javítani az itt élők életminőségén, akkor ennek ezt kell jelenteni, hogy meghallgatni őket, komolyan venni a véleményüket, meghagyni a döntések lehetőségét mindabban, amiben lehet, hogy ne csupán elszenvedői, hanem továbbra is alakítói legyenek a saját mindennapjainknak. Mert az enyém vagy végső soron arról a kapcsolatról beszél, amelyet sem az életkor, sem a betegség, sem emberi erőfogyása nem tesz semmissé. Nagyjából ez volt az ige, amit választottam, és amiről szólni kívántam a jelenlévőkhöz. Ezen kívül természetesen megszólítottam a munkatársaimat is, hiszen nagyon jól tudom, hogy nap mint nap milyen nehéz az a feladat, amit elvégeznek. És tudom, hogy vannak fárasztó napok, vannak az intézményeinkben is létszámgondok időnként, vannak nehéz helyzetek és konfliktusok, és van úgy, hogy egyszerűen csak túl sok feladat jut egy-egy emberre, egy-egy munkatársra. Ezeket a feladatokat, ezeket a gondokat vezetőként azt gondolom, hogy komolyan kell vennem, és ezekkel is foglalkozni kell. Éppen ezért, amikor a következő évekről gondolkodom, akkor itt a fenntarthatóság nem azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő anyagi körülmények, vagy az infrastruktúra, vagy a szakmai feltételek, hanem azt is jelenti, hogy lehet ezt a munkát hosszú távon vajon jól végezni, úgy, hogy közben ne fogyjanak el azok, akik végzik. Tehát nagyon fontos számunkra a munkatársaknak a megbecsülése, nagyon fontos az ő erkölcsi, anyagi elismerésük. Mert van az az egyéni bánásmód, amihez nem elég a szakmai tudás, hanem kell hozzá az idő, a figyelem és a türelem is a részükről. Aztán szóltam a lakókhoz is néhány szót természetesen, akiknek megköszöntem a bizalmát, azt a bizalmat, amit belénk helyeztek az intézményünk felé, és azt a bizalmat, amivel a hozzátartozók bennünket megjutalmaznak, amikor a számukra legdrágábbat, a saját rokonukat, édesanyjukat, nagyszüleiket ránk bízzák. Nagyon sokszor az intézményünkben nem is a jelentésekből tudjuk meg, hogy hogy működik egy intézmény. Elég leülni egy kicsit beszélgetni egy-egy idős lakóval, aki elmeséli a napját, elmondja a történetét, akár a saját élettörténetét, de elmeséli azt, hogy mi történt vele aznap, előző nap, milyen programon vett részt, minek örült, mi volt a bánata, mire vágyik, és azt gondolom, hogy ezekből lehet megismerni igazán az intézményt, hiszen az ott lakóknak is lehet véleménye, lehet humora, sőt, nagyon jó humorúak egyes lakóink. Lehet egy rossz napja, lehet egy ragaszkodása, és fontos az, hogy őt is komolyan vegyék. Úgyhogy nagyon könnyű azt mondani, hogy mindent megteszünk az idős lakóinkért, de ez nem a hétköznapokban azért nem olyan egyszerű, mint ahogy mi ezt kimondjuk. És éppen ezért nem szerettem volna nagy ígéretet tenni a következő 20 évre, de azt azért elmondtam munkatársaknak, jelenlévőknek, hogy nagyon szeretnénk, hogy azt az egy gondolatot magunkkal vinni, hogy amit teszünk, annak a középpontjában az ott élő ember legyen mindig. És hogyha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy ez nem csak elvben, nem egy szakmai programban kell jelen legyen, vagy egy alapító kiratban, hanem egy átlagos hétfő délelőttön is így történjen, nem csak egy ünnepség alkalmából. És hogyha 20 év múlva is erre jó lelkiismerettel tudunk igennel válaszolni, akkor azt gondolom, hogy jól cselekedtünk. Egy ilyen alkalom, jubileumi alkalom ünnepségén azt gondolom, hogy az első szó a hálaadásé. Hálát adtunk ennek az intézménynek a megalakulásáért, a 20 év alatti fennmaradásáért. Hálát adtunk azért, hogy a Tiszáninéni Református Egyházkerület ilyen gondos gazdája ennek az intézménynek, hogy fejlődhet, és egyre jobb híre van. A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye elnökségének is hálával tartozunk, hiszen folyamatosan vigyázó szemüket rajta tartják az intézményünkön. de hálát kell adnunk azokért, akik létrehozták ezt az intézményt. És amint később megtudtam, az intézményben több vezető is volt, 3 vezető. Az ő munkájukért is hálaadás. Hála a lelkipásztorokért, akik a lelki vezetést végezték ebben az intézményben 20 éven keresztül. Azokért a munkatársakért, akik a legjobb tudásukat tették bele a feladatokba. Hálát adtunk polgármester úrnak és az önkormányzatnak azért az együttműködésért, amit kiépítettünk, és amit irányunkba is tanúsítanak. Megköszöntük a családok bizalmát, és mindenek előtt az itt élőkét, az otthonban élőkét, hiszen enélkül az intézménynek nem is lenne értelme.
1: Néhány gondolat erejéig, hogyha visszatekinthetünk még erre a 20 évre, a megalakulásra, akkor mik lennének azok a legfontosabb állomások, amiket esetleg ki lehet emelni?
2: Sajnos írott anyag nagyon kevés van a Bőcsi Idősek Otthona történelméből, de ahogy a munkatársak és a 20 év átélői jelezték nekem, az otthon megalakításának ötlete az akkori bőcsi polgármesternek a gondolatából született. Ő Lipai Lajos polgármester úr volt, és az ő gondolatai alapján indultak el az első munkálatok. Az épület a Bücsi sörgyár munkásszállójaként üzemelt korábban, és ennek átalakítását kezdték el. 2006. október 2-án nyitotta meg kapuit. Sajnos már Lipai Lajos polgármester úr nem tudott jelen lenni ezen a megnyitón. Nagy László polgármester úr nyitotta meg az intézmény kapuit. Akkor még 54 fővel indult az otthon, a Bőcs község önkormányzata fenntartásában működve. Azt gondolom, hogy ennek különleges jelentőséget adott az, hogy október 1-e az idősek világnapja, tehát hogy ehhez kötötték az intézménynek a megnyitóját, mint egy jelezve azt a megbecsülést, amit a település idős lakói felé támasztanak. 2008-tól változott a fenntartó, gondolom, hogy ezt az akkori gazdasági helyzetek indokolták, és Miskolc kistérség több célú társulása vált a fenntartójává, majd 2011-től a Tiszánineni Református Egyházkerület vette át a működtetést. Ilyen formában változtak a vezetők, mindeddig, mai napig, amit leszámítva, ugye, amit már említettem, 3 vezetője volt az intézménynek. Az első vezetője Murincsák Mária volt, őt követte Kovács Katalin, és már református fenntartás alatt Alexáni Pontság Gyöngyi lelkipásztor. Amikor 2011-ben az intézmény református fenntartásba került, a gondoskodás szakmai feladata mellé hangsúlyosan oda került a keresztény szolgálat felelőssége is. Jelenleg az otthonban 60 fő engedélyezett létszámunk, a férőhely számunk van, de emellett házi segítségnyújtást és étkeztetést is végez ellátási szerződés alapján az intézményünk. Én azt gondolom, hogy ebben a 20 évben kialakult valami, amit sem a szakmai programban, sem az intézmény dokumentumaiban, vagy házi rendjében nem találhatunk meg, és nem tudjuk leírni, és ez a háznak, az otthonnak a lelke volt. Talán ez a lélek az, ami híressé tette őt. Nem csak a megyében, hanem a megyén kívül is sokan jelzik azt, akár más megyéből, hogy szeretnének ebbe az otthonba költözni. És ugyanezt ezt a csodás lelket mutatja az is, hogy nagyon magas várakozó listánk van az intézménybe történő elhelyezésre.
1: Aminek a feltételeiről, ha esetleg szólhatunk még röviden, ami ugye nem csak a bőcsi református idősek otthonára, hanem a Tiszánineni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának fenntartása alatt működő Berentei, Encsi és Szerencsi idősek otthonára is vonatkozik.
2: Valamennyi otthonunk ellátási területe országos hatáskörű. Az azt jelenti, hogy az ország bármely területéről jelentkezhetnek hozzánk. Nem minden intézményünk fogad demens ellátottakat, de a Bőcsi, az Encsi és a Szerencsi fogad demens ellátottakat is. A bekerülés feltétele az elsőrenden minden tagintézményünk saját hatáskörben kialakított egy kérelemnyomtatványt. Ennek a kérelemnyomtatványnak a kitöltése értelemszerűen az alapja a bekerülésnek, illetve emellé csatolni kell egy orvosi igazolást is, amit szintén ennek a kérelemnek mellékleteként átadunk az igénylők számára, vagy a kérelmezők, érdeklődők számára, mint ahogy egy jövedelem és egy vagyonnyilatkozat is melléklete ennek a kérelemnek. A kérelmezőknek fontos, hogy elinduljanak a házi orvosuk felé, hiszen a gondozási szükséglet alapozza meg a bekerülést, a gondozási szükségletnek pedig feltétele egy olyan adatlapnak a kitöltése, amit vagy a házi orvos, vagy a kezelő orvos tud majd érdemben kiadni, és mikor minden szépen egybe áll, és a legfontosabb orvosi leletek rendelkezésre állnak, amelyek meghatározzák a kérelmezőnek a jelenlegi egészségi állapotát, akkor ez beadásra kerül az intézményünk részére. Természetesen vannak még mellékes iratok, amelyek hát manapság már nem is olyan mellékesek, mint az adatvédelmi nyilatkozat, vagy egyéb nyilatkozat, ami megalapozza a gondozási, vagyis a jogosultságot, de ezeket majd a minden intézményben, minden tagintézményben a munkatársak koordinálják és segítik, hogy mi az a többlet dokumentáció, amire esetlegesen még szükség lehet. Amikor beadásra kerülnek és iktatásra a kérelmek, akkor nagyon rövid határidőn belül felveszik a munkatársak a kapcsolatot a hozzátartozókkal, vagy a kérelmezővel magával, és egy előgondozást végeznek az otthonában. Feltérképezik azt, hogy milyen körülmények közül jönne, milyen szociális helyzetből, milyen egészségi állapotban van, mely funkciók azok, amelyek még megvannak, amelyekkel tudja magát segíteni a mindennapokban, és melyek azok a funkciók, amelyeket már egy otthonnak kell helyettesíteni. Megbeszélik azokat a részleteket, amit tudni szükséges, akár a házi rendről, az intézménynek a mindennapjairól. Átadják a házi rendet és a megállapodás tervezetet, tájékoztatást adnak arról, hogy mi várja őt az otthonban, milyen lehetőségekkel tud majd élni, milyen elhelyezési körülményeket tudunk biztosítani, az étkezés hányszor és milyen formába tudja igénybe venni, a mosodai szolgáltatásról, a gondozás, ápolás feladatköréről, az egészségügyi szolgáltatásról. Tehát egy teljes körű tájékoztatást nyújtanak a munkatársak, és ennek birtokába tudja mindenki eldönteni azt, hogy szeretne majd beköltözni akkor, amikor megkapja azt a levelet, amelyben tájékoztatják, hogy számára férőhely került kijelölésre, vagy még vár. Mindig el szoktam mondani a kérelmezőknek és a hozzátartozóknak azt is, hogy nem kötelező azonnal elfogadni, hogyha ő úgy gondolja, és az sem kötelezi semmire, hogyha ő beadja a kérelmet. Tehát az nem azt jelenti, hogy akkor azonnal el kell foglalni a férőhelyet, amikor számára kijelölésre kerül. Mindig van lehetőség arra, hogy átgondolja. Sőt, arra is van lehetőség, mivel több tagintézményünk van, hogy ahová a leghamarabb fölveszik, tehát ha több intézménybe beadja a kérelmét, ahová a leghamarabb férőhely kijelölése kerül a sor, szoktuk javasolni, hogy azt foglalja el, mert az intézményeink között van átjárhatóság, természetesen ez sürgőségtől függően, mert ha valakinek ez nem annyira sürgető, hogy már a mindennapok is nehézséget jelentenek, akkor van ideje a várakozásnak, de mint említettem Bőcs kapcsán is, és nem csak Bőcsön van várólistánk, hanem valamennyi intézményünkben, tehát elég hosszas várakozásra számíthatnak azok, akik hozzánk a kérelmeket beadják.
3: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Molnár Ildikóval, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Találkozások című magazinműsorunk. Molnár Ildikóval beszélgetünk, a Tiszáni Neni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával. Ugye október 1-e az idősek világnapja, október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Műsorunk első részében szóltunk arról a központi megnyitó ünnepségről, amellyel az idősek hónapját a szeretett otthon keretein belül is megnyitották, illetve arról a hálaadó istentiszteletről, arról az ünnepségről is szóltunk, amelyet a bőcsi református idősek otthona 20 éves fennállásáért tartottak. Itt a folytatásban, hogyha még október hónap programjairól szólhatunk, hiszen mindegyik idősek otthonában megemlékeznek természetesen az idősek hónapjáról, ha jól gondolom, át is adom a szót igazgatóasszonynak.
2: Igen, az idősek hónapja minden évben egy kiemelt időszaka az intézményeinkben. Természetesen egész évben az idősekért dolgozunk, ezért számunkra ez nem azt jelenti, hogy októberben hirtelen nagyobb figyelmet kapnak, hanem inkább azt szeretnénk, hogy ez a hónap ünnep legyen. És keresztény intézményként nem csak az idősek hónapja kerül középpontban a tagintézményeinkben, hanem a reformáció hónapjaként is számon tartjuk. Ilyenkor az intézményeink különböző programokkal készülnek, minden tagintézményünk megtartja a maga megnyitó istentiszteletét, hiszen minden tagintézményben ez az ünnep istentisztelettel kezdődik. És ezeket az alkalmakat, ünnepi alkalmakat követik a hétköznapokban szervezett különböző programok. A tagintézményeink igyekeznek változatos, színes programokat szervezni, és olyanokat, amelyekben a lakóink nem csak hallgatói vagy nézői a műsoroknak, hanem aktív résztvevői vagy cselekvői is ezeknek a tevékenységeknek és programoknak. Tehát arra szoktunk figyelni, ne csak műsort adjunk, hanem hogy ők is részesei legyenek ennek, hiszen nem róluk szeretnénk ünnepelni, hanem velük együtt. És akkor ennek kapcsán elmondom, hogy az Encsi Idősek Otthonában szeptember 30-án került sor az ünnepi alkalomra, istentisztelet keretében, amikor nagy tiszteletű Kósnyér Lászlóné hirdette az igét. Külön öröm volt számomra, hogy a munkatársak egy kis műsorral készültek, és ezzel kedveskedtek a lakóinknak ezen az ünnepi alkalmon, és néhány lakó is vette a bátorságot, és kiállt, és szavalt, ami azért nagyon jól tudjuk, hogy ebben a korban már nem is olyan kis teljesítmény, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk minden alkalommal, amikor a mi lakóink vállalnak szolgálatot. Ennek az ünnepi alkalomnak Berentén az időpontja október 6, Szerencsén pedig október 7-e. A berentei idősek otthona ugyanerre a napra tervezte az aradi vértanúkra való megemlékezést, és hiszen ez is nagyon fontos, hogy a múltat értékeljük, és a munkatársakkal, lakókkal közösen emlékezzünk. A Szerencsi Idősek Otthonában október 7-én kerül sor az ünnepi istentiszteletre, ahol püspök úr szolgál majd körünkben. De mint említettem, nagyon sok programmal készülünk az idősek hónapjának és a reformáció hónapjának megünneplésére. A teljesség igénye nélkül néhányat szeretnék megemlíteni. Nagyon szeretjük azokat a programokat, amikor több generáció találkozhat. Amikor gyermekek, fiatalok érkeznek az otthonainkban, ennek egy egészen különleges, varázslatos hangulata van, és a tagintézményeink környezetében lévő iskolák, óvodák nagyon szívesen készülnek ezekre az alkalmakra, sőt évről évre már ők maguk jelzik, hogy jönnének és szolgálnának az időseink körébe. Azt gondolom, hogy egy gyermek mosolya nagyon felüdítő, vagy egy közösen elénekelt dal, vagy egy dalrészlet, amire még emlékeznek, vagy amit szívesen felidéznek, az többet jelent, mint egy ajándék az időseink számára.
1: És úgy gondolom, hogy az ilyen találkozások által mindenki épül.
2: Igen, mindenkire nagyon jó hatással van, és bár azt gondolnánk, hogy a gyermekek talán tartanak az idős korosztálytól, mert azt látják, hogy gyengék, vagy azt látja, hogy kerekes székbe ül, vagy hogy elesett, vagy biztos már nem tud úgy figyelni. De ezt meg kell, hogy cáfoljam, ugyanis amikor a gyerekek ajándékot hoznak egy-egy műsor alkalmával az időseinknek, készítik a saját kis kézműves kis dolgaikat, akár egy rajzot hoznak, vagy egy kifestett kis képecskét, ők szeretik odaadni. És ez olyan különleges élmény, ezt mindig igyekszünk megörökíteni is, hiszen olyan jó látni, ahogy a gyermekek kérik a pedagógusoktól az új és új kis tárgyat, ő szeretné odavinni, még ő visz, még ő ad. És az idős ember pedig várja, megöleli, jelzi, hogy ő még nem kapott. Azt gondolom, ezt meg kell élni. Ezt ott kell lenni, ezt látni kell. Igen, valóban egymásnak nagyon sokat adnak, és nem véletlen, hogy évről évre ezt így tervezzük és így szervezzük. Minden évben igyekszünk a tagintézményeinkben őszi kézműves foglalkozásokat tartani. Ezek a foglalkozások összehozzák, egybegyűjtik azokat, akik aktívak, akik szeretnek kézműveskedni. Szívesen ki is teszik, díszítik vele, dekorálják az intézményt. Ezen az éven az NCI idősek otthonában lesz egy társintézményi közös vetélkedő. Ez azt akarja, hogy minden tagintézményünkből néhányan, természetesen mindenkit nem tudunk ebben részesíteni, de néhányan az aktívabbak és a fennálló lakóink közül eljönnek majd az NCI intézménybe, ahol a munkatársak különböző ügyességi feladatokat, kézműves feladatokat, kvíz feladatokat készítenek, és hát ebben adnak számot a tudásaikról, és készülünk még egy díjazással is, természetesen vendéglátással, szeretett vendégséggel a részükre, és ilyen formában egy kicsit betekintést nyernek egyik intézmény a másiknak a mindennapjaiban is. Ezeket az alkalmakat visszatérve a saját lakóterükbe több napon keresztül emlegetik, és hát beszámolnak örömmel ezekről a lehetőségekről. Több intézményünk szervez a lakók számára is kirándulást. A Szerencsi intézményünk már megszervezte, ők Boldogkővár alján voltak a lakókkal, az NCI intézményünk pedig tokai hajókirándulást szervez, azért itt el kell mondani, hogy általában ezeket támogatásokból szoktuk fedezni, tehát sokszor vannak olyan segítőink, támogatóink, akik megfinanszírozzák ezeket a kirándulásokat. Aztán a Szerencsi, kicsit ugrálok itt a tagintézmények között, mert megvalom olyan dúsak a programok, olyan sok változatos programot szerveztek a munkatársak, hogy azt sem tudom, melyiket emeljem ki közülük, de azt is el kell mondanom, hogy a Berentei Idősek Otthona munkatársai évről évre már lassan, mint egy színjátszó csoport úgy működnek, mert csodaszép műsorokat készítenek alkalmanként a lakóik számára. És tudomásom van róla, bár nem tudom, hogy mennyire publikus még, hogy ezen az éven is készülnek egy nagyon szép műsorral, amire majd november 7-én kerül sor. Ugyanígy az NCI-ek pedig egy kabaré délelőttel készülnek a lakók számára, és itt nagy öröm ez az is, hogy bár NCI-en ennek nem volt hagyománya, hogy a munkatársak szerepeljenek, de beleláttam egyik próbájukba, és meglepődtem, hogy legalább 15 munkatárs volt jelen, akik szeretnék segíteni a mindennapokat, vagy egy kicsit vidámítani a lakók életét. Minden tagintézményünkben lesznek vidám szüreti mulatságok, lesz 90 évesek köszöntése, természetesen az újbornak a megünneplése is azért általában ebben az időszakban kerül sor, reformációi istentiszteletre kerül majd sor.
1: Említette korábban, hogy közös kirándulások is megvalósulnak az intézményekben, és ez nem csak az otthon lakóit érinti, hanem a munkatársakat is. A mostani beszélgetésünk végén néhány gondolatban arról a munkatársakkal való kapcsolattartásról, az egymás lelki támogatásáról szólna, hogy mindezeken a kirándulásokon, vagy akár a mindennapokban ez milyen formában valósulhat meg, valósul meg.
2: Nagyon fontosak számunkra a munkatársak, hiszen ők a motorja a teljes szeretett szolgálatnak. Nagyon fontos az ő képzésük, továbbképzésük, és ugyanakkor az ő rekreációjuk is. Azt gondolom, hogy ezek alkalmával feltöltődnek egy kicsit, és megújulnak, talán új erőre kapnak, és ők is érzik azt, hogy fontosak a számunkra. Éppen ezért minden tagintézmény igyekszik a saját munkatársi közösségét megjutalmazni azzal, hogy egy rövidebb, hosszabb távú kirándulást szervez számukra. Ezeken a napokon egy minimális dolgozói létszám marad a tagintézményekbe, akik még a feladatellátást el tudják végezni, és a munkatársak nagy többsége, akik vállalják ezt az utazást, részt vesz ezeken a feltöltődő kirándulásokon. Minden alkalommal szeretjük, hogyha, sőt kérem is azt a munkatársaktól, hogy az ige szólaljon meg a kiránduláson. Érintsünk egy templomot, annak a megtekintését. Egy kicsit érezzük azt, hogy kik is vagyunk, tudjuk magunkat elhelyezni, hogy nem egy turista csoport vagyunk, hanem egy összetartozó közösség. Éppen ezért ezek a kirándulások és ezek az alkalmak különlegesek és ajándékok számunkra. Azt gondolom, hogy a közös beszélgetések, ez a megélt út és az egymásra fordított idő erősítik a munkatársi közösséget, és a nekünk vezetőknek is a velük való kapcsolatot, hiszen mi is ilyenkor igyekszünk egy kicsit más szemlélettel feléjük fordulni. Az utolsó közös kirándulásunk az a központi irodai munkatársaknak és a házi segítségnyújtó szolgálatban dolgozóknak a közös kirándulása volt. Szeptember 22-én került erre sor, és az Aggteleki karsztvidék volt az elsődleges célpontunk. Itt a Jósafői barlangba, Aggteleki Jósafői barlangba mentünk, ahol a Vöröstói túrán vettünk részt, 100 perces gyaloglás volt. Azt gondolom, mindenki számára élvezetes volt. Jó volt látni, ahogy a munkatársak segítik esetleg a nehezebben járó munkatársakat, hiszen közöttünk is vannak már azért idősebb munkatársak, akinek meggyengült térde, dereka. De olyan jó látni ilyenkor, hogy egymást is mennyire tudjuk segíteni és támogatni. Lenyűgöző volt a barlang, és azt gondolom Isten egyik csodájában gyönyörködhettünk, és ezzel még nem is ért véget a mi kirándulásunk, hanem folytattuk az utunkat Betlére, és a betléri kastélyt is, az Andrássy kastélyt is megtekintettük. Itt is lehetőségünk volt ugye egy kicsit ismét a múlt idézésre, a magyarságunk identitásának erősítésére, és hát annak a csodás kertnek a megtekintésére, amit a betléri kastélyt is körbeveszi. Hálásak vagyunk ezért a napért is, a jó beszélgetésekért és az örömteli pillanatokért, és különösen hálát adunk Istennek azért, hogy megajándékozott bennünket teremtett világának ilyen csodáival, és lehetőséget kaptunk arra, hogy ezt együtt fedezzük fel. Ennek a kirándulásnak a margójára egy igét is választottunk, mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újongok. 92. Zsoltár 5. verséből. Most csak ezt az egy kirándulást említettem bővebben, de természetesen a többi tagintézményünk is részt vett munkatársi kirándulásokon, és hát a kirándulásokon kívül, vagy azon felül, ugye, mint ahogy említettem, hogy figyelünk a továbbképzéseire a munkatársaknak, és ezeket is szeretjük úgy megszervezni, hogy akár több intézményből egy helyen képződjenek a munkatársak, és van lehetőségek is tapasztalatcserére, van lehetőség egymás munkájába belelátni, egymástól tanulni, a jó gyakorlatokat átvenni egyik intézmény a másiktól. Számomra ez nagyon fontos, hogy ez a közösség valahol hogy így alakuljon, hogy ne érezzük azt, hogy az egyik intézmény kisebb, a másik nagyobb, hiszen különbözőségek vannak, mert ezt ugye adják a körülmények, ezen nem tudunk változtatni, de az, hogy mennyire tudjuk a munkatársaknak a munkáját segíteni, ez viszont rajtunk áll.
1: Köszönöm szépen, hogy erről a kirándulásról, az október 1-i háladó istentiszteletről, és oly sok másról is beszélgethettünk, és Isten gazdag áldását kívánom itt az októberi tervezett programokra, és természetesen a mindennapokra is, az idősek otthonának, lakóinak, munkatársainak életére, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában Molnár Ildikóval, a Tisza-Ninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával beszélgettünk itt az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra!
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallott.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében tűzoltásként minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke, az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén. Meleg Sándor közölte, ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Fogtár Judit, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy az ágazatban tapasztalható pszichés nyomással extrém magas túlóra számmal nincsenek arányban a bérek, és emiatt 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. A dolgozók fizikailag és mentálisan is feszélyeztetve érzik magukat, ezért kezelhetetlen mértékű a fluktuáció. Horváth Tamás Balázs, a Lezredes, a gyermekvédelmi dolgozók kifogástalan életvitelét vizsgáló Nemzeti Védelmi Szolgálat gyermekvédelmi főosztályának vezetője arról számolt be, hogy az intézkedés bevezetése után 2024-ben mintegy 13 ezer munkavállalót, illetve pályázót ellenőriztek, tavaly és idén pedig további mintegy 7 ezret. Utóbbiak mintegy 6%-a akadt fenn a szűrésem. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A kísérleti térségek között található, egyebek mellett Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Közölte azt is, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen a déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A beruházás keretében átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáit. A déli pályaudvaron vágány és kitérő korszerűsítést végeznek, átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítanak ki. Továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia és távközlési hálózat és új biztonsági kamera. A rendszer is létesül. Elvégezték az első hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetem orvosai, jelentették be az intézményben tartott szerdai sajtótájékoztatón. Az egy időben végzett 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak, a 6 páciensből 5-en már otthon vannak,

0: juthatnak új szervhez.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú
3: esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

0: 11. fejezet. Az eltűnt szerencse. Addig nézték Budán azt a piros lóeget Lengyelország felől, hogy csak ugyan piros lett. Először csak egy kis szegély, azután körös körül az egész égbolt. A földből nőttek ki maguktól a kemény daliák, a nyalka kurucok. Még akkor üzenni sem kellett, csak beküldeni a zászlókat. Összekiabálták azok némán az egész országot. Mikor Rákóczi bejött Lengyelországból, kész hadserege volt, s az úgy nőtt, mint a hógumoly. Régi kurucnóta jobban elbeszéli azt nálam. Kiállott Rákóczi a munkácsi sáncra, Reá támaszkodék pántos pallosára, Reá rivalkodék a részdobosára, dobosom, dobosom, udvari dobosom, most néked megmondom, ne úgy verjed, mint eddig. Isten tudja, hogy lesz, mint, hanem úgy verd rajta, rajta, rajta, rajta, úgy verd a föld rengjen, ég is visszazengjen. Aki él, meghallja, sőt azt is, ki halva fekszik, felriassza. Rajta, rajta, rajta! A forradalom levegője minden réteget áthatott, s Rákóczi zászlai diadalmasan nyomultak előre mindenfelé. Hiába rakott a lőcsei kalendárium bölcs összecsinálója éppen annyi SS-t, mint VK betűt a napok mellé, mert a kurucok azt tartották, hogy a két S-szel jelzett napok a labanc fegyvereknek kedveznek, szuperát, szoldát, míg ellenben a kuruc győz a VK jel alatt, mely azt jelenti, hogy kuruc vincit. A kurucok győzedelme gyakoribb volt, s Rákóczi csak hamar ura lett egész felső Magyarországnak. Ott volt már majd minden fiatal dalia, vagy a Rákóczi zászlói alatt, vagy a labancok közt, csak még a mi hősünk, Veres László nem. Mert végre százszor mulatságosabb a haditárogatóknál az a gitár, melyből a kedves leányka parányi ujjai csalják ki az édes hangot. Ugyan dobolhatott Veres Lászlónak a Rákóczi részdobosa, hogy rajta, rajta, rajta, ha a szép Nesserút Ágnes verte ki folytonosan, ne menj el, maradj itt. Egyébként is nehéz helyzete lett volna, mert szándéka lévén mindenáron megnyerni az Ágnes kezét. Nem akart semmi olyat tenni, ami az öreg Nesserút előtt bevághatta volna az útját. Nesserút uram pedig ravasz ember volt, aki a világért sem árulta volna el, miféle párton van. Azaz, hogy el sem árulhatta, mert nem volt ő egy párton sem, gondolta magába. Ki tudja, mi lesz, hogy lesz. Majd a végén tudódik ki, mi az én meggyőződésem. És hogy ne kelljen sem a maga viseletével, sem a szavával elárulni a császáriakhoz, Szíte vagy Rákóczihoz, süketnek tetette magát, és a legöregebb szenátort bízta meg, hogy helyettesítse az ügyek vezetésében. Ő maga csak hümmögött, és a kezeit dörzsölte, ha kérdeztek tőle valamit. De azért Veres László mégis megkérdezte egyszer, mikor már nagyon bántani kezdte a lelkiismeret, amiért tunyán lebzsel ebben a nagy munkaidőben. Adja a leányt, vagy nem? Az öreg ötölt hatolt, míg végre ő is egy kérdéssel állott elő. Mi lenne, ha nem adnám? Hát, az lenne, felelte Veres László, hogy elvenném a kegyelmed akarata nélkül is. Akkor inkább odadom, szólt gúnyosan, hanem előbb szerezzen a lányomhoz méltón vagy megfelelő rangot, vagy megfelelő vagyont. Nekem egyre megy, akár az egyik, akár a másik. Nekem megvan az egyik, a vagyon, tehát szavánál fogom. Vagyon! Mit ért kegyelmed az alatt, Veres öcsém uram? Mert a szegény ember a 100 forintot is gazdagságnak nézi, s én nem azért gyűjtöttem az egyetlen leányom számára, hogy azt akárki fölmarkolja. Azért hát jöjjünk tisztába, mi az a vagyon. Majd meglátja, mondta Laci hencegő hangon, s miután már meglehetősen leolvadtak azok az ékszerek, melyeket magával hozott, nem tudott bánni a pénzzel. Elhatározta, hogy visszamegy Gyulafehérvárra, s elhozza onnan a kincs másik felét. Advakuljon meg tőle az öreg Nesserút. Pedig Nesserútnak talán untig elég lett volna az is, ami most Lacinál van. Csak hogy Lacit fölháborította a polgármester modora, s úgy akart neki visszavágni, hogy az igazán csattanjon. Hadd lássa a kabzsi nyárspolgár, hogy mit nevez Veres László vagyonnak, s akkor álljon el szeme szája. Legott útra kelt Gyulafehérvárra, magához véve a hű dráva kutyát, melyet soha el nem hagyott. Éjjel-nappal vele aludt egy szobában, s annyira megbecsülte, hogy mikor egyszer a szép Ágnes valami főben járó oknál fogva megrúgta a derék állatot, emiatt képes volt rá megneheztelni, napokig kerülni a házukat. A kutyán kívül csak még a legényét, Boncz Mártont vitte magával, akit Pesten fogadott. Marci Víg fickó volt, mindenféle zsírral megkenekezett, roppant svárdával és furfanggal megáldva, s amellett olyan ostoba arca volt, mint egy birkának. Amint Gyulafehérvárra értek egy nap délben, alig várta Laci, míg beesteledik kissé, hogy a járókelők meggyérüljenek. A legényt beküldte az aranymedvéhez, s ő maga a kutyával dobogó szívvel ment a leégett város rész felé. Az volna a cifra, gondolta magában, s a hideg verejték kezdte kiverni arra a gondolatra, ha már azóta házat építettek volna arra a helyre. Azt ugyan nem tették. Nem arra való világ van most. Házakat építeni, mikor egyebet se csinálnak, mint örökké pusztítják a házakat. A labanc felgyújtja őket a kurucok elől, s a kuruc a labanc elől. Azon módon állt a fekete mező, mint mikor utoljára volt itt. Bizonyosan ott van még a jel is, amit az üst mellé szúrt. Szívdobogva nézett szét. A jel nem volt ott. Elhiszen, megismeri anélkül is. De mégis elfogta az aggodalom, s mintha tanácsot akarna tőle kérni, önkéntelenül a drávát nézte. A hű ebb haragosan morgott valamit, de meg sem mozdult. Pedig valamikor ő maga szaladt oda, ahol a katlan volt. De minek tógyan folgyam? Röviden is el lehet mondani a tényt, hogy Laci nem bírt ráakadni a kincs helyére. Pedig ott van a kis kiszáradt szilvafa is, ettől jobbra 10-15 lépésnyire lehetett az üst. De hát ha amaz a másik szilvafa volt az. Egy szóval elvesztette az irányt, s azzal a fejét is. Úgy turkált ott, majd ide rohant, majd amarra rohant, mint egy őrült, de az üstnek se híre, se hamva, s a kutya se segít, hanem érzéketlenül nézi. No, majd megtalálom holnap, hebegte, mikor már majdnem rogyásig elfáradt, s elment aludni az aranymedvéhez. Ősmere még kegyelmed? Kérdi az ivóban pipázgató Nagy Gergelytől, ki fontos beszélgetésben volt már akkor eredve Boncz Marcival. A goromba kocsmáros megismerte a hangjáról, s ilyetten kapta le szokása ellenére fejéről a süveget. Ó, fenséges uram, ismerem bizony! No, erre meg aztán nem csak Veres Laci, de Boncz Márton is nagy szemeket meresztett. Hát ki az ördögnél szolgálok én? Betréfás kedvében van kegyelmed, vágott közbe Laci fanyar mosolyjal, mert ő ugyan nem volt tréfának hangolva, hogy megfenségezi a szegény embert. Amire Nagy Gergely elkezdett a mély alázat dacára, melyet egész arca visszatükrözött, a szemeivel hunyorgatni. Tudjuk, amit tudunk, kérem a lassan. Lesz-e itt éjszakára szállás, Nagy Gergely uram, mert pogányul el vagyok fáradva. Hát, ha csak az az egy ágy lenne Erdélyországban, nem-e keríteném meg azt is? Másnap, amint felkelt, újult erővel indult az elhagyott telek felé a kincset keresni. Egy lovag jött rá szemben, almás szürke paripán. Laci összerezzent, mikor megszólította. Te vagy, cimbora! Szólt a lova léptét meglassítva. Laci fölnézett. Ismerősnek látszott az arca, de nem bírta eltalálni honnan. Hát nem ismersz, én Petki vagyok. Ennyi, hát nem emlékszel a víg mulatságra az aranymedvénél, mikor aztán nálam háltál, s lovat vettél tőlem. Emlékszem, megvan-e még a muciló? Hol van az már azóta? Honnan jössz? Kérdé Laci. Messziről, Bercsényi uramtól hozok levelet a fejedelemnek. Igaz? Megtaláltad-e akkor a testvéredet? Nem bizén, felelte Laci röstelkedve, s átnyilallott szívén a szemrehányás, hogy nem is igen kereste. No, én pedig alig ha rá nem találtam, ha Istvánnak hívják, Hol van? Kiáltál a cimuhon. István a neve.
1: Mindjárt gondoltam, mert hasonlít rád.
0: Hol van? Merre van? Sürgeti reszketek hangon.
1: Sáros patakon van,
0: felelte kissé húzódozva Petki. Mit csinál ott?
1: Béz az nem sok okosat csinál. Ül.
0: Ül? Hogy érted azt?
1: Be van csukva.
0: A börtönbe, szent Istenem.
1: Ott bizaz.
0: Mit csinált?
1: Azt már nem tudom, hanem az bizonyos, hogy nem szeretném, ha az én fejem olyan gyengén állana a nyakamon. Isten veled, cimbora, mert sietős a levél, amit a fejedelemhez viszek.
0: Sarkantyúba kapta lovát, otthagyván Lacit az út közepén, forró fejével, tépő gondolataival. Mit tegyek? Rögtön indulok, ez volt az első gondolata, s néhány lépést tett visszafelé. A dráva kutya vígan ugrándozva szaladt előtte a kocsma felé. Ki kell mentenem, meg fogom szabadítani életem árán is. Odaborulok a fejedelem lábaihoz, s ha nem adja, kiveszem a börtönből erővel is. Sereget gyűjtök, s megostromlom, ha kell a sáros pataki börtönöket. De hát, ha még a kincs is meg lenne, mert az aranykulcs legkönnyebben nyitja meg a börtönöket. Ó, kedves testvérem, csak hogy végre megtaláltalak. Ha vasban ülsz is, nem tesz semmit. Öcséd elég erős, elég gazdag. Kivált, ha még a többi kincset is magammal vihetném. Ej, egy fél nap nem a világ. Forduljunk vissza, dráva! Hé, dráva! Megfordult Laci, de az ebb nem hajtott rá. Utána iramodott, s úgy akarta erővel visszaterelni a nyakszíjánál fogva, melyre madzagot kötött, de a kutya rámordult, s beleharapott a csizma szárába, mire Laci dühös lett és megrúgta. A dráva elkezdett keservesen vonítani, s kiszabadítván magát rohant a kocsma irányába. Sőjegy el a pokolba, dünnyögte hősünk bosszankodva, s egyedül indult az elhagyott telkek felé. Hasztalan volt minden fáradtsága. A kincs helyére rá nem tudott többé akadni, s minél izgatottabb lett, annál kevésbé. Vége van. Itt nem segítene más, csak az ásatás. De ásatni már nem lehet titokban, nyíltan pedig meg sem engednék a telek tulajdonosok. Vagy ha megengednék, a legjobb esetben osztályrészt kérnének a kincsekből. Legvalószínűbb azonban, hogy magok ásatnák fel a telkeket. Egyetlen mód van még csak, megvenni a telköket örök áron a tulajdonosoktól, aztán felásatni. Úgy van, ezt fogom tenni, mindjárt megbízom veled Nagy Gergely uramat. Visszament a kocsmába, melynek ajtajában vígan szalonnázott Boncz Márton.
2: Hol hagyta uram a drávát?
0: Kérdé egykedvűen. Hát nincs itt, szólt ilyetten Laci, hisz visszafutott.
1: Nem jött az vissza, uram.
0: Laci elsápadott. Az nagy baj lenne, hebegte. Isten ments, inkább vágatnám le a jobb kezemet, mintsem azt a kutyát elveszítsem.
1: No bizony, hiszen 100 különb kutya van, csak füttyenteni kell.
0: Hallgass, te azt nem érted. Nézz körül, nincs-e itt valahol. Beszaladgálták a kertet, az udvart, bekukucskáltak az ólak mögé, a kocsi színbe, a szalmakazlak zigzugába. Neme odahúzódott meg a szegény dráva, aki olyan zokon vette, aki annyira elérzékenyült, amiért a gazdája megrúgta. Laci hova tovább jobban a szívére vette. Szemei megüvegeshettek, homlokán hideg verejték gyöngyözött a megdöbbenéstől. Hangját lassú reszketegség fogta el. Kiállott az aranymedve elé a kőre, s onnan kezdte kétségbe esett hangon hívni. Dráva! Dráva, gyere elük, kedves kutyácskám, ne haragudj meg rám, bocsásd meg, hogy megsértettelek, nem bírtam a haragommal. Tátó, ne, dráva, ne! De a dráva csak nem akart előjönni. Most hagysz el, a legnagyobb dolgomban magamra maradok, nem szép tőled, dráva, gyere vissza, édes kutyám. Nosza utána szalasztotta az aranymedve összes cselédségét.
1: 4 arany a díja, aki visszahozza a dráva kutyát,
0: amire aztán még Nagy Gergely uram is kutyakeresőbe indult, de üres kézzel szállingóztak vissza a harangszókor. Se híre, se hamva a dráva kutyának. Sajátságos, nyomasztó érzés szorította össze a Laci szívét. A júliusi ég derülten ragyogott, az ódon házfedelek nyájasan mosolyogtak a napfénytől, de ő neki ridegnek látszott az egész világ. Sohasem volt ő még ilyen egyedül. El kell szaladni a városi főbíróhoz, hadd doboltassa ki mindenfelé a drávát. 100 aranya díja, aki visszahozza. Egy óra múlva már perget adok, hogy tudtára adatik mindenkinek, miszerint. Egész Gyulafehérvár nem csinált egyebet, mint a kutyát kereste. Jöttek is becsületes megtalálók bőven az aranymedvéhez, fehér ebeket vezetve kötélen, de egyik se volt a dráva. Az örökre oda lett. Laci eközben behitt a Nagy Gergelyt a legbelsőbb kamrába, s így szólt hozzá. Mit gondol, kegyelmed, meg lehetne venni az összes fundusokat az elégett város részben?
2: Pénzért mindent lehet, kérem alásson.
0: Kinek a telkei azok?
2: Többnyire jámbor örmény kereskedőké, azok pedig a lelkük üdvösségét is eladják, ha nyerni lehet rajta.
0: Akkor hát, vegye meg nekem azokat a telkeket.
2: De mire valók azok a fenséges,
0: akarom mondani a nemzetes úrnak?
2: Házat és kertet akarok ott csináltatni.
1: Nagy Gergely uram ravaszkásan mosolygott.
2: Hát mégis igaz lesz.
0: És megcsavarintotta a deres bajuszát. Mi?
2: Derék leány ez instálom, akár egy mesebeli tündér kisasszony, magas, vékony, nagyszemű, az bizony megérdemli, hogy új házat építsen neki, fenséges uram. Ugyan hagyja el már azt a bolondozást azzal a fenséges címmel? Miféle leányról beszél, Kend?
0: Hát a teleki kisasszonyról.
2: Tudjuk, mi már azt instálom, a verebek is csiripelik Gyulafehérvárt. Hogy nem tetszik róla semmit tudni? Jó, jó, legyen titok, ha titok. Még estig minden fundusa miénk lesz. Ha nem egyet, előre is megmondok, hogy a pro libertate pénzeket ezek a gazemberek el nem fogadják.
0: Aranyban fizetek.
2: Az már szó. Az arany olyan a pénzek közt, mint a tudós. Minden nyelven beszél, s mindenkinek a szívéhez szól. A rész csak olyan, mint a szajkó. Egyetlen szót makog, amit belevernek.
0: Amit ígért, Nagy Gergely megtartotta. A fundusokat összevásárolta még aznap, megkötvén a Veres László nevére az örök adásvételi kontraktusokat, amelyben lemondanak a földről, s még arról is, ami fölötte vagy alatta van. Bánták is azt az örmények. A városban most már kész bizonyossággal terjedt el a hír, hogy egy királyfi van itt, aki a Teleki Mihály uram leányát veszi el, s palotát épített Gyulafehérvárott, sokkal fényesebbet, különbet a fejedelmi laknál. Az együgyűbbek megijedtek. Micsoda? Itt fog lakni? Hát ezután már két király lesz Erdélyben. Nem jó dolog ez, atyafiak. Apafi Mihály uramat még csak megbírtuk valahogy, de ha még egy másik fejedelem is lesz, bizisten, ki kell vándorolni innen.
1: Másnap, harmadnap hozzáfogtak az ásatásokhoz, s lázasan folyt a munka.
0: Laci felásatta az egész területet, futkosott egész nap az egyik ásótól a másikhoz, s kínos volt nézni, amint egyre borultabb lett a homloka, s egyre zavartabb a tekintete. Az emberek azt csúttogták, meg van őrülve, csak ássatok, ássatok, sürgette őket, megfizetem a munkátokat, s az aranyait csörgette. Még éjjel is ástak, de az nem volt sem fundamentumásás, sem ültetmény alávaló, csak éppen, hogy föltúrták a kemény, engedetlen földet. Tisztára megbolondult a szegény királyfi.
1: Még arra is gondoltak, hogy megjelentik a szomorú esetet Gernyeszegre, ahol a hatalmas tanácsúr és családja tartózkodott ez időtájt. Egy hétig folyt a munka, sok rozsdásvas, öreg cserép fordult ki a kapa alatt, de az üstnek semmi nyoma sem volt. Azt hitte volna, hogy álmodta ő az üstöt, ha nem emlékeztetné rá minden. A nagy gyűrű az ujján, a címeres vésésű zöld kövek, az aranyak a zsebeiben és a kis vasládában, melyet Boncz Marci őrzött, mint a két szeme világát. hanem hiszen nem sok van már azokból az aranyagból. Nincs annyi kincs, hogy el ne fogyjon. A telkek roppant pénzt emésztettek föl. A drávát még most is keresik kiküldött emberek az egész környéken. Minden nap merül fel valamely nyom. Itt látták, ott látták a fehér kutyát. De nem egy fehér kutya van a világon. A munkások méreg drágák, Nagy Gergely uram pedig valóságos nadály. Ért a szipolyozáshoz. Ha a kincset meg nem találják, hát az elemelt fele éppen rámegy a megtalálhatatlan felére. Ott lesz Veres László, ahol volt, mikor idejött. Akár visszamehet megint Koldus diáknak. A keresés szenvedélyévé lett, mint a kártyásnál. A csillogó remény folyton ösztökélte. Mindig azzal feküdt le reggel, hogy majd holnap. Még egyszer csak üres lesz a zseb is, meg a vasláda is. Az utolsó arany is elgurult, és mégsem volt meg sem a kutya, sem a kincs. Hely, ha én akkor meg nem rúgtam volna azt a kutyát, sóhajtott fel, majd leborult sírva az asztalra az aranymedvében. Ha én akkor egyenesen sáros patak felé indultam volna, meg volna most a pénz is, kutya is, és tán bátyámat is kiszabadíthattam volna. Egy szóm volna kegyelmethez, Nagy Gergely uram. Mit parancsol? Menjen el az örmény kereskedőkhöz, és adja el nekik a fundusokat, ahogy veszik.
2: Hát nem építkezünk már.
1: Nem kérek belőle. Nagy Gergely uram azt se bánta. Elsinkófálta a fundusokat Potomáron, s másnap útra kelt Laci azzal a pénzzel, szomorúan, lehangoltan.
0: Hová megyünk, uram? Kérdé Bonc Marci.
1: Nem vagyok én többé urad, hanem ha beveszel, beállok cimborádnak.
0: Hogy-hogy? Szólt ez nagy szemeket meresztve. Hát nem királyfi az úr?
1: Szegény fickó vagyok. Én pedig azt hittem gazdag bolond.
0: Ja, volt nincs.
1: Elfogyott a pénz, szolgám. Majd máskor beszélem én azt el neked. Vígan kurjantott erre Marci.
0: Annál jobb, ha így van.
1: Velem jössze, Marci.
0: Akár a világ végére.
1: Sáros patakra megyünk.
0: No, azt éppen szeretem.
1: Ott van a testvérbátyám elfogva, azon szeretnék segíteni.
0: Teremtette, ha ezt tudtam volna, de csak nem a kurucok fogja.
1: Úgy hallottam azoké.
0: Na ez furcsa dolog, mormolta fejcsóválva. Ennye, ennye, hát mibe keveredhetett a kurucok ellen?
1: Éppen ezt nem tudom, de majd meglássuk.
0: Így indult meg nehéz szívvel Veres László szegényesen. A nagy kincsből nem volt már semmi, csak az eladott fundusok csekélyára és a címeres gyűrű az ujján, meg egy fényes álom emléke. Nem tudta, kit sajnáljon jobban, a pénzét-e, Ágnest-e, vagy a drávát.

0: 12. fejezet. A rab. Nagyot sóhajtott Laci, mikor végre hosszú fáradtságos út után ott álltak a sáros pataki várnál. Zászló nem lengett a homlokzaton. A fejedelem nincs most itt. Itt vagyunk, Marci bácsi. Most már a legelső dolgunk utána járni a bátyám ügyének. Aztán valami alkalmazást keresünk magunknak. Megtudták nagy nehezen, hogy csak ugyan ott ül Veres István az egyik várbeli tömlöcben. Egy jó akaratú láncsás őr meg is mutatta nekik az olmos ablakot, ahol ül. Mit vétett? Az őrök vállat vontak. Ki tudná azt? Sokat nem kötnek a mi orrunkra. Nem hallották, kegyelmetek, mi fog vele történni? Fölakasztják, felelte Kurtán a porkoláb. Laci szemeiből kicsordultak a könnyek. Úgy tetszik, nagyon sajnálja az úrfi, talán valami atyafia. Testvérem, én bizony azt hittem, senkie sincs, csak az a nagy fekete kutya jár ide vonítani, azt mondják az övé. Igen, kellett lennie egy kutyájának, megismerném én, ha itt van. Az őr szétnézett az udvaron is füttyentett, mire a kerekbástya mögül előugrott egy lompos fekete kuvasz, mogorván vicsorgatva a fogait. Laci megismerte. Ugyanaz volt, melyet a haldokló boszorkány testált rájuk. Ragaszkodó állat, itt van szüntelen és őrzi a gazdáját, pedig hiszen eleget őrizzük azt mi is. Ragaszkodóbb, mint a mi fehér kutyánk volt, jegyzé meg Bonc Márton. Én csak azon tűnődöm, folytatta a porkoláb, hogy mit eszik. Itt még csont sincs. Laci megtört, tompa hangon kérdé. Lehetne beszélni a fogollyal? Nincs rá eset, amiatt kár is volna a várnagyhoz fáradni. Ki a várnagy? Krucsai. Laci megrázkódott erre a névre, s dacosan hebegte. Hol tudhatnám én azt meg, mit vétett a szegény testvérem? Azt Bercsényi uram ő nagysága mondhatná meg, mert az ő emberei hozták ide Vasban, Sátoralja új helyről. Bercsényi éppen sáros patakon időzött, de Lacit elutasították, nem kapott kihallgatást. Azt mondták, köszvényben szenved a gróf, és nem erezd be magához csak javasasszonyokat és jósokat. Amazokkal gyógyítatta magát, ezeket pedig szerette, mert a jóslataik, ha jók, kiszivárognak a nép közé, s emelik a hangulatot. Ugyanezt teszik, amit a dupla lénunk. Már most mit csináljunk? Tördelte kétségbe esetten a kezeit Laci. Én még tudok egy módot. Mi lenne az? Be kell menni hozzá, vagy jósnak, vagy javasasszonynak a képiben, s minthogy az utóbbi nehezen menne. Igaz, kiadom magamat jósnak. Az nagy bolondság lenne tőled, mert ahogy én sejtem, azon dolgokból, melyeket útközben elmondtál életed tarkaságai közül, ama Rozsomák János nem lehetett más, mint gróf Bercsényi. Azt gondolod? Meg vagyok róla győződve, hiszen a fölkelés sikere mutatja, hogy neki előzetesen be kellett járnia és kapacitálnia az urakat. Ez pedig csak áruhában és álnév alatt tehette. Mondasz valamit. Azért hát enged hat környékezzem meg én a grófot. Majd jósolok én neki olyanokat, hogy mindjárt kiszalad az őkelme lábaiból a köszvény. Bonc Márton regényes hajlamú fickó volt, ki két év előtt még ott molnárkodott a Tallósi malomban, melyet a Dudvág vize hajt. Ábrándos lelke fölkergette Budára szerencsét keresni, s itt találkozott Lacival elzüllötten. Az szolgálatába vette az öreget. Nagy színészi tehetség volt benne, bámulatosan tudott utánozni másokat, s tettetni magát. Ott kullogott vagy két napig a Bercsényi cselédjei közt, bibliás jóslatokat mondván Rákóczi királyi székéről, Bécs falainak leomlásáról. Bercsényinek elújságolták szolgái, kíváncsivá tették. Maga elé hivatta, s Marci fanatikus arccal, ég felé fordított szemekkel jósolt, rémítő vérfürdőket a labancoknak, olyan furfangos jósdabeli nyelven, hogy az a köszvényes grófot, ki félig meddig hitt is az ilyeneknek, részint mulattatá, részint lelkesítette. Egy hét alatt Marci, vagy amint Bercsényi nevezte el Habakuk próféta, benfentes lett. Bercsényi sokszor hivatta maga elé, hogy mulattassa, s ilyenkor lehetséges volt előhozni a szegény rabot. Egy vasárnap délután éppen ő maga kérdezte. Nos, mit álmodtál, Habakuk?
1: Kegyelmes jó uram, egy rabról álmodtam az éjjel.
0: És mit álmodtál felőle, derék Habakuk?
1: Egy fehér galamb jelent meg álmomban, aki azt csúgta fülembe. Ül itt a sáros pataki várban, nehéz vasban egy legény, akinek Veres a neve, s aki, ha kiszabadul, hét mezőt tesz veressé az ellenség vérétől.
0: Valóban ül itt egy ilyen nevű rab, de amiatt ugyan nyugodtan alhatnak a labancok, nem öl az már meg egy patkányt sem.
1: Talán meghalt?
0: Nem, de meg fog halni. Éppen a ma reggeli stafétával küldte a fejedelem aláírva a halálos ítéletét.
1: Úgy, kérdi Marci megrendülve, mit vétett a szerencsétlen?
0: Lopott, sikkasztott, elárulta a fejedelmet. Ne is emlegesd, Habakuk, mert csak rossz vért csinálsz. Egy fél esztendeje vallatjuk, tortúrázzuk, de olyan konok, hogy nem vall. Majd talán az akasztófa alatt magához tér, pedig úgy bíztam benne, mint a saját fiamban.
1: Szomorú arccal kereste fel ezzel a hírrel Lacit. Az magán kívül lett, mikor hallotta. Lehetséges, hogy lopott volna? Kiáltál szívszaggató hangon. Az én testvérem? Nem, én nem hiszem. Én azt gondoltam, a labancoktól fogták el, hadifogoly, de nem tolvaj. És mit lopott? Kitől lopott?
0: Borzasztó. Azt mondod, alá van írva a halálos szentenciája?
1: Istenem, Istenem, mit csináljunk?
0: Bonc Marci vállat vont. Nem segít már itt semmi. Szinte hallom már a varjú károgást. Valamelyik reggel kivégzik, észre sem vesszük.
1: Hatán a fejedelem elé mennék, és lábaihoz borulnék kegyelmet kérni.
0: Későn érkeznél, a fejedelem munkácson van, maga Bercsényi is reggel indul Szenicére.
1: Engemet magával visz.
0: Jobb bizony, ha te is beállasz a hadak közé, és együtt megyünk.
1: Nem, én itt maradok. Bevárom szegény testvérem sorsát. Nem tudom én, mit csinálok, de valamit csinálok.
0: Hát akkor Isten áldjon meg, mert én addig bolondoztam a jóslásokkal, hogy most már visznek prófétának.
1: Laci egyedül maradt, s az egész éjszakát álmatlanul töltötte. Töprengett vajon, mi történhetett a bátyjával. Ha legalább a bűnt tudhatná, amivel vádolják, mindjárt könnyebb lenne valamit kifőzni. Ha legalább egy fél órára láthatná és beszélhetne vele. Hát, ha mégis elmenne a várnagyhoz és megostromolná a szívét, hiszen az is ember. Reggel csak ugyanazt tette, hogy megjelent a várnagy lakásán. Egy fiatal hadnagy ült a szobában, mikor benyitott. Mit akar? Kérdé. A tekintetes várnagy úrral szeretnék beszélni, felelte Laci félénken.
0: Milyen járatban van?
1: A szegény elítélt Veres István miatt.
0: Nem lehet,
1: viszonzá emez nyersen. Krucsai uram nem ér rá most. Laci könyörögve tette össze a kezeit, mire a hadnagy, amint oda tekintett, tiszteletteljesen hajtotta meg magát. Bocsánatot kérek kegyelmettől, azt hittem, csak kér. Nem tudtam, hogy parancsolhat. Mire fürgén futott a belső szoba felé, a küszöbről hátraszólva, menten szolgálatjára lesz a várnagy. Laci azt hitte, álmodik. Mi eshetett ebbe az emberbe, hogy úgy egyszerre megváltozott? A következő percben lihegve gurult be a pocakos Krucsai, piros posgás arcával, kanári színhajzatával, melyet hátul fésű fogott össze kurucosan. Laci elhalványodott. Előtte állt ez az arc, sokszor azóta. E gonosz ráncok a homlokon, e ravasz, kegyetlen tekintet a szemekben. Atyának gyilkosa. Az öreg Krucsai meghajtotta magát az ifjú előtt.
2: Mit parancsol a fejedelem?
1: Kérdé ünnepélyesen.
0: A fejedelem?
1: hebegte Laci, de csak hamar összeszedte magát. Nem értem kegyelmedet, várnagy uram, én látom a szekrétum szigillumot, uram, kész vagyok engedelmeskedni. Kiáltott fel Laci önkéntelenül, s rendkívüli zavar festékezett arcán. Ismerem a fejedelem őnagysága titkos mandátumát, itt van az oldal zsebemben. Vagy úgy, igaz, hagyjon kegyelmed magunkra, Gencsi uram. A fiatal hadnagy eltávozott, mialatt Laci némileg észhez jött, hogy valami rendkívüli tévedés foroghat itt fenn, amit ki kell zsákmányolnia. Tehát magunkra maradtunk, most bízvást szólhat kegyelmed a fejedelem parancsáról. Én a ma bizonyos Veres István ügyében vagyok itt. Krucsai meghajtotta magát. Mi történjék vele? Szabadon eresztendő, hörgi Laci, és e vakmerő mondatára minden arcizma megrándult. De Krucsai éppen nem csodálkozott rajta, hanem egyszerűen kinyitotta az ajtót, s kiszólt a huszárnak. Küldje fel Kend a porkolábot! Miközben Laci felé fordult, s közönyös arccal mondá. Pedig éppen ma kaptam az elutazott Bercsinyi gróftól kezembe a halálos ítéletet. Holnap kivégeztettem volna. Jó, hogy sietett kegyelmed a parancsal. A Laci szíve lázasan dobogott, egy szót sem bírt volna kiejteni, szerencsére jött a porkoláb. Eresszeleg ott szabadon, Veres Istvánt, rendeli Krucsai, majd újra az ifjútól kérdé. Nincs erre nézve valami külön intézkedés? Én viszem magammal, amint tetszik, mondá a várnagy udvariasan. Porkoláb, Kend átadja a rabot ennemes úrnak. Laci sietett kün lenni, mohon igyekezett a porkoláb után, de Krucsai gyöngéden visszatartotta. Ó, nagy jó uram, nem oda-buda, Nini, engem ugyan szépen megtett volna. Ha a rabot elviszi kegyelmed, hát akkor hagyja itt a gyűrűt. Az ördögbe, ha én is olyan feledékeny volnék. Laci csak most nézett le az ujjára remegve. Csak most tudta meg, mi az a csoda talizmán. A zöldköves, címeres gyűrű, melyet az ujján viselt. Lehúzta, és egy tettetett mosolyjal átnyújták Krucsainak, ki egy hódoló csókot cuppantott rá. Most már rendben vagyunk, mondá, s Laci megkönnyebbült szívvel rohant le a garádicsokon, abban a hitben, abban az álmulatban, hogy ez mind csak álom. A fejedelem titkos gyűrűje az ő kezén. Hát miként lehetséges az? Egy gondolat cikázott át elméjén. Hát ha azok a fejedelem kincsei voltak, amiket Gyulafehérvárot talált. De nem volt ideje gondolkozni. Három grádicsot is ugrott egyszerre, hogy utolérje a porkolábot, ki elölment rozsdás kulcsaival a börtönök felé. Ott voltak végre a vaspántos, nehéz ajtónál. Egyet csikordult a kulcs az árban, s a következő percben egymás kebelén pihent a két elszakadt testvér szótlanul. A fekete kutya viháncolva ugrándozott mellettük. Menjünk innen, sürgeté Laci, mihelyt szóhoz jutott. Menjünk, menjünk! De miként szabadítottál ki? Majd elmondom, ha egyszer távol leszünk innen, menjünk! De merre menjünk? Akármerre, csak itt ne maradjunk. Elindultak ismét, mint ezelőtt régen, céltalanul a kietlen mezőkön, s csak mikor messze hagyták el maguk mögött sáros patakot, indult meg a beszélgetés. No most már, hadd hallom, miképp szabadítottál ki. Mondd el előbb magad, miként jutottál be. Nagyon rövid az én történetem, kezdi, és nagyon szomorú. Rozsomák, akivel Bécs felé indultam. Senki más, mint Bercsényi gróf. Mindjárt gondoltam. Ő csak ugyan Bécsbe vitt engem, s csak hamar megszeretett. A legbizalmasabb dolgaiba beavatott. A fölkeléshez tett előkészületeket, s erre nézve egyik legfontosabb dologban mentünk akkor Bécsbe, hogy onnan a Rákóczia kincseit elszállítsuk Magyarországra, valamely rejtett helyre, hogyha esetleg baj támad, azokat el ne kobozhassák. Sokáig titkolódzott előttem, míg nem kiismert, s együtt szállítottuk a kincseket álruhában. Egy nagy katlanban elástuk. Csak én tudtam a helyet, meg ő. Más halandó azt meg sem álmodhatta. S mégis, mi történt?
0: Mi?
1: Kérdi Laci tompán. Mikor a hadjárat megindult, és szükség volt az ékszerekre, Bercsényi az elásott kincseknek csak a felét találta meg. A többit ellopták. Borzasztó düre lobbant. Engem rögtön elfogtak, pedig Isten a tanúm, olyan ártatlan vagyok benne, mint a ma született gyermek. Ó, öcsém, mennyit szenvedtem én a börtönben. Nem az éhség, nem a tortúra, hanem a gyalázat miatt. Vallattak, kínoztak, kinek árultam el a kincs hollétét. Váltig mondtam, ártatlan vagyok, de nem hitték. S én magam sem tudom fölfogni, hogyan történhetett. És hová ástátok el az ékszereket? Unszolá Laci remegő hangon. A fejedelemnek volt egy lakatlan szerény háza Gyulafehérvárott, melyet még az apja építetett ott egy öreg tisztartója számára. Abban ástuk el a nagy rézüstöt.
0: Szent Isten! Kiáltál, Laci, és térdei megrogytak, mi alatt halántékaihoz kapott, érthetetlen szavakat motyogva.
1: Akartál talán mondani valamit, kedves öcsém? Laci rábámult, megüvegesedett szemeivel, habozott egy pillanatig, valami láthatatlan szellem, mintha azt csuttogta volna neki. Vaj be mindent! De a fekete kutya, mely ott settenkedett a lábaik alatt, közbevakkantott, s elzavarta a jó szándékát. Ej, mit használna, ha mindent elmondanék? Úgy is csak ott volnánk, ahol vagyunk. Legfeljebb engem érne örökös szemrehányás. Majd hangosan mondá.
0: Nem, semmit sem akartam mondani, csak azt, hogy siessünk minél jobban, mert nem vagyunk kellő biztonságban, míg Labanc tábort nem érünk.
1: Hogyan?
0: Nem értelek, hisz nem szökünk, szabadon eresztettek.
1: Az ám, ott a halálos szentencia ellenet krucsainál. Csellel szabadítottalak ki, mely előbb-utóbb kisül, s akkor aztán mind a ketten veszve vagyunk. Miféle csell lehetett az, el nem bírom gondolni. Ne firtasd, majd eljön az ideje, hogy elbeszéljem.
0: Ez már baj, szólt Pista elszomorodva. Olyan baj, amelynek jó oldala is van, hogy Krucsai uram keserüli meg.
1: Hát most már mi tévők legyünk? Mind a ketten beállunk Labancoknak. Azt már nem teszem, hanem a becsületemet megyek keresni.
0: Az ugyan nehéz lesz,
1: már én pedig mégis utána nézek, csak még azt nem tudom, melyik úton kezdjem.
0: Estére beértek Óliszkára, ahol legelőbb is a bozontos, kuszált, börtönben nőtt szakállát vétette le Pista.
1: Egészen más ember vagy, kiáltál Laci, végignézve a szép, sudár növésű ifjún. Ugyancsak kihúzakodtál 2 év alatt, rád nem ismer senki.
0: Éppen azt akarom én, mondá Pista halkan, hogy rám ne ismerjenek.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixert Kelmen a 2 koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromisza Dóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A Gogyos Gyümölcskertész, Szent Péteres Erdőjén, házasságon innen,
6: Katalin,
5: és a gyerek,
6: a
5: Gólyakalifa,
6: Huszti fiú esete,
5: Pilátus testament, Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hathoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg, s ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg, emléked.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az Oktatási Hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségit 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az Oktatási Hivatal. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása. A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátáshoz. Közölték azt is, hogy a búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Októberben 4 napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülő dandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani számos település környékén, közölte a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülő dandár a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a pilóták 8-án, vagyis csütörtökön 13 óra és 21 óra 30 perc között, majd október 13-án és 15-én délután 2 óra és este 9:30 között hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtervédelem folyamatos biztosítása. A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatát, Kadarkút, Kaposvár, valamint Veszprém térségében a megszokottól eltérő nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, jelezték. Rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Duna-szlovákiai szakaszán Dévénynél, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A keddesti bejelentés szerint a Duna előző napi átlagos vízhozama Dévénynél egy másodpercre számolva 575,9 köbméter volt, ami a legalacsonyabb ilyen adatnak számít a mérések kezdete, vagyis 1900 óta. A mostani adatokkal az 1909-ben mért rekord dőlt meg, mondta az intézet szóvivője. A Duna csaknem 120 éve mért legalacsonyabb vízhozama 580 köbméter volt másodpercenként. Az intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama várhatóan péntektől kezd majd emelkedni, ám a hónap közepe tájékán ismét rendkívül alacsony lehet.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

doboknál ugye John Scofield a gitáró, zeneszerző, zongoránál Brad Meldow, hát ez van önmagában. És hát, hát John Scofieldnak a jelenségéről azért azt el kell mondanom, hogy ő még annak a nagy-nagy generációnak a fényes csillaga, ami Miles Davis korát idézi. Ugye Miles Davis volt az az ember, aki maga mellé emelt effektíve névtelen muzsikusokat, akiket felfedezett, kiszúrt és szemet szúrt neki, hogy ezek iszonyatosan nagy tehetségek. És így a John Scofield Davis zenekaroknál is bőven ott volt, de nem ez a legfontosabb paramétere, hiszen Charles Mingus, Pat Metheny is mellette volt, Chet Baker, Gary Mulligan, kár lenne neki mennem a Wikipedia összes nevének, mert akkor itt maradunk holnap reggelig. De a lényeg, hogy Scofield hangzása és gitárjátéka egy olyan iskola, ha egy hangból lehet megmondani, hogy ő van a gitár túloldalán. Szóval egy elképesztő. Erre szokták mondani egyébként zenész berkekben, hogy a hangszer a kezében nem egy tárgy, hanem egy testrésze. És akkor nézzük a felvételeket sorban. A lemez egyébként 1 óra 12 perces hosszával, azt jelenti, hogy nagyjából a kilencedik felvétel már lesz keverve. I Will Catch You az egyes felvétel, a Not You Again a kettes, a Big G a hármas, a Loose Cannon lesz a négyes, a Love You Long Time az ötös, a Hive a hatos, a Heel to Toe lesz a hetes, a nyolcas a Do I Crazy, és a kilencesben fogok visszajönni búcsúzkodni, és az lesz lekeverve, ez a Mrs. Scofield's Waltz. És akkor még utána két felvétel, aminek semmi esélye, hogy elindítsuk. Induljanak a felvételek most ebben a sorrendben.

0: Az Európa Rádió hallgatók. Ezen a héten a jazz műsorban egy gitáros legenda, John Scofield Works for Me című lemezét hallgathatták meg. A lemez a Verve Recordsnál 2000-ben jelent meg az Egyesült Államokban és Kanadában. A lemez 11 felvételéből 9-ig jutottunk el, és ebbe jöttem most vissza. A zenekartagok Kenny Garrett, Christian McBride, Billy Higgins, John Scofield és Brad Meldow voltak. Egyesével is hatalmas nevek és iszonyatosan fontos muzsikusok. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára az SOS Gyermekfalvak budapesti konferenciáján. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Szólt arról, hogy a 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részét olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek. Ugyanakkor, mint rámutatott, e férőhelyek kialakítása csak egy része ennek a probléma halmaznak, ugyanis még mindig 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és ahol van is, ott sem biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak a gyerekek. Az államtitkár kiemelte, sokszínűbb nevelőszülői hálózatra van szükség. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy oda helyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteiket kellene figyelembe venni. Közben az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk, még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett. A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. A közművek jó állapotba hozása lesz a jövőben a prioritás, és nem a műfüves pálya és sportcsarnoképítés, jelentette ki az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a Martonvásár erdőhát ivóvíz minőségjavító projekt záró sajtótájékoztatóján. Bögi Viktória kiemelte, hogy a bruttó 5,2 milliárd forintból megvalósított beruházás megmutatta, milyen, amikor egy város ivóvízben is gondolkodik. Rámutatott arra, hogy az ivóvíz a legalapvetőbb közszolgáltatás, mindenki természetesnek veszi, hogy a csapból ivóvíz folyik, holott a nyár megmutatta, ez nem mindig van így. Végéhez ért a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában 10 településen támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezés csökkentését. A 2019-ben indított projektben Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya, illetve további partnerek vettek részt. A levegőminőség javítása összetett feladat, mert a pontos mérési és modellezési adatoktól a települési intézkedéseken át egészen a lakosság szemléletformálásáig számos terület összehangolt munkájára van szükség. Az egyik legfontosabb eredmény az ökomenedzser hálózat létrehozása volt. A projekt végére 19 ökomenedzser dolgozott a 10 partner településen és 2 önkormányzati vállalatnál, segítve a helyi levegőminőségi intézkedések megvalósítását. A 8 éves projekt koordináló kedvezményezettje a Hungaromet, Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT volt. Az összegzés szerint a program öröksége nem csak a fejlesztett infrastruktúrában és eszközökben rejlik, hanem abban a tudásban és együttműködésben is, amely a projekt lezárása után is támogatja Magyarország levegőminőségvédelmi törekvéseit.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet jelenléte Ukrajnában.
2: Segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek.
1: Sűrű hetek vannak a miskolci Lévai József Református Gimnázium mögött.
3: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, 170 új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
1: Irodalomterápiás foglalkozások kamaszoknak.
4: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni.

0: foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdések, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ökumenikus segélyszervezet évek óta jelen van Ukrajnában. A háború 2022-es eszkalációja óta pedig minden korábbinál nagyobb humanitárius segítségnyújtást végez az országban. A szervezet munkája a Kárpátaljától egészen a háború sújtotta keleti és déli térségekig terjed, a humanitárius segítség mellett pedig hosszú távú programokkal és a helyi közösségek támogatásával is igyekeznek enyhíteni a háború következményeit. Az ukrajnai humanitárius helyzetről, a jelenlegi programokról és a segítségnyújtás tapasztalatairól Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörése pillanatától nagyon mély szálakkal kötődik az ukrajnai segélyprogramokhoz. Nagyon sok területen vannak ott, itt Kárpátalján is, és az ország számos régiójában, akár a front közeli zónákban is. Éppen nem olyan rég hallhattunk arról, hogy egy új állomásponttal bővült Harkov városában nyit egy irodát a szervezet. Kérem, mesélj ennek a mostani irodanyitásnak az apropóján erről a tevékenységi területről.
3: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek, több mint 500 000 rászorulót elérve abban az időszakban, és erre még egy szintet tudtunk tenni, vagy lépni 2022-ben, amikor kitört a háború. Ekkor már négy irodában keresztül Lviv, Kijev és Dnipro központtal hajtottunk végre segélyezési akciókat, amelynek következtében 2022-t követően egy több mint 50 000 000 dollár értékű segélyakció keretében több mint 1 000 000 rászorulót tudtunk elérni. Szóval, ahogyan is említette, elég komoly elérési számokkal dolgozunk, mindig is fókuszeletként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezés források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi négy iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani.
2: Azért csökken a támogatás mértéke a nemzetközi szervezetektől, egyébként nagyon sok területen ezt látjuk, mert valóban csökken a feladat és az igény és a probléma?
3: Sajnos nem. Ez Ukrajna is, és az ottani háború is ennek egy mintapéldája sajnos, de ha globálisan körbenézünk, ott is azt látjuk, hogy mintha inkább számosodna azoknak a területeknek a száma, legyen szó akár természeti, akár ember okozta katasztrófáról, ahol milliók szorulnak segítségre. Szóval azt látjuk, hogy az igények nem csökkennek, ugyanakkor a figyelem egy adott konfliktusra, egy adott helyzetre rövidül, és egyre kevesebb időt szán rá mind a média, mint pedig a nemzetközi segélyezéssel foglalkozó országok. Mondhatni, elmúlik a figyelem.
2: Térjük vissza akkor Harkov esetére, ott mi zajlik, és miért pont ezt a területet választották?
3: Ahogy említettem, sajnos a forráshiány miatt egy bizonyos szintű racionalizációt kellett végrehajtanunk, ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani az idei év során. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak. Két fő területre szeretnénk most a következő időszakban fókuszálni. Az egyik a helyi civil kezdeményezéseknek a megerősítése, hiszen ki tudná jobban azt, hogy mire van szüksége az odaérkező belső menekülteknek, akár az ott nehéz helyzetbe kerülő idős rászoruló közösségnek, mint maga az ott élő helyi közösség. Szóval ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk támogatni az első időszakban, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ez lesz az első és talán legfontosabb tevékenységünk, és emellett, ahogy említettem, egy nagyon hideg térre számítunk, szóval a hideg téliesítési felkészülés folyamatához is szeretnénk hozzájárulni.
2: Milyen területeken tudnak jelen lenni ma ezekben a régiókban? Mi az, ami most jellemzi a különböző projekteket az Ökumenikus Segélyszervezet belső Ukrajna terén?
3: Azt látjuk, hogy Ukrajnában, ebben a hatalmas országban területtől függően egészen eltérőek a szükségletek jelenleg. Még Harkivban elsősorban humanitárius segítségnyújtásra kell gondolni, akár élelmiszerszállás, higiéniai eszközöknek a biztosítása a prioritás, addig a kijevi régióban már sokkal inkább az oktatási intézmények rehabilitációjára tudunk fókuszálni, ott erre van nagyon nagy szükség, a nyugati régiókban pedig az odaérkező belső menekülteknek a megsegítésére, akár a veteránoknak a támogatása és reintegrációja az, ami nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakban. Szóval folyamatosan figyeljük azt, hogy melyik régióban, melyik országrészben mire van a legnagyobb igény, és mi ezzel kívánjuk segíteni a rászorulókat.
2: Kérünk a Kárpátaljához, minden évben számos programmal segítik az itt élőket, mindenféle képzéssel, szociális programmal, illetve a tél közelettével, egyéb fűtési támogatással is próbálják segíteni a kialakult helyzetet.
3: Így igaz, továbbra is töretlenül működnek anyaotthonaink, gyermekeket támogató intézményeink, és emellett természetesen itt is szeretnénk a téliesítési folyamathoz hozzájárulni. Hamarosan el fogjuk tudni indítani azt a sajnos nem a korábbiakkal megegyező, de igyekszünk egy komolyabb támogatást nyújtani ott helyben is.
2: Az anyaotthonoknak a funkciója, a hálózata nagyon fontos funkciót tölt be, nagyon fontos munkát végeznek, gyakorlatilag szakmai segítséget, melegételt, illetve sok esetben egy tér kialakítása, amely biztos pont lehet a gyermekek nevelésében, fiatal anyukák részén. Mennyire működik ez jól, és milyen igényre válaszolt az elmúlt években kialakított hálózatok?
3: A gyermekek támogatása az mindig is a segélyszervezetnek a fókuszterülete volt. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekekbe való befektetés az igazából a jövőbe való befektetés. Ők azok, akik a leginkább magukra vannak idézőjelben utalva, hogyha a körülmények nem biztosítottak. Akár legyen szó itt oktatásról, élelmezésről, ahogyan is említette. Ezt a munkát szeretnénk mindenképpen folytatni a jövőben is. Úgy látjuk, hogy azokkal, akikkel mi tudtunk foglalkozni, és a mi látókörünkön belül vannak, sok esetben volt komoly fejlődés, sikersztorikról, sikertörténetekről tudunk beszámolni. Nyilván az igények azok mindig magasabbak, mint a mi elérési számaink, tehát lehetne ezt nyilván tovább fejleszteni. Azon dolgozunk, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a fajta támogatást is.
2: Különböző szociális tevékenységeket is végeznek Kárpátalján, ezek mennyire maradnak meg, mennyire sikerül ezeket kivitelezni?
3: Egyelőre úgy látjuk, hogy ezek tudnak folytatódni. A célunk az, hogy továbbra is folyamatos kapcsolatban legyünk a helyi közösséggel, legyen szó a helyi kormányzatról, a helyi rászorulókról, a helyi lakosságról, tehát folyamatosan felmérjük azokat az igényeket, szükségleteket, amik most jelenleg felmerülnek. Itt azért komoly változásra nem számítunk a közeljövőben, tehát úgy gondoljuk, hogy azok a fajta programok és segélyezési akciók, amiket az elmúlt években rendszeresen végrehajtott a segélyszervezet, azokra a közeljövőben is szükség lesz.
2: Az alapítvány várja a személyes adományokat is, illetve van mód mindenféle támogatási oldalra. Mit kell tudni ennek a részéről? Hogyan lehet segíteni az alapítványt? A 1353-as adományvonal az él, és tényleg itt a lehetőség akár azok számára, akik Magyarországon töltik az életüket, vagy éppen külföldön is Kárpátaljára származnak, mindenképpen van lehetőség így módon támogatni a kárpátaljai ukrajnai tevékenységüket is.
3: Így igaz, nagyon szépen köszönöm, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet.hu oldalon az Ukrajna fület kiválasztott. További információkat tudhatnak meg a jelenleg zajló programjainkról, tevékenységünkről, és itt az adományozás fülön belül pedig hozzá tudnak járulni a munkánkhoz.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra, szolgálatukra.
3: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Sűrűhetek vannak a miskolci Lévai József Református Gimnázium mögött. Az intézmény elindította 8 osztályos képzését. Emiatt egész nyáron felújítások zajlottak a kollégiumi szárnyban, és a középiskola pedagógiai munkáját is fel kellett készíteni az ötödikesek érkezésére. Nem csak erről, hanem az idei tanév célkitűzéseiről is beszélget dr. Simon Zoltán főigazgatóval Kojsza Péter.
2: Minden készen áll az új diákok érkezésére a Lévaiban?
3: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, 170 új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
2: Meglehetősen nagy számok ezek. Lehet-e tudni, hogy az újonnan érkező ötödikes diákok hányan lesznek pontosan? És hány osztály indul ebben a képzésben?
3: Igen, természetesen ezt hosszú előkészítő munka előzte meg, és jól átgondolt pedagógiai elvek alapján egy osztállyal jelenleg, bár a jelentkezések száma messze túlmutatott ezen, és nagyon nehéz volt dönteni, de hát részben ezek objektív tényezők segítettek, ugye az írásbeli és a szóbeli pontszámainak a matematikai átlaga, tehát ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van az ember, igazgatóként is egy ilyen nagyfokú túljelentkezés esetén. Válaszolva a kérdésre, egy osztállyal indul a 2026-27. Tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk 32 fővel.
2: Milyen tagozaton?
3: Alapvetően alapozás, tehát egy általános tagozat, ként indul, de a Lévaiban meglévő 6-osztályos és 4-osztályos struktúránkba beépülve igazából lehet mondani, hogy angol és matematika. Bár az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6-osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4-osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba igazából matematika és angol.
2: Mennyiben jelent új kihívást a Lévai számára, hogy mostantól már 10, illetve 11 éves diákok is lesznek az intézményben? Mennyire írja át ez a Lévainak a mindennapjait, a pedagógiai munkáját?
3: Teljes mértékben. A nyitó értekezleten a kedves kollégák felé többször ismételve magam hangsúlyoztam, hogy ez nem csak az iskolában egy szerkezeti váltás, a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk indítása, hanem értelemszerűen ez egy pedagógiai kultúra, egy új pedagógiai kultúra meghonosítása és egyelőre tanulása. De válaszolva még inkább az előzetesen feltett kérdés, hogy mi előzte meg, értelemszerűen, ahogy mondtam, objektív és pedagógiaileg átgondolt, de gyakorlatorientált térképezés is, feltérképezése, elsődlegesen országos szinten, tehát regionális és országos szinten, de leginkább országos szinten mozdultunk el a tekintetben, hogy az országban meglévő református hasonló szerkezettel 6-8-4 osztályos, vagy csak 8 osztályos gimnáziumi képzéssel működő iskolákat kerestünk meg. Először egyrészt egy pilot, egy általános ismerkedés, egyfajta megállapodás, és ez például a szentendrei iskolával oda vezetett, hogy a képzésünkön tanító tanárokkal már tavasztól jól átgondoltan 2 ütemben hospitálási céllal érkeztünk. De ugyanígy Kiskunhalasra, ahol szintén hasonló szerkezetű iskolák, tehát hogy próbáltuk megelőzni, és mosolyogtak is a kedves igazgatótársak, amikor megérkeztünk mindkét iskola esetében, elmondtam, hogy mi azért jöttünk, hogy tanuljunk a hibátokból, tehát hogy persze nincs hibájuk, hanem tapasztalatuk van, és azt a töbletet, azokat a hiátusokat, hiányokat már igyekeztünk úgy felépíteni, és kialakítani a kerettantervünket, fizikai, tárgyi feltételeinket, pedagógiai elvünket, e-ügyeleti rendünket, szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ezeket a meglévő tapasztalatokat már beépítve lehetőleg kerüljük el. De hát természetesen az út, az a tapasztalás útja nekünk a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében különösen állunk elé, nem fogunk én azt gondolom kétségbe esni, hanem reflektív módon igyekszünk válaszokat adni a fellépő vagy velünk szembe jövő új pedagógiai feladatokra, célokra.
2: Tulajdonképpen ilyen okok indokolták ennek a 8 osztályos képzésnek a bevezetését. Mi volt az oka annak, hogy így döntött a Lévai, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba?
3: Két szempontból közelíteném meg. Az első, a tiszaminnani református egyház kerület jól átgondolt pedagógiai elvek alapján és kiegészülve azzal, hogy a missziós munkának tekintette is valóban többször az egyházkerület elnökségével beszélve megerősödött és használtuk is ezt a fogalmat, hogy az utolsó pillanatban lépett a fenntartó a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés beindításával. Miért? Mert hogy köztudott dolog, hogy a szülők jó egy évtizede, két évtizede én is azt tapasztalom, hogy a társadalmi közbeszédben a hatosztályos, majd ugye a 8 évfolyamos gimnáziumi képzések tekintetében úgy gondolják, és én azt mondom, hogy pedagógiailag helyesen gondolják, hogy az a többletidő, amivel bekerül egy intézménybe, a tantárgyakra fordított többszörös idő, a vertikális elmélyítő és gyakorlatorientáltabb tanulás jobban kedvez annak, hogy majd a gyermeke céltudatosabban tanuljon tovább, válassza meg azt a szakot, ahol amelyel egyetemi évek alatt magasabb szintre jut, és egyben megalapozza a jövőjét. Tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek a társadalmi köztudatban van egy primátusa. És ennek vannak pedagógiai céljai, érvei a szülők tekintetében, és ezek, én azt tudom mondani igazgatóként, de leginkább pedagógusként is, hogy helyesek. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, de én azt gondolom, ennek most itt nem ez a helye, hanem arra a kérdésre válaszolva is az elsődleges szempont, hogy a felismerése ennek az igénynek, szülői igénynek az egyházkerület részéről is megtörtént, és ezért nagyon jól együttműködve és nagyon gyorsan a fizikai teret is meg tudtuk valósítani, teljesen támogatólag hatott. Természetesen még hátra van, nem csak a 26-os, 27-es tanév, hanem ennek egy hosszú időbeli kifutása kell, hogy teljesen mind a fenntartó, mind pedig a lévai szempontjából, akár igazgatói szinten, pedagógusi szinten, a diákok szintjén, tehát hogy szervezetileg, szerkezetileg megnyugtatólag pontos választ adjunk, hogy jól reagáltuk le ezt a kérést, helyesen reagáltuk le, és helyesen jártunk el. És már is a második szempontra válaszolok, itt egy picit egy idegen terminussal, de hadd hozzam ide, ez egy legitimációs funkció, következik az elsőből, tehát ez a szülők részéről egy elvárás volt, hiszen jól tudjuk, ahogy az előbb mondtam, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek szánt köztársadalmi primátus azt eredményezte, hogy igazából a református általános iskolákból nem református közegbe mentek ezzel a szándékkal, vagy ezzel a szülői előzetes meggondolásokkal, megfontolásokkal, jövőorientációval, tehát nem a református intézmény hálózatban folytatta nagyon sok református általános iskolába járó gyerek a tanulmányait, illetve a jövőjét. Tehát ebből a szempontból mind fenntartói részről, mind pedig az iskola részéről ez a felismerés helyes volt. Ezt nem, nekem már a 25. augusztus 15-e után, ugye, amikor egy évre szólt a megbízásom most egészen 2026. augusztus 15-éig, az 5 éves ciklusra elnyert feltétele volt, az újabb igazgatói 5 éves ciklusomnak feltétele volt egy második pályázat. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én a pályázatba belefoglaltam ezt, de igazából nem az én kezdeményezésem, hanem iskola szintről dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk már felismerte ezt a szülői igényt, felismerte ezt a fenntartói igényt, és ő indította el a folyamatot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most be tudtam teljesíteni, és nyomon tudtam követni, és semmi akadálya nincs annak, hogy meginduljon hivatalosan is ez a képzés.
2: Majd mindjárt beszélgetünk még a fizikai megvalósításról, illetve a főigazgatói megbízásnak a meghosszabbításáról. Még egy kérdést engedjen meg előtte, hiszen a Lévaiban mindig nagyon fontos volt a közösség, és az intézményen belül végzett felmérések is azt támasztják alá, hogy a diákok nagy része valójában az összetartozást, a közösség élményt tartja az egyik legerősebbnek a Lévaiban. Az új diákok esetében, hiszen itt a kicsikre gondolok, és ugye itt egy meglehetősen nagy korosztálybeli különbség van, tehát 5-esek és 9-esek, nyilván ott van még az átmenet, ugye a 6-osztályos képzés miatt, de hogy nem jelente majd a kicsiknek kihívást az, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a közösségbe, és hogyan próbáljam meg majd támogatni, ez a másik kérdésem a gimnázium, azt, hogy tulajdonképpen ezek a korosztályok együtt hatékonyan tudjanak majd közösen dolgozni és építeni a közösséget a Lévaiban.
3: Igen, köszönöm szépen, nagyon releváns a kérdés. Most jövök 10 órától, volt egy egyeztetésünk, ahol lefektettük az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe érkező diákoknak a napi rutinját, iskolai létnek a rutinját. Egészen erre készültünk a legjobban, és talán ettől féltünk a legjobban. Rögzítettük ma a végérvényesé vált, hiszen hivatalosan megindul a tanítás, az oktatás nevelés, rögzítettük a szülő, hol teszi le a gyereket, meddig hozza be, hiszen ezt még eddig nem ismertük, mikor veszi fel, meddig ügyelünk rá, mit csinálunk szünetbe, hogyan ebédeltetünk, külön ebédeltetjük napközi. Őket együtt ebből, napközi, ugye 4 óráig tartó felügyelet, ebbe szépen belemondtuk a diákot, ha nevelőtanárait, a mi saját humán erőforrásunkat, a csengetési rendet megfigyeltük, hogy ugyanaz legyen ott is, mert hogy aztán majd mindjárt a kérdéséből adódóan majd válaszolok, majd várom a kérdést, természetesen egy picit a fizikai tér esetében többet beszélek erről, hogy ez hogy is néz ki a tér szempontjából, de egyelőre a pedagógiai elvek alapján nagyon, de nagyon odafigyeltük, hogy figyelembe vegyük ugye egy szóval azt a korosztályi életkori sajátosságot, amely jellemző a 8 évfolyamos gimnáziumba érkező diákokra. Hiszen ezek az életkori sajátosságok nagyobb pedagógiai felügyeletet időben, térben, nagyobb ellenőrzést, főleg az étkezés területén, és csak is az étkezés területén, egy picit megkülönböztetve először külön asztalhoz, más idősávban külön tanár fogja elkísérni, egy személyben meg visszakísérni, kényesen figyelünk az iskolai szocializációknak minden szegmensére, minden részletére, és természetesen ez elment és elmegy az idáig, hogy az ünnepeken ők milyen formában vesznek részt, most szeptemberben érkező és várható hatalmas a Lévaiban egy hétre kiterjedő kampány esetében, vajon ők hogy reagálják le, illetve a soron következő eseményeknél mikor szerepeljenek, milyen formában, verssel, hogyan mutatkozzanak meg. Minden részletet kidolgoztunk és rögzítettük, várjuk, hogy ez tényleges valójában mit fog eredményezni, mennyire fog szegmentálódni, és mennyire nem a meglévő 6-osztályos és 4-osztályos diákaink életkori sajátosságán belül, vagy azon kívül, vagy amellett.
2: Ez még talán felkészültünk. Tanároknak is egy új kihívás Igen. lesz. Jó, nézzük a fizikai megvalósítását ennek a beruházásnak, mert hogy az eredeti terv az volt, hogy a kollégiumban kap majd helyet az új osztály. Maradt is ez, ha jól tudom. Milyen beruházásokra volt szükség, milyen átalakításokat kellett elvégezni az intézményben, hogy készen álljon az új évfolyamnak a befogadására?
3: Gyönyörű, nagyon gyönyörű az épületünk, és minden előzetes építészeti tervet és koncepciót a kivitelezés során magas fokon tudtuk biztosítani, minőség és esztétikai szempontok tekintetében, és nagyon, de nagyon szépen köszönöm a generál kivitelezőnek ezúton is, és természetesen az egyházkerületnek a támogató hozzáállását, anyagi feltételeit, de nem csak ezt, hanem az imádságait, és azt az önzetlen és időt nem számva több, mint gyakorlatilag 8-10 hónapon keresztüli állandó, sokszor hetente két alkalommal is történő egyeztetést és bejárást, ami lehetővé tette, hogy beszámolhassak ilyen nyugodtan és örömmel arról a fizikai térről, amely véleményem szerint egyedülálló módon és nagyon kivételesen tudja biztosítani az új 8 évfolyamos képzésünk fizikai tereit. Miről van szó? Hát először is a Tóth Pál diákotthon fiú szárnyának az első emeleti része teljes átalakításra került. Ez azt eredményezte, és az előzetes koncepcióink szerint a meglévő felmenő 8 évfolyamos gimnáziumi képzést már figyelembe véve 4 tantermet alakítottunk ki, 2 csoportszobát, 1 tanárit, 2 mosdót, 2 raktárt, és gyakorlatilag egy közösségi teret.
2: Tehát lesz egy külön tanári?
3: Lesz egy külön tanári, ami azt jelenti, hogy az előbb említett étkeztetés, szünetbeli felügyeletek szünetben és a kimondottan nagyobb odafigyelés az életkori sajátosságuknál fogva ezeknek a diákoknak, azt követelte, és nagyon helyesen már beraktuk, már kávéfőző, irodabútor, asztal, már nyomtatónk is van, a tegnap kipróbáltuk, és az életlen tábor kapcsán mind a tantermet, mind a csoportszobát, mert hogy egy tanteremben és hozzá kapcsolódóan egy csoportszobában a csoportbontás miatt kezdjük meg ténylegesen a nevelés-oktatást a helyiségekben. Tehát ezeket igénybe vettük, lesz egy és van egy tanárink, ahol természetesen legtöbbet az osztályfőnök és pótosztályfőnök, de a gimnázium épületéből óratartás céljával átérkező tanároknak is a helyszíne egyben, illetve a szünetben felügyeletet tartó hol pedagógus, hol nevelőtanár, tehát konkrétan szakos tanár, vagy nevelőtanár, mert hogy a beosztás alapja az is, hogy a szakos tanár a óra végeztével ott marad, felügyeli szünetben, majd érkezik az új, átveszi. Ha ez nem megy, akkor, ahogy említettem, a Tóth Pál diákotthon fizikai közelségének köszönhetően a nevelőtanárok is vállalnak felügyeletet szünetben értelemszerűen. A helyiségeink, ezeket nagyon fontos, hogy elmondanom, megerősítenem 21. századi kívánalmaknak megfelelően digitális táblával, de hagyományos úgynevezett zöld táblával is, hiszen itt erre szükség van. Beépített légkondicionáló, a mennyezetben beépített 2 darab légkondicionálóval, párátlanítási módszerekkel, nagyon, de nagyon igényes és mosható higiéniai feltételeknek megfelelő padlóval, fallal, nagyon jó megvilágítással, és természetesen az iskola Microsoft 2018-tól, és az annak megfelelő digitalizáció a főépületből, a gimnázium épületből, wifi rendszeren keresztül teljesen új modern feltételek mellett biztosított. Összehangolásra került a tűzriadó rendszerünk is ezáltal, illetve a gyenge áram újra gondolásának köszönhetően, ahogy beszéltem, és jól döntöttünk, és remélem, hogy beválik a csengetési rendünk is, azonos lesz, hiszen fizikailag 2 épületről beszélünk, ezt egy folyósó, egy fedett és átjárható és fűthető folyósó köti össze, ami nem rövid, de a csengetési rend mégis biztosítja azt, hogy együtt él ez a 2 fizikai tér, és együtt lélegzik.
2: Pont erre akartam rákérdezni, hogy a kicsiknek fizikailag mennyire lesz átjárása a gimnázium főépületébe, illetve a tornatermet vagy az úszodát fogják-e majd tudni használni?
3: Igen, teljes mértékben, hiszen az úszásoktatás adott, és még az egyelőre ugye az 5 testnevelésből 2 nálunk úszás, és ezt biztosítjuk. Az étkezés, ahogy mondtam, sokkal közelebb lesznek amúgy, és gyorsabban leérnek, és külön egy picit megkülönböztetett módon az étkezőhöz. Az osztályfőnökünk leleményességének köszönhetően, és ennek nagyon örülök, az úszóda a sportcentrum előtti letérkőzett teret már felfestette, és ott lesz egyelőre az iskolai szocializáció kívánalnainak megfelelően egy picit, hát nem marginalizált, hanem mégis különálló, és még csak nem is használom az elkülönített fogalmat, különálló játékos, az ugrálásra alkalmas és különböző csoportos játékok számára vagy feltételeinek kialakított, fedett és naptól is védett közösségi tér. Ez nem jelenti azt, hogy a sportudvarra nem mehet, a büfébe nem mehet le, de gondoskodunk arról, hogy ők egy picit külön, főleg az elején a sportcentrum előtti nagyon igényes, és még egyszer mondom, térkővel lefedett részen gyakorlatilag el tudnak különülni. Miért kellett ez? Leginkább azért, mert ugye a délutáni órákban őket a tanulószobából kiemelve vagy megmozgatva el tudjuk különíteni attól a formától, ami a Lévaiban működik a gimnazisták részére, hogy délután röplabda, foci, tehát hogy a sportcentrumunk még nagy mértékben használt, vagy kihasznált, vagy éppenséggel túlzsúfolt, így az újonnan érkező kicsiknek lesz egy különálló játékos tere.
1: Az elmúlt percekben dr. Simon Zoltán főigazgatóval beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Irodalomterápiás csoport indul a 9-11. Osztályos diákoknak a Mesekuckóban október 5-től december 7-ig. A foglalkozásokat Molnár Szilvia, mester is hallgató vezeti, aki Lélekoldalak néven is elérhető a közösségi médiában. A résztvevőkre történetek, beszélgetések, írás és játék vár, lényeg a kíváncsiság, a gondolkodás és megtapasztalás. Molnár Szilviával Pilbák Kincső beszélgetett.
2: Irodalomterápiás csoport indul 9-11. Osztályos diákok számára a kolozsvári Mesekuckóban Molnár Szilvia vezetésével, aki a foglalkozásokról és az irodalomterápiához kapcsolódó személyes kötődéséről mesélt. Kezdjük azzal, hogy mutatkozz be és mondd el azt, hogy mit is jelent az irodalomterápia neked az életedbe, hogyan lett az életed része.
3: Molnár Szilvia vagyok, gyimesi, hogyha hallatszik a tájszólásomon, jelenleg egyetemista, mesterképzésen, és most végeztem el Szegeden az irodalomterápiás továbbképzést. Azt hiszem, hogy egészen kiskorom óta mindig is használtam irodalomterápiát, és irodalomterápiás célból csak nem tudatosan. Mindig is sokat írtam és olvastam, és mindig is egy ilyen menekülő út volt számomra az irodalom. Egészen pici koromtól, mióta már körülbelül írni tudok. És szerintem egyetemen jöttem rá arra, hogy létezik olyan, hogy irodalomterápia. Itt Romániában képzést sem láttam egyébként, és annyira nem elterjedt. Úgyhogy hozzám így a magyarországi hírek egy kicsit későn értek el. Érdekelni kezdett, rájöttem, hogy mi ez, és mivel érdekelt, így elmentem, és megtanultam.
2: Tartottál te már ilyen foglalkozásokat? Hogyan néztek azok ki, kiknek szóltak?
3: Az államvizsga dolgozatomhoz, a szakdolgozatomhoz volt olyan lehetőségem, hogy megtartott irodalomterápiák jegyzőkönyvéből készüljön ez a dolgozat, és ennek keretében tartottam Nagyenyeden szintén 9-12 osztályosoknak irodalomterápiát. Ez is ugyanúgy, mint amit most meghirdettünk. 6 alkalomra, egymásra épülő alkalomra redukálódott, és szintén ugye ezzel a korosztállyal foglalkoztam. Ott is ugyanúgy az identitás, az ember helye a világban, az identitás kérdések és krízisekvel foglalkoztunk. Semmi, ami túlságosan megterhelő lenne, de kicsit minden, ami érdekelheti az embereket, és ebből fejlődni tudunk.
2: És hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás, hogyan épül fel?
3: Az első alkalomkor mindig lefektetjük a határokat, hogy meg tudjam teremteni a biztonságot, hogy mindenki tényleg úgy tudjon jönni, hogy nem kell félnie semmitől. Ez a nulladik pont, és egyébként körülbelül minden irodalomterápiás foglalkozáson van egy felvezető rész. Általában ez a ráhangolódás szolgálja meg, hogy minél könnyebben meg tudjanak nyílni az emberek. Ennek vannak különböző módszerei. Aztán javarészt egy szöveggel, de nem mindig, én nem csak szövegekkel szeretek foglalkozni. Azt megbeszéljük, utána azt még feldolgozzuk egyéb gyakorlatokkal, itt jöhet mondjuk az írás és más módszerek is. És a végén mindig szeretem azt, hogy reflektáljunk arra, hogy mi is történt velünk, hogyan megyünk el innen, mit viszünk magunkkal, mit hagyunk itt, és mit fogunk kezdeni azután, miután hazaértünk.
2: És a szövegeken kívül mi az, ami még a segítségedre lehet?
3: Nagyon sokat használok képkártyákat. Ennek vannak különböző kifejezetten terápiás célra és nem terápiás célra kitalált módszerei, anyagai. Egyébként azt, amit szövegként értelmezünk, is nagyon sokrétű, mert szerintem egy nagyon jól megszerkesztett plakát is lehet egy ilyen katalizátor, hogyha az éppen meg tudja mozgatni az egyénben azt, amivel neki most éppen dolga van. De mozgásos és kreatív gyakorlatokat, művészetterápiát is, egyedül a dráma az, ami nem áll hozzám kifejezetten közel, de minden más felé nyitott vagyok.
2: És kiknek ajánlottam úgy egy ilyen terápia, illetve mennyire van konkrétan terápiás hatása?
3: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdések, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk, kapjunk visszajelzést, mert amire gondolt a költő is valószínűleg ugyanarra gondolt, mint én most, mert szerintem a költészet is értelmezhető irodalomterápiás megközelítésből. Úgyhogy igazából mindenkinek ajánlom, ezt a csoportot most kifejezetten hirdettem kamaszoknak, hirdettük meg 9-12 osztásoknak, 11-nek, mert 12-esek már így is elég leterheltek, de nincs egyébként szerintem korosztálya. Meseterápia az, ahol inkább az óvodáskorúaknak ajánlott, az kicsit konkrétabb módszertana van annak, mint az irodalomterápiának, de az irodalomterápia alfaja meseterápia, de bárki, akit foglalkoztat ez.
2: És említetted, hogy hát szabályok vannak lefektetve, itt konkrétan mikre gondoltál?
3: Minden, ami a biztonságban tartásról szól, ez legyen az, hogy hogyan kezeljük a mondani valónkat, mit mondhatunk, nem véleményezzünk másokat, például mindenkinek joga van a saját világában, a saját módszerei és lehetőségei szerint megtapasztalni azt, ami éppen körülveszi, de a testi biztonságot is jelenti egyébként, hogy nem zökkentjük ki, nem telepedünk rá másokra, vagy én mindig szoktam mondani, hogy nyugodtan bárki mehet mosdószünetbe, már a 100 perc azért eléggé hosszúkás.
2: Miért pont a kamaszokat választottad korosztály?
3: Ez egy jó kérdés egyébként, mert én egyszerre nyitott vagyok az egyetemisták is a kamaszok felé is, és úgy jött ki, hogy a kamaszok az első lépés, akik felé most nyitunk. Talán azért is, mert már foglalkoztam velük, és szeretném jól csinálni azt, amit csinálok, és már tudom azt, hogy hogyan kellene körülbelül csináljam azt, amit csinálok, hogy mindenkinek jövedelmező legyen ez, és én egyébként azért is vagyok kifejezetten a kamaszok felé is nyitott, mert rettentően csodásak a kamaszok szerintem. Nem is szeretem azt mondani, hogy kamaszok, és nem is szeretem kamaszként kezelni a kamaszokat mindig felnőttként, mert nagyon jók a gondolataik, nagyon inspirálóak, nagyon céltudatosak, okosak, ügyesek, tudják, hogy hogyan kell elérni azt, amit akarnak, mivel hogyan kell foglalkozni. Szóval övék a világ, és mi ebből csak tanulni tudunk.
2: Miben különbözik az írásterápiától az irodalomterápia, mivel ad másabbat?
3: Az írásterápia az irodalomterápiának egy része, egyébként mi is használjuk, annyi különbséggel, hogy nem csak írásterápia, és például nem ez az irodalomterápia, amit én használok, az nem traumafeldolgozásra fekteti a hangsúlyt. Írásterápiát nem használok, mert én nem terápiát kínálok, hanem fejlesztő tevékenységet. Kreatív írást és expresszív írást szoktam én használni, de mindig csak egy olyan szintekig, amíg az az egyéneknek jó, és nem arról szól, hogy a traumáinkat most nagyon megbolygassuk, és azokkal dolgozzunk, mert még egyszer mondom, én nem vagyok pszichológus, és ez a kompetencia határaimon kívül esik. Tudom azt, hogy mit tudok kínálni, és mit nem, és nem az a célom, hogy bárkitnek is megváltsam az életét, hanem az, hogy valami jót adjak.
2: És akkor konkrétan erről a meghirdetett terápiáról beszélj, kérlek, hogy mit kell róla tudni, hol tudnak jelentkezni.
3: Van nekem is Instagram és Facebook oldalam, az a neve, hogy Lélek oldalak, és a Mesekuckó is meghirdette. Oda van kirakva egy Google Forms kérdőív, ami majd 10 jelentkezőt követően lezárul, mert a létszámkorlátunk az 10 fő, hogy minőségében tudjunk dolgozni. Ezt majd követni fogja egy interjúbeszélgetés, ami nem kikérdezés, hanem ismerkedős jelleggel van, hogy szülő is és gyermek is tudja, hogy igazából kivel fognak találkozni majd a kamaszok, és megismerjenek engemet, és ezért tartottam ezt fontosnak, hogy szóba álljunk egymással, és azt követően majd én e-mailben fogom a megadott e-mail címekre visszaküldeni a végleges választ.
1: Az elmúlt percekben Molnár Szilviával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében tűzoltásként minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke, az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén. Meleg Sándor közölte, ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Fogtár Judit, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy az ágazatban tapasztalható pszichés nyomással, extrém magas túlóra számmal nincsenek arányban a bérek, és emiatt 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. A dolgozók fizikailag és mentálisan is feszélyeztetve érzik magukat, ezért kezelhetetlen mértékű a fluktuáció. Horváth Tamás Balázs, a Lezredes, a gyermekvédelmi dolgozók kifogástalan életvitelét vizsgáló Nemzeti Védelmi Szolgálat gyermekvédelmi főosztályának vezetője arról számolt be, hogy az intézkedés bevezetése után 2024-ben mintegy 13 ezer munkavállalót, illetve pályázót ellenőriztek, tavaly és idén pedig további mintegy 7 ezret, utóbbiak mintegy 6%-a akadt fenn a szűrésem. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A kísérleti térségek között található, egyebek mellett Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Közölte azt is, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen a déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A beruházás keretében átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáit. A déli pályaudvaron vágány és kitérő korszerűsítést végeznek, átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítanak ki. Továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia és távközlési hálózat és új biztonsági kamera rendszer is létesül.

0: és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A törekvés az, hogy minél több élő donoros transzplantáció történhessen, és a keresztdonációs műtétekkel a vese elégtelenségben szenvedők a jelenleginél rövidebb időn belül juthatnak új szervhez.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunkban Egressy Gábor színész rendező, író, költő, műfordító életét és művészetét ismerhetik meg. Ő volt a magyar romantika korának egyik legjelentősebb és legtudatosabb színművésze. Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusával Jászter Beáta beszélget.
2: Megint a 19. századba visz az utunk, és egy olyan emberről fogunk beszélgetni, akit nem csupán a színészi karaktere vagy a színészi játéka miatt őrzünk az emlékezetünkben és a szívünkben, hanem olyan emberként, aki a magyar színház, a magyar színjátszás ügyét azt dédelgette és vitte a révbe. Református családba született, ha jól tudom.
3: Igen, méghozzá Sajó László falván, ez Sajó Szentpéter közelében levő nagyon kedves kis falu, és itt református lelkész volt az édesapa. És alkalmasnak találta nyilvánvalóan Gábort is, hogy ezt a pályát vigye tovább, az hivatását örökölje, meg valószínű rendelkezett azokkal a tulajdonságokkal már kisgyerekként, amikről az ember azt gondolja, hogy egy papnak rendelkeznie kell, lelkészként ugye kiállni a hívek elé, hatásosan beszélni. Csak hát ebben ugye megint csak beleszóltak a diákévek, mint olyan sok mindenkinél. Ugye a Latabár Endrénél is a legutóbb mondtuk, hogy a diákévek adtak egy fordulatot a életének. Egressy Gáborral is ez történt. Ő a Miskolci Református Kollégiumnak lett a diákja. Ez az épület egyébként a mai napig áll. Akik ismerősek Miskolcon, azoknak mondom, hogy az Avas templom aljában áll ma, és most már a Herman Otto Múzeum épületeként ez a papszeri kollégium. Gábor és a testvére Béni is itt tanultak, és hát itt lettek mind a ketten a színháznak a szerelmesei. Kötelezték el magukat mind a ketten a színház világa mellett. Na most ez a Gábor esetében nehezebb volt, mert ugye az édesapa ragaszkodott volna, hogy az ő hivatását vigye tovább. Tehát Gábornak konkrétan háromszor kellett elszöknie, beállni egy színtársulatban, az édesapa háromszor lépett fel ellene, de hát aztán fel kellett adnia, mert Gábor rendíthetetlen volt, és kiállt a színészet mellett. És hát megint egy szép gesztus, hogy ahol Miskolcon ő elhatározta, hogy színész akar lenni, itt is kezdhette a pályáját a Miskolci kis színházban. Aztán majd utána ennek lesz egy újabb miskolci fejezete meg koronálása. Tehát ez egy nagyon szép dolog volt. Tehát egy nagy küzdelem volt az, hogy el tudjon indulni a pályán. És akkor itt kanyarodnék picit vissza még, és itt zárnám le a Sajó László falvi vonulatot, hogy hát kevés színész mondhatja el, vagy kevés színházi ember mondhatja el azt, hogy egy templomban márványtábla őrzi az ő emlékét, méghozzá hatalmas nagy márványtábla. Egressy Gábor elmondhatja, mert a Sajó László falvi templomban ott egy nagyon szép emléktábla őrzi azt, hogy ő itt született, innen Sajó László falváról indult. Ez egyébként mutatja a jelentőségét is.
2: Hát pap lett végül is, csak nem református lelkipásztor, hanem Tália papja. Hogyan indultak a miskolci évek? Hogyan kezdődött ez a pálya Miskolcon?
3: Miskolc és Kassa tulajdonképpen ingázott ő a két város között, ahogy a társulat is. Kassai színjátszó társulat néven működtek, ami a magyar színházi világnak a legminőségibb színháza volt, a legjobb társulat, a legjobb tehetségesebb fiatalokkal. Tehát Miskolc és Kassaig együtt kell említenünk a két város, aztán majd Kolozsvár is képbe kerül. Ő is pontosan ugyanúgy kezdte, mint mindenki, ezt le is írja a valamelyik írásában, hogy ebben az időben minden kezdő színész mindent csinált a színházban, tehát a úgymond legalantosabb dolgoktól minden feladatot el kellett látni, színlapírást, kellékezést, bármi, ami egy színházban adódik, ez természetes volt, a tanulásnak is a folyamata, meg hát ugye kis létszámúak voltak a társulatok, tehát mindent mindenkinek kellett csinálni. Ezt egyébként azért is szoktam kiemelni, mert aki nincs tisztában a korszak működésével, az azt gondolhatja, hogy ez egy-egy művésznek a nagyságából, vagy színpadra alkalmasságából levonhat. Tehát Petőfi Sándorról például tévesen nagyon sokan leírták, hogy hát nem volt tehetséges, nem volt színésznek alkalmas, mert hogy például valahol súgóként működött. Miközben a súgó a maga idejében olyan volt, mint egy karmester, a legfontosabb szereplője egy előadásnak. Tehát ezért kell hangsúlyozni, hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy valaki elszegődik egy színtársulathoz, ott mindent csinál.
2: Várható volt, hogy a tehetsége Egressy Gábort elviszi Budapestre, a Pesti Magyar Színházba, a későbbi Nemzeti Színházba?
3: Azt gondolom, hogy igen, hiszen markánsan mutatkozott már meg fiatalon, illetve ott is voltak eleve azok a kollégái, akikkel ő együtt nevelkedett, akikkel egy stílust képviseltek. Például Telepi György, akivel itt együtt kezdtek szintén Miskolcon és Kassán, ott volt egy oszlopos tagként, és lehetne sorolni a többieket, hiszen nagyjából az a gárda adta a Pesti Magyar Színháznak az alapító gárdáját, akik itt Miskolcon és Kassán kezdtek, innen indultak. Van is itt a Miskolci Színész Múzeumi kiállításban egy jelenetkép sorozatunk, a Tisztújítás című reformkori komédiából a Nemzeti Színháznak az előadását ábrázolja, név szerint tudjuk, hogy melyik szereplő a képen az melyik színészünk volt, és hát mindig mutatjuk a látogatóknak, hogy a nevek többsége az innen indult, és ugyanazokat a neveket látjuk ezeken a Nemzeti Színházi jelenetképeken, mint akiket a miskolci színlapokon olvashatunk. Én közben ugye Nemzeti Színházat mondtam, mert ugye a Pesti Magyar Színházként nyílt meg az épület, az intézmény 1837-ben, de pár év múlva ugye ez lett a Nemzeti Színház. És fontos hangsúlyozni, hogy Gábor, ő már a nyitó előadáson és fellépett, és a költőnek a szerepét játszotta az előjátékban.
2: És micsoda társaságba került, hiszen Budapesten ugye a Nemzeti Színház köré szerveződő, vagy a Pesti Magyar Színház köré szerveződő értelmiség, írók, költők, Petőfi, Jókai, Fáy András, és még hosszan sorolhatnánk azokat a neveket, akik ebben az időben jó kapcsolatot ápoltak egymással. Ugye Petőfi sok szép kritikát is írt az ő játékáról.
3: Hogyne, valóban ez nagyon fontos, volt is egy konkrét kör, aminek ő oszlopos tagja volt, de alapvetően az egész korszakra egyébként nagyon jellemző, hiszen ez egy nagyon a magyar történelemnek és a kultúrának a legpezsgőbb időszaka volt, ugye szoktam mondani, hogy a magyar kulturális intézményi rendszer tulajdonképpen ekkor születik meg, ekkor alakul ki, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy magától értetődő is volt, hogy mindenki mindenkivel nagyon aktív kapcsolatot tartott. Egressyre ez valóban nagyon jellemző, és megint csak azt kell mondanom, hogy az ő nagyságát mutatja azt, hogy egy minőségi körben a legjelentősebb alkotókkal, személyekkel volt ő kapcsolatban. Ugye madara tolláról, ember barátjáról, ugye szoktuk mondani, hogy mindenki azzal a körrel barátkozik, ami ugyanazt a minőséget és színvonalat is képviseli, ami ő is betült. Hát ez Egressyre maximálisan igaz volt, és ugye ez kihatott egyébként megint csak a magyar színházi életre is. Ugye elhangzott Petőfinek a neve, ugyanilyen jó kapcsolatot ápolt például Vörös Marti Mihállyal, és például Egressy vetette fel Vörös Martinak és Petőfinek, hogy kezdjék el fordítani Shakespeare-nek a darabjait, de eredeti angolból. Mert ugye Shakespeare első pillanattól kezdve megjelent a magyar színházakban, de német fordítások, illetve német romantikus átdolgozások alapján. és tulajdonképpen Egressi nevéhez, illetve Vörös Marti nevéhez köthető az, hogy ők kezdeményezték, hogy igazi, irodalmi, költői értékű fordítások szülessenek magyar nyelven, amelyek teljesen hűek is az eredetihez. Ahogy ugye mások is, úgy Egressi is egyébként fordított maga is Shakespeare drámát is. Tehát például a Vörös Martival kapcsolat, ez egy nagyon fontos szál, és hát a Petőfivel való kapcsolat az egy külön fejezetet megérne, az egy külön műsoridő.
2: Ez 1840-es évek elején Egressi Gábor külföldön is vendégszerepelt, Münchenben, Stuttgartban, Strasbourgban, és hát természetesen Párizsban is. Hogy fogadta őt a külföldi közönség?
3: Pontosan, nagyon fontos volt számára, ugye a korszak embereire megint csak, akik nagy léptékben gondolkodtak, természetes volt, hogy elmennek külföldi tanulmányútra. Ezek a fellépések is részben tanulmányutak voltak Egressi Gábor számára. Nyilvánvalóan egy más nyelvi közegbe nehéz bekerülni színészként, ugyanakkor azért a tehetség az mindenütt át is tud sütni, így is volt ez Egressi esetében is. Hozzáteszem, hogy később, amikor ugye Kossuth-tal emigrál ő a szabadságharc leverése után, akkor Törökországban automatikusan felajánlanak neki színházi pozíciót, amit ő azonban elutasított. Talán a korábbiak hatására is, mert tudta, hogy egy magyar színész az magyar színpadon tud 100%-osan teljesíteni. Ő pedig mindig erre a 100%-os teljesítésre törekedett, nem csak a maga életében, hanem az egész színházi működés területén egy kulcsszó volt nála, hogy a legmagasabb szintre emelni a magyar színészetet. És ő ezt ugye nem csak úgy gondolta, mint színész a színpadon.
2: Még egy külföldi tartózkodásról beszélnünk kell, de hát ez nem vendégszereplés, hanem ez egy kényszerű tartózkodás, ez egy törökországi emigráció.
3: Igen, igen. Ő nagyon aktívan részt vett a szabadságharc eseményeiben. Ez megint egy érdekes dolog, ugye már a kirobbanáskor, március 15-én főszereplője lett az eseményeknek, hiszen az esti nemzeti színházi előadásnak ő volt az egyik főszereplője a Bánkbánban, és ő szavalta el ott a nemzeti dalt, és a Petőfi mellett ő is szavalója volt a nemzeti dalnak már első nap, és utána pedig nagyon aktív szerepet vállalt Kossuth mellett, Szegeden is volt kormánybiztos, aztán amikor ez a funkciója megszűnt, akkor például Miskolcon szervezett szabad csapatot, akikkel Kassa mellett aztán egy küzdelemben bele is került, ott meg is sebesült. De ott volt Budaváros románál is, méghozzá a fiával Ákossal együtt küzdött. Ebből volt egy kis sajtópolémia is volt, aki szóvá tette, hogy hát apa és fia, két színész miért küzd, miért harcol, és hát számára nagyon fontos volt ez a vállalás, a hazaszeretete, a szabadságért való elkötelezettsége. Nagyon szép. Tehát amikor, ugyanaz a példa egyébként, ugye megint csak összekötni Petőfivel, hogy nem csak szavakban fogalmazott meg elveket, hanem a tetteivel is és ugyanazt követte. Úgyhogy ő nagyon meghatározó személyiség volt, és a szabadságharc leverése után együtt menekült Kossuth-tal. Noha Kossuth-tal már korábban is volt vitája, meg Törökországban is voltak nézetkülönbségek, de hát ezt meg tudták tárgyalni. És ahogy említettem, tehát itt merült fel ugye az, hogy akár színház vezető színházi személyiség lehet kint is. A felesége, a gyermekei meg is látogatták például Törökországban, de hát nem tudott tartósan kint maradni, ezért hazatért, méghozzá úgy is egyébként, hogy halálos ítélet várt. Tehát ugye a sok elítélt között, a császár által, Hajnaújik által elítéltek között ott volt Egressi Gábor is, és hát időbe tellett, amíg ugye visszajuthatott ő a Nemzeti Színháznak a társulatába.
2: Igen, mert hogy hála Istennek nem tört derékba a karrierje, nagyon szép szerepek várták még ezután is.
3: ki tudta teljesíteni. Ugye említettük Shakespeare-t, hát rengeteg Shakespeare szerepet eljátszott, méghozzá nagyon nagy előadás számba magam is rácsodálkoztam, hogy például Lear királyt, Otellót, más Shakespeare hősöket 40-50-60 estén játszott el. Ez a maga idejében ez nagy szám volt. Nagyon jelentős szám volt. Tehát és ugye alapvetően ugye drámai figurákat, karaktereket játszott, ugye Shakespeare alakokat, de volt Vígszínházi szerepe is, az Egy pohár víz című script komédiának például ő volt az egyik férfi főszereplője. Hát egyszerűen színész volt, aki minden műfajban kiválót tudott alakítani. És emellett ugye más tevékenységeket is folytatott, tehát például rendezőként is működött a Nemzeti Színházon, méghozzá opera rendezőként is. Először ez tiltakozott, nyilvánvalóan a próza háttérbe szorulásaként értelmezte azt, hogy bekerül az opera a Nemzeti Színház repertoáriába, de aztán ennek a műfajnak is képviselője volt, tehát ilyen módon is tevékenykedett, és ami nagyon fontos, és ugye annak a megerősítése, amit mondtam, hogy az egész magyar színház művészet felemelésére, megerősítésére törekedett, hogy két nagyon fontos dolog is kötődik a nevéhez, amiben ő volt az első. Egyrészt ő indított el a legelső színházi lapot Magyarországon, aminek aktív szerzője volt, cikkírója is volt, tehát ez megint egy nagyon fontos lépés volt, és az ő nevéhez fűződik a magyarországi színészképzésnek az elindítása is. Először magántanítványi szinten, ugye vele is többször előfordult, hogy betegség miatt el kellett hagyni a rövid időre a színpadot, és akkor kezdett először tanítványokkal foglalkozni, majd pedig a Színi Akadémiának is, amikor, illetve az első színi tanoda, ez még a Nemzeti Színháznak volt, a színészképző iskolája, akkor ott is oszlopos tanára volt ennek a iskolának, és ehhez megírta a magyar színészképzésnek is az első tankönyvét. Tehát egy nagyon elkötelezett személyisége volt a magyar színházművészetnek, és ugye tudunk a tanári módszereiről és visszaemlékezésekből, nem csak az elméletét ismerjük a könyvei alapján, és azt kell mondanunk, hogy ez egy a mai napra egy színészképzésre jellemző módszereket és elveket tartalmazott. Tehát jellemző volt az, hogy nem játszott elő a diákjainak, nem azt várta, hogy úgy játszanak, azt másolják le, amit ő csinál, ami egyébként sok mindenkire jellemző volt, hanem azt a módszert alkalmazta első percről kezdve, ami ma is jellemző, hogy a diák előadja a maga monológiát, vagy a diákok előadják a maguk jelenetét, ahogyan azt elképzelik, ahogy abból felkészülték, és a tanár pedig ezt véleményezi, kiigazítja, értelmezi, segíti a tovább lépést. Tehát egy nagyon korszerű és a mai nap is meghatározó módszerrel kezdettünk tanítani, oktatni. Úgyhogy azt tudom mondani, amit ugye a múltkor elmondtam Latabár Endre kapcsán, hogy a Magyar Zenész Színháznak az egyik megteremtője volt, aki lerakta az alapokat, ez ugyanígy igaz Gáborra is. Tehát amit a Zenész Színházban Latabár tett a Magyar Színházért, az Egressy oda tette a Magyar Színház művészet egészért, nem csak mint a Nemzeti Színháznak egy vezető színésze és rendezője, de úgy is, mint aki a magyar színházi szakírásnak, színházi lap megteremtésnek az elindítója, vagy éppen a színészképzésnek az elindítója.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, még jövő héten is maradnánk a 19. században, a színész legendákat feldolgozó sorozatban. Mit szólnál, ha Blaha Lujzával folytatnánk, a Nemzet csalogányával?
3: Nagyszerű, nagy tisztelő vagyok neki is, és az ő alakja segít minket abban, hogy átlépjünk a 20. századba.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunkban Egressy Gábor színész, rendező, író, költő, műfordító életét és művészetét ismerhették meg. Ő volt a magyar romantika korának egyik legjelentősebb és legtudatosabb színművésze. Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusával Jászter Beáta beszélgetett.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, 51 koreográfiával és több mint 600 táncossal tér vissza október 17-én a Formációs Magyar Bajnokság Miskolcra, amelyet egy ünnepélyes táncgálával koronáz meg a szervező Ködmön Társastánc Sportegyesület. Simon Csaba elnökkel, koreográfussal Jászter Beáta beszélget.
2: Október 17-én rendezik meg Miskolcon az országos formációs bajnokságot és a miskolci táncgálát a Ködmön Társastánc Sportegyesület elnökével, vezetőedzővel, koreográfussal Simon Csabával beszélgetek. Tegeződni fogunk, mert nagyon régóta ismerjük egymást, és hát azért készítettünk már egy pár interjút az Zempléni Társastánc Fesztiválon veled, mint a zsűri elnökével. Na nézzük akkor ezt a szép múltra visszatekintő bajnokságot. Mit kell erről tudni? Milyen minőséget képvisel ez a bajnokságok sorában?
3: Üdvözöllek, valóban tényleg régóta is vagyunk egymást, és hát én is szeretek tegeződni. Ez a rendezvény egy nagyon régmúltra visszamutató esemény, hiszen amikor 1973-ban tartották itt Miskolcon először ezt a formációs, a nemzetközi formációs táncfesztiválnak hívták, akkor még valójában ez nem egy verseny volt, hanem egy fesztivál hangulatú volt, majd a későbbiekben, amikor ez a sportrendezvény úgy elindult a világba, onnantól kezdve a magyar bajnokságot is itt rendezték, és hát most idén már 39. alkalommal tudjuk ezt a bajnokságot itt Miskolcon ismételten, hál' Istennek, megrendezni.
2: Mit jelent az, hogy visszatérés, hogy ismételten? Ez azt jelenti, hogy akkor valahol, valamikor valakik elvitték innen a rendezést.
3: Igen, ez 2013-ban volt itt Miskolcon olyan formációs magyar bajnokság, addig folyamatosan minden évről évre, hol nemzetközi szinten is, hol open versenyt is tudtunk rendezni, sőt még 2009-ben még Európa bajnokságot is rendeztünk a standard formációs táncok világában. Itt amikor 13-ban szakadt meg ez a történet, aminek talán az egyik oka az volt, hogy a Magyar Táncsport Szakszövetség magához rendelt a rendezési jogot, néhány éven keresztül ezt ugye vállalta is, majd utána itt Miskolcon is ugye bár elcsendesedett ez a dolog is, nem volt meg a támogatottsága az önkormányzat részéről se, illetve a kultúrház részéről se, illetve hát utána többször voltunk Zalaegerszegen, Szombathelyen, magyar bajnokságon, és hát tavaly éppen a büfébe született meg az az ötlet, hogy milyen jó volt valamikor Miskolcon ez a rendezvény, hogy de jó lenne itt megrendezni, itt a régi kollégákkal beszélgettünk, és hát utána hazafele a kocsiba jutott eszembe, hogy valójában hát a tánc egyesületünk is idén 25 éves lesz, és hát milyen nagyszerű lehetőség volna ez, hogy egyben megünnepeljük ezt a 25 évet is, és egyben magyar bajnokságot is rendezünk, mint a formációs táncot nagy világában.
2: Gratulálok ehhez a szép ünnephez, a 25 évhez, a negyedszázadhoz. Mit jelent a Ködmön számára, hogy újra szervezheti a táncgálát is, és ezt a formációs bajnokságot? Azért akárki nem szervezhet ilyet.
3: Igen, tehát egy nagy kihívás a számunkra. Valójában ezt meg kell pályázni, ezt a rendezvényt, ami a Táncsport Szakszövetségnél, és ez tavaly év végén megtörtént, és sikeresen megkaptuk a lehetőséget. Hát az egyesületünk már régóta részese ennek a rendezvénynek, de mint társszervezet voltunk benne, hiszen a Ködmön név az nem csak a tánc egyesületet nevezi, hanem úgymond a formációs tánc együttest is, ami az ifjúsági szabadidáz szervezésében működött, és annak idején végül is az ifjúsági szabadidáz szervezte, mi mint egyesület vettünk részt benne, aki pályázhat erre a rendezvényre, de valójában mi a versenyre készültünk szakmai oldalról, a rendezvény pedig az ő szervezésükbe ment. Most fordult a kocka, mondhatjuk azt, hogy mi mind egyesület vállaltuk fel ennek a konkrét szervezését, de valójában az ifjúsági szabadidáz, vagy a Miskolci Kulturális Központ is nagy részt vállal benne, de a főszervező most a tánc egyesület.
2: Kik nevezhetnek erre a bajnokságra, hisz úgy tudom, hogy több mint 600 táncos lesz a parketten ezen a bajnokságon.
3: Így van, hát a Magyar Táncsport Szakszövetség szervezésében működik a magyar bajnokságra való nevezése, ennek van egy formája az interneten keresztül, és mindazok, akik regisztrálják magukat a koreográfiájukkal, azok tudnak nevezni erre a versenyre. Jelenleg 51 koreográfia fog versengeni a 2026. október 17-i rendezvényünkön. Jelenleg 629 táncos nevezésével a versenytáncos életnek a csapat sportja, az a formációs tánc, ahol kimondottan regisztrált versenytáncosok koreográfiákat állítanak össze, és azon állnak ki a parket. Tehát kimondottan egy tömegjellegű tömegsportra mondható ez a formációs táncok magyar bajnoksága.
2: Hogyan zajlik egy ilyen bajnokság? Mit kell róla tudnunk?
3: A bajnokság valójában 5 korosztályban és 7 kategóriában zajlik, tehát összesen 35 kategóriánk van, úgymond korosztály és kategóriának függvényében, és ezekre lehet a koreográfiákat előkészíteni. Ez egy nagyon kötött szabályrendszer szerint elő van írva, hogy hány perces lehet, mit tartalmazhat, kivel benne részt, és ennek függvényében készül mindenki erre a bajnokságra, és a nevezéseket is így adja le. Most jelenleg 16 egyesület nevezett ezzel az 51 koreográfiával. A rendezvény maga az első nap, azaz 16-án októberben, akkor történik a parkettpróba, amikor megérkeznek a táncegyesületek, és kötelezően elő van írva szabályzat szerint, hogy a dönnök előtt a produkciót be kell mutatni, úgy a zenét le kell táncolni, a ruhát is meg kell nézni, hogy megfelelő a szabályzatnak. Az azt jelenti, hogy pénteken mindez 51 koreográfia parkettre kerül, és hogyha a dönnök úr úgy gondolja, hogy megfelel a szabályzatnak, akkor másnap a verseny is tudnak indulni, és október 17-én délelőtt 10 órakor kezdődik a formációs magyar bajnokság. Itt egy megfelelően előre elfogadott program szerint fog zajlani a verseny, ahol lesz elődöntő is, meg középdöntő döntő is, ahol a létszám, hogy a csapat úgy igényli, vagy a szabályzatnak megfeleljen. Illetve úgy gondoljuk, hogy olyan 6 óra fele fogjuk az eredmény hirdetése befejezni a magyar bajnokságot, de ezen a napon 2 esemény is megrendezésre kerül. Miskolcon már hagyomány, hogy a formációs magyar bajnokság után a legjobb csapatok egy gála műsorral üdvözlik a miskolci közönséget, így a miskolci táncgálát is meg fogjuk rendezni, ahol vannak még meghívott vendégeink is, nem csak a formációs táncvilágából, ahol a bajnoki eredmények alapján válogatjuk össze a legjobb koreográfiákat, és hát a miskolci közönség előtt fognak bemutatkozni. Ez már kimondottan nem a versenyről szól, hanem a szórakozásról, a látványról, illetve úgymond a táncnak azon részéről, ami inkább a művészi oldalát mutatja meg.
2: Beszéljünk akkor a zsűriről, hiszen említetted, hogy döntnökök is lesznek, és ha bajnokság van, akkor van verseny és van díjazás is.
3: Így van, tehát a versenyre a szövetség jelöli ki a pontozókat, most jelenleg 9 pontozó lesz kijelölve, ezt még most nem tudom megmondani, hogy ki pontosan, igazából egy héttel előtte kapjuk meg az információt, és ők fogják úgymond szabályzatban előírt szempontok szerint értékelni a koreográfiákat, és a végén pedig az összegyűjtött pontokból pedig történik az értékelés.
2: Hát a Ködmön neve az egy fogalom. Mivel készültök a bajnokságra, és mivel készültök a táncgálára?
3: Hát nem csak a formációs magyar bajnokság szervezésével foglalkozunk, hiszen nekünk is számtalan táncosunk van. Jelenleg 5 koreográfiával készülünk a magyar bajnokságra. Így van egy gyerekcsapatunk, akik még úgymond az elején járnak a tánctanulásnak, de már nagyon nagy élvezettel csinálják, és egy társasági koreográfiával készülünk. 2 lánycsapatunk van, akik a mostani divatos kis formációval és nagy formációval fognak készülni, és hát tényleg a Ködmönre jellemző a legfontosabb dolog, tehát az, hogy standard kategóriában, a standard miss kategóriában, amit már nem így hívnak, hanem standard koreográfiának hívnak, az A és a B ligába is egy-egy csapattal fogunk indulni, tehát 5 koreográfiával fogunk a magyar bajnokságon megmérettetni.
2: A társastáncnak szigorú szabályai vannak, ugye? De azért gondolom, hogy maga a versenyeztetés az azért sokat változott az elmúlt évtizedekben. Te hogyan látod olyan szemmel, mint aki jársz folyamatosan a fesztiválokra, a versenyekre, és látod, hogyan alakul a társastánc világa napjainkban?
3: Igen, mondhatjuk azt, hogy nem csak a világunk, a tánc is ugyanúgy változik vele együtt. Ez azon is látszik, hogy a kategóriák is nagyon megváltoztak az utóbbi időben. Ezelőtt 10-15 évvel akkor ugyebár voltak a standard mix, latin mix, A és B liga társasági táncok, és itt be is fejeződött a kategória. Azóta sok minden változott, nagyon sok lány érdeklődő van, akinek külön koreográfiát készítenek. Volt egy időszakban úgy hittük ezt, hogy lány koreográfia, csinálják. Most megint átalakult ez a rendszer, nem csak nálunk Magyarországon, a nemzetközi mezőnyben is most már úgy hívjuk a nagy koreográfiákat. Én mindig csak úgy mondom, hogy ez az NB1, a standard mix és a latin mix, azaz most úgy hívjuk, hogy standard és latin koreográfia, tehát ebből rendeznek világbajnokságot, Európa-bajnokságot, és ez kimondottan a társasztának az a része, ahol a parketten 8 pár fiú-lány táncol, és ez egy viszonylag nagyobb volumenű koreográfia, ez 6 percben fogalmazódik, meg mind az 5 táncnak a standardban és a latinban is benne kell lennie. Ezen kívül van a társasági tánc, ami számomra úgy szoktam mondani, hogy az MB2, ahol az utánpótlás csapat is megmutatkozik, ez egy kisebb volumenű, maximum 4 percben lehet táncolni, és csak 3 táncnak kell benne lenni a koreográfiában. Ez egy nagyon jó felkészülés arra, hogy majd az MB1-be a legjobbak között is megmérettesenek a koreográfiák, és hát kialakult az utóbbi időben, hogy sajnos elég kevés fiú vesz részt itt a társas tánc világába, és rengeteg hölgy van, lány van, akiből szintén koreográfiák készülnek. Itt már nem kötelező az, hogy együtt táncoljuk, hanem a társas tánca jellemző lépéseket felhasználva készülnek koreográfiák standardből, latinból, úgy hívjuk őket egy kis koreográfia, kis standard koreográfia, vagy kis latin koreográfia, azt jelenti, hogy 12 táncos táncolt a koreográfiában, illetve van a nagy koreográfia, amikor 12 és 24 táncos kerül a parketre, és maximum 4 percben a társas táncra jellemző mozdulatokkal, illetve zenei stílussal alkotnak koreográfiát, és mérettetnek meg. Tehát nagy mértékben átalakult, mondhatjuk azt, hogy a formációs táncok világa is.
2: Én tavaly a Vármegyei Prima díj átadó gálán láttalak benneteket, hát lehengerlő volt a produkciótok. Honnan ez a szenvedély, honnan ez a lendület, honnan ez a sok csodás ember?
3: Hát mondhatjuk azt, hogy most már 48. éve, hogy a formációs tánc együttesünk működik, és hát most idén 25 éve már az egyesület formájában, és azok, akik a sport területén is igyekeznek megmérettetni. Ennek a legfontosabb része talán az, hogy kezdettől fogva nem csak a tánc szeretete vezényel bennünket, hanem nagyon odafigyeltünk arra, hogy az utánpótlás nevelés megtörténjen, hiszen csak akkor lehet egy ilyen együttest folyamatosan fenntartani, egyrészt teljesítményileg, létszámilag és minőségileg, hogyha kellőképpen gondoskodunk, és odafigyelünk az utánpótlás nevelésre, és hát ez mindig nálunk a körben, ez egy nagyon fontos szempont volt. Mondhatjuk azt, hogy nem az iskola rendszerben, de alapjában végig korosztály szerint csoportokba próbáltuk így ezt a közösségi élményt megosztani, és annak ellenére, hogy utóbbi időben egy kicsit, mintha csökkent volna ez a közösségi élménynek a igénye, mintha most megint sokan kedvelnék, és jelentkeznek, és ezzel tudjuk úgy biztosítani azt, hogy folyamatosan itt tudunk lenni a toppon.
2: Hogyan juthatunk el erre a rendezvényre?
3: A Ködmön Társastánsport Egyesület honlapján, a kodmontse.hu-n további információkhoz lehet jutni a formációs magyar bajnokságról és a Miskolci Táncgáláról, ahol a programról, a versenyen résztvevőkről és a részvételi lehetőségről lehet informálódni.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a bajnoksághoz, a táncgálához, és hogyha lezajlott, akkor újra beszélgetünk.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és üdvözöllek, és a hallgatókat is.
1: Kedves hallgatóink, 51 koreográfiával és több mint 600 táncossal tér vissza október 17-én a Formációs Magyar Bajnokság Miskolcra, amelyet egy ünnepélyes táncgálával koronáz meg a szervező Ködmön Társastánc Sportegyesület. Simon Csaba elnökkel, koreográfussal, Jászter Beáta beszélgetett az imént.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az oktatási hivatal. A közép és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgai időszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségit 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az oktatási hivatal. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása. A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátáshoz. Közölték azt is, hogy a búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Októberben 4 napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülő dandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani számos település környékén, közölte a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülő dandár a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a pilóták 8-án, vagyis csütörtökön 13 óra és 21 óra 30 perc között, majd október 13-án és 15-én délután 2 óra és este 9:30 között hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtervédelem folyamatos biztosítása. A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatát, Kadarkút, Kaposvár, valamint Veszprém térségében a megszokottól eltérő, nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, jelezték. Rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Duna-szlovákiai szakaszán Dévénynél, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A keddesti bejelentés szerint a Duna előző napi átlagos vízhozama Dévénynél egy másodpercre számolva 575,9 köbméter volt, ami a legalacsonyabb ilyen adatnak számít a mérések kezdete, vagyis 1900 óta. A mostani adatokkal az 1909-ben mért rekord dőlt meg, mondta az intézet szóvivője. A Duna csaknem 120 éve mért legalacsonyabb vízhozama 580 köbméter volt másodpercenként. Az intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama várhatóan péntektől kezd majd emelkedni, ám a hónap közepe tájékán ismét rendkívül alacsony lehet.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a jazz műsor. Nos hát az a helyzet, hogy John Scofieldra gondoltam, hogy akkor őtől hallgassunk meg egy 2000-es lemezt, a Works for Me című lemezt, ez ugye Egyesült Államokban jelent meg. Elképesztő népsor működik közre, hát ez valami esszenciális zene lesz. Kenny Garrett, aki a szaxofont, a alt-szaxofont fújja, Christine McBride a basszus, Billy Higgins a doboknál, ugye John Scofield a gitáros zeneszerző, zongoránál Brad Meldow, hát ez van önmagában. És hát, hát John Scofieldnak a jelenségéről azért azt el kell mondanom, hogy ő még annak a nagy-nagy generációnak a fényes csillaga, ami Miles Davis korát idézi. Ugye Miles Davis volt az az ember, aki maga mellé emelt effektíve névtelen muzsikusokat, akiket felfedezett, kiszúrt és szemet szúrt neki, hogy ezek iszonyatosan nagy tehetségek. És így a John Scofield Davis zenekaroknál is bőven ott volt, de nem ez a legfontosabb paramétere, hiszen Charles Mingus, Pat Metheny is mellette volt, Chet Baker, Gary Mulligan, kár lenne neki mennem a Wikipedia összes nevének, mert akkor itt maradunk holnap reggelig, de a lényeg, hogy Scofield hangzása és gitárjátéka egy olyan iskola, ha egy hangból lehet megmondani, hogy ő van a gitár túloldalán. Szóval egy elképesztő. Erre szokták mondani egyébként zenész berkekben, hogy a hangszer a kezében nem egy tárgy, hanem egy testrésze. És akkor nézzük a felvételeket.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen héten a jazz műsorban egy gitáros legenda, John Scofield Works for Me című lemezét hallgathatták meg. A lemez a Verve Records-nál 2000-ben jelent meg az Egyesült Államokban és Kanadában. A lemez 11 felvételéből 9-ig jutottunk el, és ebbe jöttem most vissza. A zenekartagok Kenny Garrett, Christian McBride, Bill Higgins, John Scofield és Brad Meldó voltak. Egyesével is hatalmas nevek is. És iszonyatosan fontos muzsikusok. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára az SOS Gyermekfalvak budapesti konferenciáján. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Szólt arról, hogy a 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részét olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek. Ugyanakkor, mint rámutatott, e férőhelyek kialakítása csak egy része ennek a probléma halmaznak, ugyanis még mindig 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és ahol van is, ott sem biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak a gyerekek. Az államtitkár kiemelt, sokszínűbb nevelőszülői hálózatra van szükség. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy oda helyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteiket kellene figyelembe venni. Közben az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk, még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a